0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sacha. Sacha.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hey, yo, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búsanzónok fényét.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A héten tárgyalnak az egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezéséről. Feljelentést tesz a kormány a korábbi építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált iratok miatt. Fellángolt az ebola járvány. Napközben megszűnik a csapadék, a nap is többfelé kisüthet, megélénkül a szél, 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyal a héten az egészségügyi miniszter a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Hegedűs Zsolt hétvégi posztjában jelezte, több 10 000 szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápoló hiány pedig meghaladja a 30 000 főt, és a már most tomboló munkaerő hiány mellett néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből a nyugdíjazások miatt. Mint írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240-et, ami szerinte rendszer szintű önkizsákmányolás. A legkritikusabb területek között szerepel a felnőtt ápolás, az aneszteziológia, az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Feljelentést tesz a kormány a korábbi építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált iratok miatt. Legalább 15-20 ledarált iratokkal teli zsákot, választási szórólapokat, táblákat és DPK gyűléseken használt magyar zászlókat is találtak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ez több bűncselekményt is felvet, köztük például tiltott pártfinanszírozást, ezért feljelentést tesznek. A tárca korábbi közigazgatási államtitkára válaszul jelezte, a minisztériumban minden hivatalos iratot iktattak, azok jelenleg is hiánytalanul megtalálhatóak az irattárban, papír, valamint az elektronikus iktatórendszerben, elektronikus formában. Juhász Tünde szerint a Magyar Péter által közzétett videóban szereplő szemetes zsákok hivatalos iratot nem tartalmaznak. Az amerikai elnök ismét megfenyegette Iránt. Ketyeg az óra, és jobb, ha lépnek, méghozzá sürgősen, különben nem marad belőlük semmi, írta a közösségi oldalán Donald Trump. Közben továbbra sincs megállapodása a hormúzi szoros ügyében. Irán szerint a tranzit forgalom akkor fog folytatódni, ha az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus véget ér. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a háború befejezése után is fenn akarják tartani az ellenőrzés bizonyos fokát, írja a Bloomberg. Fellángolt az ebola járvány. A WHO szerint a betegség terjedése nem mérhető a Covid-hoz, így egyelőre nem kell lezárni a nemzetközi határokat, de Kongóban és Ugandában már több mint 300 gyanús esetet és 88 halálesetet tártak fel. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az ebola nagyon fertőző és testnedvekkel is elkapható, az általa okozott betegség ritka, de súlyos és gyakran halálos kimenetelű, figyelmeztet az AP amerikai hírügynökség.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Eleinte sok felhő lesz felettünk, és néha kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, többfelé kisüthet a nap. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
4: Új kiállítás nyílt Ópuszta szeren, különleges népi kincsek és pásztorfaragások várják a látogatókat. Az új időszaki tárlat a Puszták rajzolói faragása Délalföldön, amely a délalföldi pásztorvilág különleges tárgyi kultúráját mutatja be. A kiállítás középpontjában az alföldi pásztor kultúra áll, amelynek minden napjait hosszú időn át a rideg állattartás és a szabad pusztai életforma határozta meg. Ez az életmód nem csak az emberek hétköznapjaira, hanem a használati tárgyai

0: Világa. A kiállítás egyik legérdekesebb része, hogy nem csak magukat, a tárgyakat mutatja be, hanem azt a mesterségbeli tudást is, amely mögöttük áll. A faragó pásztorok munkái rendkívül gazdag díszítő technikákkal készültek, a domború faragás mellett megjelenik a karcolás, a vésés, a spanyolozás, valamint a fém, szaru és csont intarzia is. Ezek az aprólékosan kidolgozott részletek jól mutatják, hogy a faragás jóval több volt egyszerű kézműves tevékenységnél. Sokszor személyes alkotói kifejezésként is működött. A tárlat arra is rámutat, hogy a faragás kultúrája mennyire szervesen kapcsolódott más mesterségekhez. Az ácsok, asztalosok, bognárok, kádárok, hajóácsok és faragó molnárok munkái ugyanúgy hozzátartoztak az Alföld tárgyi világához, mint a pásztorok faragott eszközei. A házak, bútorok vagy akár a szekerek díszítése mind ugyanannak a gazdag vizuális hagyománynak volt része. Az ópusztaszeri kiállítás külön figyelmet fordít a különböző fafajták bemutatására. Falap minták segítségével a látogatók azt is megismerhetik, hogy a hárs, a nyár, a szél, a dió vagy a tölgy milyen tulajdonságokkal rendelkezik és miért volt egyik vagy másik alkalmasabb bizonyos faragási technikákhoz. A kiállítás a legelők és a pásztorok nemzetközi évéhez kapcsolódó programsorozat részeként valósul meg, és október 31-ig látható a Skanzenben, a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör épületében.
1: Fesztivál.
0: Májustól egészen október végéig sokszínű programokkal várják a közönséget a 20. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztiválon, közölte Adonyi Gábor, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnöke. A pandémiát követően a korábban az őszi hónapokban megszervezett fesztivál szinte egész évesre bővült. A Baumhorn Lipót tervezte, idén 123 éves új zsinagóga, a város legismertebb műemlékei közé tartozik, a Szegedre érkező turisták egyik fontos célpontja. A fesztivál egyik célja, hogy a szegediek is megismerjék akár egy rendezvény keretében a maga nemében páratlan épületet. Rendszeresen szerveznek az épületet bejáró sétákat, amelyek közül többhöz is kapcsolódik a Löw Immanuel elképzelései alapján kialakított biblikus kertet, a régi zsinagógát vagy a zsidó hitközség székházát bemutató esemény, tette hozzá Adonyi Gábor, aki kiemelte a július és augusztusi éjszakai rendezvényeket, hiszen az épület akkor nyújtja a legérdekesebb, legvarázslatosabb látványt. Hagyományosan a fesztivál egyik nyitó eseménye a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye, május 31-én a koncerten Felix Mendelssohn és Benjamin Britten művei csendülnek fel Gyüdi Sándor vezényletével. Nyáron és ősszel többször is rendeznek orgona hangversenyeket a zsinagógában, június elején pedig nemzetközi orgona versenyt tartanak majd. Néhány éve a zsinagóga hátsó részében kiállító teret alakítottak ki, amely már folyamatosan képzőművészeti történeti tárlatoknak ad helyet. A zenei rendezvények közül kiemelkedik a Müncheni Zsidó Kamara Zenekar június 10-i Bella Italia című koncertje, amelyen Chen Reis, szegedi gyökerekkel rendelkező, izraeli szoprán is fellép. Október közepén kétnapos konferenciát is szerveznek, amelyen az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 1973-as létrehozója, Váradi F. Péter életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Wellness kultúra kicsikkel. Így vezessük be az apróságokat a pihenés világába. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges életszemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ma már mi is tudjuk, amit a latin-európai népek régóta vallanak. A tudatos pihenés legalább annyira fontos, mint az aktív mozgás. Ha megfigyeljük, a gyerekek még ösztönösen jól működnek ebben. Ha elfáradnak, lelassulnak, ha inger éri őket, azonnal reagálnak rá. A mai túlingerlő környezetben viszont egyre kevésbé egyértelmű, hogyan kell jól pihenni. A wellness kultúra ebben segít irányt mutatni. Lényege a test jelzéseinek tudatosítása, a csend megélésének képessége és a regenerációra szánt idő fontossága. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárás,

0: történt, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. Ahhoz azonban, hogy mindez valóban működjön, szükség van jól meghatározott keretekre. A gyerekbarát wellness nem azt jelenti, hogy minden korlát eltűnik, hanem azt, hogy a programok életkorhoz igazodnak. A rövidebb időtartamok, a fokozatosság és a szülői jelenlét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban mégis szabadon tapasztalhassák meg a pihenés különböző formáit. Legalább ennyire fontos, hogy a wellness ne váljon gyerekmegőrzéssé. A közös élmények adják az igazi értéket, amikor a család együtt lassul le. A Magyar Fürdőszövetség minősített fürdővé között hatékonyan kiszűrhetők a baba és családbarát egységek, így könnyen megtalálhatjuk, mely fürdőkben érhetők el akár gyerekekre szabott wellness kezelések és szolgáltatások is. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
2: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma megdöbbenhetünk azon, hogy még olyanoknak is elveheti az AI a munkáját, akik eddig a legnagyobb biztonságban érezték magukat. Azt tudjuk, hogy a repetitív, monoton és nagy adatbázisokon való munkában verhetetlen az AI, de mostanság a kreatív elme emberi hegemóniáját is ostromolják a gépek. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó alapítója és kreatív igazgatója, aki számos hazai reklámkampány és márkastratégia láncsa hordója, többek között a Telekom, OTP Bank, RTL vagy a Mastercard és hasonló vállalatok piaci megjelenését egyengeti. Korábban elsősorban saját és csapatainak újszerű gondolatai építhetett, az utóbbi időben azonban a generatív AI képében új kihívót és egyben új szövetségest is kapott. Nézzük akkor meg, hogy melyik irányból tekint inkább a változásra, Balázs. Szia!
3: Hello!
2: Kezdhetjük is az ultimate kérdéssel, és szerintem, hogyha erre te válaszolsz, mint akinek a munkáját soha nem gondoltuk, hogy veszélyeztetni fogja bármilyen algoritmus, hogy te rettegésben élsz, vagy félelemben azzal kapcsolatban, hogy mondjuk így a nyakadra nő bármilyen ilyen szoftveres vagy gépi megoldás abban, amit te mondjuk így ilyen évtizedes távlatban hozol a szakmába?
3: Rettegésben talán nem, de azt hiszem, hogy mindenképp nyugodtabbak lehetnek a körülöttem élő hidegburkoló, óvodapedagógus, vagy épp műszerész kollégák, barátok. Tehát szerintem mindegy, hogy az ember milyen fehér galléros munkakörben dolgozik, alapvetően érzelmileg valahogy reagálnia kell ezekre a változásokra, amelyek most zajlanak. Én egyébként pánikban nem vagyok. Én nagyon szeretem a munkámat, és nagyon sokféleképpen kellett már ellátnom a feladataimat. Tehát egy-két paradigmaváltást, egy-két technológiai váltást már végigéltem, és alapvetően azt láttam, hogy a munka csak szórakoztatóbb, vagy mélyebb, izgalmasabb, több lehetőséget nyújtó lett tőle. Az, hogy itt most valóban egy kvantitatív vagy kvalitatív ugrás előtt állunk, és tényleg arról van-e szó, hogy a munkánk vagy fölöslegessé, vagy gépek által jobban elvégezhetővé válik, azt még nem tudom, de egyébként, hogyha pár év múlva meg kell tanulnom fodrászkodni, amit úgy látom, hogy az anyósom például nagyon élvez, akkor annak is örülni fogok. Igaz, valószínűleg az első vendégeim azok nem annyira.
2: Ja, itt azért majd visszatérhetünk arra, hogy miféle paradigmaváltások voltak, de hogy ebben a változásban azt mondjuk, hogy hirtelen történik, de azért gondolom van egy fokozatosság, és nemrégiben volt egy TEDx előadásod, ahol konkrétan ezt a témát dolgoztat fel, és ott volt egy nagyon szórakoztató történet azzal kapcsolatban, amikor először megjelent egy ügyfél egy komolyabban összerakott ilyen AI-os anyaggal, amit ő bepromptolt helyetted, neked?
3: Igen, a helyettem vagy nekem, az egy csodálatos kérdés, és ezt én se tudnám megmondani, ezt tőlük kéne megkérdezni. Egyébként a történet, amit elmeséltem ott, amire utalsz, az az RTL-esekkel közösen gondolkozva volt. Mi nagyon szeretjük őket, nagyon kedves ügyfeleink. Én egyébként előtte meg valamennyire még most is hébe-hóba televíziózgatok, tehát magát azt a szektort is nagyon szeretem, ami szintén egy óriási változás előtt alatt közben áll.
2: Igen, a Vidus Gabi is volt itt egyébként éppen digitális transformációról beszélgetni.
3: Hát ez is milyen izgalmas, valószínűleg egy médiavállalat vezetője 25 éve nem digitális transformációról beszélt volna. Most meg biztos vagyok benne, hogy a Gabi idejének a hát tekintélyes részét ez tölti ki. Minden esetre volt nekik egy Pandora című csodálatos műsoruk, dolgoztunk a kampányon, dolgoztunk azon. És ez egy fontos dolog, hogy az ember, amikor kommunikációs területen dolgozik, akkor szerintem alapvetően nem úgy kell, nem úgy érdemes elképzelni, vagy én szeretem, ha nem úgy képzelik el a munkámat, hogy ilyen reklámokat találok ki. Én azt próbálom kitalálni a kollégáimmal közösen, stratégákkal, árdirektorokkal, ügyfélkapcsolaton dolgozó emberekkel, mind együtt, hogy valami miért érdekeljen valakit. Ugye ez a mi munkánknak a kulcskérdése. Nem az, hogy mi történik majd egy reklámfilmben, vagy mit írunk a plakátra, az a következménye. Minden esetre elkezdtük kapargatni azt, hogy ez a műsor, ami picit olyan, mint az árulók, de nem egy kastélyban, hanem egy gyönyörű máltai díszletben játszódik, és van egy ilyen érdekes, mitológiai mellékíze, mellékszála az egésznek, miért lesz érdekes. Kísérletezgettünk, nézegettük azt, hogy néz neki egy plakátja ennek a műsornak, ha ilyen vagy olyan irányból közelítjük meg, és hogy nem, egyszer csak az RTL-nek a marketing vezetője, Barát Péter, régi, nagyon kedves kollega félrevont, és finoman, kicsit félve megmutatott valamit a képernyőjén, ami egy AI generált továbbfejlesztése volt annak, amin mi dolgoztunk. És mutatott először egyet, és fejben így legyintettem egyet, hogy jó, hát azért egy ideig még lesz itt miből tejet meg kenyeret venni. Aztán lapozott egyet a prezentációjában, és ott volt egy olyan hirdetés, aminek a kulcs mondatát, hogy headline-nak szoktuk hívni, a headline-ját megláttam, és azt mondtam, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És egy picit elkezdtem irigykedni egy nagy nyelvi modellre, és ez az én saját kis szakmai pályafutásomban mindenképp egy meghatározó pillanat volt, mert azt éreztem, hosszú ideje használok ilyen eszközöket, de most éreztem először azt, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És hála a jó égnek, ez a szervezet, a Péter csapata, a Gabi csapata, ez az egész vállalat úgy működik, hogy egyrészt értik, hogy itt egy transformáció van, a partnereket partnernek tekintik ebben, tehát pár héttel később már arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk ugyanazokat az eszközöket közösen használni a csapataink, azért, hogy azok minél jobbak legyenek a jövőben.
2: Igen, itt egyből erre rá is kérdeztem volna, hogy hogyan reagálsz erre, mert ebből lehet egy ego kérdést is csinálni, és hogy azt gondolom, hogy nem lenne teljesen meglepő, hogyha nagyon sokan elkezdenék mondjuk egy bizonyos szakmában, nem feltétlenül csak a tiédben, de bizonygatni azt, hogy a szar, amit csinált, de lehet, hogy esetleg titokban meg elkezd vele kísérletezni, illetve egy másik dolog egyébként, ami szerintem ilyen mellékhatás lehet, hogyha ezt egy ennyire könnyen, vagy mondjuk így ilyen komolyabb rutin nélkül ebben a témában összerakták, akkor attól meg felbátorodhatnak így a folyamat különböző tagjai, és hirtelen elönti ezeket a tereket, ez a generált tartalom, amit lehet, hogy te meg tudsz különböztetni, hogy jó vagy nem, de azt gondolom, hogy egy laikusabb szinten ez nagyon nehéz.
3: Igen, itt több fontos kérdést is érintett. említettél, egyrészt az szerintem egy lényeges alapvetés, hogy azért azok az emberek, akik ehhez az anyaghoz hozzányúltak, azok értenek a szakmához, ugye nem az én munkakörömben dolgoznak, de azt gondolom, hogy rutinosabb marketingesek, vagy PR szakemberek, kampánymenedzserek, akik ezt csinálják 5-10 éve, azok egyébként egy átlagos hétköznapjukon szerintem bizonyos feladataimat szuperül át tudnák venni, és lehet, hogy részét jobban is látnák el, mint én. Az, hogy az ember mennyire egóból reagál ebben a helyzetben, az szerintem legalább annyira a személyiség kérdése, mint annak a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy a lét határozza meg a tudatot, hogy szerencsére nem tartok attól, hogy ha holnap nem mehetnék be dolgozni, akkor ne találnék valami feladatot magamnak, és próbálnám inkább kihívásként megélni. Valószínűleg, ha épp billegne az állásom, és pont 2 hónappal ezelőtt kaptam volna egy szigorú visszajelzést a főnökeimtől, hogy itt azért jobban kéne teljesíteni, akkor lehet, hogy gyomortáljon engem is az ideg kapott volna el, hogy itt nincs hova fejlődnöm, mert helyettem egy számítógép fogja megcsinálni ezeket a feladatokat, és igen, a mi területünk, ez egyébként szerintem a szakmák javára igaz, így úgy pótolható. Tehát most is vannak olyan potenciális ügyfelek, akik azt mondanák, hogy az, ami nálunk, szerintünk a hozzáadott értékünk, az valójában neki fölösleges. És egyébként a generatív mesterséges intelligencia szerintem ebből a szempontból kifejezetten áldásos dolgokat fog beindítani a hirdetői piacnak, vagy a márkáknak azon szeletében, ahol nincs igény és vagy nincs erőforrás arra, hogy komolyabb szaktudású szervezetekkel dolgozzanak együtt, mert a mondjuk azt, hogy amatőr hibák, vagy a rutintalanságból fakadó hibák, amik megeshetnek egy ilyen szervezetnél, hogyha mégis dolgozik a márkán, mégis kampányokat csinál, azokat ezek az eszközök ki fogják küszöbölni. Szerintem, ha minden jól megy, rettenetes reklámból kevesebb kéne, hogy legyen a jövőben, föl kéne, hogy emelkedjen a középszer. És az, hogy mi emellett meddig jutunk el, vagy kiknek fogunk tudni értéket képviselni, az nyilván a jövő zenéje, de én bízom benne, hogy mindig meg lesz az az ügyfélkör, aki valamiért azt gondolja, hogy ha a többiek egy magasabb szintre léptek, akkor nekem még magasabb szintre kell lépnem, és azt nem biztos, hogy ezek az eszközök a probabilisztikus működésükkel, hiába elképesztő adatmennyiséggel, és csodálatos kombinatorikával dolgoznak, hát ha hozzájuk képest is tud még valamit adni, egy ezeket jól használó, illetve önmagát jól használó emberi gárda.
2: Igen, itt a középszerűségre is azt szoktam mondani, hogy ez végül is ingyen lett most már, ami érdekes meglátás, hogy az rákényszeríti az eddig mondjuk egy középszerűnél egy kicsit jobban működő szereplőket arra, hogy sokkal jobban működjenek, vagy egyébként ők is lemennek költségben. Szerintem mind a két út nyitott, de hogy azért az látszik, hogy inkább az, hogy alacsonyabb a kerítés, az inkább azt jelenti, hogy többen jönnek be a területre, és hogy milyen a content piacon az látszik, hogy a LinkedIn, az szerintem egy nagyon jó példa, hogy eddig is voltak emberek, akik egyébként tök jó posztokat írtak, nagyon inspiráló gondolatokat, de hogyha nem figyelsz, vagy inkább úgy mondom, hogy kicsit jobban figyelsz, akkor rájössz, hogy manapság az ilyen self-made wannabe LinkedIn influencereknek egy jelentős része szinte biztos, hogy AI-jal írt, vagy legalább erősen stilizált és felhabosított posztokkal támad, sokkal többen, mint eddig. Ami már így akár befogadhatatlanná teszi ezt a mennyiséget, meg ebben a zajban a nem középszerű dolgok, azok sokkal nehezebben találhatóak meg. És hogy igazából a kérdésem az, hogy mondjuk te, amikor meglátsz akár egy ilyen AI generátort, vagy amikor egy saját ötletet, vagy egy emberi ötletet, hogy hogyan tudod megkülönböztetni, vagy mi az a szempont, amitől egyébként valamire azt mondod, hogy ez jó, vagy nem jó, az adat alapú, szubjektív, tehát hogy hol tudsz tetten érni mondjuk egy ilyen középszerűséget, vagy egy nem középszerűséget?
3: Az én véleményem az, és ez kifejezetten az én szakmámra igaz, mert szerintem vannak olyan szakmák, ahol ezt másként kell megítélni, de én az anyagokat, amelyek elém kerülnek, önmagukban próbálom megítélni. Tehát mi azért célszerszámok segítségével célszerszámokat hozunk létre. Tehát mi nem vagyunk művészek, a reklámnak van egy művészi vénája, használ művészi eszközöket, de mi alapvetően azért azért hozunk létre dolgokat, mert azzal valamilyen célunk van. És akkor, amikor egy ilyen dolgot elém tesznek, akkor nekem azt a dolgot úgy kell vizsgálnom, hogy ez be tudja tölteni ezt a szerepet. Tehát, hogyha azt mondod nekem, hogy készítettél egy szoftvert, amivel mostantól 3 gomnyomással, mit tudom, egy N8N automatizációval meg lehet csinálni, hogy beütöm egy telefonnak a típusát, és beírom, hogy mik a legfontosabb jellemzői, és legenerál nekem 47 féle internetes bennert kis rövid filmecskét, ezt, azt, amazt, és azok jól néznek ki, akkor első körben azt kell néznem, hogy ezek valójában be tudják tölteni azt a szerepet, hogy az érdeklődő ember azt mondja, hogy jaj, pont most akartam magamnak új telefont venni, megnézem, hogy ezt mennyiért árusítja a Telekom, és ne első körben ne csak azzal foglalkozzak, hogy ennek mondjuk milyen szakmai, etikai vagy munkaerőpiaci következményei vannak. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az én fejemben vagy az én ízlésemnek még mindig az egyik kulcskérdése ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy jogszerű volt-e ezt az adatmennyiséget erre felhasználni. És én nem vagyok róla meggyőzve.
2: Ezt kifejted?
3: Persze, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk az amerikai szerzőjogot nézzük, és azt mondjuk, hogy bizonyos helyzetben egy szellemi termék felhasználása fair use-nak minősül, akkor az eddig egy viszonylag kiismerhető keretrendszert adott rá, hogy elfogadjuk, hogy valami törvényes vagy törvénytelene. Az, hogy most egy szoftver végignézi a Ghibli stúdió összes rajzfilmjét, és utána olyan dolgokat állít elő, amelyek arra megtévesztésig hasonlítanak, az számomra nem egyértelmű, hogy etikus és vagy törvényese.
2: Igen, de eddig én is végignézhettem volna az összes rajzfilmet, és valószínűleg ezt meg is tették. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha valaki mondjuk eddig is elkezdett egy tartalmat létrehozni, akkor valószínűleg egy csapatot ráállított, vagy mondjuk én azt gondolom, hogy akár a ti munkátokban is így alapvetés, hogy ismerjétek a piacot, gondolom nézitek a reklámokat. Igen, ez egy kapacitás meg sebesség kérdés, hogy most ezt sokkal gyorsabban meg lehet csinálni.
3: Igen. De az, hogy fogok egy elemet, egy fejlettebb elemet, és beírom a Harry Potter első bekezdését, és azt mondom neki, hogy folytasd a szöveget, és ez visszaadja nekem a regényt, vagy amikor nem tudom, emlékszel-e még a Dali első vagy második generációjánál, ha azt mondtuk, hogy generálj egy focis képet, még a Getty Images vízjelet is rágenerálta, annyira onnantól, hogy csodálatos volt, itt ugye 2020-21-ről beszélünk, tehát ennél komolyabb mesztelen a király pillanat nem nagyon volt, és igen, ez egy kérdés, hogy itt milyen változással állunk szemben, és hogyha azt mondjuk, hogy ez minden fehér galléros munkafolyamatot, munkaértéket elkezd most újra definiálni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ezek a rendszerek vajon kellene-e, hogy ellentételezzék az eredeti alkotások létrehozóit. És mondom, ez számomra egyszerre filozófia, meg egyszerre jogi kérdés, és hát nyilván azért is foglalkoztat ennyire, mert a mi területünkön, de egyébként a legtöbb ilyen területen alapvetően szellemi termékeket hozunk létre, és a szellemi termékeink adják meg annak az értékét, amiért bejárunk dolgozni.
2: Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy új tartalomnak, vagy új anyagnak tudjuk-e tekinteni akkor azt, amit mondjuk akár én, vagy bármilyen szereplő mondjuk ezekkel az AI eszközökkel létrehoz, amennyiben azt mondjuk, hogy ezeken tanul, de hogy valójában mi is tanultunk, és akkor lehet, hogy sokkal több forrásból, azóta ez nagyon izgalmas, mióta már hárisnak minden modell kírogatja, hogy akkor honnan szedte azt a gondolatot. Hát nagyon vicces néha egyébként, hogy honnan szedi, meg Reddit oldalakról, meg ilyenekről is.
3: Hát emlékszel még ugye a pizza, a egyél egy kis kavicsot, az emésztésre, nem tudom, megvan-e. Ez ugye korábbi a Google AI válaszai, amikor még csak beta üzemmódban voltak, akkor kifejezetten szerettek a Reddithez nyúlni, mint forráshoz. Ott ugye volt is egy Reddit-Google megállapodás szerint, miszerint csak ők crawlolhatták a Reddit threadeket, és ugye az volt a válasza a szoftvernek, hogyha lecsúszik a sajt a pizzádról, akkor egy kis ragasztó sokat segíthet. De ezek most már szórakoztató anekdoták, de akkor ez volt a state of the art, azóta nyilván pont, ahogy mondod, ebben történt előre.
2: Jó, de tehát akkor te új dolognak tekinted, amit létrehozol vagy egy ügyes másolás montázsnak?
3: Szerintem az, ami létrejön, és egyébként szabadalmi értelemben is egyelőre itt tartunk, tehát amíg nem történik meg a következő lépés, és nem tudunk még jobban ágensekben gondolkozni, addig azért tök egyértelmű, hogy most, amit promptolsz, az befolyásolja a végeredményt, és azért neked kell felelősséget vállalnod, ergo a szellemi termék létrehozása is hozzád kapcsolódik. Ezzel együtt, ha én most lerajzolok egy nagyon hasonló Mickey Egeret, mint a Mickey Egér, akkor megdicsér az óvónéni, ha elkezdek ilyen pólókat árulni, akkor lehet, hogy egyszer csak a Disney jogászaival találom magam szembe, teljesen jogosan. Én szerintem itt inkább az a kulcskérdés, hogy vegyük azt a példát, hogy ebben az óriási adattömegben, amit feldolgoznak ezek a szoftverek, mondjuk ott vannak a termékismertetők. Eddig, aki termékismertetőket gyártott a webre, az abból tudott kiindulni, hogy az ő weboldalára látogatók érkeznek, azok a látogatók látnak majd hirdetéseket, arra rákattintanak, ne adj Isten előfizetési díjat fizetnek, hogy megnézhetik, hogy egy-egy fülhallgató jobb-e, mint a másik. Az, hogy ezeken a rendszereken átszűrve megérkeznek végül a végfelhasználókhoz, az annyira fölbolygatja ezeket az üzleti modelleket, hogy nem csak az a probléma, hogy hogyan ellentételezzük azokat, akik korábban létrehoztak ilyeneket, hanem a következő Ghibli stílus megalkotója, vagy a következő fülhallgató szakértője a világnak, látja-e értelmét annak, hogy ilyen tartalmakat létrehozzon, ha utána az nagyon gyorsan agregálhatóvá, nagyon gyorsan transformálhatóvá válik, és nincs meg az a pálya előtted, hogy az energia, amit befektettél, az valahol jövedelmet termel a számodra, akár pénzügyit, akár reputációbélit.
2: Ti túlterheltek vagytok a munkátok során?
3: A túlterheltség relatív. Én azt látom, ugye a legalaposabb tapasztalatom a saját munkahelyemről van. Én úgy érzem, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket jelenleg elvégzünk. De az, hogy a megfelelő dolgokkal töltjük el a napunkat, vagy tudnánk-e azt még nagyobb érték előállítására használni, az egy sokkal bizonytalanabb kérdés, mert mondok neked egy példát, én korábban mindig azt kértem a munkatársaimtól, hogyha nemzetközi projekten dolgozunk, akkor ezt az elejétől fogva a végső nyelven tegyük, mert különben egy ponton valakinek le kell ülnie lefordítani az egészet, és lehet, hogy alapjaitól remeg meg az, amit csináltunk. A fordításra fordított energia a töredéke ahhoz képest, mint amit korábban ezekbe a folyamatokba fektetnünk kellett. Most már nyugodtan dolgozunk az elejétől fogva magyarul, mert ha van egy ember, aki jól beszél angolul, vagy németül, vagy az adott nyelven, és utána lektorálni tudja csak az anyagot, végigfutja, hogy nincs-e benne nagy félrefordítás, és javarészt nincs, akkor hirtelen lehetőségünk van arra, hogy sokkal gyorsabban dolgozzunk az anyanyelvünkön, és nyertünk egy csomó időt, amit értékteremtésre tudunk fordítani.
2: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Shop and let me go. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad.
5: Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
2: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a mesterséges intelligencia és a kreatív szakmák viszonya, vendégünk pedig Pőce Balázs, a Mito kreatív igazgatója. Azt mondtad, hogy így értelem mentén ránézel arra, hogy mik azok a folyamat részek, amiben egyébként lehet, hogy nyomasztó és vagy unalmas lenni, vagy ami nagyon sok időt veszel, és akkor hol lehet ugrani, de nem tudom, gravitáció által döltök bele az AI használatba.
3: Nem. Eleve az elején, amíg a jogi keretek bizonytalanok voltak, és különösen, mi ugye nagyon sok érzékeny adattal dolgozunk, nem elsősorban a sajátjainkkal, hanem az ügyfeleinkével. Tehát nálunk a legfontosabb lépés az elején az volt, hogy teremtődjenek olyan peremfeltételek és olyan jogi garanciák, hogyha mi ügyfél adattal dolgozunk egy-egy projekten, akkor az nem megy el tőlünk sehova. Vagy ha elmegy, akkor ott más nem fér hozzá. Tehát ez egy olyan higiéniásnak tekinthető, de nem, tehát emlékszem meg te is, az elején teljesen bizonytalan valami volt, hogy ott pontosan mi történik egy adott elelem fejlesztőjénél azzal az adattal, amivel te éppen dolgozol. Szóval ezt ki kellett pipálni. Egyébként pedig abból az irányból közelítettünk, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyek A, jobbak tudnak így lenni, mert ugye van olyan, ahol egyszerűen a végeredmény jobb minőségű, mint amit tudtunk volna csinálni adott idő alatt, vagy melyek azok, amik egyébként csak frusztrációt szülnek. És én azt látom, hogy egyelőre szakterületről szakterületre különbözik, hogy ki miben találja meg az örömét, és ez egy érdekes feszültség, nem tudom, az elmúlt hetekben, hónapokban többen publikáltak róla, hogy vállalati környezetben 2 irányból közelítenek ezek a rendszerek. Van egyrészt az, hogy te meg én, akik ülünk benne az asztalunk mellett, és van egy pozink, amit betöltünk. Elkezdjük használni ezeket az eszközöket, mert egy-egy munkafolyamatot kipótolnak. Nyilván a vállalati IT jóváhagyásával, de a saját ízlésünk szerint. Dani nagyon szereti, hogyha már rögtön ki tudja próbálni, hogy valami hogy mutat Figmában betördelve, ezért a belefideli rögtön a Figmába, amit ír. Balázs nagyon szereti, ha nem kell egy árdirektort fölhívogatnia, hogy egy béna hirdetés mockupot összerakjon, inkább legenerálja magának. Van ez. Tehát jön a vállalatban fölülről jönnek olyan irányelvek, hogy ezek mélyebben beágyazódjanak a folyamatainkba, és ott szerintem sokkal jobban recseg, ropog egyelőre az egész. Tehát az a fajta implementáció még nehezebbnek tűnik, de nyilván ez is időkérdése. Ezért én azt mondom, hogy szerintem már minden területen megvannak azok a rutinok, eszközök, amikkel tök boldogak a kollégák. Az, hogy egy stratéga tud csinálni egy szimulált fókuszcsoport beszélgetést egy adott területről, gondolatról, kreatív ötletről. Az, hogy én például most tegnap kaptam egy feladatot, együtt fogunk dolgozni egy kiváló humoristával egy kampányon, és nem volt teljesen világos, hogy mi az ő karaktere, amit majd megjelenít a tartalmakban. Írtunk egy kollégámmal 2-3 verziót, és utána azt mondtuk az egyik elemnek, hogy generálj ezek alapján rövid, félperces sketcheket, stand-upokat az ő stílusában, az adott karakter stílusában, hogy meg tudjuk nézni, hogy ez hogy mutat jobban, és hogy az ügyféllel jobban tudjuk érzékeltetni, hogy mi jön ki ebből. Az, ami kijött, az 70%-ban volt vicces, és mi tudtunk rajta még fokozni, és jobb lett tőle, de alapvetően demonstratív célokkal született, és az egész folyamat ott rettenetesen meggyorsította, mert nem egy absztrakt karakterleírásból kellett az ügyfélnek és a kollégáknak a saját fantáziájuk segítségével levezetni, hogy az végül milyen tartalmakat eredményez majd, hanem mutattunk nekik egy prototípust, olyan, mintha rajzoltunk van egy storyboard kockát.
9: Ja. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyrészt ugye, hogy így már ismeri a hátteredet, mondjuk az adott rendszer, akkor az eleve segít, de hogy még nagyon rutinos, meg ilyen specifikus promptok és inputok mentén is, ilyen közepesen gagyi dolgokat, vagy ilyen nagyon mesterkél dolgokat hoz ki magából, de azt észrevettem, hogy, és ez inkább a marketinges terület, majd miért hozok egyébként egy IT-s példát is, hogy sokkal nagyobb tempóban tudunk létrehozni anyagokat, jó minőségben, egy kicsivel talán még jobb minőségben, meg konzisztensebben, mint eddig, úgyhogy gyakorlatilag, mint egy ilyen kis asszisztens, vagy mint egy kis segédmunkás, így alánk dolgozik, vállalhatatlan dolgokat tesz oda, de pont ez a, nem tudom, a szaktudás, a rutin, az ott van a fejünkben, és azzal együtt viszont sokkal könnyebb, tehát mondjuk nem annyira megterhelő, hogyha egy feladatban mondjuk így 40-szer kell ugyanazt megcsinálni, hogyha kicsit ilyen konyhakész módon kapom. És akkor ugye programozásban, Sivában ugye a fejlesztőktől visszajövő tapasztalatok azért azt mutatják, hogy egyrészt nem mindenki szívesen használja ezeket, de valamilyen módon igen, de hogy az látszik, hogy mondjuk a ilyen heti óra számban elmarad attól, mint amit esetleg képzelünk mondjuk így az újságcikkek alapján a felhasználás. A másik pedig az, hogy ugye nagyon gyorsan hoz létre tartalmat, de annak után az ellenőrzés fordított idő, az viszont exponenciálisan megnőtt, ami átalakítja a munkafolyamatokat, mert nagyon gyorsan tudnak kódot írni, amik egyébként működnek, csak utána már senki nem érti, hogy mi van benne, és hogyha például változtatni kell, és egyébként ez pont a Bobor Szabi után szabadon egy ilyen mitós mondás volt, hogy hát az csak egy gomb, amikor az ügyfél a release előtt egy nappal azt kéri, hogy akkor oda kerül egy gomb, de hogy valójában minél később vagyunk, annál drágább minden változtatás, és hogy az AI-ért ilyen nem várt dolog, hogy, és egyébként az a szövegekre is igaz, hogy nagyon gyorsan tudunk posztokat írni, meg akár e-bookokat, meg videókat, meg bármit tudunk csinálni, de azt, mire vége ellenőrzi mindenki, hogy nincs benne hülyeség, és a legváratlanabb pontokon találunk olyan vad dolgokat, amin úgy átsiklik a szemed, de utána, hogyha mondjuk az kimegy élesbe, abból nagy kellemetlenség adnak, hogy te is tapasztalod egyébként ezt, hogy ja, az egyik oldalon nyertünk egy nagyot, a másik oldalon meg azért szívunk.
3: Igen, tökéletesen összefoglaltad szerintem ezeknek a rendszereknek a jelenlegi problematikáját, kiegészítve azzal, hogy egyébként a tesztelést meg az olvasást is tudod outsourcolni ágensnek, de megint csak nem lehetsz benne biztos, hogy elvégezte a feladatát. Nekem ebben az egyik legszemfelnyitóbb pillanat az volt, és ez nem volt nagyon régen, az elmúlt egy évben, de lehet, hogy fél évben volt, hogy veszekedtem egy elelemmel, hogy az a szöveg, amit leírt, az milyen nyelven van. Jó. Mert előttem volt a magyar szöveg, amit legenerált, és megkértem, hogy fordítsa le angolra, és azt mondta, hogy már angol. És mondtam, hogy nem angol, és mondta, hogy de angol. És ez még egy jobb, ez egy szórakoztató konfrontáció, megint csak egy jó anekdota, de az, amiről beszél, szerintem kifejezetten fejlesztési területen azért kiemeltem fontos, mert az egy működő valami. A szöveget úgy tudom megítélni, vagy az ilyen jellegű kulturális termékeket úgy tudom megítélni, hogy nincs hátlapjuk, nincs szerkezetük, nincs motorjuk. Az egy valami. Ha olvasok egy szöveget, a legnagyobb veszély, aminek mi ki vagyunk téve, és ami ehhez mérhető, hogy lopott úgy, ahogy van. Uh-huh. Az egy hatalmas veszély. Tehát a középszerű, az egy bekalkulálható rizikó. Tehát, hogy az is érződik, én emlékszem, amikor kollégákkal először tesztelgettük, hogy briefet közvetlenül bedobunk ilyen rendszerekbe, és mit kapunk vissza, akkor az ember visszakapja a jószándékú laikus megoldását. Jószándékú laikusnak hívom most azokat, akik műveltebbek, és tudják, hogy hogy szokott kinézni egy rövid film, vagy egy reklámfilm, vagy egy plakát, vagy akár az egyetemistákat. Én sokat dolgoztam egyetemistákkal, főiskolásokkal, azt a szintet hozta tök jól. Az egyetemi verseny, amikor találjatok ki egy új kampányt a borsodi sörnek, és akkor az első ötlet, a középszer, a default, az alapértelmezés kipottyant ezekből a rendszerekből, és nagyon sok ügynökség nagyon okosan arra használta ezeket a szoftvereket. Először, hogy bedobta a briefet, visszakapta a default választ, és azt a brief részévé tette. És azt mondta a kreatívoknak, hogy ilyennel ne gyertek vissza. Oh. Mert ez az, amiért nincs ránk szükség. Tehát ennél nagyobbat kell lépni. Ezért pont, ahogy te mondod, az, hogy az ötlet eredetét ellenőrizzük, nálunk az ehhez hasonló rákfene, és nem lehet megcsinálni. Tehát nem fogom tudni neked megmondani, ha én most leülök, hogy te jó ég, holnap leadás van az OTP-nél, kéne vinnünk egy nagyon izgalmas személyi kölcsön kampányt, és erről a kategóriáról már nem jut eszembe semmi új, olyan régóta dolgozom rajta, és azt mondja nekem a szoftver, hogy gondoltál-e már arra, Balázs, hogy a személyi kölcsön olyan, mint egy traktor kereke, mert ezért, azért, vagy amazért, és hú, de izgi, sose jutott volna eszembe, és később kiderül, hogy Németországban valamelyik bank 10 éve kampányol ennek a gondolatnak a mentén, az egy Google kereséssel nem fog kiderülni, mert nem fogok tudni így fogalmazni, és egyszer csak valaki azt fogja mondani, hogy hát ne haragudj, de hát ez az ötlet már 2015 óta fut Németországban.
9: És ez nem biztos csak presztízs probléma, hanem esetleg valamiféle kártérítés is lehet, hogy ha olyan jogot sikerül megsértened, ami védettséget élvez.
3: Igen, igen, ez mind a kettő. A presztízs nagyobb probléma, nálunk a presztízs probléma az nagyon hamar válik üzleti problémává, hiszen az eredetiségünket, meg a különlegességünket, meg a stratégiai gondolkodásunkat árazzuk be. És az, hogyha az ügyfél nem látja ennek a hozzáadott értékét, vagy azt gondolja, hogy nagyon közel van a mi minőségünk ahhoz, amit egyébként egy LLM-nek a nagyvállalati előfizetésével megkap, akkor valóban nincs értelme, hogy dolgozzon velünk. Szerencsére ilyennel ritkán találkozunk. Kérdezted az előbb, hogy ugye eleve szemlézzük a szakmát, nézegetjük. Én vagyok az, aki a legkevesebbet olvasok konkrét kampányokról, pont azért, mert nem tudja az ember, hogy mi az, ami megragad a fejében, ja. És 2 év múlva nagyon jól hangzik, mint eredeti ötlet. Szóval engem inkább a társterületek foglalkoztatnak, mint konkrétan a megvalósuló kampányok, de már ez a regresszív hipnózis is elég, amikor tudod, ránézel az ötletedre, és próbálod tisztázni magaddal, hogy ez ugye nem valami hasonló, ami beragad belém.
9: Ja, a zeneszerzőknél, és amikor egyszer valahol hallotta, és újraírta, és megjelent, és utána, nem tudom, a YouTube Content ID viszont meg már azonnal felismeri.
3: Bizony.
9: De, hogy itt ugye elhangzott ugye ez a lopás szó, amiben végül is a szándékosságot is már beleérthetjük, és ti is ügynökség vagytok, meg mondjam mi is, de hogy egyébként végül is, hogy a vevő meg a ügynökség oldalon is el tudjuk képzelni a helyzeteket, hogy oké, hogyha vékony a különbség az AI-ral érhető, meg az eredeti elmék által létrehozott között, de az ár az meg magas, akkor is felvetődhetnek kérdések, de azért biztos vagyok benne, hogy piac szerte azért sok olyan eset van, amikor az ilyen ügynökségek vagy beszállítók próbálkoznak azzal, hogy felgyorsítva a saját folyamataikat is gyártva, akár szándékosan, akár nem, de hogy elkezdik felhigítani a saját terméküket. Mi történik, amikor ez kibukik?
3: Nekünk ilyen tapasztalatunk még nem volt. Rögtön az elejétől fogva, amikor elkészült a felelős AI szabályzatunk, ami mindannyiunkra kötelező, akkor az egyik kikötése ennek már rögtön az volt, hogy transzparensnek kell lenni azzal kapcsolatban, hogyha így előállított terméket mutatunk be. Tehát ez nem játék, ezt nem lehet úgy tenni, mintha te csináltad volna. Amúgy nagyon érdekes, képzeld el, sokat beszélünk ugye mozgókép előállító szakemberekkel, rendezőkkel, akik egy-egy reklámfilm ötlethez elhozzák a saját interpretációjukat. Ezeket hívjuk treatmenteknek, amikor nálunk megszületik egy ötlet egy reklámhoz, de ABC rendező azt nagyon másként valósítaná meg, és bekerült a treatmentek elejére, képzeld el, ez a treatment AI használata nélkül készült disclaimer.
9: Wow.
3: Én nagyon megvoltam rajta lepve. Most volt olyan projekt, ahol a 3 kiváló szakemberből 2-nél is ott szerepelt az első oldalon.
9: És ez mit jelent? Ettől most az értékes, vagy azt is jelentheti, hogy akkor ne úgy ítéld meg akár a beletett kapacitás okán, hogy lehet, hogy azért sutább, mert nem használt AI-t, vagy ez mit jelent ebben az esetben?
3: Én azért örültem ennek, mert azt feltételeztem, hogy az, amivel nem értek egyet benne, vagy az, ami tévedésnek tűnik, az nem egy gépnek a tévedése, hanem az ő tévedése, és tudunk róla beszélgetni, illetve minden gondolat, ugye ennek a túloldala, minden gondolat szándékos. Tehát, hogyha ő beleírta, hogy és egyébként azt gondolom, hogy zörejekkel kéne dolgozni zene nélkül, az nem azért van, mert ezt tartotta a legvalószínűbb mondat folytatásnak egy program, hanem mert XY rendező úgy gondolja, hogy itt nem kéne használnunk zenét ebben a reklámban. Van valami tudatosság mögötte. És ez szerintem azért érdekes, mert ezekkel az emberekkel, ugye szoftverekről beszélgetünk, de a világ nem ér véget a szoftver karnyújtásnyi területén belül. Tehát mi ezt a filmet majd le fogjuk forgatni, ott fog állni egy stáb, még nem generáljuk az egészet, olyan is van, amit generál az ember, de javarészt azért forgatást igényelnek még, ha itt maradunk a példánál, a reklámfilmek előállítása, és az, ami döntés papíron egy elelemtől nagyon jól hangzik, az utána, amikor a fizika törvényeinek kell engedelmeskednie egy optikának, vagy egy mikrofonnak, vagy egy lámpának, ott hirtelen az elelem felelősség eltűnik, hiszen csak valószínűség számít, de ott áll a szakember, hogy az, amit ígért az alkotói elképzelésében, ebben az esetben idézőjelben, hogyha csak generálta, azt valójában nem fogja tudni lehozni.
9: És árat csökkent inkább, vagy milyen hatással van mondjuk így akkor a megbízásokra, mert hogyha ti is azért tényleg tudjátok használni gyorsabban, és értve, hogy egyébként akkor ezt így fair módon, vagy akár jelölve teszitek meg, akkor az ügyfél szempontjából, és szerintem hasonló ügyfelekkel, vagy kb. Ugyanazokon dolgozunk, tehát hogy ezek a kérdések mindig felvetődnek, hogy akkor mit mondasz, hogy akkor mostantól többet termelsz, jobb megalapozottsága van ugyanannak, vagy olcsóbb leszel?
3: Szerintem ideális esetben mindezek együtt. Oh. Tehát ugye szolgáltató területen dolgozunk, tehát alapvetően a létjogosultságunkat az igény teremti meg. Az, hogy a túloldalon azt gondolják, hogy azt az adott tudást nekik nem érdemes házon belül tartaniuk, választanak egy partnert, és azok ti vagytok, vagy mi vagyunk, vagy valaki más. És én szerintem ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a technológiai lehetőségek átalakítják az ügyféloldali szervezet prioritásait, meg az allokációs elképzeléseiket. Most már úgy látjuk a világ nagy dolgaiból, hogy ezt meg tudjuk csinálni így vagy úgy olcsóbban. Ezért, mivel a mi ügyfeleinknek az a fontos, hogy ez vagy az jó legyen, több energiát tudunk folytatni emerre vagy amarra. Ha ezt tényleges üzleti folyamatokra vagy termékekre akarjuk lefordítani, nem emlékszem pontosan, de rátenném a nyakamat, hogy 20 éve az, hogy egyesével különböző méretekre digitális hirdetéseket készítsünk el, az az árbevételünknek egy tekintélyes részét adta. Mert olyan emberekkel kellett együtt dolgoznod, akik meg tudnak álmodni egy vizuális világot, ami működik egyébként egy, akkor még nem Telex nyitón, akkor még Origo vagy Index nyitón, ilyen meg olyan méretben, ilyen meg olyan formátumban, meg interakcióval, és utána azt gyorsan ő vagy egy másik kollega meg tudja csinálni állóban, fekvőben, kerekben, négyszögletesben, mint gombóc Artur. Ha most azt mondjuk, hogy ennek már egy gomnyomásra meg kell történnie, már pedig meg tud történni elég jól minőségbiztosítható módon, akkor látszik, hogy közben ott felszabadult egy adag erőforrás, de nem arról van szó, hogy ne lenne még feladat, amit ezek a szakemberek el tudnak látni, csak már nem kell piszmogniuk azzal, hogy egy 728x90-es bendert 80x460-asra alakítsanak.
9: De azt gondolom, hogy főleg a kreatív területen azért még valószínűleg több olyan ember is van, aki kevésbé ilyen tech-savvy, és inkább egyébként a művészet irányából közelít, hogy velük mit kezdesz azért, hogy mondjuk ezeket az egyébként nagyon erős digitalizációs eszközöket úgy használják, hogy az őket ne lassítsa, nem segítse.
3: Szerintem most már nagyon nehéz úgy működni ezen a területen, hogy a technológiához ne legyen bizonyos fokú minimum kíváncsiságod, de inkább szakértelmed. Az ügynökségi világban, én úgy látom, hogy a kreatív ügynökségi világban megkockáztatom, hogy olyan szerepe van már a technológiának, amilyen korábban a művészeti beágyazottságnak volt. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy sok helyről jönnek emberek kreatív ügynökségekhez, vagy kreatív területre. Tehát mi jó pár éve a Marosi Gergő kollégámmal azért indítottuk el az intrót, mert azt láttuk, hogy teljesen véletlenszerű, hogy kiből lesz ügynökségi kreatív, és kéne valami közös ilyen bevezető képzés, ami az affinis embereket betereli az ügynökségekhez. Különben nem biztos, hogy a legjobb emberek jutnak be ide, de eddig is volt olyan, aki alapvetően abból az irányból közelített, hogy nagyon kíváncsi az ügyfelek bizniszére. Tehát azt akarja érteni, hogy valaki miért vesz föl pont olyan jelzálog kölcsönt, vagy miért pont ott veszi föl. Voltak olyanok, akik a művészet irányából jöttek, voltak, akik a történetmesélésből, vagy a content irányából, és minél diverzebb ilyen szempontból a csapatod, annál jobban tudod őket allokálni megfelelő feladatokra, és általában a nagy termékmennyiség, amit kibocsájtotok, annál jobb lesz. Én azt látom, hogy ha minden így megy tovább, akkor az elelemeknek a használata, azzal együtt egyébként, hogy egyre felhasználóbarátabbak lesznek, az mindenkinél egy alapelvárás lesz. Tehát picit olyan lesz, hogyha pár év múlva valaki azt mondja, hogy már bocsánat, én nem nagyon szeretek promptolni, az olyan, mintha most azt mondaná, hogy köszöni a feladatot, de ő nem állít össze prezentációt. Uh-huh. Értjük, tök jó, de akkor nem biztos, hogy a legjobb helyen dolgozol.
9: Szerintem akkor megérkeztünk így ahhoz a ponthoz, ahol el tudjuk engedni a beszélgetést, és hogy nem rettentünk meg akkor a kreatív elméket érő kihívástól, amit az AI jelent, hanem akkor azt mondjuk, hogy kreatív technológusokká válunk mindannyian, akik ilyen területen dolgoznak, és egyébként ez nem feltétlenül csak a reklámszakembereket jelenti, mert a kreativitás azért az sok mindent jelent. Megnyugtattál szerintem mindenkit, és köszönjük, hogy itt voltál, Balázs.
3: Köszönöm a meghívást.
9: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó kreatív igazgatója volt, akivel közösen fejtettük meg, hogyan érdemes bevonni a kreatív munkafolyamatokba az AI-t, hogyan kell értelmezni a trendet, és miért nem kell feltétlenül megijedni, de azért odafigyelni, igen. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
10: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
11: Uh-huh, nagyon.
10: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
11: De hol?
10: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
11: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
10: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
12: De miért?
10: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
13: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
16: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
17: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
18: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A héten tárgyalnak az egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezéséről. Feljelentést tesz a kormány a korábbi építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált iratok miatt. Fellángolt az ebola járvány. Napközben megszűnik a csapadék, a nap is többfelé kisüthet, megélénkül a szél, 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyal a héten az egészségügyi miniszter a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Hegedűs Zsolt hétvégi posztjában jelezte, több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápoló hiány pedig meghaladja a 30 000 főt, és a már most tomboló munkaerő hiány mellett néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből a nyugdíjazások miatt. Mint írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240-et, ami szerint a rendszer szintű önkizsákmányolás. A legkritikusabb területek között szerepel a felnőtt ápolás, az anesteziológia, az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Feljelentést tesz a kormány a korábbi építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált iratok miatt. Legalább 15-20 ledarált iratokkal teli zsákot, választási szórólapokat, táblákat és DPK gyűléseken használt magyar zászlókat is találtak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ez több bűncselekményt is felvet, köztük például tiltott pártfinanszírozást, ezért feljelentést tesznek. A tárca korábbi közigazgatási államtitkára válaszul jelezte, a minisztériumban minden hivatalos iratot iktattak, azok jelenleg is hiánytalanul megtalálhatóak az irattárban, papír, valamint az elektronikus iktatórendszerben, elektronikus formában. Juhász Tünde szerint a Magyar Péter által közzétett videóban szereplő szemetes zsákok hivatalos iratot nem tartalmaznak. Az amerikai elnök ismét megfenyegette Iránt. Ketyeg az óra, és jobb, ha lépnek, méghozzá sürgősen, különben nem marad belőlük semmi, írta a közösségi oldalán Donald Trump. Közben továbbra sincs megállapodása a hormúzi szoros ügyében. Irán szerint a tranzit forgalom akkor fog folytatódni, ha az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus véget ér. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a háború befejezése után is fenn akarják tartani az ellenőrzés bizonyos fokát, írja Bloomberg. Fellángolt az ebola járvány. A WHO szerint a betegség terjedése nem mérhető a Covid-hoz, így egyelőre nem kell lezárni a nemzetközi határokat, de Kongóban és Ugandában már több mint 300 gyanús esetet és 88 halálesetet tártak fel. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az ebola nagyon fertőző és testnedvekkel is elkapható, az általa okozott betegség ritka, de súlyos és gyakran halálos kimenetelű, figyelmeztet az AP amerikai hírügynökség.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Eleinte sok felhő lesz felettünk, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, többfelé kisüthet a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: Továbbra is nagy a baj az utakon, hát ezt én is tapasztaltam, nem csak tegnap, de tegnap nagyon nagy lökettel kaptam vele. Itt van velünk a stúdióban Schiller Márk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Felvezetésképpen egy hallgató üzenetet ide bígyeztetni.
6: Jöhet?
8: Jó, voltam, persze. Két hete csapott el egy elektromos rolleres, avóta sem tudok lábra állni, legalább több időm van hallgatni a Millást, amúgy of course cserben hagyással elhagy. hajtott. De na, ez csak egy szösszenet, igen.
6: Úgyhogy klasszikus, és hadd gratuláljunk az elején a beszélgetésnek, mert a Schiller Autócsaládot tüntették ki az év közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállalása díjjal.
7: Köszönjük szépen.
6: Ez miért van? Mit jelent?
7: Ez lényegében azt jelenti, hogy a közlekedési kultúra napján most hétfőn átvettem ezt a díjat, amivel

0: Itt ezt mi a Hungaroring Driving Centerrel és az ORFK OBB-vel közösen csináljuk, aminek az a lényege, hogy hozzáértő személyek, instruktorok, vezetéstechnikai instruktorok gyakorlatilag elemeznek helyzeteket, hogy mik történnek az utakon, ezt hogyan lehetne megelőzni, hogyan kéne kultúráltan közlekedni, viselkedni, és ebből van már fönt, nagyon sok, az idei megtekintések száma az már 5 millió fölött van, úgyhogy erre kaptunk egy elismerést,
1: az ami
0: nyilván méltán büszkeségre adott. Így van. Aha. Hát ez sok videóból adódik össze,
1: hogy több
0: felületen van jelen. Uh-huh. Ugye fönn van a kressz változáson is, a baleset megelőzésen is, tehát hogy rengeteg helyen fut, és ez egy nagyon jó kis közös munka. Pár éve kezdtük, jött az ötlet tőlem, és szerencsére meghallgató fülekre talált, és nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki ebben segít nekünk, hogy ezt az üzenetet így tovább vihessük, mert hát nem ártana, hogyha nyugalmasan lehetne közlekedni az utakon.
1: Hát az nagyon nem ártana. Na, így van. Viszont a statisztika nem ezt mutatja, és ugye ez egy régi téma már, és sokat bizonyították ezt közlekedéspszichológusok, társadalomkutatók, hogy amikor egy társadalomban sok a feszültség, sok a gond, sok a lelki probléma, nagy a nyomás azzal, és a felülőjövő politikai vezetés olyan példát mutat, ami nem feltétlenül a tisztulás irányába mutat, az teljesen jól leképződik az utakon. És egyébként volt egy időszak, amikor elkezdtünk jobban közlekedni, ezt a statisztikákban is meg lehet nézni, de mintha az utóbbi időben megint sajnos a másik irányba fordultunk volna.
2: A statisztikai adatok, a baleseti adatok és a morál között azért van összefüggés, mert én nem érzem, hogy bármiféle javulás lenne, sőt, mintha egyre parasztabbak lenne, már bocsánat. Ugyanakkor látom, hogy a balesetek száma azért az valamennyire kicsit azért hát csökken. A halálos az viszont csökken, ugye? Hogyha jól
0: hát minimálisan, prémik, igen, minimálisan. De sajnos nem egészen. Én itt annyit szoktam mondani, hogy valóban akárhogy nézzük, a közlekedési kultúra az egy tükör a társadalomról. Tehát szerintem ez vitathatatlan, hogy az, ahogy együtt működünk, az ugye az úton, hát gyakorlatilag a közlekedés az egy társas játék. Tehát, hogy ott van az, hogy igazán egymásra vagyunk utalva, és az egy nagyon jó tükör arra, hogy akkor ez hogyan megy itt Magyarországon. Szóval ez ilyen tekintetben szerintem igen, tehát hogy van összefüggés a baleseti statisztikák és mondjuk a, nem tudom, idegrendszerek állapota között.
2: Igen. Nekem olyan érzésem van, hogy statisztikák annyival javulnak, amennyivel a technológia fejlődik, amennyivel biztonságosabbak a kocsik. De hogy
0: az is benne van. Itt most, hogyha ugye a konkrétumokat nézzük, akkor tavaly, ugye 2025-öt tudjuk egészben nézni, 14.565 személyi sérüléssel járó közúti szerencsétlenség történt, és 19.158 sérülés. Tehát azért ez még mindig baromi sok, és 456 sajnos halálos áldozatot követelő esemény, vagy hát 456 halálos áldozatot követeltek ezek a balesetek, és jó, tehát a 456 az jobb, mint a 2024-es 497, de még mindig baromi sok, és ugye van egy Európai Uniós törekvés abba az irányba, hogy 2030-ra ugye meg kéne felezni a számokat, és 2050-re meg jó lenne, hogyha nulla halálos baleset és személyi sérülés történne. Ez azért egy utópia, tehát hogy nulla ez sosem lesz, viszont az tény, és itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezek mind megelőzhető történetek. Prevenció.
2: Hát azért szabályozás, hát eddig
1: nem
2: azért...
1: Nem feltétlenül, azért ezt emeljük ki, hogy az ittasan okozott baleseteknél elég rosszak a számok, a műszaki problémákra visszavezethető baleseteknél, és számomra egy örökrejtély, tegnap szerintem 4-5 számoltam meg, az olyan autó, amiről én meg tudom állapítani laikusként messziről a forgalomba, hogy ez nem való a forgalomba. Tehát például úgy füstöl, mint egy ilyen teljesen megijedt tintahal. Nem lehet mögötte közni.
0: A hátulját, igen.
2: De az veszélyes, és ott van összefüggés?
0: Alapvetően van. Tehát, hogy a műszaki okokra visszavezethető balesetek száma az emelkedett. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nyilván ez nem tehát, hogy mondjam, ezek nem komoly darabszámok, de hogy 2025-ben 42 esetben a járművek hibás műszaki állapota miatt következett be a baleset. Tehát, hogy effektív azért, mert hogy az autó nem működött úgy, ahogy annak kell. De nyilván ugye vannak azért ilyen hozadékok, hogy a fék nem úgy működik,
1: pont,
0: stb.
1: Ezt akartam mondani, tehát, milyen állapotban lehet a fékrendszer egy ilyen autónál?
0: A legdurvább, itt az ittas vezetésre visszatérve, most az elmúlt héten volt egy nap, hogy egy haverommal megittunk két sört, én instant hívtam a sofőrsegélyt, hogy akkor legyenek kedvesek és szállítsanak haza az autómmal együtt. Ők is csodálkoztak, mert

0: hogy, tehát, hogy teljesen jól voltam, de hát mondom, bennem van két sör, akkor nyilván ugye nem vezetek, és akkor így beszélgettünk egy picit így a dolgokról, és akkor kérdeztem, hogy ilyen milyen extrém esetekkel találkozott a srác, aki engem éppen fuvarozott, és mondta, hogy az egyik legdurvább az volt, hogy öten ültek az autóban, apuka, anyuka, két gyerek, és akkor így nem értette egy régi Toyotában, hogy nem értette, hogy miért nem működik a fék, és akkor így mondta az apuka, nyugodtan használd a kéziféket, néha vacakol.
1: Ja.
0: És ezek ugye bicskanyitogató dolgok, mert hogy ott van a két gyerek. És ez ugye nagyon extrém, és nyilván neki is volt egy választás, hogy akkor az útszélén ott hagyja őket, és akkor csumi. Tehát, hogy ezt ugye nem vállalja, de nem kellett messzire menni, úgyhogy végigvitte a fuvar, de hogy ilyenek vannak, és ez csak egy a csepp a tengerben. Tehát, hogy valóban a műszaki állapot, meg hát ugye a magyar autóparknak ugye az előregedése, hogy 2023-ban ugye 15,8 tizedév volt az átlag.
2: Zárul el, tegyük már ide, hogy mennyibe kerül egy ilyen, tehát hogyha valaki tényleg tök jól esik, meg néha tök hirtelen jön, hogy jól esik, és kocsival mentem, nem készültem rá, és akkor megiszok két sört. Mennyire visznek haza, mennyibe kerül? Tehát
0: figyelj, most, nekem ez, van egy sofőrhívó nevezetű applikáció, nincsen semmilyen affiliate programom velük, de én azt használom, mert versenyeznek értem ezek a sofőrsegélyek.
2: Tehát több is van, de
0: a harmadik kerületből a második kerületbe 5000 forintért vittek.
2: Aha.
0: Tehát mint egy taxi.
1: Figyelj, budapesti éttermi vagy szórakozóhely árakat tekintve töredéke ez a része, tehát a program része lehet. Egy mozi egy ára, egy színházi egy ára.
2: Vagy három sör.
0: Tehát, hogy nem volt abszolút részes.
1: Ez döntés kérdése. Tehát,
2: de aztán... taxi árban körülbelül, és akkor a saját kocsidra simán.
0: Igen, és ugye, tehát visszatérve viszont itt a műszaki állapotos történetre, hogy ugye nem segít ebben az egészben az sem, hogy ugye megint csak öregszik az autópark. Tehát 16,5 év az átlag életkor. És...
1: ez... gumiabroncs állapota, számtalanszor voltam olyan helyzetben szervízben, ahol a fülem hallatára mondták, hogy ezzel még elmegy.
0: Fú, nekünk nagyon
1: kell. Ez a nyár, ez még, vagy ez a nyár, sőt, hagyd rajta a téli gumit még, amíg tudod, mert ezt már úgy se tudjuk cserélni, amíg tudod, hagyd rajta.
2: Szerintem a vizsgán is még átcsúszik.
1: Még átcsúszik.
0: Nem, ezek na, nem.
1: Nem akarunk fölödegesíteni már. Megvoltak a triggerek.
0: Köszönöm, megvolt a provokáció. De alapvetően itt, amit fontos, az az, hogy például nagyon érdekes, hogy nekem is az egyik ilyen kvázi ősélményem az autószerelésről az volt, amikor 14 évesen benn dolgoztam itt nem túl messze a stúdiótól egy szervizünkben, és jött egy apuka, szintén gyerekülések hátul, hogy akkor cseréljük ki a nyári téli gumira, vagy a téli nyári gumira, így nem tudom, júliusban. És akkor hát ő hozta a nyári gumiszettet, és akkor így megnézték a kollégák, mondták, hogy ne haragudjon, de mi ezt nem fogjuk felszerelni, mert teljesen kagylósak voltak, nem volt már rajta normális futófelület, stb. Tehát, hogy ne feledkezzünk már meg arról, hogy ez az egyetlen kontaktunk az úttal. Baromi fontos, hogy megfelelő állapotban legyenek az abroncsaink. És évszakhoz megfelelőt, igenis érdemes, jó, tehát vannak olyan négy évszakos mániások, van, hogy az is jó tud lenni, de hát például mondjuk idén télen megnézném, hogy mit kezdtek a négy évszakosok ezzel a -10-20 fokkal, meg a nagy hóval. Tehát, hogy Magyarországon négy évszak van, ennek megfelelően kell téli és nyári gumi.
2: Tehát abszolút nem támogatod a legjobb minőségű négy évszakos sem.
0: Vagy úgy. Lehet, hogy működik, van az a körülmény, meg akkor van mondjuk az évben az a három nap, amikor nem ülsz
2: le
0: az autóba.
2: De akkor le kell tenni, tehát így nincs mese. Tehát, hogyha bejön az az idő, akkor viszont nem használjuk. Tehát, hogy akkor ezt nagyon tudatosan kell.
1: Akkor bedobok még egy jó kis triggert, jó? Pedig szeretem a minden újítást szeretek, és vérzik a szívem, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy most már gyalogosként, biciklistaként és autósként is halálra idegesítenek azok az elektromos rollerek, akik tehát olyan helyeken közlekednek, vagy olyan módon, ami teljesen elmebaj. Tehát, hogy pedig én is szeretem használni magát az eszközt, de bicikli úton például, amikor 45-tel 50-nel jön mögötted a teljesen csendes roller, egy pici mozdulat is elég ahhoz, hogy abból nagyon nagy baleset legyen. Gyalogosként ugyanúgy, és autósként ugye a legtöbbször sajnos azzal találkozom, ami végtelenül idegesítő, hogy az Erzsébet hídon áthaladva szeretne az ember tovább menni Buda irányába, Bakcsomópont felé, és egy ilyen 80 főből álló turista konvoj a bérelt rollerekkel az út közepén próbálott fölkanyarodni, ahogy nem tudom, hogy keveredtek oda. Tehát...
0: Ha meg a túra
2: hát
0: vezető megvitte oda őket, igen.
2: Hát hova menjenek?
1: Biztos, hogy hova menjenek.
2: Hát hol menjenek?
1: Ne ott menjenek, legyenek
2: szívecsek. De tényleg.
1: Mert mindenkire veszélyes, olyan autósokra is, akik bizonytalanabbak az úton, valami miatt megijed, és kialakulott egy olyan közlekedési helyzet, amiből nagyon nagy baleset is lehet.
0: Hát ilyenkor ugye azért a mellékútvonalak használata azon, hogy, tehát, hogy szerintem...
2: De hát jössz át a hídon, azon gondolkodom, hogy mi lenne ott a biztonságos, levinni a lépcsőn, vagy azt nem tudom.
1: Hát ugye mondjuk, hogyha Pestről Budára mész, akkor nem a jobb oldalon kéne menni, hanem a baloldali járdán, aminek levezető része van, tehát hogy többek között.
2: Na hát a járdán se szerencsés, igen.
0: Vannak izgalmak nekem egyébként, az volt most a sokkoló a friss statisztikában, hogy 2024-ben 59 esetben volt kimutatható alkohol a motoros roller vezetőjében, és 2025-ben pedig 125 alkalommal. Tehát, hogy valószínűleg ugye hasonló mintavételezést veszünk, akkor ugye megduplázódott kvázi, sőt, több mint a duplája lett az ittasan okozott elektromos rolleres szondáztatásoknak. Tehát, hogy azért ez is egy
1: de ők akkor közúton mentek? Tehát mondjuk, hogy nem bicikli úton, vagy...
0: Hát ott is, de hogy megállít a rendőrszondáztat, és akkor ugye hát nem véletlen szondáztat valószínűleg, meg ugye az elektromos
1: lehet
0: rolleres...
1: Lehet látni a mozgáson biztos, hogy halad az a roller.
0: Kicsit fluidabb.
1: Igen.
0: De a hallgatónak ugye a sajnálatos esetére visszatérve, mi is most egy pár hete voltunk benne a Hempában, sajnos az egyik gyerkőccel, és kettő elektromos rolleres balesetes érkezett addig az ügyeletre, amíg mi egy órán keresztül ott így várakoztunk. Tehát, hogyha 2 per óra, akkor ez eléggé elgondolkodtató történet, és ott beszélgettem az orvosokkal, és mondták, hogy igen, sajnos ez egy dolog, és az a legnagyobb probléma, hogy még sisakot sem lesznek.
1: Ez nagyon fontos, pont tegnap jött velem szembe a Semmelweisnek a kampánya ezzel kapcsolatban, ahol arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy legyen bukósisak a roller használatnál. Főleg ugye ezek az újabbak már elég jól tudnak menni.
2: Azt tudjuk, hogy ők elsősorban magukat veszélyeztetik, vagy azért másokat is. Tehát nyilván ők azért esnek, kelnek, és sokba est éri őket, de hogy a hallgató példájából is.
0: Hát másokat látszik. Is, ugye gyalogosokat, autósokat, tehát közlekedés, társas
2: játék. Konkrét statisztika, hogy ők...
0: Ilyen irányú adatot nem találtam, lehet, hogy majd lesz, de alapvetően itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közlekedés társas játék, attól még, mert mi azt hiszük, hogy hú, ennyit ittam, és akkor még ez menni fog, majd elhasalok a következő sarkon, és a roller meg agyonüt valakit, hát igen, sajnos az elég járnak.
2: Visszatérve az elejére, illetve az alaptézisedre, amit felvetettél, hogy a társadalmat leképezi a közlekedési kultúránk is, és ti, aki sokat tesztek azért, hogy ez változzon, mi, akik nem érezzük, hogy ebbe pozitív elmozdulás lenne, szóval, hogy mitől...
0: Rosszul csinálják a dolgunkat.
2: Nem, tehát, és ez tök jó, hogy ezt csináljátok, de hogy tényleg ez egy nagyon hosszú távú dolog, tehát nincs bármi, és kimaradtan szabályozási, tehát amikor az állam neves képviselője kormányt agaz sugalja, hogy száguldjál, csak aztán lássad, hogy hol van a kamera.
1: Bocsánat, ez bele kellett szóval, új nap kelt fel, tehát, hogy Gábor.
2: Igen, szabályozással, vagy bármivel, akár csak ilyen tök egyszerű dologgal, most egy jut eszembe, hogy gyorshajtás ellen, ami nem bonyolult, csak nem volt rá állami szándék, tehát az átlag sebességmérés az autópályákon a többi kamerával, hogy ne a 200-al megyek, és satúfékezek ott, ahol tudom, hogy mérnek, típusú módszer, ami világon mindenhol működik, de
0: tehát abszolút. Hogyha a szomszédos Ausztriát nézzük, ott ez már egy nagyon bevett gyakorlat.
2: Igen, de hogy ilyeneket sem lépünk meg, tehát ezek azért segítenének valamennyire?
0: Igen, viszont ugye tudjuk azt, hogy a jelenlegi kamerarendszer, az elvileg ugye, tehát ez az egész védarendszer, az ugye erre is lenne hivatott. Tehát, igen. Hogy nyilván nem ismerem ennek a részleteit, de hogyha itt lesz egy szabályozói szándék arra, hogy akkor bizonyám ezt vegyük fel a kesztyűt ezekkel szemben, akkor vannak rá eszközök, amik alapvetően használhatóak, de azért itt még mindig az egyéni felelősségre hívnám fel a figyelmet, hogy nem az úton kell kiélni magunkat. Tehát, hogy ne ott vezessük le a feszültséget, ne ott kezdjünk el jampiskodni, hanem legyen egy sokkal, hogy mondjam, zenebb állapotban mindenki lehetőleg, hogy igen, ott figyelünk egymásra, és körültekintőek vagyunk. Meg igen, tehát például van ez, hogy akkor menjek-e 160-170-nel mondjuk az M7-esen Balatonra, és nyerjek vele 3 percet.
1: 3 percet, igen, vagy, pont ezt akartam mondani.
0: Vagy megyek úgy, ahogy megyek, mondjuk 130-al, és leérek 3 perccel később. Tehát, hogy mi mit ér meg, mert számítanak-e arra, hogy akkor én ilyen gyorsan megyek, akkor mindenkit levillogok, akkor ideges vagyok, akkor ő is ideges lesz, megijed. Tehát, hogy ez egy társas játék.
1: Igen, meg egy dominó, tehát rengetegszer történik olyan, hogy én is látom, hogy az az autó egyébként, ami elképesztő módon előzött meg, teljesen szabálytalanul, három sávon át szlalomozva, a következő másodpercben lemegy a benzinkútra.
0: És ugye igen, tehát hogy van ugye ez is, hogy akkor ott nyert egy fél percet,
1: igen.
0: De hogy van ugye az a tényező, hogy azért az országos adatok most, tehát hogy nincs egy átlagos trend, amit el lehetne mondani mondjuk megyénként, hogy akkor átlagosan így javul, vagy ilyesmi, hanem nagyon nagy eltérések vannak, tehát például elvileg Budapesten az elmúlt évhez képest szinte minden tekintetben stagnáltunk, vagy jobbak lettünk, mint voltunk, tehát például a halálos kimenetelű balesetek száma, vagy aránya az előző év azonos időszakához képest ugye csökkent. És ugye vannak olyan vármegyék, ahol meg
2: ebben benne
0: meg
2: van növekedett. Sok volt a sebességkorlátozás, és kimondottan vannak kampányok megnézés. Arra. Nagy felháborodás van a sok 30-as zónából, Európában városok büszkék arra, hogy a nullát tűzik ki célul, nulla halálos baleset, és valahol ez megvalósul, de ez nagyon komoly sebességkorlátozások kellettek például.
0: Hát igen, ugye ezek is benne vannak, mint faktorok, meg hát viszont például oké, Budapesten csökkent, de Pest vármegyében meg 180%-on van. Tehát, hogy az előző évhez képest az index aránya. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért vannak elgondolkodtató dolgok, ugyanúgy a súlyos sérülések, meg hát az ittesen okozott, hogy mondjam, baleseteknél sem feltétlen tudunk büszkélkedni nagy javulással. Tehát, hogy ott is vannak nagyon nagy kilengések. Tehát viszont az látszik belőle, hogy lokálisan van teendő. Tehát, amit te is mondtál, hogy ugye lokálisan akkor kitűzni célokat, ott helyben megnézni azokat az útszakaszokat, ahol ugye fokozott a veszély, meg hát érted, tehát nem csak szabályozói oldalról, hanem hogyha tudom, hogy valahol sok baleset történik, akkor ott mondjuk körültekintőbben megyek.
1: Védjük meg azokat az autósokat és tulajdonosokat, akik előretekintően folyamatosan karbantartják az autóikat, írtja 30 éves Golfom szuper állapotban van, folyamatosan karbantartom, szervizelem. Okay. Tehát most nem azt mondtuk, hogy a régi autó az hibás műszaki autó, illetve a 4 évszakos gumiról is többen írták, hogy azzal most neki
0: tudtam,
1: semmi gond.
0: Jó,
1: nekik azzal semmi gond, tehát van egy ilyen, de ez szerintem majd a következő témánk lehet. Minden esetre gratulálok. Az év közlekedés biztonsági társadalmi felelősségvállalója díjhoz a Schiller Autó családnak, és akkor vész nélkül, a V a zárójelbe, ész nélkül, V zárójelbe, ész nélkül ezt keressétek, ez a sorozat az, ami kiérdemelte ezt a díjat, szuper jó kezdeményezés, és tök jó, nézzétek meg. Köszönjük Márk, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Schiller Márk, a Schiller Autó család ZRT stratégiai és marketing igazgatója volt.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítése és tartalmazott. Várjál, augusztus után nem újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
3: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
5: Megvár a Balaton!
3: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
3: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
8: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad.
8: Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
11: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
15: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
16: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
17: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
19: Tűr?
18: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
19: Pedig a medve mindig azt csinálja.
18: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
20: Nem tudom.
18: Na, ezt képzeld el.
19: Elképzelni? Mi ebben élünk?
18: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
19: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázsceruzájuk van-e?
18: Van hát. és nem félnek használni.
19: De miért?
18: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
20: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
21: Mi a...
22: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Nem láttátok,
21: ez a szponzori
22: nem tülekedés? A szabadságáról visszaérő Mihály Csandrás Macinak az arckifejezését, ahogy nem is tudom, mi lepte meg jobban, hogy én bele akartam dumálni a szponzorba, vagy hogy egyáltalán megjelent.
21: Ebben a sorrendben, de hát én azt hittem, hogy...
22: Azt hitted mi?
21: Hogy
22: megváltoztak az idők, amíg te oda voltál, kérlek szépen. Köszöntünk mindenkit, nagy szeretete, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Május 18-a hétfő reggel van, 6:30 pontosan, és akinek ezt köszönhetjük, mármint a pontos indítást, az Mihály Csandrás.
21: Gede Balázs próbál órá lenni azon, amin oly kevesünknek sikerül. 0630-as 698-0980, ezt magamnak is ismételgetem, hogy ne felejtsem el, hogy ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Van-e már életjel üzenőfalunkon?
22: Mi van. Pontosan 6:30 kezdtünk, Gézu pedig pontosan 6 küldött egy félpercest
21: véletlen alig.
22: Igen, ahol még a stalker hashtag is szerepel, ugyanis azt mondja, neki kezdtem egy régi klasszikus sci-fi filmnek, vagy stalker, nagyon lassú vágások jellemzik, így, és oké, ide lőjetek, feltekerem a sebességet 150%-ra, de még így is lassú volt.
21: Vannak olyan ismerőseim, akik így tekintenek át nagyon sok videóformátumot.
22: Igen, meg úgy hallgatnak,
21: hogy bele, meg úgy hallgat.
22: Engem az rettenetesen zavar. Igen. Tehát én inkább ott görcsölök másfél órán keresztül, vagy nem tudom, de, de ezt a...
21: És akkor belelassít.
22: Igen.
21: Várj, ez érdekes.
22: Ez mi volt?
21: Na ez...
22: Ez hát, nem megy. Ez nem megy, de hát van, akinek...
21: Öregecskedőek vagyunk.
22: Lehet, igen.
21: Köszönjük a köszönéseket is.
22: Igen, jó reggelt.
21: Igen, azokkal nehéz utána műsorelemet fabrikálni, egy jó reggelt üzenetből.
22: De... Ellenben D-kartás útinformációjából igen, borongós jó reggelt kartások és Zsuzsi. Még kellemes forgalmi viszonyok között 22 perc, 39 másodperc jelenleg Zugló Hermina mező Gödről. Szerencs utcai lámpa egy váltással abszolválható, és hát igen, ez a metszőhideg már megint 7 fokot mutatott kint a hőmérő, úgyhogy kemény a világ, de már melegszik, azt hiszem ma egy jó 18-at is láthatunk maximumba, hogyha jól kutakodtam az interneteken. Elmondom az elérhetőségünket, 0636 980 980 SMS, WhatsApp, Viber típusú üzenetek jöhetnek ide, és ugye meg is nézem az SMS-t, mert arra nem néztem rá, csak Vibert és WhatsAppot, de ez lehet, hogy időkérdés lesz, mert egy ilyen nagy szövegbuborék, kék szövegbuborék jelzi, hogy még gondolkodik a masina. Jó reggelt, Maci, írja mérnök úr.
21: Köszönjük, mondom, ebből viszonylag nehéz műsorelemet fabrikálni.
22: Igen. Aztán egy minisztériumi épületben minek kell szivarszoba, amikor középületben tilos a dohányzás, igaz a fotókon nem láttam humidort. Ugye az a szivar, hát szekrény, lehet az doboz is, a szekrény az már
21: ne
22: az igazi
21: menőzés. Ne veszük inkább tárgyalónak.
22: Igen, így van.
21: Vagy ilyen bizalmi tárgyalónak, akkor... vagy nem tudom. Lehet, hogy van benne Faraday kalitka, hogy ne lehessen a mobil hullámokat is lehallgatni, nem tudom, én nem voltam ott, nem érdekelnek a középületek. Annyiba jártam már hivatalból, hogy már utána nem akar.
22: Azt mondja John Buorno, nagy nap a mai, ma van a Millás bögre nap.
21: Ezt se láttam jönni. Ez van ilyen már, hogy 70 éve és ígérjük, hogy 50 éve?
22: Lehet, hogy annak az évfordulója. Hát ez lehet, hogy kedves hallgató társunk, barátunk rögzíti, és május 18-at föl kell rögzíteni, mint Millás bögre nap. Hát ünnepeljünk vala.
21: Igen. Itt áll velem szembe az az ember, aki az egyik ilyetén erőfeszítésemet megtorpadozta, mondván Randa a bögre, amit kinéztem az interneteken.
22: De, de tényleg, tehát nem is tudom, valami ilyen gumiabroncs alakú fül.
21: De nem ez a cél.
22: Olyan botrányos elemeket.
21: A cél a léte a mörcsinek.
22: Hát én azt értem, de hát még azért dolgozzunk már ezen.
21: Még 20 év, jó.
22: Na.
21: Oké. Okay. Alexandrák, Erikek, drága szíveim, Isten éltessen, nevetök napja alkalmából, több Eriket is ismerek, Alexandrát kevesebbet, úgyhogy ismerőseimnek Bandi bácsi a rádióból. Nagyon sok boldog névnapot kíván. A születésnaposoknak jó egészséget, sok vidámságot, mosolyt kívánunk. Nem árt, ha tudják, hogy 1514-ben, május 18-án, azaz az ő születésük napján, a keresztes had vezére Vitéz Dózsa György Cegléden kiáltványt bocsát ki, melyben az egész jobbátságot felkelésre szólítja.
22: Igen. Még,
21: ezt nem kellett volna így utólag.
22: Ja, igen. Aztán 1900-ben egy újabb felkelés, a kínai boxerlázadás.
21: Nem, nem a kutyák.
22: Kirobbanás. Nem, a boxolók. Mármint a...
21: Azok se.
22: Hát de, onnan van a nevük. Nem a keleti harcművészet leegyszerűsítve.
21: Peca.
22: Boxolónak.
21: Bruce Lee.
22: Igen, a Bruce Lee. Igen, az is egy hosszú történet. Akkor még Kína nem volt ennyire menő, akkor éppen szorongatták, és elnyomták, meg lenyelettek velük mindenfélét, ebből eredt ez a lázadás. Hát most már máshogy van, most már Kína nyomul, és mindenki...
21: Nem szépen... árt, tudjuk, hogy a konfliktus végül a boxer jegyzőkönyvvel zárták le.
22: Igen. Aztán 1977 Genfben 33 ország köztük az USA és a Szovjetunió képviselője aláírják a környezeti hadviselés tilalmáról szóló
21: egyezményt. Az mit jelent, hogy nem lehet mesterségesen vihart generálni?
22: Hát ez jó kérdés, környezeti hadviselés, nem tudom, vagy jelláncos.
21: Nem lehet mesterségesen szárazságot? Akkor igen. Most a chemtrail hívők egyik csoportjukban benne vagyok, nagyon... Néha ijesztő, néha szórakoz. Én nagyon, figyelj, az én algoritmusom nem tud hova tenni a Facebookon.
22: Aha, az jó.
21: Mert hogy annyira politikailag és minden egyébként, tehát olyan összeesküvés csoportokban is benne vagyok, hogy ihetetlen.
22: Tehát te nem szívószállal fújt buborékban, én nem. Hanem azzal a motorossal, ami ilyen rengeteg igen, buborékot abba. Fúj.
21: Rengeteg buborék egyszerre.
22: Nagyon jó.
21: És ott benne vagyok, és teljesen elképesztő dolgokat, és mindig meg én csöndben, én csak tudod, én csak kommenteket olvasni igen. Jöttem jelszóval. Én nem szólok hozzá, de van, aki beléjük száll, és akkor az az összefogás, amivel elsöprik a kételkedőket, hogy már pedig minket permeteznek, hogy ne legyen eső, igen, meg a jégkár elhárító rendszer hogyan működik, és tolja arrébb Békés megyéből a felhőket azért, hogy el tudják adni a földek, vagy nyomott áron fel tudják vásárolni a remek békési termőföldeket. Nagyon kemény. És egyben tanulságos, és egyben ijesztő is.
22: Igen.
21: Ez jutott eszembe a környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezmény évfordulóján. Aztán születésnaposok, Schweidel József honvédtábornok, az aradi vértanúk egyik, 1796. május 18-án született. Aztán Goldmark Károlyra is emlékezzünk, magyar zeneszerzőről van szó, 1830-as évjáratú. Aztán a Bauhaus iskola alapítója, Walter Gropius, német mérnök építész születésnapja is ma van, 1883-ban született. Galla Miklós, magyar humorista, zenész, 1959-es évjáratú. Aztán, mint poszter szobám falán, az... Szandra, a német pop énekesnő.
22: Igen, ő szerintem mindannyiunknak.
21: 1962-es.
22: Kisebb vagy nagyobb formában valahol ott
21: igen.
22: Volt.
21: Ilyen fura, ilyen ruhákban volt ilyen.
22: Igen, hát főleg arról meg talán egy számról
21: meg
22: volt.
21: De hogy egy számról,
22: kettő?
21: Hát ez az.
22: Köszöntjük Laszfi János, József Attila díjas magyar író, költő tanárt, és Grecsó Krisztián, József Attila díjas magyar költő írót.
21: Majd nem lesz Szandrától nézni. Szám, ehelyett egy Markuszki.
22: Boys, az a Szandra?
21: Nem.
22: Nem?
21: Ihites, jó Istenem. Messziről indulunk, ma is. A boys, kérlek szépen, nem, jó Istenem, Marcus King, segítsél nekem, nem.
22: Ne mondja, tehát ezzel nem fogsz
21: átverni. A boys, a Sabrina,
22: ja, én azzal
21: az
22: kevertem.
21: Olasz italodiszkó válasza ja. A Samantha Fox jelenségre. Aha. A Samantha Fox pedig válasz az akkoriban Kim Wilde, Sandra, ezeknek a jelentette piaci kihívásokra, akik ilyen elérhetetlen popdívák voltak, kellett egy olyan hölgy is, akinek nem hangja van, hanem megjelenése.
22: Mária ha érted, Magdaléna, ez az. Na. Köszönjük szépen, már tudom akkor, hogyha varak. De majdnem eltaláltam, még egy kicsit próbálkozik. Előveszem a Mária Magdalénát. Hát ez sokkal több nem volt szerintem.
21: De... Majd Marcus King is túlételt üzennem mindenkinek, aki szereti.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: No, hát először is tisztázzuk, kik voltak a boxerek, akik fellázadtak. Neked igazad volt. Igazságot és békét teremtő ököl nevű titkos társaság. Után kapták a nevüket. Főleg nincstelen parasztokból és városi szegényekből állt a szerveződés, és azt hirdették, hogy harcművészeti tudásuk és rituáléik miatt úgy hitték, hogy sérthetetlenné teszi őket a golyókkal szemben.
3: Igen, hát ez... hiba volt, ebbe nagyon mélyen beleinni ezt az igazságot. Na. Igen, és akkor hát annak idején ugye ritka volt az harcművészt látni, és akkor leegyszerűsítették boxernek ezt a fajta hadakozást. Nos,
2: na, nézzünk hát lapokat. És akkor még a nyullal kapcsolatban, igen, mindenki látta, hogy a nyúl hogy repül neki a rolleresnek, és elöntötték az internetet a nyúl és a rolleres találkozásáról szóló mémek. Aki pedig még nem találkozott vadnyúllal, annak nem árt a tudja, hogy meghökkentően erőseket tud rúgni, és éles karmaival akár komolyabb sérülést is tud okozni. Ezt én tapasztalatból, mert láttam, ilyet mondtam, úgyhogy ez egyáltalán nem volt vicces az a felvétel. Igen. Annak, aki tényleg test közelből találkozott már mondjuk vadnyúllal. De a mémeket köszönjük, mind a 46-ot, amit küldtetek, de mivel mémek és kép formátumban vannak, nehéz egy rádióműsorban nehéz leírni, úgyhogy megőrizzék szórakoztatóipari értékünket.
3: Az írott sajtó egy-egy ajánlható gyöngy szeméről meg tudunk nyilatkozni. Ilyen, én még tegnap visszaugranék az időbe egy kicsit, tegnap este jön meg a portfólión Timothy Snyder, a Torontói Egyetem történészének egy írása Amerika szuperhatalmi öngyilkosságáról, középpontjába helyezve Donald Trump elnökségét, ami alatt az játszódik le előttünk, ahogy egy szuperhatalom öngyilkosságot követel. Washington milliárdokat költ háborúra, miközben gyengíti szövetségeit, rombolja intézményeit, leépíti tudományos és katonai elitjét, riválisait pedig erősíti. A világ eddig látott már elbukó birodalmakat, olyat viszont alig, ha amely ilyen tempóban saját vezetésének aktív közreműködésével számolja felől magát. Nagyon tanulságos olvasmány.
2: Hol?
3: Portfolio.hu-n.
2: Igen. Azt hittem, hogy a country managerrel, a Revolut country managerrel.
3: Az már ma hajnali.
2: Igen. Igen. Arról az a kezdő anyaguk a portfóliónál. A Revolut country managerre nyilatkozik a lapnak. Petrás Gábornak hívják őt, a szakember elmondta, hogy jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az azonnali fizetési rendszerhez, bevezetik a Quick és a fizetési kérelem funkciókat. A kriptoszolgáltatás újraindításáról, a tranzakciós illeték, a bankadó és az extra profit adó befizetéséről és a fioktelep körüli változásokról is beszél a portfóliónak tehát.
3: A Telexen keresgéltem, de egyelőre csak azt látom, hogy Trump-Xi Jinping tárgyalásról, de az egy előzetes.
2: Én azt most nem tudnám elmondani, korábbi, hogy mi történt, mert az egyik átmond, a másik meg bét.
3: Igen, azt mondják, hogy azért sok minden nem.
2: Igen.
3: Mármint ilyen konkrét megállapodás nem nagyon született, nagyon jó hangulatban.
2: Na, a lényeg két dolog, az Indexen olvasok egy olyan hírt, hogy a MOL a stratégiai dízel tartalékainak többségét a magyar piac már felérte. A héten átmenetileg ki is fogytak a kedvezményes ár alá tartozó dízelkészletek, csütörtökön azonban újabb stratégiai tartalékot szabadítottak fel, ugyanakkor az új kormány júliusra lépéskényszerbe kerülhet, ha ragaszkodik az árstophoz, miközben a magyar védett árnál jelenleg 7 uniós tagállamban is olcsóbb a benzin, a dízel esetében pedig 6 ország előzi meg Magyarországot. Erről szól a cikk az Indexen, és a védett üzemanyag anyagáról szól. Én is ezen lamentáltam, hogy mennyi ideig tart még egy stratégiai tartalék. Ugye? Aztán itt van egyre inkább luxus az autó a magyarok számára. Ez is egy érdekes cikk, megint csak az Indexről. Miközben Európa egyre modernebb és fiatalabb autóparkra vár, Magyarországon lassan a kontinens egyik autós roncstelepe lesz. Nálunk az egyik legöregebb a járműállomány, és új autóban is csak fele annyi fogy, mint uniós átlagban. A brutálisan elszálló árak miatt a magyarok tömegei már nem új autót, hanem 10-15 éves autókat vesznek, sokszor horror áron, pedig a szakértők szerint éppen ebben a lemaradásban leérik a következő évek egyik legnagyobb gazdasági és piaci robbanása. Bővebben, tehát az Indexen lehet olvasni.
3: A 24.hu-n neked szemeztem egy hírt, információt, igen, ma reggeli. Balási Gyula nem építi tovább a 6 milliárdos Mária Lemetei villáját. Mármint épp az, hogy nem hallod a gépek zúgását. Ezt gondolom még sehol sincs.
2: Nem, talán szerkezet kész. Ott van egy bazi nagy daru még, de már többször is elmentem meglátogatni honfitársaimmal egyetemben, mert turista látványosság lett Balázsi Gyula épülőháza, és egy darab biztonsági őr vigyázza. Nem dolgoznak rajta azok, akik eddig dolgoztak, úgyhogy ezt már megírhattam volna ezt a cikket.
3: Ha elkészülne, vagy elinkészült volna az építés költségeit 6 milliárd, figyelj, egy villára 6 milliárd forintra teszik a lap forrásai.
2: Csak? Hát információim szerint több emelet mélyen vágtak bele a sziklába valamit robbantásos technológia nélkül, meg ott hordták a követ az autók, úgyhogy kicsit talán, nem tudom mennyibe kerül a kőtörés, de biztos, hogy nem olcsó. Én viszont egy tőzsdei hírrel eveznék lassan el tőzsde rovatunkra, megy a SpaceX.
3: Igen.
2: A tőzsdére. Június 12-re gondolják, igen, az amerikai sajtók. Egyébként a cég a hírek szerint 75 milliárd dolláros bevételt vár a befektetőktől. A cég értékét a belépéskori részvény árfolyammal 1750 milliárd dollárra értékelnék. Ez Magyarország GDP-nek nagyjából a 7-szerese.
3: És a világ top 5 vállalatai igen. közé ugrik a SpaceX.
2: Én biztos nem vásárolnám be magam, mert nem lehet megkérdőjelezni semmilyen Elon Muskot azon a cégnél. Tehát, hogy őt nem lehet megkérdezni.
3: Csak azért nem akarsz beleszerezni, hogy mert a közgyűlésen hiába emelgetnéd hiába fel a mondom, kezed, úgyis le lennél oltva.
2: Hát valamit mondjál már. És akkor mondták, hogy de nem, mert ezzel
3: valamit
2: lemondtam.
3: Valamit mondjál már.
2: Igen.
3: Igen, hát igen, egy aktív befektető az így jár.
2: Na,
3: a
2: ugye?
3: Közgyűlésen, így van.
2: Hát hogy is van ez? A Dragonnal biztos szükség volt arra, hogy ilyeneket simán feltennék igen. neki, de nem engedik.
3: Nem tudunk kevesebb üzemanyaggal működni egy kicsit?
2: Igen.
3: Nem is tudom.
2: Nem hány. Lehet nagy az ácsot, felvigyétek, és
3: és a többi történelem.
2: Na jó, nézzük a tőzsdét.
3: Nézzük.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát kezdjük akkor a budapesti értéktőzsdével stílszerűen, de hát hol van a tavalyi hó, mert hogy ugye pénteken volt kereskedés, akkor nem volt jó hangulat, 0,5% fölötti mínuszt hozott össze a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója, és nem volt nehéz megtippelni, hogy így lesz, mert csak a MOL tudott drágulni 3,15%-kal 3992 forintig, a többi blue chip esett. Nagyot az OTP, ez is eldöntötte az irányt, 2,26%-os mínusz hozott össze, 41.100 forintig csúszott vissza a bankpapír, 0,3%-os Richter mínusz volt még, 12.590 forintot záróértékkel, a Telekom meg 0,5%-ot veszített értékéből, és 2.510 forintot ért pénteken piac záráskor. A 4IG-ban volt még komoly forgalom, ez volt a negyedik legforgalmasabb papír a pénteki napon, és hát nem volt jó napja a részvénynek, 7,7%-ot esett, 1798 forintig. Ugye nem hisznek a befektetők abban, hogy megúszhatja a politikai változásokat, a 4IG bármekkora szerződést is hoztak tető alá így búcsúzóul. Kérem szépen, a forint az hajnali kettőkor a 361 forintos szintről 362 forintos szintre ment föl, most éppen 361 forint 99 fillérrel jár a bankközi devizapiacon, és egy amerikai dollárért pedig 311 forint 45 fillér környékét összeget kell fizetni ott.
3: Na, hát azt lehet elmondani, hogy mi még egész jól megúsztuk akkor ezek szerint a pénteki napot, mert ugye az amerikai piacokon, vagy az amerikai indexekben méretesebb esés volt látható. A Dow Jones az 1,1%-kal, az S&P 500 1,2%-kal, nézdek pedig 1,5%-kal esett, ebből ki lehet találni, hogy a technológiai szektor esése az, ami alapvetően lefelé húzta a három mutatót, és ez most átcsorgott Ázsiába is egyébként. Ráadásul a héten jelent az Nvidia, úgyhogy mindenki izgul az AI miatt fúvódó, lufi-szerű mánia esetleg
2: mindig
3: kifulladásában. Hát igen, igen. Mert már csak az hagyja a részvénypiacokat. Ugye? Sőt, az egész amerikai GDP-t, múltkor azt olvastam, hogy ez a 3,1%-os GDP-ből, ha kivennénk az AI beruházásokat, akkor maradna talán egy, vagy egy se. India esik 1,1%-kal, a tokiói Nikkei, hol volt az előbb, még megvolt, azt mondja, hogy jó, akkor mondom, a kínaiakat ott 1% és 4% között van a mínusz, a hongkongi Hang Seng 1,4%-kal esik, a tokiói Nikkei 0,8%-kal, szóval veres a tabella Ázsia szerte, és hát akkor utolsóként még Európát említsük meg, hogy az, hogy a muzsikát, ugye, ahol velünk párhuzamosan zajlott a kereskedés pénteken, a DAX több mint 2%-kal esett, a londoni FTSE 1,7-tel, a párizsi CAC-on 1,6-tal, az összeurópai mutató a Eurostox 50, az pedig 1,8%-kal került lejjebb, szóval nem volt egy szép nap ez a péntek, innen indítjuk majd a mai hetet.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: A hallgatók, konkrétan egy, már követeli a Boys mi hamarabbi lejátszását, a klipet majd hozzá képzeli. Igen.
2: Megvan kötve a kezem.
3: Így van.
2: Egyrészt a stáb háromnegyede fúrja ezt a projektet, másrészt maga a zenei szerkesztője a rádiónak, harmadrészt pedig DJ Selector is.
3: Mindössze.
2: Tehát ilyen ellenszélben ugye ne lepődjünk meg azon, hogy Sabrina Boys című örökzöldjét, ezt ha valaki annak idején, mikor ez elhangzott, azt mondja, hogy ebből még egy örökzöld lesz, azt kiröhögöm, most is megmosolyogtat, ha ezt a kifejezést használom. Na igen.
3: Fél hét után jött pár perccel az az útinfo, hogy a 11. kerület Dombóvári út, Budai a Sorakpart, 4. kerületi piac, 20 perc. Suhantam, mint a főhő. Persze nulla forgalom mellett, írt a Petya.
2: Azt hát rávilágít arra, hogy...
3: Nagyon klassz, hogyha igen, ilyen jól járható volt.
2: No, hát Czoller Andi hírei jönnek, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal, nem menjen senki messzire.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát a Dezsőfi utca közelében az Andrássy út felé, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A héten Varsóba és Bécsbe utazik a kormányfő és a gazdasági miniszter. Vizsgálat jöhet a mezőhegyesi ménes birtoknál. Egyre több korlátozást hoznak az országok az olajválság miatt. Napközben megszűnik a csapadék, a nap is többfelé kisüthet. Megélénkül a szél és 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Erősebb gazdasági együttműködést szeretne Lengyelországgal és Ausztriával a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István ezért a héten mindkét országba elkíséri a kormányfőt. Facebook oldalán azt írta, több lehetőséget szeretne a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlétet Európában. Lengyelországgal majdnem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köt össze minket, tette hozzá. Gyors és alapos vizsgálatot helyezett kilátásba az új agrárminiszter a mezőhegyesi ménes birtokot is ingyenesen megszerző Jövő Nemzedék Földje Alapítványnál. Bona Szabolcs egy hódmezővásárhelyi eseményen jelezte, hogy az alapítvány alá került állami cégek például a közeli állati fehérje feldolgozó körülményeit is kivizsgálják. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Lázár János volt építési és beruházási miniszter, emeli ki az Economics. Civil szervezetek és szakmai közösségek lobbiznak azért, hogy a kormányváltás után is egyben maradjon az aktív Magyarország államtitkárság portfóliója. A titkárság az elmúlt években egy korábban nem létező egységbe kapcsolta össze az aktív életmódot, a rekreációt és a szabadidős sportokat. Közös levelükben úgy fogalmaznak, hogy komoly veszteséget jelentene, ha az egyes elemek különböző ágazatokhoz vagy tárcákhoz kerülnének. Minden eddiginél nagyobb dróntámadás érte Moszkvát. Ukrajna tegnap éjjel vette célba az orosz fővárost, mindez válasz volt az orosz haderő előző heti Kijevet ért támadására, amelyben 52-en haltak meg. Egyre több korlátozást hoznak az országok az olajválság miatt. 4 napos munkahéttel, közlekedési szigorításokkal és gazdaságvédelmi intézkedésekkel próbálják elérni, hogy kevesebb üzemanyag fogyjon. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint március és június között a globális olajfogyasztás napi mintegy 6 millió hordóval haladja meg a kitermelést, olvasható a portfólión. Egyes elemzők szerint ez a hiány akár a napi 8-9 millió hordót is elérheti. A különbözetet a kereskedők a szárazföldi és tengeri készletek lemerítésével, a kormányok pedig a stratégiai tartalékok felszabadításával próbálják fedezni. Dróncsapás érte egy atomerőművet az Egyesült Arab Emírségekben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a létesítmény áramfejlesztője kapott lángra, de ez nem veszélyeztette az erőmű biztonságát, és a sugárzás normál tartományban van.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Eleinte sok felhő lesz felettünk, és néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap. A szelet élénk lökések kísérhetik, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 8-as perc van. 2026-05-18, azaz május 18, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án Gede Balázs zöttyen bele komódosan a rája bőrbe vonatú székébe.
6: Igen, jó reggelt kívánok én is, és üdvözlöm a hallgatókat, meg Mihálovics Andrást is, aki
5: köszönöm,
6: szemben
5: köszönöm a köszöntés
6: ebben a mai
5: műsorkészítésben. 0636-98-0-98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Nagyon köszönöm azt a kreativitást, amely megmutatja, hogy hogyan tudom kijátszani a saját stábomat, a zenei szerkesztőt és DJ Selectort, és csak be tudjam tenni Sabrina Boys Boys Boys című örökbecsüjét, de egyik módszer sem működik. Köszönöm
6: tényleg
5: szépen.
6: Van még egy neki, az In the Heat of the Night. Most esik le, hogy írja
5: figyelj,
6: a hallgató.
5: Most szépen felsoroljátok az összes Sandra, de ez szerintem nem Sabrina, nem. Vigyázz, mert megint megkérdez.
6: Ja. De nem, azt mondja Sandra. Ja, hogy Sandra. Ja, és a Sandra.
5: Figyelj, beköszönés nél sem ment ez, hogy Sabrina nem egyenlő Sandra. Még
6: igen,
5: egyszer mondom.
6: Jó, köszi.
5: A germán diszkóra válasz az Italo Poptól a Sabrina.
6: Igen, oké. Okay.
5: Megvagy?
6: Meg.
5: Germán diszkó Sandra, Italo Pop Sabrina.
6: Oké. Okay. Az In the Heat of the Night úgy jött be a képbe, hogy András, a Kántor 90-es éveket tartott a múlt héten a zenében, tehát ez a Sandra szám is körülbelül akkor tehát készült szal, miért nem szólhat? Hát elmondtam.
5: Azért, mert András, a Kántor mert a... tartott 90-es éveket.
6: Igen, meg a, hát a szakmai szelekció nem jut át az a baj, igen. Sőt, ennek megfelelően valószínűleg a zenetárban sincs benne ez a dal például. Azt mondja, hogy ja igen, innen jön a boxer, a boxerlázadásból, hát nem. Ez nem biztos, hogy ez az összefüggés, ez így van. És azt mondja, hogy Gézu írja, tervezem viszont a sátántangót, de az frankon, a teljes műszak

0: Ott. Hát azt többen tervezzük, csak valahogy nincs egyben, vagy nem látjuk azt a...
1: Azt hiszem 7,5 órás,
0: nem? 7,5 a játékidő, ha?
2: Kizárt dolog, hogy azt végig tudod ülni.
0: Hát én ezt csak otthon, bár van is örösöm, aki moziba szünette. Hát jössz, mész.
2: Elszoktunk ám
0: ettől. És ilyen darabokban nézed meg, mint a sorit.
1: Hát de az meg úgy...
0: Nem tudom az meg úgy nem, igaz, 7,5 órát nem tudok.
1: Megtekintettem a hétvégén a sebbhelyes arcút, ami azt hiszem talán valamivel 3 órával több valamennyivel. Már az is kemény, elszoktunk ezektől. Régen van, simán
0: lehet,
1: volt
0: azt
1: ilyen.
0: Szerintem azt is végig lehet nézni, és én a volt egyszer egy Amerikát szoktam 2 évente megnézni, 2 rész, az is ilyen 3 óra körül van. Nekem az lemegy egybe, annak ellenére, hogy már szinte nincs benne új jelenet, de szeretem a zenéjét, a képi világot, meg mindent, meg a sztorit. Úgyhogy van ilyen, de a 7,5 az 7,5, tehát az nagyon durva. Na, 0636 980 980 az elérhetőségünk, mondunk egy-két budapesti hírt.
3: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest, te csodás!
3: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
0: A Total Caron megint megrendezték a Magyarország legrosszabb útszakasza versenyt. A döntőbe idén eddig...
1: And the winner is?
0: Még nincs.
1: Smoking?
0: Winner, nem? Szerintem döntősök vannak. A fővárosban kissé szoros a verseny a 3 induló között. Ja de, dobogóra került a Rákóczi út, Blaha és Astoria közötti szakasz. És annál nincs rosszabb. A Budakeszi út a Bíróságtól Szép Juhászneig, az elég rocs.
1: Ez főközlekedési útvonalak? Mert azért mellékutcákban biztos vagyok benne, hogy van rosszabb.
0: Lehet, hogy az kritérium volt.
1: A Nagykovácsi út körforgalomtól bevezető szakasza is elég kemény.
0: Igen. Gyömrői út, Kövér és Sibrik Miklós utca között.
1: Mindenkinek van egy saját rossz út szakasza.
0: Biztos. A győztes a Budakeszi út szakasza lett, a szavazatok 26%-ával.
1: Az egyet igen. Tudok érteni.
0: Igen.
1: And the winner is Budakeszi út. Nyelvleckék Andrással. Na, másik hír, kamerás rollerekkel fogják nyártól ellenőrizni Budapest egyik kerületében az autósokat, azt fogják nézni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. Hoppá! Új Buda fog szintet lépni a parkoló autók ellenőrzésében, ami magában foglalja kamerával felszerelt mikromobilitási eszközök és gépjárművek alkalmazását. Az 5. kerületben kezdtek el ilyeneket használni. A rendszer úgynevezett Automatic Number Plate Recognition elve működik. A járművel, vagy mikromobilitási eszköz, speciális kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkoló autók rendszámait. A nagysebességi infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógép együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adat kapcsolati modulon keresztül összeveti a központi parkolási adatbázisban található információkban. Ha olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik parkolójeggyel, értesítést küld a parkolóőrök készülékeire, nem végezte át pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges helyszíni intézkedés.
0: Uh-huh.
1: Hoppá! Most a kazásnak és a kis mikrojátékainak vége?
0: Az könnyen lehet.
1: Elsuhan egy roller, olyan gyorsan úgyse tudja beütni a...
0: Hát nem, igen. Mert még nem, amíg igen. A szaki ugye előveszi,
1: még az az egy esélye van, hogy a szaki még ideér addig.
0: Igen. Hőbörögnek a villanyautósok, főleg a súvosok szerintem, ugyanis a főváros 2027-től dupla parkolási díjtétellel sújtaná nehezebb villanyautókat Budapesten is, illetve igen, mert hogy hamarosan a 2000 kiló feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban, ugyanis a rendelet nem tesz különbséget elektromos és bármilyen más egyéb hajtás között. Hát igazán, hogyha az ok az, hogy nagyobb a terhelése egy ilyen nagy autónak, vagy a mérete, vagy valami miatt, ami lehet logikus, akkor miért kéne a hajtásban különbséget tenni? Az elektromos autók, mondjuk a szövetségek vagy egyesületek azt mondják, hogy azért mondjuk, mert hogy esetleg gátat szabhat az elektromos autók terjedésének.
1: A SUV?
0: Hát ez, mert hogy...
1: Az elektromos SUV az jobb, mint a normál? Hát hogyha a súly, hát hogyha
0: igen.
1: Az utakat
2: jobban rombolja mondjuk a Budakeszi utat, ha már megnyerte.
0: Ha tömegben gondolkodunk, akkor mindegy, hogy elektronos, hogy benzines, vagy milyenes. Jó, hát ez lehet, hogy még alakul. A lényeg az, hogy most van egy ilyen kis höbörgés.
2: Kérem szépen, megint napirendre került a budapesti olimpia. Én ezt nem hiszem el. Tehát, hogy most akarunk, vagy nem akarunk? Ez a legrosszabb, amikor így nem tudjuk eldönteni, hogy stadionépítés nélküli koncepcióval pályázna Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság az olimpia rendezés jogára. A terv része lenne a közlekedés fejlesztése, a diákváros megépítése, valamint a Duna vizének tisztítása is.
0: Igen, a korábbi olimpia...
2: Karácsony Gergely.
0: Tervekkel mondta, és hogy... ötletekkel, ugye az volt a baj, hogy azon izgult az ember, hogy tudjuk, kiknek a kezébe kerülnének a szervezés és beruházás.
2: Olimpia
0: és hatszor többe kerül. Vannak
2: jó
0: példák. De egy
2: olimpia drága, és egy olimpia az esetek döntő többségében veszteséges. Igen. Én ezt olvastam, közgazdasági szempontból.
0: Igen, de hogyha hülyeségeket nem kell már beleépíteni, vagy nem kell olyan plusz, vagy egy-két olyan dolgot, amit amúgy is meg kéne csinálni, akkor lehet, hogy ki lehet mondani, akkor valahol volt már erre jó példa, csak most nem tudom pontosan melyik, akik meglévő infrastruktúrára, vagy olyanokra, amit aztán később meg használni lehetett, tehát nem ott rohad le, mondjuk, mint a görögöknél, ez már talán volt egy-két ilyen. Nem azt mondom, hogy könnyű és gyakori, de lehet, hogy kivitelezhető. Szóval én bízom benne, hogy majd itt
2: van. És állítólag elvinnének, kérem szépen, vidékre is helyszíneket, meg határon túli helyszíneket.
0: Aha, ez érdekes lenne. Hát nézzük meg.
2: Székely deszkások,
0: beszéljünk, beszéljünk róla.
2: Nem tudom, engem még meg kéne, hogy győzzenek.
0: Én sem vagyok, tudok teljes messzélességgel, de hát egy olimpia szervezés, ugye az mindig nagyon izgalmas, meg van a házigazdáskodás, az eléggé menő, meg viszi a hírét az országnak, csak hát ezt nagyon gondosan kell kitalálni.
2: No kérem, azt mondja, hogy újabb lezárásról is hírt adunk, ahogy vége a sulinak elkezdődnek a lezárások. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerület Neszmélyi úton, kérem szépen, mától július végéig, ezt a BKK közölte. 360 méter hosszan kicserélik az ivóvízgerinc vezetéket, valamint a vízvezeték bekötéseket. Aztán mindkét forgalmi sávban elbontják a régi aszfaltbúlkolatot, majd 2500 négyzetméteren felújítják az útfelületet. Új járda szigat épül a Menyecske utcánál található gyalogátkelőhelynél, és akadálymentesítik a területet. Azt mondja, hogy a felújításra tavaly elkezdett munkák folytatásaként a Neszmélyi út 10/A-tól a Péterhegyi útig tervezik. Úgyhogy érdemes az arra közlekedőknek ezzel számolnia.
0: Közben azt írja Drúszán Balázs, hogy nem kell súvosnak lenni, egy 3-as BMW is 2000 kiló felett van, ha elektromos, szóval igazán nem túl nagy autók is dupla parkolási díjat fognak fizetni. Igen, azt nem számoltam, ugye, hogy az akupak önmagában egy jó nagy cucc, úgyhogy nem feltétlenül kettőrebélyes nagy autónak lenni, hogyha elektromos. Köszönjük szépen a kiegészítést.
2: Igen. Ennyi?
0: Legyen ennyi, igen, addig elolvasgatom, hogy mi van még.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Volt egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Úgy néz ki, elkezdenek végre valami látható kamatot fizetni a bankok. Azt mondom, hogy végre, mert emlékeim szerint nagyon hosszú ideig ilyen nagyon béna, sőt, sokszor semmilyen betéti kamatok voltak a jellemzőek. Most pedig, mintha lenne valami kis verseny, Tóth Leventével nézünk rá erre a piacra.
4: Biztos, de remélem nem csak a zongorázó 1,95 fölötti heteroszexuális mongol bevándorlóknak adnak értelmezhető kamatot.
3: Mindjárt kiderítjük. Szóval Tóth Levente a vonalunk túlsó, igen, a biztos döntéspontú vezető szerkesztője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt nektek is, a hallgatóknak is.
3: Na, azt látjuk, hogy megmozdult a kamatpiac, betéti kamatpiac. Ez mikor történt? Mert most már egy komplett verseny közepén ülünk, hogyha majd mindjárt átnézzük, hogy ki hogyan próbálkozik friss forráshoz jutni a lakosoktól.
5: Vannak olyan bankok, jellemzően a kisebb bankok, amelyek már az elmúlt időszakban, vagy korábban is értelmezhető betéti kamatot adtak. Ők valóban így akarnak forrást szerezni.
3: Hát én egy elég kicsinél vagyok, bocsáss meg, de igen, adott kamatot, hogyha valami nagyon méretes összeget kötöttem le, minden mást mellőzött, úgyhogy én nem voltam nagyon megelégedve a kis bankomban.
5: De... Én azt mondom, hogy minden kis bank adott.
3: Ja, értem.
5: Csak hogyha az ember szétnéz most a piacon, akkor azt látja, hogy azért talál akár 6-7%-os betéti kamatot is. Természetesen meg kell nézni, hogy pontosan milyen feltételekkel, de nem okvetlen, sőt egyáltalában nem kötik sok helyen ahhoz, hogy csillió forintot vigyen be valaki. Jellemzően új forrásokat kérnek, de azért akár az elmúlt hónapokban is lehetett sok honfitársunk, akiknek így úgy jött egy nagyobb pénz, akár egy fegyverpénz, akár megkapta az otthon támogatást egy összegbe, vagy bármilyen más módon olyan összeghez jutott, amit nem akar elkölteni, éppen is tudja, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem is fogja. Tehát annál minden jobb, mint hogyha az ember 0%-on rohasztja a kamatot, és bizony, ahogy ti is mondtátok, ahhoz szokhattunk hozzá az elmúlt időszakban, a nagyobb bankoknál, hogy egyszerűen nincs kamat. Tehát köszönjük szépen, ha ott tartjuk a pénzünket, örülnek, de kamatot, azt nem fizet érte. És éppen májustól most egy nagy banknál is azt láttuk, hogy különösebb extra elvárás nélkül már egy 7% fölötti kamatot adott. Természetesen ilyenkor meg kell nézni azt is, hogyha valaki megmozdítja a pénzét, hogy annak milyen költsége van, összességében hogy jár, de tényleg azt lehet mondani, hogy hagyjuk már a pénzünket legalább egy kicsit dolgozni, hiszen lehet, hogy nem ebből gazdagszik meg valaki nyilván, de azért 10-20 ezer forintot nem, vagy 30-50 ezer forintot nem szoktunk elégetni a KH-ba, tehát ha úgy nézzük, hogy ez a pénz potyapénz, akkor azt a időt, amit ezzel tölt az ember.
4: Igen, csak az a baj ebben az egészben, hogy sokan azért nem kötik le, mert tényleg irdatlan összegek parkolnak lekötetlenül a számlákon, ilyen súlyos ezer milliárdok, de azért nem kötik le, mert hátha kell, aztán kiderül, hogy már 2,5 éve nem kell hátha. Tehát, hogy elég nagy a bizonytalanság az országban, és ez nem segíti azt, hogy valaki azt mondja, hogy akkor én most biztos 3 hónapig nem fogok hozzányúlni ez a dologhoz. Ez az egyik, a másik, meg hát az adózása az nem túl vonzó ennek, hogy ugye azt mondták, hogy az állampapírba tessék tartani a pénzünket, és ne lekötött betétbe mondjuk.
5: Igen, ez így van, de én még azt mondom, hogy induljunk ki abba, hogy nulla a kamat. Tehát, hogy ott rohad a pénzünk hónapokig. Ehhez képest minden jobb. Van, aki azért az állampapírtól idegenkedik, nem tudja pontosan, hogy működik, hogy tud abból kiszállni, és ha még lekötöm a pénzemet, és utóbb kiderül, hogy tényleg kell. Tehát mit bukok? Maximum nulla lesz a kamat. Tehát rosszabbul nem járok, mint ahogy a parkoltatásra járok. Valóban az állampapírnak van egy óriási előnye, ez az adó előny, hiszen a kamatadó az a kamatnak elviszi csak nem a 30%-át, de ha még a mostani kamatokat megnézem, betéti kamatokat, leszámítom belőle 30%-ot, 28%-ot pontosabban, akkor is azt mondom, hogy hát még úgy is hozza a jelenlegi infláció dupláját, és hogyha rövid időtávot nézek, most ugye pontosan azt néztük meg, hogy akár már 3 hónapra is ez a 6-7% működhet, akkor azért mégiscsak egy milliós összegnél, vagy akár több milliós összegnél, ez már egy látható kamat, amire azt mondom, hogy érdemes bezsebelni.
3: Igen, ráadásul ugye, hogyha megkapható ez a 6-7 ilyen rövid távra, azt a rövid távú állampapírra, tehát diszkontkincstár jegyel, vagy éppen kifutásnál álló állampapírral kell összevetni, ugye, ami szintén nem, hiába kamatmentes, de azok is ilyen 5% körül vannak, tehát éppenséggel lehet pariba a kettő akár.
5: Igen, és itt tényleg érdemes arra figyelni, hogy persze, aki tudja, mi az, hogy állampapírbefektetés, ismeri annak a működését, és sokan a nagy infláció idején, a prémium infláció követő állampapír idején megtanulták az állampapírbefektetést, akár olyanok is, akik korábban azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák. Én nekem is van olyan nyugdíjas ismerősöm, aki azóta megjön a nyugdíja, és a plusz pénzt azt már rögtön pakolja is be az értékpapír számlájára, a webkincsáron, de van, akik ezt nem tudják, nem akarják, hogy másba is fektetnek, tehát, hogy nagyon sok konfitásunk azért nincs ennyire kipatkolva, még most sem, hogy ez micsoda, és azt látja, hogy 3 éves lekötés, vagy 5 éves lekötésű állampapír, akkor ő majd nem fog hozzáférni a pénzéhez, tehát neki átláthatóbb, érthetőbb az, hogy betéti kamat, de annál tényleg azt mondom, hogy minden jobb, mint hogy ne hagyjuk dolgozni a pénzünket.
3: Mi történik a 3 hónap után? Tehát tegyük fel, van egy friss pénzem, bedobom a bankba, megadja mondjuk a 6-7 között egy 6 felet, 3 hónapra, az lejár, és utána?
5: Hát az a kérdés, hogy mit akarok én kezdeni ezzel a pénzzel. Bizony látszik az, hogy ezeknél a 3 hónapos lekötéseknél is sokszor az van, hogy ez tulajdonképpen ez egy becsábító kamat, és utána már ezt az a bank nem adja meg, tehát ha én ott tartom ezt a pénzt továbbra, akkor mondjuk 6 hónapra, már 1 évre nem ennyire kedvező a kamat, de hát akkor meg tudjuk mozgatni ezt a pénzt, ha éppen akarjuk. Nagyon, nagyon eltérő konstrukciók vannak, tehát hogy olyan is van, ez is mostanában már kimondottan elterjedt, és ezt nagy bankok jobban alkalmazzák, amikor azt mondják, hogy oké, hozd ide a friss pénzt, adok érte egy magas betéti kamatot, de úgy, hogy a másik felét ennek a pénznek azt meg tedd be érték papírba, egy befektetési jegyet, vagy bármi, akkor akár egy 8%-os kamat is kijöhet. Tehát persze minden részét át kell nézni ennek a kamatnak, és sokszor az van, hogy 3 hónap után hirtelen beszakad a kamat, mert be akarta szippantani a friss forrást a bank.
4: Megkapta, hát akkor viszontlátásra.
5: Igen, mennyire, akkor mozgatni kell.
4: Mennyire, igen, a mozgatás még egy elég erős kérdés, mennyire azt mondják, hogy a átlag magyar hamarabb válik el, mint hogy bankszámlát váltson. Sokszor ugye új ügyfeleknek kívánnak, vagy kínálnak jó kamatot, és ráadásul egy csomó mindent oda kell irányítani. Ez nem ilyen adminisztratív nehezítés ennek a dolognak?
5: Ugye ez is van, amikor a magas kamathoz, a friss pénzhez ilyen-olyan elvárások vannak, akár úgy is, hogy tulajdonképpen ez egy ügyfélszerzés, ez egy bankszámlaszerzés ennek a módja. Tehát, hogy automatikusan senki ne szaladjon oda, hogy lát egy magas kamatot, és akkor oda szaladt, és rögtön minden megcsinál. Tehát valóban vannak bizony, hogy na, akkor így fogjuk lasszóval az ügyfelet, így igyekszünk a befektetési egy vásárlásra, vagy más típusú értékpapír vásárlásra ösztönözni. Ezt mindenkinek meg kell nézni, hogy ez neki megéri, nem éri meg, de vannak olyanok is, amikor tisztán adja a betéti kamatot lényegében extra nagy megkötés nélkül. Meg lehet, hogy csak rövid távra, de akkor is érdemes kihasználni. Teljesen igazad van, alaposan meg kell nézni, hogy ezt a 6-7-8%-os betéti kamatot pontosan milyen feltételekre is adja, mert lehet, hogy az jó, hogy összességében az már drága, vagy nem éri meg, vagy hosszú távon olyan kötelezettséget hoz, hogy 3 hónapra megkaptam a kamatot, de aztán meg ott ragadtam valamilyen konstrukcióba, vagy valamilyen pluszköltségbe. Tehát nem automatikusan kell bedőlni annak, hogy megkaptam
4: jó, ezt a kamat, menjünk, igen.
5: Igen. De azért nem árt szétnézni.
4: Jó, tehát köszönjük.
3: Oké, a lényeg az, hogy beindult valami a bankoknál.
5: Igen, és a nullánál minden jobb.
3: Így van, így van. Oké, Levente, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot.
5: Szívesen.
3: Szervusz.
5: Legjobbakat.
3: Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjével beszélgettünk a beinduló betéti kamat versenyről.
2: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy chanson. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy chanson azt akarja, hogy megszeresd. 1.
0: A chanson alapvetően egy blues. Csak itt nem egy csúnya férfi szomorú, hanem egy nő.
2: 2.
0: Fontos, hogy a nőn fura zsapka legyen, ami eltereli a hallgatók figyelmét arról, hogy egyáltalán nincs hangja.
2: 3.
0: A chanson nem tárja fel az ok-okozati összefüggést, hogy miért szomorú a hölgy, inkább narcisztikusan mélabús.
2: 4.
0: Ha az előző nem lett volna egyértelmű, a bluesban megmondják, hogy ki a hülye.
2: 5.
0: Ha a chansonban Alain Delon is dünnyög, az a non plus.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
1: Etika? Azt nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
1: Napközi. 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
8: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
7: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
6: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
10: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. concertobudapest.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
13: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
6: Millás reggeli.

0: Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: No, aki pedig ezt a kitekintőt kitekinti, az Kovács Mihály, az OTP Elemzési Központ elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát unatkozni nem fogunk, az biztos.
2: Kezdjük egy kis hazaival.
1: Igen.
3: Így van. Idehoz a szerda és péntek lehet az érdekes két nap. Szerdán jönnek ki a márciusi béradatok. Ugye ez két szempontból érdekes. Nyilván egy oldalról, hogyha a bérek jól nőnek, akkor jól megy a fogyasztás, másrészt, hogyha a bérek jól nőnek, akkor az a monetáris politikának inflációs szempontból azért okozhat dilemmát. Ugye most itt igazából az a helyzet, hogy az év elején hát az egész nemzetgazdaság szintjén ilyen 10% körüli bérnövekedés van, de ez úgy oszlik meg, hogy a versenyszélre az ilyen 8,5 körül, és az állami szektor az ugye brutálisan, tehát a két hónap együtt valami 56 vagy 57%, a január meg ugye az államban valami 200% volt, van ez a 6 havi fegyverpénz, ezt biztos hallották sokan, ugye, hogy a rendvédelmi szervek dolgozói 4 évente kapnak ilyet. Ami a lényeg, hogy van egy nagyon erős bérdinamika összességében, azért a versenyszféra az visszafogottabb, tehát ez a 8,5, de ugye azért és ez nyilván tekintve, hogy az infláció meg leesett ugye ilyen 2-2,5 köré, ez azért egy tetemes reálbérnövekedésre ad lehetőséget.
1: És akkor ezt tovább gondolva az meg majd fogyasztás növekedésre, pedig azt mondták, igen, hogy az osztogatás, a választási osztogatáson már túl is vagyunk, és még ezt fejeljük meg egy derék reálbérnövekedéssel?
3: Hát ebben részben ugye a választási osztogatáson, vagy hát hogy mondjam, tehát maga igazából ez a hatavi fegyverpénz, ez már 22-be törvénybe lett iktatva, de ugye minden választási évben van, tehát ebben az értelemben ez egy választási intézkedés. Ugye hát a növekedési szempontból ez azért érdekes, az erős reálbér, mert akkor az azt jelenti, hogy ez a fogyasztás idén azért mehet, tehát tényleg jó lehet, és hát itt egyébként majd mindjárt átkapcsolok a másik adatra, a beruházásra, ami de mondanám, hogy miért érdekes, csak még annyi gondolat, hogy más oldalról viszont az MNB szempontjából azért az a helyzet, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk a Magyarországon a termelékenység növekedés így középtávon mondjuk lehet 2%, 3%-os inflációt szeretnénk, akkor ezzel azért egy ilyen 5-6%-os bérnövekedésnél több nem nagyon konzisztens, tehát nyilván ilyen monetáris politikai oldalról meg ez így tartósan nem lehet túl erős. Tehát minden dolognak két oldala van, minden esetre ez érdekes lehet a növekedés, és ugye az MNB kamatpolitikája szempontjából.
1: Hát a beruházási adat is legalább ennyire érdekes, mert hogy
2: az is annyira
1: mindig, mindig azt mondták, hogy majd most lesz beruházás, igen, azért, mert már ennél alacsonyabb szint nem lehet beruházások tekintetében, aztán kiderült, hogy de lehet, és csak nem akar megjönni a beruházás
2: siket.
3: Hát igen, ugye azért az igazság, hogy az utolsó, tehát 25 utolsó két negyedévében a negyedév per negyedév adatoknál már egy kis növekedést láthattunk, tehát ugye az év per év az még -1,3 volt, tehát most azt várnánk, hogy az év per év azért az a pozitív tartományba mozdul el. Itt nyilván azt érdekes végig gondolni, vagy azt érdekes tudni, hogy ugye a magyar beruházási ráta az gyakorlatilag így 18-22 között a GDP 28%-a volt, ugye a régiós, meg mondjuk az EU az meg ilyen 22, tehát volt egy 6% pont többletünk, és tulajdonképpen 22 óta 25-ig ezt dolgoztuk le visszafele, tehát most már 25-ben ilyen 22%-os ráta körül voltunk, tehát ez is azt támasztja azért alá, hogy már ugye a fordulat közel lehet, és ugye nyilván ez azért fontos, mert hát ideig a fogyasztás volt az egyetlen, ami valamit húzott a magyar GDP-n, a beruházás meg lefele húzta. Egyébként azért további tényezők is utalhatnak arra, hogy azért van beruházási fordulat, tehát most már a vállalati hitelezés is szépen megyeget, azért van ez az otthonstart program, az építési engedélyek, lakásépítési engedélyek emelkednek, az építőipar is márciusban azért emelkedett egy szépet, szóval mi azért egy kis pluszra számítunk most már.
1: És hát akkor röppenjünk át egy kicsit az eurózónába, azért oda, mert hogy azt szokták mondani, hogy 1000 szállal kötődik a mi kis nyitott gazdaságunk az eurózónába. eurozóna nagy gazdaságaihoz. Ott most ilyen kőkemény makroadatok nem jönnek, de ilyen feldolgozóipari indexek, meg beszerzési menedzsési indexek, meg bizalmi indexek azért lesznek, amik megágyazhatnak a kőkemény makroadatoknak. Ezekre mit mondasz, mit várhattunk tőlük?
3: Igen, lesz még béradat, tehát ott is lesz, ott negyedéves lesz, ott meg azért ott is, ott az LKB szempontjából fontos nyilván, valószínűleg ilyen 3,5 körű bérnövekedést láthatunk. Ugye ennek annyi a jelentősége, hogy ott sokszor elmondjuk a szolgáltatás infláció magas viszonylag, tehát ilyen 3% körül, persze mi örülnénk annak a színnek, de azért mégis az LKB 2%-os cél nem teljesen összevág. Nyilván nem közömbös, hogy milyen béradat jön ki. Ami a beszerzési menedzser és fogyasztói bizalmi adatokat illeti, ezek azért lehetnek érdekesek, mert ugye áprilisban azért egy nagy romlás volt a kompozit mutatóban, és a fogyasztói bizalomban is egyébként az még jóval nagyobbat szakadt, tehát hogy az ilyen 22-23-as szintekre került, és ugye az LKB már az áprilisi ülésén már tárgyalta a kamatemelést, ugye a headline infláció már 3% az eurozónában, tehát az egyetlen dolog, ami ugye elhalaszthatja véleményünk szerint mondjuk egy júniusi kamatemelést, az az, hogyha a konjunktúra így elgyengül, és egyébként ugye az első negyedéves GDP sem lett azért annyira acélos, tehát hogyha ezek a beszerzési menedzserindexek mennek lefele, azért az mozgathat a kamatpályán, amit a piac vár, és nyilván akkor ez a többi eszköz árát is befolyásolhatja.
2: Oké, és akkor az USA-ban is hasonló adatok jönnek, beszerzési menedzser index alapvetően.
3: Igen, ott is beszerzési menedzser indexnek. Ugye az USA annyival áll jobban, hogy ott a kompozit mutató, ami a GDP-t követi, az nincs a recessziós tartományban, ugye az euróvezetben 50 alatt van. Még annyit elmondhatok, hogy igazából mind a két, tehát az eurozónában, meg az USA-ban is az, ami egyébként érdekes, hogy van ez az iráni háború, de a feldolgozóipari javul, és a szolgáltatóipari omlott össze, tehát az nagyon csökkent mind a két régióban. Ugye ez egy elsőre érdekesnek tűnik, valószínűleg azért van, mert a feldolgozóiparnál jól betárasztak a háború elején erre az ellátási lánc problémákra hivatkozva, amikor várták, hogy ez jön, és ugye a szolgáltató szektorban meg a bizalom már nagyon meggyengül, tehát azért itt ezt érdekes lesz látni, hogy például a feldolgozóipar javult egy ilyen környezetben, hát nem ez a várakozás, tehát hogyha az is romlik, akkor azért az USA-ban is tulajdonképpen egy gyengülő növekedésre számíthatunk, úgyhogy hát érdemes lesz figyelni.
2: Okay. Rendben, ezt tesszük.
1: Köszönjük szépen az információkat. Szép hetet.
3: Nektek is.
2: Sziasztok. Szia, szia. Galács Mihály az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk, és hadd tegyek ide egy nem statisztikai úton, hanem empirikusan beszerzett információt a kereskedelemből. Kérlek szépen, el kellett mennem teraszbútorokat nézni, hogy a finanszírozási oldalát vizsgáljam, ugye az esztétikait azt a nagyságos asszony elintézte, és amikor eljutottunk oda a svéd módon aludjál és lakjál intézménynél, hogy megkérdezzük, hogy van-e, a srác ránéz, hát itt nekünk nincs, de megnézem a többi boltot, itt sincs, az mindent elhordtak, azt mondja, nem tudja, hogy mi van, olyan rohamok vannak, beszéltek a mallon belül más kereskedőkkel, aztán volt, aki azt mondta, hogy tiszta karácsony van. Tehát ezek a pénzek, amikről beszéltünk, a pluszpénzek az osztogatás során, azok már ezerrel landolnak a kiskereskedelembe, és irgalmatlanul pörgetik, úgyhogy ez már egy létező jelenség.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: No, mindjárt jön Czoller Andi a hírekkel, és akkor aztán lesz nem ulas, úgyhogy addig nézzük meg üzenő falunkon bármi érdemleges.
3: Igen, Zoli kapott fegyverpénzt, el is költötte 2 hét alatt a 20 éves autóját, lecserélt egy 5 évesre. Bravo! Javítottál akkor az átlag életkorán a magyar autóknak. Úgyhogy ez egy klasszúzás volt. Azt mondja, hogy valaki azt kérdezi, hogy mondjuk meg, hogy miért nem elérhető már pár hete a napközi a Spotify-on.
2: Forduljon a napközi.
3: Igen, odafordul, de ott nincs válasz.
2: Hát arról meg
3: se lesz, mert nekünk lövésünk nincs, hogy a napközi.
2: Esetleg próbálj meg Millás reggeli ügyekben kérdezni a napközi stábját, és
3: igen, hasonlóan eredményes lesz, mint tőlünk napközi ügyeket kérdezni. Azt mondja, hogy volt olyan kis bank, hát én nem jó kis banknál voltam, igen, mert hogy említett egyet a hallgató, ahol mindig is nagy kamatot adtak, akár 50 ezer forintra is már, úgyhogy kis bank és kis bank között is van különbség, erről ez a tanulság. Azt mondja, hogy a bankdíler megírta a Skoda Kodiaq súlyát.
2: Köszönjük szépen. Többek lettünk ma is. Most pedig Czoller Andi a hírekkel jön.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. Sávlezárása és lassabb haladásra kell készülni. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól északirányban, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, de lassú az előrejutás az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Váci úton pedig a Megyeri út előtti szakaszon. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthory utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. A pedagógusok szakszervezete egyeztetést csürget az új oktatási miniszterrel. 220 millió dollár értékben tőzsdézett az első negyed évben az amerikai elnök. Napközben megszűnik a csapadék, a nap is többfelé kisüthet, megélénkül a szél, 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Reggel 8:30-tól egészen 18 óráig fogadják az ügyfeleket a központi ügyfélszolgálaton. A rendkívüli nyitvatartási időben, vagyis 16 óra után kizárólag az SZIA bevalláshoz kapcsolódó menüpontok érhetőek el. Eddig 2 millió 200 ezer SZIA bevallás érkezett a hivatalhoz. Akinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen a bevallásban kell kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kérjük a visszajáró összeget. A pedagógusok szakszervezete egyeztetést csürget az új oktatási miniszterrel. Nyilatkozatuk szerint csürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. Ismét felmerült a budapesti olimpia lehetősége. A főváros és a MOB már másfél éve dolgozik közösen a pályázati koncepción. Az olimpiai bizottság elnöke közölte, amit a belügyminisztériumban megtörténik az átadás-átvétel, leülnek tárgyalni a sport ügyében. Karácsony Gergely főpolgármester pedig korábban azt mondta, olyan koncepciót készítenek, ami csak olyan fejlesztéseket tartalmaz, amire a városnak is szüksége van. És például nem építenek új látványos sport létesítményeket vagy stadionokat. A tűzszünet ellenére Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanon déli és keleti részén, az egyikben életét vesztette az iszlám dzsihád egyik vezetője és lánya. Benjamin Netanyahu kormánya a határ közelében fekvő izraeli települések védelmével indokolja a támadásokat. Az izraeli hadsereg egyik illetékese azt mondta, hogy a Hezbollah a hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére. 220 millió dollár értékben tőzsdézett az első negyed évben az amerikai elnök. Legújabb vagyonnyilatkozata szerint Donald Trump családja hatalmasat szakított a technológiai cégeken. Különösen a mesterséges intelligencia hozott sokat a konyhára, számolt be az Euronews alapján az Economics. Az amerikai elnököknek ugyan nem tiltotta a pénzpiaci kereskedés, de a saját ügyleteiket kötelesek nyilvánosságra hozni. Fellángolt az ebola, a WHO szerint a betegség terjedése nem mérhető a Covid-hoz, így egyelőre nem kell lezárni a nemzetközi határokat. De Kongóban és Ugandában már több mint 300 gyanús esetet és 88 halálesetet tártak fel.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Napközben felszakadozik a felhőzet, és egyre több felé kisüthet a nap. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Ez az. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Vagyunk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án. Május 18-a hétfő reggel van. 8 óra 10 perc. Itt van Mihály Csandrás.
4: És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánok. Én magam is. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk. És ez lehet írni a műsor készítőinek, de elzúgtak forradalmaik.

0: Galvanize valakinek. Nagyon tetszett és bejött, köszönjük.
1: És a torzított gitár.
0: Igen, kor reggel, igen, az igen. Sem rossz. Valamint az ország jó hírét már vitte Orbán Viktor 16 évig, vidám napot mindenkinek írja a Balános. Hát ez ennyicske, hogyha valamit láttok még azért az utakon, vagy bármilyen kérdés észrevétel van, azt írjátok meg nekünk 0636 98 0 98 0. Most pedig irány Venezuela.
2: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
1: Mondjuk ki együtt jó hangosan, Venezuela a venezuelaiaké. Ha ez sikerül, akkor utána átadjuk a terepet mai szakértőnknek, Malina Gábornak, a BDO Magyarország vezető adó tanácsadójának. Jó reggelt, szervusz!
0: Szervusz!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na nézzük a post-Maduro érát, hogyan működik most Venezuela.
1: Mennyire post?
0: Ja, igen.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, de hát azért egy érdekes szelete ez a világnak, mert most mit ad Isten, választásokat fognak tartani. Tartottak eddig is, csak azt ilyen meglehetősen érthetetlen arányban nyerte mindig valamelyik diktátor hajlamú vezetője az országnak. Most talán szabad választások lesznek, ezért került fókuszba Venezuela ma reggel. Egy olajban gazdag ország, úgyhogy ebben az energiai ipari krízisben cseppet sem mindegy, hogy az mikor tápászkodik fel hanvaiból, úgyhogy hát nézzük meg, mi folyik éppen most Venezuelában.
4: Venezuela szerintem tipikusan az az ország, ami magasról lehet nagyot esni, és még mindig nem látjuk, hogy mikor ér véget ez az esés, bár most már vannak rá jelek, hogy próbálják konszolidálni a helyzetet az új venezuelai vezetést, az USA-val karöltve. Bevezetőnek annyit, hogy Venezuela hol van, Dél-Amerikában helyezkedik el, Brazília, Guyana meg Kolumbia ölelésében, ilyen 916 ezer négyzetkilométeres ország, így a nagyobb államok közé tartozik Latin-Amerikában. 28-29 millióan lakják, de igazából nehéz megmondani, hogy pontosan mekkora lakosság számára az elmúlt években annyian hagyták el az országot, hogy ők sem látják még át, hogy mennyien, majd erről mindjárt beszélünk. És spanyolul beszélnek, a hivatalos fizetőeszköz az pedig a Bolivár, Simon Bolivár után szabadon. Amit ti is mondtatok, ez egy természeti erőforrásokban egy nagyon gazdag ország, ugye majd a kőolajról mindjárt beszélünk egy pár szót, de igazából annyi, hogy a világ legnagyobb kőolaj készletén ülnek, de van még emellett földgáz is, meg az arany, ugye van fekete arany, meg a sárga arany, náluk mind a kettő van, illetve vasérc, meg bauxit lelőhelye is vannak az országnak. A Venezuela az nagyon sokáig Dél-Amerikának a legerősebb, meg a legnagyobb gazdaságának számított, meg a leggazdagabb ország volt Dél-Amerikában, de most innen oda jutottak el már, hogy az elemzők szerint az adósság állományuk az legalább 150 milliárd dollárt tesz ki, ami a GDP-jük meg kb. 200%-át jelenti. Ez olyan magas szám, hogy 2017-ben az ország meg is szüntette az államadósságainak a törlesztését a hiperinfláció miatt. De hogy jutottak ide? Ez alapvetően egy spanyol gyarmat volt, a 15.-16. században megérkeztek a spanyolok és gyarmatosították az országot. Itt évszázadokig a mezőgazdaság volt fókuszban, kakaó, cukor meg kávé ültetvények voltak az országban, és ezek elég jelentős profitot termeltek a spanyol királynak, viszont kialakult egy egészségtelen társadalmi rend, aminek a csúcsán ott ültek a spanyol elitek, akik irányították az ország gazdaságát, viszont az őslakosok meg a rabszolgák, akiket egyébként behoztak, azok a létminimum alatt éltek, az akkori létminimum alatt, igazából néhány vagyonos család kezében volt a termelésnek a nagy része. Aztán ott a 19. század elején megérkezett a Simón Bolívar, aki nem csak Venezuela, hanem egész Dél-Amerikának a történelmének egy meghatározó alakja. Ő volt az, aki kvázi részt vett az ország felszabadításában, meg Dél-Amerika egy nagy részének is a felszabadításában, és 1811-ben lett független Spanyolországtól Venezuela. Utána jött egy, hát a tipikus szerintem katonai diktatúrák, meg junták, meg polgárháborúk, meg pucsok követték egymást, és aztán történt valami, ami örökre megváltoztatta az országnak az életét. A 1920-as években óriási olajmezőket fedeztek fel az ország területén. Az akkori diktátor, egy Gomez tábornok nevű úriember az kihasználta az alkalmat, és kb. Egy 100 körüli külföldi olajvállalatnak adott engedélyt rá, hogy elkezdjék a termelést Venezuela területén, és az odáig jutott, hogy kb. 5-6-7 év alatt a világ második legnagyobb kőolaj exportőre lett Venezuela. Tehát gyorsan kihasználták a lehetőséget. Na most az olaj felfedezése teljesen átalakította az ország gazdaságát, ugye korábban mezőgazdaságon alapult, de átálltak teljesen az olajiparra. Nyilván nőtt a bevétel, meg az infrastruktúra. Egyébként a külföldi olajvállalatoknak egy időben a profitjuknak a felét át is kellett adniuk Venezuelának. Tehát teljesen ráállt az ország arra, hogy az olajból éljen meg, és ebből később nagyon-nagyon nagy problémák lettek. De egy ideig nagyon jól éltek belőle, mert a 70-es években a leggazdagabb országnak számított az olaj miatt.
1: Azt innen sikerült leküzdeniük magukat, igen, szorgos kitartó munkával a jelenlegi szintre, ez így, azért nem mindennapi történet.
4: Így van. De akkoriban nagyon sokan mentek, tehát most mindenki elmegy onnan, akkoriban nagyon sok bevándorlót vonzott az ország, Európából is egyébként, meg más dél-amerikai országokból. Viszont az volt a probléma, hogy mire teljesen az olajra fókuszáltak, meg az olajexportra, a gazdaság többi részével nem foglalkoztak, és igazából elsorvasztották, vagy elhagyták elsorvadni, vagy igazából ki se építették a versenyképes ipart az országban, mert úgy voltak vele, hogy hát itt van nekünk az olaj, elég lesz ez ahhoz, hogy megéljünk. Tehát a gazdaság többi része az úgy maradt, ahogy volt, és ez a mai napig egy nagy probléma. Aztán a 90-es éveknek a végére elégén megnéztek a társadalmi egyenlőtlenségek, ekkor jött be a Chávez, a Hugo Chávez nevű úr, aki Venezuela elnöke lett, és ő azt a célt tűzte ki, hogy csökkenteni fogja az olajfüggőséget, és ráfókuszál a többi iparágra. Viszont ennek éppen az ellenkezője történt meg, tehát hogy nem valósította meg a belépűzött reményeket, de ekkor még mindig jól éltek az olajból, és nagyjából fejlődött is az országnak az életkörülménye, mármint az embereknek az életkörülményei. Tehát amikor 2013-ban meghalt a Chávez, és ugye megérkezett a Maduro elnök, aki gyakorlatilag a Chávez jelölte ki, mint utódot. Ő még választás útján nyert, de éppen ott csak, ilyen 1,6%-kal, jól emlékszem. Ő folytatta ezt az olajra fókuszáló gazdaságpolitikát, viszont akkor történt egy nagy törés, mert az olajnak a világpiaci ára az kb. 70%-kal visszaesett, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az országnak, mintha a köldökzsinórát vágták volna el, brutálisan bezuhant a gazdaság, gyakorlatilag eltűntek az exportbevételek, az egyetlen bevételi forrása az országnak. Mindemellett folyamatosak voltak az amerikai szankciók, egyébként az országnak az ország állami vállalatainak a működése is kicsit egy ilyen szocialista metódus szerint zajlott, nem jól, nem szakértők vezették az ország legfontosabb cégeit, és ennek az lett az eredménye, hogy teljesen összeomlott az országnak a gazdasága a 2000 tízes években. Jött egy brutális hiperinfláció, gyakorlatilag élelmiszerhiány alakult ki, tehát nem az alapvető élelmiszereket se lehetett megvenni, meg ehhez társult az is, hogy az emberek egy tömeges kivándorlásban vettek részt, nagyon sokan elhagyták akkor az országot. 2016-ban itt volt a legmagasabb az infláció a világon, és kb. Egy 7 millió venezuelai hagyta el az országot, ez a legnagyobb kivándorlás egész Dél-Amerika történetében. Tehát azt lehet mondani, hogy az országnak a legnagyobb problémája, az a legnagyobb lehetősége is egyben, ugye az olaj, az a nyersanyagátok, annyira függtek ettől az egyetlen exporttermektől, hogy a többi iparágat azt háttérbe szorították. Ugye beszéltünk, régen ez egy mezőgazdasági ország volt, ma viszont már gyakorlatilag az alapvető élelmiszerekből is importra szorulnak. A kőolaj az ott van még mindig, egyébként nagyobb, mint Szaúd-Arábiának az olajkészlete. Nagyon-nagyon nagy, de ezt nem tudták kihasználni. Az olajtermelés is egyébként teljesen visszaesett. Még régebben egy ilyen napi 3 millió hordó felett volt a kitermelés, ennek ma már csak a töredékét tudják kitermelni. Pedig lenne rá a lehetőség, mert egyébként itt vannak azok a nagy olajipari vállalatok, akik ebben részt tudnának venni, tehát a Chevron, az Eni, vagy éppen még a Repsol, aki talán jelentősebb, ők itt vannak az országban, de egyelőre nem tudott megindulni a termelésnek a volumenének.
1: Hát mert azt mondják, hogy nagyon lepusztult az infrastruktúra, és az olajipar az nem olyan, hogy akkor nem tudom, lecseréljék a portást, és akkor egyből megindul a termelés, és akkor elindul felfelé a növekedése az országnak. Nem, tehát, hogy ilyen nagyon van. Sok évtizedes lemaradást kell technológiában, meg mindenben behozni.
4: Igen, és ennek még nem igazán látni a jeleit, hogy ez már majd mindjárt egy pár szót mondunk róla, hogy mi változott a Maduro óta. De az a lényeg, hogy a venezuelai társadalom az egy borzalmas szegénységben él, még a mai napig is. Hiába ott van náluk az a rengeteg olaj, ami egyben a világ egyik leggazdagabb országává teszi őket papíron, de a valóságban a venezuelaiak azok gyakorlatilag nélkülöznek. Tehát, hogy még az alapvető élelmiszereket sem tudják beszerezni. Nincsen áram, vízellátási problémák vannak, az egészségügyi rendszer az haldoklik, és nyilván ez nagyon nagy hatással volt az országnak az életére. Az olaj az egésznek a kiinduló pontja, az olajnak ez a fekete arany láz szerintem, ami elkapta annó az országot, és a mai napig nem tudnak ebből szabadulni. Ami egyébként az adórendszerre is egy elég nagy hatással volt, mert meg van a mai napig is, mert az adózás is, ugye az állam, a venezuelai állam bevételeinek a gerincét kéne, hogy adja, az olaj exportból származik. Viszont mivel annyira az olajra fókuszáltak a múltban, meg jelenleg is, hogy csak abból jöttek a bevételek, meg az adóbevételek is nyilván. A többi iparágat azt háttérbe szorították, és nem is alakult ki egy olyan modern, egészséges adórendszer, mint más államokban, mert ugye főleg az olajértékesítésből finanszírozta az állam a működését, ezért igazából nincs egy olyan adóbevételi forrás meg rendszer, aminek lennie kéne. Van náluk társasági adó, meg személyjövedelem adó, meg áfa is. A TAU kulcs az 34%, de van két alacsonyabb kulcs is, a 15 meg a 22, a bevételi küszöb alapján. Egyébként a kőolaj cégeknek 50%-os adókulcssal kell adózniuk. A személyjövedelem adó az 34%-os, a felső határ és 6%-ról indul, az áfa 16%. Ami még talán fontos, hogy Venezuelában van egy ilyen speciális adó, egy ilyen tax unitnak hívják őket, egy ilyen kiegyenlítő, vagy úgy, kb. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy az inflációval próbálják növelni az adóbevételeknek is a mértékét az előző évi gazdasági mutatók alapján, viszont amikor, amikor egy hiperinfláció van az országban, ahol gyakorlatilag elértéktelenítik a fizetőeszköz, az adózás is egy gyakorlatilag megszűnik létezni, nem tudja betölteni a funkcióját, hiszen hiába növelem a névleges adó terhet a gazdaságon, meg a gazdasági szereplőkön, de nem tudok tőlük annyi pénzt beszedni, amivel tudnám finanszírozni a működésemet. Uh-huh. Tehát nem működik az adórendszer sem emiatt az országban, és ez is gyakorlatilag a kőolajra vezethető vissza, minden bajnak a forrása. Most ugye itt az év elején a Maduro elnököt hát eltávolították, mondjuk így a hatalomból. Most azóta neki az, volt egy alelnöke, ez a Delcy Rodriguez nevezetű hölgy, ő most az ideiglenes vezető az országban.
0: Igen, ezért kérdezte András, hogy mennyire post-Maduro az éra, mert hát Maduro elnök alatt regnált, hogy elég mélyen benne volt ebben a rendszerben, amit a korábbi elnök vitt.
4: Igen, talán ezt majd a botont jobban el tudja mondani, de én úgy látom, hogy ő azért jobban be van kötve Washingtonhoz, mint a Maduro, aki nem volt bekötve gyakorlatilag. Javultak egyébként a gazdasági kapcsolatok, mert most újra felvették a Washingtonnal a diplomáciai kapcsolatot, hogy enyhíthetnek a szankciókon. Igen, azt hiszem, hogy a múlt héten a Trump elnök arról posztolt, hogy Venezuela az az USA 51. állama.
0: Hát ezeket imádják.
1: Igen, de Grönland meg már az 52.
0: Kanada, meg
1: nem sokára felkészül Kuba az 55.
0: És ha Spanyolország sokat szívózik, akkor még az is az lesz.
4: Igen, hogy most ez jót jelentem, vagy nem, azt majd mindenki eldönti. De valamennyire javult egyébként a helyzet, a kőolaj exporton is lehet látni, mert 2025 végén egy ilyen 490 ezer hordó volt a kivitel, ez most februárra fölment egy ilyen 800 ezer hordóra, tehát hogy látszik valamilyen javulás. Elkezdtek tárgyalni a venezuelaiak az IMF-fel, meg a hitelezőkkel, meg látszik, hogy próbálnak nyitni, meg amúgy a világ, a pénzügyi piac is próbál most már nyitni az ország felé, tehát mindenki egy várakozással tekint az előttünk lévő időszak irányába. Valószínűleg adósság átalakítási tárgyalások is lesznek, ugye most egy ilyen 150-170 milliárd dollárnyi az államadóssága az országnak, arról kell majd beszélni a hitelezőkkel, meg talán egy kicsit enyhült a politikai nyomás is, amióta elment a Maduro. A gazdaság az már nem zuhan annyira szabadon, mint korábban, de ezt a venezuelaiak nem érzik különösebben még, mármint az átlag venezuelai, mert nekik igazából nem sokat változott az életük azóta. Még mindig nagyon súlyosak a nélkülözések, meg a gazdasági problémák. Egyébként azt mondják a közgazdászok, hogy 2026-ban talán egy mérsékelt GDP növekedés az kinéz az országban, és talán az infláció is alacsonyabb lesz, mint a korábbi években. A venezuelai államkötvények is egyébként elkezdett kicsit fölfelé kúszni az értéke, mármint miután a Madurót eltávolították, és talán a befektetői bizalom is kezd egy kicsit visszatérni, de igazából nem tudjuk még, hogy mi fog történni. Most azt várják az elemzők, hogyha az olajszektor meg az olajkivitelt újra megnyitják, és lekerülnek a szankciók Venezueláról, akkor valamilyen szintű gazdasági normalizálódás elindulhat, de az biztos, hogy még nagyon hosszú az út az ország előtt. Tényleg egy tragikus az ő történelmük ilyen szempontból, mert óriási lehetőségek előtt álltak, tehát ott állt előttük, hogy ők legyenek Dél-Amerika Szaúd-Arábiája, viszont teljesen félrement ez a vonal, és én nem tudom, hogy majd hosszú távon hogy lehet őket visszahozni egy normális gazdasági, meg egy társadalmi szintre. Valószínűleg nagyon sok fog múlni azon is, hogy ki fog most majd kormányra vagy hatalomra kerülni Venezuelában, és hát milyen lesz a kapcsolata az USA-val, meg a hitelezőkkel.
0: Na, okay. Ezeket nézzük át Botondal, úgyhogy nagyon köszönjük ezt az első részt.
4: Köszönöm én is.
0: Jó munkát, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Köszönöm, sziasztok, hello, hello!
0: Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezetőadó tanácsadójával néztük át Venezuelát, és ezt fogjuk folytatni Dr. Feldi Botondal is.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.

0: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: No kérem szépen, akkor a célpont még mindig Venezuela, a közelgő választásokról ezúttal dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogunk eszmét cserélni. Szervusz, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye Madurót kiemelt az Egyesült Államok, ez széles körben ismert tény, és jött helyette egy hölgy. Nagy kérdés, hogy mennyire engedi ő a szabad választásokat Venezuelában.
3: De ez ugye?
4: Hát ez a veszély nem fenyeget. Tehát jelenleg abszolút abban a felállásban vagyunk, amiről Marco Rubio egyébként egy három fázista osztott tervként beszélt. Ebben először a stabilitást, aztán az újjáépítést, és csak azután tűzték ki a demokratikus átalakulást, mint elérendő célt. Tehát itt nincsen szó arról, hogy holnap demokratikus választást akarnának tartani. Tulajdonképp ellenkezőleg. Tehát amikor ugye januárban bekövetkezett a támadás, és Maduro elment a perére New Yorkba, ahol egyébként egy 93 éves bíró vette kézbe az ügyet. A következő meghallgatás csak június végén lesz, úgyhogy ott azért nem izgulunk. A helyzet az az, hogy 283 új képviselő esküdött föl idén januárban a venezuelai parlamentben. Ugye ők azok a képviselők, akik 2025-es májusi választáson kerültek ki győztesként, amely választást az ellenzék bojkottált. Tehát itt sokkal inkább egy újra legitimizációja következett be az egykori madurista
2: rezsimnek. Tehát akkor ez post-maduro rezsimnek tekinthető?
4: Igen, időértelemben post-maduro, technikai értelemben pedig egy madurista, tehát hogy semmilyen
2: érdemény. Na de hát ez jó a venezuelaiaknak. Mit szól ez a Béke Nobel-díjjal kitüntetett ellenzék például? Hát ezt így belenyugszanak ebbe, hogy hát akkor még egy kicsit fenntartjuk a rendszert, hogy a stabilitás érdekében?
4: Ugye minden fegyveres szerv, egyéb elnyomó bandák, akiknek itt ugye a magyar médiában is jöttek az esetei, a motorosok és mások, ezek továbbra is működnek. Tehát a fegyveres elnyomás, vagy ha úgy tetszik, akkor a rezsim erőszakos fenntartásának minden eszköze rendelkezésére áll Delfi Rodrigueznek, és ezt nem fél használni. Tehát itt nem kérdezték meg a venezuelaiakat arról, hogy mit szeretnének. Maga Machado ugye a Uber Béke Díjas ellenzéki vezető, aki ugye a Nobel Béke Díjat Donald Trumpnak adta, megpróbál szervezkedni, de azért ennek nagyon-nagyon pici esélye van, hogy bármi sikerüljön. Van még néhány ellenzéki figura, ezek közül többségük inkább külföldön, tehát itt nincs érdemi közeli esélye annak, hogy amerikai támogatás nélkül valóban ellenzéki fordulat következzen be. Hát sőt, most azért egy pillanatra még álljunk meg, tehát Delcy Rodriguez ugye kieskedte föl, mint a parlament elnöke, mint a nemzetgyűlés elnöke, saját testvére Jorge Rodriguez. Tehát itt azért ez egy családi rezsim, ami megszabadult egy idegesítő főnöktől, és ugyan 90 napra kapta elvileg a legfelsőbb bíróságtól a mandátumát, de a gyakorlatban ugye most már letelt, és ez se zavar senkit. Tehát itt azért nincs.
2: Én ezt értem, de akkor meg mi értelme volt a Maduro kiemelésének? Hát ez így valahol senkinek sem jó, mert az ellenzék ugyanúgy elnyomó rendszerben él, az Egyesült Államok nagyjából ugyanazzal a politikai erővel kell, hogy együttműködjön az ország értelme, akkor mi értelme volt kiemelni a Madurót? Vagy ez egy ilyen tanulva mondjuk az afganisztáni demokráciaépítésből, vagy az iraki demokráciaépítésből kicsit kesztyűsebb kézzel bánik az USA, és ezért türelmes Venezuelával?
4: Azt hiszem, hogy ezt a keretrendszert, hogy demokráciát akarnak, ezt meg el kell dobni. Ugye Trump maga itt nagyon sokat kritizálta, hogy nem lehet demokráciát exportálni. A lényeg az, hogy viszont létrehoztak ugye egy olyan számlát az amerikai államkincstárban, a Treasury-ben, amire Venezuela összes olajbevétele érkezik. Ez január óta ugye több mint fél milliárd dollárt jelent az emberi számítások szerint. Tehát gyakorlatilag egy az egyben kontrollálják az államot. Egyrészt megértette Rodriguez azt is, hogy ha rosszat csinál, akkor őt is elviszik. Tehát teljesen engedelmeskedik, és a saját pártjának a kemény amerikai ellenes szárnyát is letöri. A másik oldalon pedig azt is fölmérték, hogy ha a saját pénzüket hozzá akarnak férni, akkor azt kell csinálni, amit az Egyesült Államok mond. Mm. Tehát itt ennek szép megnevezései vannak, hogy új kliens államot szerzette az Egyesült Államok, vagy a neokolónia, most milyen példáját láthatjuk, de itt egy közvetlen befolyásszerzés történt, és annak a legkisebb szándékosan nagyon látszik, hogy itt azért jöttek volna, hogy demokráciát csináljanak. Itt az olajért jöttek, azért, hogy a kínaiakat kiszorítsák ebből az üzletágból, megfélemlítsék őket a többi latin-amerikai befektetésük kapcsán, és
2: bebizonyítsák. De sikerült, hogy egy klasszikust idézzek?
4: Igen, tehát ugye olajszállítmányok valóban nem mennek, a kínai befektetések valóban nincsenek biztonságban, és ezt Kína is érzékeli, és van tartozása Venezuelának, amit most alig fog visszafizetni amerikai engedéllyel, és a biztonsági tanácson kívül ugye Oroszország se, ahol a kisujját se tudta megmozdítani az elvileg baráti rezsimért. Uh-huh. Tehát ez is üzenet mindazoknak, akik Putyinban bíznak, hogy azért ez nem úgy működik, hogy Putyin itt egyszer csatott megjelent 10 000 zsoldosra, vagy meg tudták volna védeni Madurót, nem. Tehát ezek mind sikerültek. Tulajdonképp ennek az akciónak a sikere az, ami aztán Trump szemében elindította a gondolatot, hogy Iránnal is el lehetne kezdeni valami hasonlót, és ugye ennek a történetnek a kifutását ismerjük, hogy nem pont így sikerült. Úgyhogy ez az akció az amerikai döntéshozók szempontjából és az ő értékelésükben sikeresnek számított.
2: Uh-huh. Venezuela népe ezt így benyelte? Kénytelen kelletlen ugyan?
4: Hát ennél sokkal durvább dolgokat is benyert már.
2: Én értem, csak hát ugye felcsillant a remény. Hát nyilván, hogyha egy elnyomott ország azt látja, hogy az elnyomó vezetőt egyszer csak amerikai kommandósok elviszik az országból, akkor joggal gondolhat arra, hogy na majd most talán másképp lesz.
4: Ugye ezt egy picit helyezzétek abban a gondolati keretben, pontosan, mint Iránban. Tehát amikor a nép x évtizede arra van tréningezve, hogy Amerika a legrosszabb, az elnyomó imperialista hatalom, és egyszer csak bekövetkezik valami ilyen történet, akkor nem az a reflexió, hogy hopp, érkeztek a nagy demokraták, hanem az, hogy igaza volt, és lám-lám, tényleg az Egyesült Államok beavatkozik. Tehát itt azért az alapvető népi reakció nagy részben nem biztos, hogy az amerikaiakat egy jó szándékú aktornak tekinti, vagy nem erre tréningezték legalábbis őket. És azt se felejtsük el, hogy a nagyjából 28 minős népességből 18 biztos, hogy valamilyen a szegénységi küszöbb környékén próbál a túlérésért küzdeni, és deprivációba szenved a legkülönbözőbbekben.
2: Uh-huh. Mi a helyzet a kivándorlókkal? Ők nem próbálnak meg az emigráció politikát csinálni ebben a helyzetben?
4: Nagyon sikeresen ez nem jött össze, ugye közel egy magyarországi kivándorló van, tehát több mint 8 millióról lehet tudni, tehát azért ezt érzékeljük, hogy ez nagyon komoly. A probléma jelenleg nekik nem az, hogy ellenálló kormányt csináljanak, hanem hogy több ország élőkön az Egyesült Államokkal azon gondolkozik, hogy most már vissza lehet őket toloncolni. Tehát az ő kihívásuk jelenleg az, hogy főleg, ha már esetleg gyökeret eresztettek az adott országban, hogy ott tudjanak maradni. És vagy állampolgárságot, vagy tartós letelepedést szerezzenek, tehát nem menekültként legyenek jelen a rendszerben, és hát ez egy nagyon komoly kihívás lesz az USA-ban is.
2: Az utolsó kérdés akkor az, hogy van-e értelme ennek a választásnak, ami most jön?
4: Hát nézzétek, ha meglátjuk, hogy ez tényleg lefut-e, nem halasztják el, és nincsenek más olyan típusú akkorábbi választásokhoz hasonló problémák, tehát az, hogy vagy az utolsó pillanatban ugye nem vesznek részt ellenzékiek, és akkor azért nem lesz legitim a választás, vagy pedig más módon lehet ezeken manipulálni. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok helyen el tud ez még bukni. Szerintem várjuk ki a végét ennek is, ahogy annak is, hogy egyébként akár a szomszéd országokkal ugye nagyon komoly háborús konfliktus hangulat alakult ki Guyanával. Tehát itt még rengeteg helyen el tud törni sajnos ez a kis üvegkancsó.
2: Hát hosszú út van még a venezuelaiak előtt. Köszönjük szépen, Botond, az összefoglalás.
4: Köszönöm. Sziasztok.
2: Szia.
3: Dr. Fejdi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk Venezueláról az értekezést itt az Adóvilág rovaton belül.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egész zene alatt azon gondolkodtam, hogy így van-e, ahogy Grecsó Krisztián mondta. Ma 50 éves Grecsó Krisztián, egyébként József Attila Díjas magyar költőíró. Meg is köszöntöttük a műsor elején. Ugyanis azt mondta, hogy egy kor felett minden arc egyforma, mindenki emlékeztet valakire, és senki sem az, akinek látszik. Tehát az eleje még stimmel nekem is, és tényleg, hát az egyforma is túlzás, de azt, hogy mindenki emlékeztet
2: valakire, azért, mert hogy megkeseredett vérszivar vagy, és akkor már ezt nem mond már, hogy ez annyira vidám, mint egy biztos Palástól valamit. Nem mond már, hogy ez annyira keserű, ez csak egy felvett szerep. Nem mond már, hogy hát ez szerintem
1: Tehát, hogy az élet egyforma barázdákat ró az arcunkra, és mindenkiben ilyen hasonló lenyomatokat képez, és egyre egyformában.
2: Hát gondolom, igen.
1: Valami ilyesmi.
2: Igen. Esetleg nem. Na jó, hát lepergett a műsor második teljes órája is, úgyhogy jövünk a Mijálovics
1: megint
2: gazda.
1: Megint Zoller Andi jön, megint hírek jön. Így utána van. Gazda, mivel gazdálkodunk? Mit gazdálkodunk? Mi lesz?
2: Műtrágya.
1: Kiváló.
2: De nem az, hogy ha, mi
1: nem
2: van,
1: nem az,
2: ha
1: hogy van, hanem az, ha nincs.
2: Igen, meg ha drága. Úgyhogy maradjatok, jó lesz.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
3: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtti szakaszon sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, illetve a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. A 6. kerületben a Nagymező utcát mától egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Akár évtizedekig többet fizethetnek majd az üzemanyagokért az autósok a mostani védett ár miatt. Nem mond le a köztársasági elnök, jelenleg nincs ok pánikra a hantavírus kapcsán. Napközben mindenütt megszűnik a csapadék, többfelé a nap is kisüt, megerősödik viszont a szél, 17 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Akár évtizedekig többet fizethetnek majd az üzemanyagokért az autósok a mostani védett ár miatt. Az intézkedést úgy lehet megtartani, ha az ország tartalékait felhasználva a mostani árengedmény költségeit a következő évekre ütemezik be, olvasható a Telexen. A tartalékok kis hián elfogytak az új kormány megalakulása előtt, de import nélkül akár el is fogyhat a készlet. A portál úgy tudja, Kapitány István gazdasági miniszternek az első intézkedései között kellett felszabadítania 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió dízelolajat az ország biztonsági tartalékaiból. Interjút adott az Indexnek a köztársasági elnök. Súlyog Tamás többek között azt mondta, az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét, itt nincsenek politikai célok. Sólyom László egykori köztársasági elnököt is idézte, mondván, az ideális államfő a mozdulatlan köztársasági elnök, aki csak válságok idején szólal meg. Sólyog Tamás azt mondta, nem bánt meg semmit, és nem mond le. Már ma elkezdődhet a Revolut magyarországi ügyfeleinek áthelyezése a litván bankszámlákról a magyar bankszámlákra. Petrás Gábor, a cég magyarországi vezetője, a Portfóliónak elmondta, a lépés egyrészt lehetővé teszi majd, hogy a Revolutos számláikra kérjék az emberek a fizetésüket, másrészt elérhetőek lesznek a platformon az olyan magyar szabványoknak megfelelő fizetési formák, mint például a Quick. Jelenleg nincs ok pánikra a hantavírus kapcsán. Az egészségügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, szerinte nem lesz újabb COVID-helyzet. Hegedűs Zsolt hozzátette, semmilyen jel nem utal arra, hogy az MV Hondius nevű tengerjáron kitört járvány Magyarországra is elért volna. A hazánkban előforduló fertőzések ritkák, 2015 és 24 között évente 2-16 esetet regisztráltak, és nálunk előforduló hantavírusok jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegséget okoznak. Egyébként ma Rotterdamba érkezik a hantavírusos hajó, alapos fertőtlenítésen esik át, miután több utasa is elhunyt a fertőzés miatt. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénység és a két orvos tünetmentes, de a hatóságok 42 napos karantént írtak elő nekik. Minden eddiginél nagyobb dróntámadás érte Oroszországot. Ukrajna tegnap éjjel 14 régiót vett célba, köztük volt Moszkva, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok, írja a Guardian. Mindez válasz volt az orosz haderő előző heti Kijevet ért támadására, amelyben 52-en haltak meg és több mint 300-an megsebesültek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Napközben felszakadozik mindenütt a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli utolsó órája, ami most kezdődik. Itt a Rádió Café 98.0-án, május 18-án, hétfő reggel 9 óra 8 perckor, és itt van Mihálovics András.
4: Itt van Gede Balázs is, a szénanáthája tapasztalataim szerint javul.
3: Igen, de
4: 06-36-98-0-98-0, de ez csak az átmeneti időjárás változásnak, hiszen a derék csapadék visszaszorította a fűfélék virág. Időlegesen, de azok az egyre melegedő időjárásnak köszönhetően újra virágozni kezdenek, mire, Gede kollega,
3: múltkor is volt egy ilyen
4: hangon fog beszélni a műsorban.
3: Igen, múltkor is volt egy ilyen hupli, egy-két napos ilyen, az kevesebb esővel járt, mint a mostani, de ahogy visszajött a meleg, éreztem, hogy visszajön a dugulás, most megint jó, aztán majd megint nem, aztán talán május végével ez megoldódik, és akkor lesz két és fél jó hónapom, addig türelem. Nos, én egyébként nagyon köszönöm az érdeklődést, igen. 0636-980-980.
4: Elzúgtak forradalmai?
3: El. Nézem, a felszólításunk ellenére sincs. Útinformáció, hantavírus, hantázás, ez
4: köszönjük, igen. Köszönjük a szóvicceket ezúttal, nem? Azt a Kántor szereti.
3: Igen, úgyhogy hát ez ennyi.
4: Jó, hát akkor menjünk értelmesebb vizekre, csónakázva töltsük hasznosan. Az egybe gyűltek el az időt.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: No kérem, hát a hormuzzi válság kapcsán érintőlegesen szóba került, meg mindig, amikor drágul az energia, hogy a műtrágya, amely jelentős részben ilyen energiahordozó, hagyományos energiahordozóból készül, azok mindig, de egyszer majd gondolod, hogy a műtrágya gyártó kis iparost is meghívunk.
3: Nagyon jó lesz, hát ha otthon tudok kutyulni egy ilyet. Bár nekem a komposzt gyártása a fő profilom.
4: Igen, na szóval, hogy gond van a műtrágyával, megnőtt az ára, jaj, mi lesz velünk, gondolhatnák azok, akik azt mondják, hogy hát műtrágya nélkül, meg hogy van modern növénytermesztés. Kicsit próbáljuk akkor ezt a kérdést megválaszolni Ummenhofer Péter agrárszakemberrel, a Bionat Kft. Cégvezetőjével.
3: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, szűnni nem akaró szeretettel köszöntelek titeket és a hallgatókat.
4: Nagyszerű, ez a helyes hozzáállás, igen, köszönjük abszolút. Szépen.
3: Én optimista vagyok, hogyha így a munka címét veszük alapul.
4: De már meg is válaszoltad,
3: nem
4: Péterre nincs is semmiféle.
3: Én csak azt mondtam.
4: Tér akkor előttem.
3: Laikusként optimista.
4: A következő helyzet, hogy ugye a modern ember

0: azt gondolja, meg az agrár egyetemet, felsőoktatást végzette, régebben végzettek, azt gondolják, hogyha drága műtrágya és kevesebbet használunk belőle, akkor ugye abból gond lehet, mert nem jönnek azok a termés eredmények, hiszen műtrágya nélkül ma már a modern növénytermesztés elképzelhetetlen. Mennyire osztod ezt a nézetet?
1: Abban osztom a nézetet, hogy igen, szükség van rá, ugye akár a nagyüzemi termelésnél is, vagy hogyha nyilván ennyi éhes szájat meg kell etetnünk a nagyvilágba, de ugye a magas műtrágya árak miatt el kell azon gondolkodnunk a jövőben, hogy nekünk biztos mindenben a termés hozam maximumokra kellett törekednünk itt Magyarországon, vagy inkább egy kisebb ráfordítással, de egy optimális termés hozamot a jobb alsó sarok a végén, hogy magasabb legyen, azt nem biztos, hogy azzal érjük el, pláne ebben az aszályos időszakban, hogyha agyon toljuk a növényeinket. Szükség van rá, de el kell gondolkodnunk ennek a műtrágya felhasználásnak a mennyiségén, és azért én úgy gondolom, hogy jó pár olyan alternatív megoldás van, akár a kiskerteknél, akár pedig a szántóföldi növénytermesztésben, amelyekkel termést tudunk optimalizálni, illetve a talajainknak nagyon sokat tudunk segíteni.
0: Oké. A következő a kérdés, hogy ez mennyire gazdasági kényszer, mert hát nyilván senki nem költ feleslegesen műtrágyára a gazdálkodók közül. Azt gondolhatnám, hogy azért csinálják ezt, hogy minél nagyobb legyen a termés, ha minél nagyobb a termés, akkor pedig minél nagyobb a bevétel. Ha visszaveszünk ebből a dologból, akkor lehet, hogy nem lesz akkora a bevétel.
1: Ha visszaveszünk ebből a dologból, kérdés az, hogy mennyit fordítottunk mi arra a magas terméshozamra. És kérdés az, hogy mennyit fordítottunk magára a talajunkra és a környezetünkre. Azért a talajainkat az elmúlt 30-40 évben mi elég rendesen kizsigereltük, és ezt azért nem hálálja meg a természet. A magas műtrágyárak miatt viszont sok gazdálkodó kényszerből akár elkezdett alternatív megoldásokat keresni, és nagyon sok olyan alternatív megoldás van, hogyha egy kicsit okszerűen gazdálkodunk, akkor a kényszer egyfajta lehetőségé válik, hogy a talajainknak is jót tegyünk, valamint az ott lévő akár szármaradványokat mi felhasználjuk, és gazdasági racionalitásból tudjunk tenni pozitív lépéseket. Szóval nagyon sok lehetőségünk van, és az elmúlt évek talán edukációjának nevezném ezt, nagyon sok gazdálkodót elindított ebbe az irányba, ebbe a gondolkodás irányba, pláne az elmúlt 4-5 év asszály problémái, és igenis ebben vannak komoly előrelépések.
0: Oké, menjünk egy kicsit sorba, mit okoz a nyakló nélküli műtrágya használat a talajban, mert többször említetted, hogy hát nem jó állapotban vannak a talajok, erről mi is beszéltünk már ebben a rovatban. De mi történik?
1: Két részre tudnám ezt bontani, és még mielőtt bárki engem megkövezne, én nem a műtrágyának vagyok az ellensége, én a műtrágya optimális hasznosítása mellett tenném le inkább a voksomat, illetve ahol lehet, ott használjunk nyilvánvalóan szerves trágyát, ahol van állattartás is, ez megoldható. A műtrágya egyrésztről elsavasítja a talajainkat, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgot, de ha a másik oldalát nézem, hogyha ebben a nagyaszályos időszakban mi műtrágyával próbáljuk csak tolni azt a szerencsétlen növényt, hogy nőj még, és növeljük a zöld felületet, a fotoszintézis miatt neki valahonnan vizet kell fölvennie. És ez egyébként is kizsigerelt talajokból, de hála Istennek az elmúlt egy-két napban azért volt egy kis égi áldásunk, de azért ez senki ne bízza el magát, mert azért még így is vannak hiányok a talajokba, mindazonáltal, hogy ez nagyon jókor jött. De toljuk a növényeinket, és ezáltal minél több vizet akarunk kivenni a talajból. A második része a nagy műtrágya felhasználásnak pedig az, ugye én mindig azt szoktam, úgy szoktam szemléltetni, hogy a bombagyártásnak volt egész egyszerűen az alapanyaga a nitrogén, és ezáltal ugye látjuk, hogy robbanásszerűen megnőnek a növények, és a szerencsétlen növény szétszakad, úgy nő, és a pórusain keresztül sokkal könnyebben egyébként a kórokozók is bejutnak, és hát nyilvánvalóan a műtrágyaipar fejlődésével együtt a növényvédőszeripar is kellett, hogy fejlődjön, mert ezekre választ kellett találni, és lehet, hogy nekünk egy nagyon nagy terméshozamunk lett, de nem biztos, hogy a legegészségesebb növényt fogjuk mi megkapni ezáltal.
0: No, akkor milyen alternatívák vannak? Egyáltalán hány százalékkal lehet a műtrágya felhasználást csökkenteni, ha okszerűen gazdálkodik az ember, és optimalizálni próbálja a felhasználást?
1: vannak gazdálkodók, akik már 80-90%-kal csökkenteni tudták egyébként a műtrágya felhasználást. Teszem hozzá, és amit mondtam, hogy nagyon fontos, ahol lehet almostrágyát használni, ott azt mondom, hogy ott 100%-ba lehet csökkenteni, de egy ilyen 30-40-50%-kal mindenféleképpen. És itt a legfontosabb talán az az, és hamarosan elérkezünk az aratáshoz, és pont az aszályos időszaknak köszönhetően régen ugye mindig Péter Pál napján kezdődött az aratás, hát szerintem most addigra be fog fejeződni, ahogy most látom a kalászló árpákat és már lassan a buzákat is, de a legfontosabb az aratás után, hogy magát a szár maradványt, magát a szalmát, azt hagyjuk fönt a táblákon, ne hordjuk el. Én annál nagyobb vétket, mint hogy azt elégetjük, vagy elhordjuk a tábláról, nem is tudok mondani, vagy hogyha elhordjuk az állattartás miatt, az a jobbik, mert az ugye visszakerül a táblára és visszaforgatjuk, de a szár maradványban rengeteg olyan hasznos tápanyag van, amit tényleg ott kell hagynunk. Egyrésztről egy takaró felületet biztosítunk, a kipárolgást tudjuk csökkenteni. Másrésztről meg
0: múlcsolás,
1: ha nézünk egy átlagot...
0: ugye ezt a kiskertből ismerjük. Csak
1: így igaz.
0: Igen. Így csak igaz. Ez a nagy táblákra lenne vonatkoztatva.
1: Igen, igen, igen, maga a takarás és a kipárolgásnak a csökkentése. És ha nézzünk egy átlagot, egy 5 tonna per hektáros termésátlagú őszibúza esetében, a szármaradványokban lévő makroelem mennyisége már önmagában is egyébként számottevő, és tényleg akár 60-80%-a is feltárható, és a talajba visszajuthatható egyébként, ami ebben benne van. Uh-huh. És magát, hogy ezeket a mikroelemeket én leszeretném bontani, csak egy ilyen átlagos termésnél, akkor foszforból durván egy ilyen 21 kg per hektár, káliumból 42, nitrogénből pedig 32 kg per hektár én vissza tudok nyerni, és a jelenlegi inputárak mellett ez megközelítőleg egy 55-65 ezer forint per hektár értékű tápanyagnak felel meg.
0: Nem jelente ez növényegészségügyi problémákat?
1: Abban az esetben nem jelent, ugye a vetésforgót nyilván figyelembe kell tartanunk. És hogyha használunk olyan mikrobiológiai szárbontó készítményeket, mely ezeknek a szármaradványoknak segítik a minél gyorsabb lebomlását, illetve a mikrobiológia nagyon előnyösen most már fellép a patogén gombákkal szemben, ezáltal ez nem jelent problémát. Nagyon fontos ugye, hogy az agrárökológiai programba résztvevő nagyon sok termék megtalálható. Nagyon sokszor figyeljünk oda arra, hogy ne a legolcsóbbat válasszuk, hogy mi teljesítsük a támogatási normákat, hanem olyan készítményeket válasszunk, melyek a patogéngombákkal szemben is nagyon jól fellépnek, illetve magába a szárbontási technológiába is be tudnak segíteni, uh-huh. és azokat a készítményeket pedig még inkább előnyben lehet részesíteni, amelyek úgynevezett endospórás szerkezetük, ami azt jelenti, hogy a baktérium is egy érzékeny műfaj, de hogyha endospórás terméket választunk, annál fontos az, hogy nagyon jó kvázi a szárasság tűrése, és amikor ő bekerül a talajba és nedvességet kap, ő akkor kezd el élni. Ezt talán úgy tudnám, egyébként a tetanusz is egy endospórás baktérium, amit ugye akkor nyeri el az életterét, amikor ő bekerül az emberi szervezetbe. Egyébként köszöni szépen, éveken keresztül el van a rozsdásszögön, talán ezt tudnám a legjobban hasonlítani, és az endospórás baktérium az akkor kezd el élni, amikor ő bekerül a talajba. Szóval ezekkel a készítményekkel nagyon erősen
0: a városi hallgatók egy részét elvesztettük, ezt hogy kell elképzelni? Tehát kint hagyjuk a szármaradványokat, viszont kiszórunk ilyen készítményeket segítve azoknak a lebomlását?
1: Így igaz, kihagyjuk a szármaradványt, kiszorjuk ezt a készítményt, és ezt sekélyen ugye beforgatjuk, akár egy vetőágy előkészítésénél.
2: Na, akkor én a laikus városi hallgatóként hadrázom össze ezt az egészet egybe. Tehát azért nem használta a mezőgazdaság eddig ezt az eljárást, mert hogy növényrontó hatása volt az ott maradt növényszáraknak, de most, hogy vannak ilyen szerek, és aszály is van, ezért ez a két logikus ok, miszerint visszatartja a vízpárolgás plusz tápanyagot, és biztosít most előtérbe került ennek a módszernek a használata?
1: Igen, és ugye eddig nem is volt ez annyira létkérdés, mert nem is voltak ilyen jelentős inputanyagárak, és nem kellett kvázi minden apró lépést megfogni. De a patogénekkel szembeni védekezés ugye itt nagyon fontos, illetve az, hogy hála Istennek most már nem hordjuk el a szalmálák java részét, akár erőművekbe, vagy bárhova. Szóval felértékelődött magának a szalmának az értéke, és ami tényleg talán a legfontosabb az egészben, hogy a talaj szerkezet javításának elengedhetetlen része az, ami ezekben a szármaradványokban megtalálható, hiszen akkor visszalépünk a lombhullató erdőkhöz, vagy akár a kiskertes komposztáláshoz. A lombhullató erdőknél is ez egy teljesen bevett folyamat, hogy lehullik a levél, az szépen elbomlik, és ugyanúgy tápanyagot nyer ki belőle az a fa, aki ugye ezt lehullatta, hogyha a legegyszerűbben szeretném ezt szemléltetni, de ugyanúgy, ahogy a kiskertekben is összegyűjtjük a levágott füvet, a levágott gajakat, a leveleket, és utána azt a komposztot mi virágföldként kiválóan tudjuk hasznosítani. És egyre több kiskertben is használnak most már kvázi szárbontó készítményeket a komposztnak a kezelésére, hiszen ezzel a gyors lebontással egy virágföld minőség tud a végén ott maradni.
0: Oké. Van-e más módszer is erre, hogy a műtrágyát kiváltsuk? Vagy ez a módszer, amivel sokat nyerhet egy-egy gazdálkodó?
1: Ezzel sokat nyerhet egy gazdálkodó, illetve hogyha odafigyelünk a vetésforgók betartására. Uh-huh. Hogyha megnézzük azt, hogy én még a gödöllői egyetemi éveim alatt nekem azt tanították, hogy a napraforgónak a vetésforgója az durván egy 5 év, hát most már tudunk olyan gazdaságot mutatni, ahol ez akár 2 évre is lecsökkent, hiszen ugye az emberik is ebben a nagy osztályos időszakban keresik a kiutat és a megoldást, amikor az ország keleti részén, ahol a kukorica egyre inkább megkérdőjeleződik, hogy érdemes övetni sok területre, és sokan a napraforgót választják, ott azért a vetésforgóknak az átalakulása is nagyon nagyban befolyásolja ezt. De egyébként pont egy kukorica vagy egy napraforgó szármaradvány esetében azért abban még több hasznos anyag található, csak hogy ne csak az őszi buzáról beszéljünk, szóval ott még emeltebben megtalálhatóak ezek a hasznos anyagok. Szóval én azt tudom mondani, hogy maga a szerves trágyázás, ami egy nagyon fontos lépése ennek a dolognak, és a szármaradványoknak a visszaforgatása.
0: Hát igen, csak a szerves trágyázással az a gond, hogy egy kicsit játszom az ördög ügyvédjét, hogy az állattartás és a növénytermesztés elvált egymástól, ráadásul az állattartás színvonal az vissza is esett, tehát jóval kevesebb haszonállat van, úgyhogy ma már némi túlzással aranyárba lehet csak szerves trágyát kapni, tehát hogy ez egy nem biztos, hogy jó megoldás.
1: De azért még nagyon sok helyen ott van ugye a ne feledkezzünk meg a hígtrágyáról se. És egyébként a gépgyártók is elindultak abba az irányba, hogy egyre több olyan eszközt fejlesztenek. Tényleg, ami a hígtrágyának a hasznos felhasználására tudnak használni, akár sertéstelepeknél, vagy bárhol, vagy akár baromfitelepeknél is a trágyával, és ennek azért nagyon sok hasznos előremutató lépése van. Uh-huh. És Magyarországon is már van jó példa arra, hogy akár a csirke trágyát is granulálják, és granulált formátumba kerül ez visszajuttatásra. Úgyhogy nagyon sok alternatíva van, csak itt ugye a nagyüzemi növénytermesztésnél át kell gondolnunk azt, amit ugye a legelején is beszéltünk, hogy a jobb alsó sarokhoz hogy fog kinézni, hogy fog mutatni, és van ennek több alternatívája, de ezekkel az alapvető dolgokkal már több 10 000 forintot meg tudunk spórolni, hogy a szemléletet látom.
0: És akkor tehát a szármaradványok és ezek a készítmények együtt jó hatással vannak a talaj életre. Ezt meg azért tartom fontosnak egy kicsit bővebben kitárgyalni, mert azt mondják, hogy ezek is mondjuk javítanak a termés eredményeken, hogyha gazdag a talaj élet, és ellenállóbbá teszik a kultúrákat mondjuk egy aszályos időszakban.
1: Így igaz, és arról a talaj szerkezetről ne feledkezzünk meg. És pont amikor ebben az aszályos időszakban vagyunk benne, és a talaj szerkezetünkre nagyon pozitív hatással van, illetve a növényeknek az aszálytűrő képességére, ugye bár a növényeknek nincsen immunrendszere, de a növények az immunrendszerét tudják erősíteni ezek a mikrobiológiai készítmények. És nem azt mondom, hogy ezek a készítmények a végtelenségig megoldják azt, hogy nincsen szükség vízre, mert olyan a jó világon nincsen, de amikor 2-3 héttel a növénynek az aszály tűrését, az életképességét meg lehet hosszabbítani, akkor az a 2-3 hét van, hogy pont akkor érkezik meg az éjjel áldás, és nagyon sok helyen látható már az országban, hogy ahol használnak ilyen készítményeket, ott ez húzta ki a jelenlegi asszályhelyzetben is a, okay. a növénytermesztés.
0: Mit lehet ajánlani, ez kicsiben működik? Tehát balkonkertészek is haszonnal alkalmazhatnak ilyen szereket, illetve a talajtakarásnak a trükkét, és az, hogy ott hagyjuk, vagy nem tudom én, hobbikertbe szedjük már le azt a nyomorult fűgyűjtő tartályt a fűnyíróról, és úgy nyírjuk
2: a fűben. Nem is találom.
0: Na, hát az a jó. Hát egy környezetvédő megdobbantotta a te fűgyűjtő tartárod tajtán.
1: Így igaz. Szóval egy olyan megközelítés, ahol a műtrágya, a szerves és a talajmikrobiológia egymást kiegészítve tud működni. És nagyon sokszor, most pont visszatérve még egy gondolatra az asszályra, hogy nem a nitrogénba volt itt a fő kérdés, hanem hogyha használunk kuminsavakat, használunk aminósavakat, baktériumokat, ezáltal a növényünket és a talaj életet sokkal jobban tudjuk erősíteni, és a benne lévő hasznos tápanyagokat feltárhatóvá tudjuk tenni magának a növénynek. Uh-huh. Szóval igen, a kérdésre válaszolva, aki balkonkertet használ, aki szép gyepet szeretne, nem az az elsődleges megoldás, hogy toljuk agyon nitrogénnel és öntözzük, hanem igen, hagyjuk egy kicsit hosszabbra a füvet, nem kell azt mindig agyonvágni, és magát a zöld felületet se kell mindig a legnagyobbra növelnünk, hiszen ezáltal, ahogy mondtam, minél több vizet is veszünk ki a talajból. Szóval ezekkel a készítményekkel és ezekkel az eljárásokkal, hogyha mulcsolunk, ezt ott hagyjuk, a talaj életünket, a talaj szerkezetünket tudjuk nagyon nagyban javítani, és elősegíteni, hogy kevesebb akár műtrágyát kelljen felhasználunk, és egy minél jobb talajdiverzitás. Akkor jó a talaj, hogyha él, hogyha abban van földigiliszta, hogyha abban van esetleg vakond, bár őket annyira nem szeretjük, de minél színesebb az én talaj mikrobiomom, ugyanúgy, mint az emberi mikrobiom is minél egészségesebb. A kettő nagyon erősen összefügg, rengeteg orvosi konferencia szól most már elő egyébként, hogy a talaj élet és az emberi élet, hogy a talaj mikrobiom és az emberi bélmikrobiom milyen szorosan összefügg, hogyha az rendben van, akkor mi is annál egészségesebb zöldséget és gyümölcsöt tudunk enni, és ez kimutatott tény, hogy a legegészségesebb élelmiszerforrás az, amit az ember élet helyétől maximum 100 kilométeres körzeten belülről tudna beszerezni. Uh-huh.
0: Oké, végszónak
2: kiváló,
0: tökéletes.
2: Így van,
0: köszönjük szépen, a magunk szerény eszközeivel felhívtuk a balkonkertészek figyelmét erre a módszerre, a gazdálkodók meg majd, ha más nem, a saját kárukon rájönnek erre a módszerre. Köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönöm szépen, és zárszóként még annyit, hogy segíteni akarunk magának, a talajnak és a gazdáknak, akkor vásároljunk kiváló minőségű magyar tejet, magyar húsárut, és a boltok polcai mindig figyeljük az ovális körbe a hú megjelölést. Ezt így zászlóként még szerettem volna elmondani.
0: Legyen így. Köszönjük, szép napot kívánunk.
1: Köszönöm át. Szépen. Minden jót, sziasztok.
2: Umehofer Péter agrárszakemberrel, a Bionat Kft. Cégvezetőjével beszélgettünk arról, hogy mivel és hogyan váltható ki a műtrágya, ami most már drága lett, és esetenként hiányzik is.
3: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
4: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbenye meg a mindenségit neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: Wellness kultúra kicsikkel. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges életszemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárásként, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
8: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
9: Na kérem szépen, megnézzük, hogy a tőzsdéken mi a helyzet. Ciber Ákos elemző van a vonalunk túlsó. Igen, jó reggelt kívánunk, szervusz!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
11: Kérdés unalóbig ismételt, milyen hangulatba indult hát, a tőzsdei kereskedés?
9: Főleg, ahogy hagytuk a pénteki amerikait, meg az nem volt az ázsiai. Igen.
10: Negatív, de javuló hangulat látható most éppenséggel a hazai értéktőzsdén. Az elmúlt 10 percben még mínusz 1%-os csökkenés volt látható a BUX indexben, azóta ez 0,5%-ra mérséklődött, most jelenleg 131.000 pont környékén jár a BUX index, és a forgalom pedig egész magasan 3,1 milliárd forintnál jár. A vezető részvényeink közül pedig döntő többségük csökkenést mutat. Ezek közül is a Richter vezet, 1,2%-os mínuszban 12.440 forintnál az árfolyam. A MOL egy 9%-os mínuszban 3.958 forintnál. Az OTP mínusz 4%-del 40.930 forint. És a Magyar Telekom pedig jelenleg változatlan árfolyamon a péntekihez képest 2510 forinton áll jelenleg.
11: No, egy másik részvény, egy közepes papír is érdekelne bennünket, mert hogy azt nagyon megütötték a múlt hét pénteken, ez a 4iG volt, és úgy látom, hogy ma sem sokkal jobb a hangulat a piacán.
10: Én most úgy látom, hogy éppen az aktuális adatok szerint fordulóban van az árfolyam, most 3%-os pluszban van 1850 forint.
11: Az szép teljesítmény, mert amikor én ránéztem, 4%-os mínuszban volt.
10: Igen, amikor még én néztem, akkor is egy olyan 10 percen azért mínuszban volt az árfolyam. Úgy tűnik, hogy most már azért a piac úgy látja, hogy most már eléggé mélyre van ütve az árfolyam, és ez már inkább egy vételi lehetőségnek tűnik. Azért nagyjából megközelítőleg ez az érték már közel van ahhoz, amit csak maga a telekommunikációs része ér a 4iG-nek, tehát itt gyakorlatilag az egy hadipari rész az nagyjából kiárazódott most már a részvény árfolyamból. De a többi az előző kormányhoz köthető részvény, köztük az Alteo és az Opus is azért még mínuszban van most, tehát az Alteo mínusz 3.
11: A forint is érdekes volt, mert hajnalban szépen 361-ről 362-re változott az árfolyam az euróval szemben, aztán ilyen 8 órakor, mikor felébredtek a befektetők, megint 361 forintig majdnem visszaerősödött, aztán most megint elkezdett 362 forint irányába menetelni, úgyhogy van némi kapkolódás a piacon.
10: Itt úgy tűnik, hogy most a reggeli óráként 300, vagy mondtad is, 361 és 362 forint között kereskedik a forint az euróval szemben. Azért itt most itt a főbb támasz az árfolyam, ez a 360 forint környékén látható. A jelentősebb ellenállás pedig inkább csak 363 és fél 364 forint között, tehát még azért van tér a gyengülésre.
11: Oké, valami piacmozgató hírre számítunk a következő órákban?
10: Nem igazán jön ma már semmilyen, nem igazán fog érkezni a mai napon olyan adat, ami mozgatna jelentősen mértékben a piacokat.
9: Oké, akkor meglátjuk.
11: Jó
9: majd,
11: kereskedést.
9: Hogy az ára, azt majd holnap elmondjuk. Köszi szépen az infókat!
10: Köszi szépen!
9: Szia! Cibra Ákos elemző számolt be nekünk arról,
12: hogy... Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Na hát a közelgő SpaceX részvénykibocsátás kapcsán szerintem nagyon jó aktualitást ad ránézni arra, hogy hogyan is zajlik az űripari szakember utánpótlás képzés. Na most hát ez nem nálunk ennyire kiterjedt, bár itt is van biztos, hogy valamekkora, de az Egyesült Államokban ott azért egy szemmel jól látható nagyságrendben történik mindez, úgyhogy erről fog tudni első kézből beszámolni nekünk dr. Bacsárdi László, a BME hálózati rendszerek és szolgáltatások tanszék vezetője, egyetemi docens. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: És ezt azért tudod megtenni, mert hogy kint jártál egy 3 hetet ugye egy ilyen programon. Ez mi volt és mi történt ott, miket láttál?
3: Az amerikai külügyminisztérium megkívánására töltöttem áprilist az Amerikai Egyesült Államokba. Van egy speciális programjuk, IVLP, International Visitor Leadership Program, amely keretében különböző országokból hívnak meg különböző területeken tevékenykedő szakértőket. Ez a program, amin én részt vettem, ez az űrkutatásra koncentrált, 19-en voltunk rajta a világnak tényleg különböző pontjaiból.
2: 19 ember 19 országból.
3: Igen, igen, 19 ember 19 különböző országból, Fidzsitől kezdve Bolívián át az Európai Uniónak néhány tagországáig bezárólag, illetve voltak többen Afrikából is. És itt a 3 hetes út során különböző amerikai kormányzati, űripari, illetve egyetemi szereplőkkel találkoztunk az amerikai külügyminisztériumnak a szervezésében, és arról beszélgettünk velük, hogy hogyan is néz ki az űripar belülről, az űriparnak a fejlődése.
4: Hogyan néz ki? Ez egy fontos kérdés, mert hogy ugye Magyarország is hitet tett ennek a gazdasági ágazatnak a fejlesztése mellett, de sokan, köztük bevallom én sem, értjük, hogy ha éppen kilóg az ülepünk a nadrágból, mert nem vagyunk a legdinamikusabban fejlődő gazdaság az Európai Uniónak, akkor ugyan miért kezdünk ilyen drága hobbiba, mint az űrkutatás?
2: Mennyiben hobbi ez, illetve mennyiben kell ott lenni az élvonalban, hogy lenne maradjunk erről is?
3: Nem, az űrtechnológia az egyik legnagyobb technológiai kihívás, amivel akár mérnökként, akár kutatóként találkozni lehet, és nagyon sok olyan dolog van, ami a technológia transfer keretében utána megjelenik a hétköznapi életben, tehát a mindennapoknak a világában, és erre most az amerikai utazásom során is láttam nagyon jó példákat, akár arra is, hogy egyetemi kutatások, mondjuk a University of Colorado Boulder-nél, Colorado államban, azok hogyan tudnak átkerülni különböző startupok révén is megjelenni az üzleti életben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a tevékenység, amit az űrkutatás során végzünk, akár a távoli égitesteknek a megismerése, akár a föld körüli műholdaknak a fejlesztése, azok hozzáadott értéket jelentenek itt a Földön az iparhoz, illetve a mindennapjainkhoz.
2: Mm. Külön gratulálunk, hogy te lehettél az, aki választott, aki ebbe ezen a látogatáson része, de az, hogy Magyarországot bevették, abba lehetett szerepe a mostanában zajló űrprogramoknak. Utazásban vettünk részt, Holdon keresünk vizet, ugye a Puli programmal, tehát látszik egy ilyen kis aktivitás. Kis ország vagyunk, de azért zsizsegünk ott az űrben.
3: Ez abszolút így van, nagyon sok mindennel foglalkozunk, mint Magyarország. Ez a program, az IVLP, az már nagyon több évtizede van Amerikában, de most második alkalommal szervezték meg űrkutatási fókuszba. 2023-ban volt az első, és már akkor is elhívtak magyar részvevőt, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, az, hogy Magyarországról is kiválasztanak részvevőt, hogy eltöltsön pár hetet Amerikában ezen a speciális szakmai programon, az annak is szól, hogy Magyarország egyre jobban meg tudja lenni az űrkutatásnak a térképen.
2: Mm. Mit tudtál hazahozni ezekből az tapasztalatokból, inspirációkból, mit lehet majd itt esetleg abból hasznosítani az élményeken felül?
3: Hát tudományos szempontból is egy hatalmas váó élményt. Volt például egy egyeztetésem, ha itt már Colorado-t említettem, Colorado-ba egy olyan céggel, akik a technológia transferért felelnek, és elmondta itt ennek a tech transfer cégnek az ügyvezető igazgatója, hogy éven kb. 20-25 startupot inkubálnak, tehát hogy segítenek abban, hogy az egyetemen megszületett kutatás eredményből kilépjenek az iparba, és közülük az elmúlt évek során 10 az unicorn is lett, tehát átlépte az 1 milliárdos becsült értéket, és ez egy hatalmas szám volt, tehát hogy olyan számokkal dobálóztak iszonyú könnyen és lazán, amelyek magyar szemmel nézve elképesztően
2: hatalmasak. Számtan példákban szerepelnek, csak hogy a fülük Jimmy után. Az egyébként, amit András felvetett, az magyar államnak ez mennyire úri huncutság, vagy mennyire költségteher az űrkutatással foglalkozni, és mennyire lehet jól megszervezni ennek a finanszírozását magántőkével, programokkal.
4: Mert hogy épp ez a nagy változás, hogy ugye korábban az államok játszótere volt az űrverseny, most szemmel láthatóan az amerikaiak arra tesznek, hogy magánbefektetők látnak fantáziát ebbe, és piaci alapon.
2: Ahogy a SpaceX-et is behoztuk példaként.
3: Ez volt a, szinte minden helyen ezt megkérdeztük a 3 hét során, hogy az ottani szereplők hogyan látják ezt az átalakulást itt az új űr, a New Space felé, és hogy milyen olyan akadályokat látnak, amelyek Amerikában jelen vannak, és segíthetik az akadályoknak az ismerete a különböző feltörekvő országokat, mint például Magyarország, ki nagyon sokan különböző jogi akadályokat emeltek ki, illetve az Amerikában jelenlévő úgynevezett export controlt, hogy bizonyos amerikai technológiát nagyon nehéz kivinni az Amerikai Egyesült Államok területéről. Egyébként például, hogyha az itthoni űrkutatásra költött összegeket nézzük, Magyarország tagja az Európai űrügynökségnek, fizetünk oda tagdíjat, illetve feliratkozunk különböző úgynevezett opcionális programokra, és az Európai űrügynökség befizetett összegek, azt a magyar cégek, illetve a magyar intézetek azok vissza tudják pályázni. Vannak olyan programok, ahol minden egyes befizetett euróért 5-6 eurót tud utána megjelenni a gazdaságban. Úgyhogy szerintem abszolút megéri.
2: Az jó hangzik, igen. Ezekkel a programokkal, az elért eredményeinkkel jól állunk? Tehát ugye mit említettem, pikértkedtem egy kicsit, hogy jó lenne nem lemaradni erről is, mint ahogy jó pár dologban azért vannak hátrányaink. Tehát így ilyen országméret arányosan az űriparban szereplők vagyunk, tényezők?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, méghozzá vannak olyan nincs, olyan különösen kiemelkedő területek, amelyekben nagyon jó a hazai szakemberek. Ilyen például a sugárzás dozimetria, hogyan mérünk sugárzást, ami a világűrben eléggé befolyásolja azt, hogy mik az űrhajósok hány napot, vagy hány hónapot, hány évet tudnak eltölteni. A nagyon jók vagyunk különböző űrtávközlési megoldásokban, jók vagyunk anyagtechnológiában, van több olyan cég itthon Magyarországon, aki anyagtechnológia fejlesztésekkel foglalkozik, és hát nyilván egyre jobbak vagyunk műholdfejlesztésben is.
4: Oké, lesz egy konferencia még a végére, mert lassan letelik az időnk, erről beszéljünk. Ez a Age Space 2026. Ez egy angol nyelvű űrkutatási konferencia ugye a Műegyetemen. Ennek mi a célja? Meg mit lehet ott csinálni? Meg kiknek szól?
3: Ezt 2015 óta szervezzük meg, eleinte évente, aztán egy ideje már 2 évente, ezért most 9. alkalommal tartjuk. A konferencián való részvétel ingyenes, és ez egy tudományos konferencia, ami azt jelenti, hogy körülbelül 60 előadás fog elhangzani, vannak köztük szóbeli előadások, illetve poszter előadások is. Az utóbbiaknál ott áll egy kutató egy A0-ás, ugye egyes méretben kinyomtatott poszter mellett, és akkor lehet vele beszélgetni a konferenciának a kávészünetében.
2: Oké. Akkor András, nálad még egyéb?
4: Hát nagyon kérdeznék én, csak lejárt az időnk.
2: Csak az időnk elfogyott. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál és beszámoltál ezekről. Ez tényleg nagyon fontos eredmények, és még egyszer gratulálunk tényleg, hogy te lettél a kiválasztott és a magyar delegáció képviselője.
4: És a végtelenbe és tovább.
3: Így van. Köszönöm a meghívást.
2: Köszi szépen. Dr. Bacsárdi László volt a vendégünk, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások tanszékvezetője, egyetemi docens.
0: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.
4: Most Szoller Andi hírei jönnek, igen. Azt jelenti, hogy vége a Millás reggelinek. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Holnap jövünk a Kántorral vissza, és megpróbáljuk azt, amit oly sokszor megpróbálunk túlszárnyalni a mai adást, ami mindig nehéz.
2: Nehéz lesz. Igen, nagy kihívás, komoly kihívás. Mint ahogy az is, hogy beilleszünk 20-30 hallgatói kérdést. Szecska Meste megküldött minket a Miálló és Gazda alatt. Hát sajnos van egy műsorrend, van egy íve a beszélgetésre.
4: Figyelni kell egymásra, az interjú alanyra.
2: Igen, úgyhogy elnézést érte.
4: De szúró próba.
2: amikor feszes, feszes a menet, és ez, igen, nem megy, de az ne vegye el a kedveteket, attól még majd írjatok, kérdezzetek, mert ahol tudjuk, bebiggyeztjük ezeket. Szóval köszönjük, átadjuk Czoller Anninak a terepet, mindenkinek szép napot.
4: Sziasztok. És munka sikereket, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budaörsi úton az Egér út közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, baleset miatt mindkét irányból lelassult a haladás. Továbbra is tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, telítettek a sávok a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartása miatt. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt a 153-as és a 154-es autóbusz Gazdagréti tér felé terelt útvonalon jár. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondol.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A héten tárgyalnak az egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezéséről. Magyarországon akar üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója. 220 millió dollár értékben tőzsdézett az amerikai elnök. Napközben megszűnik a csapadék, a nap is többfelé kisüthet, megerősödik a szél. 17 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyal a héten az egészségügyi miniszter a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Hegedűs Zsolt hétvégi posztjában jelezte, több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből. Az ápoló hiány pedig meghaladja a 30 ezer főt. És már most a tomboló munkaerőhiány mellett néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből a nyugdíjazások miatt. Nyílt levelet írt a miniszterelnöknek Krausz Ferenc, az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány vezetője. Ebben a szervezetük teljes körül és minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte az új magyar kormánytól. A Nobel-díjas fizikus levele azután született, hogy múlt pénteken Magyar Péter bejelentette, felbontják azt a majdnem 262 milliárd forintos szerződést, amit még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium kötött februárban az alapítvánnyal, valamint a már kifizetett 22,4 milliárd forintot is visszakérték az alapítványtól. Magyarországon akar üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogó gyártója. A Jadea alelnöke a Financial Times-nak azt mondta, innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. A Jadea Kínán kívül alig ismert, ott azonban már több mint 100 millió elektromos robogót adott el. Ismét megválasztották az ország legrosszabb útszakaszait. Budapesten a dobogóra került a Rákóczi út, Blaha és Asztória közötti szakasza, a Gyömrői út, Kőér és Sibrik Miklós utca közötti szakasza, a győztes pedig a Budakeszi út lett, a Bíróságtól a Szépjuhászné-ig. A Total Car versenyén országos szinten 19%-kal a Bazmegyei Regéc-Óhuta közötti szakasz lett bronzérmes, az ezüstöt 23%-kal a Pest megyei Acsa-Erdőkürt kapta, míg a győztes a tavaly is döntőbe kerülő Bélmegyer-Mezőberény szakasz lett Békés megyéből. Az amerikai elnök ismét megfenyegette Iránt. Ketyeg az óra és jobb, ha lépnek, méghozzá sürgősen, különben nem marad belőlük semmi, írta a közösségi oldalán Donald Trump. Közben továbbra sincs megállapodás a hormuzi szoros ügyében. Irán szerint a tranzitforgalom akkor fog folytatódni, ha az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus véget ér. Ragaszkodik ahhoz, hogy a háború befejezése után is fenn akarja tartani az ellenőrzés bizonyos fokát, írja Bloomberg. Mesterséges intelligencia bizottságot hoz létre a pápa. igyekeznek válaszokat találni a katolikus egyház AI-jal kapcsolatosan felmerülő kérdéseire, adta hírül a Politico. 14. Leo már tavaly nyáron aggodalmát fejezte ki az AI lehetséges negatív hatásai miatt. A pápa szerint fennáll a veszélye annak, hogy önző haszonszerzésre használják, vagy akár konfliktusok és agresszió szítására.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Egyre több felé kisüthet a nap, az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tudor Cinema Club az észak-írországi Bangor városában alakult 2007-ben. A csapatnak három tagja van. Alex Trimble, aki énekel és ritmusgitáron játszik, a gimnáziumban találkozott Sam Halliday szólógitárossal, majd később Kevin Baird basszusgitárossal. A legenda szerint közösen kezdtek lányokkal flörtölni. A csapat a nevét a helyi moziról kapta. Sam Halliday szólógitáros a Tudor filmszínházat ejtette Tudornak. A zenekar tagjai később egyetemi tanulmányaikat is félbe hagyták a zenélés miatt. A társaság bemutatkozó lemeze, a Tourist History 2010-ben jelent meg, és rögtön az év íralbuma lett. A csapat a következő években több nagy lemezt is megjelentetett. Mindegyiket óriás lelkesedés fogadta a közönség részéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Eunice Kathleen Waymont, ismertebb nevén Nina Simont, életének 70 éve során összesen 15-ször jelölték Grammy-díjra, ám egyetlen egyszer sem kapta meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A vérpesdítő memphiszi soulzene királya Otis Redding 1967. december 10-én repülőgép balesetben halt meg, épp amikor igazán beindult volna a karrierje. A Hard to Handle sikerét nem érhette meg, mivel az csak 68-as posztumusz albumán jelent meg. Számos feldolgozás készült belőle, többek között Tom Jones, a Grateful Dead és a Black Crow tálalásában. Hallgassuk meg most az eredetit!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis groove, egy kis elektropop és sok-sok elszállás. Barabás Lőrinc a trombitálást 12 évesen kezdte a Szabolcsi Bence Zeneiskolában, ahol klasszikus zenét tanult. 2006 tavaszán végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén. 2005-ben saját zenekar alapított jazz-funk-pop stílusban. Barabás Lőrinc Eclectric néven, amely a 2010-es fennállásáig két lemezt is megjelentetett, azóta leginkább a nevét viselő kvartettel lép fel. De tagja volt többek között az Airi Mafia zenekarnak is.

0: dob ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalálod. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Sok más zeneszerzőtől eltérően Brahms, ha nem is fényesen, de meg tudott élni a muzsikából. Szeretett jókat enni és inni. Szerény ruházatára ellenben nem fordított különösebb gondot. Zárkózott ember volt, és ahogy idősödött, modora úgy lett egyre nyersebb. Még régi barátaival is összeveszett. Fiatalon rendkívül jóképű volt, nőies arcát idővel szakállal takarta. 50 éves kora után azonban megőszült és meghízott. Idejét visszavonultan töltötte, érzelmeit szavak helyett zenével fejezte ki.

0: bazár!
1: Rádió Café. Rézmálon az FM 98-as frekvencián.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: A funk soul legenda Rick James a drogélvezet és az erotika ikonjának nevezte magát. Halála után szervezetében 9 féle drogot találtak.

0: úgy a nasz.
1: Leúnyoztam egy forog a világ. Hányszor ígérem magamnak, hogy nem iszom tovább. Másba keresem magamat, én ezer

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri Csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Majdnem 78% a GDP-hez mért államadósság. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuziszoros adatkábelei után. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben pedig 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadóssága 2026 első negyedévének végére. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ez 3,3%-ponttal magasabb a tavaly évvégi 74,6%-nál. Ez 4,5 éves rekordot jelent. Utoljára 2021-ben a Covid harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita a hétvégén egyeztetett ukrán kollégájával, és már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Andrés Sibiha szerint készen állnak arra, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjenek minden kétoldalú kérdésben, beleértve a nemzeti kisebbségek témáját is, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. A Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese szerint nincs szükség szülészetre minden kórházban. Belkei György János, aki a Betesda Gyermekkórház főigazgatója is, a HVG-nek azt mondta, a városi kórházak nagy részében évente 300 alatti születésszám van, ami azt jelenti, hogy 1-2 naponta van átlagosan egy szülés. Így felesleges akkora erőforrást biztosítani minden kórháznak, amellyel minden komplikációt képesek ellátni, ráadásul nincs elegendő szakember az országban. Civil szervezetek és szakmai közösségek lobbiznak azért, hogy a kormányváltás után is egyben maradjon az aktív Magyarország államtitkárság portfóliója. Az államtitkársága az elmúlt években egy korábban nem létező egységbe kapcsolta össze az aktív életmódot, a rekreációt és a szabadidősportokat. Közös levelükben úgy fogalmaztak, hogy komoly veszteséget jelentene, ha az egyes elemek különböző ágazatokhoz vagy tárcákhoz kerülnének. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuziszoros adatkábelei után. A CNN beszámolója szerint Teherán tranzitdíjakat vet neki a kábeleket birtokló és üzemeltető nemzetközi konzorciumokra. Ez olyan vállalatokat jelent, mint a Google, a Meta, a Microsoft és az Amazon. Az elmúlt 10 hétben Teherán gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy az olajszállító hajók áthaladjanak a szoroson, amikor pedig egy rövid időre mégis átkelhettek, díjat kellett fizetniük Irán felé.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, akiket köszöntök, sziasztok!
5: Szia! Napot. Szervusztok!
4: Május 29-én lesz egy bemutató a 3K-ban, Kasszás-Düllői Kulturális Központ, és annak is a Tomposkátya Színház termében. Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című drámájáról beszélünk. Dicső Dani rendezte, Csibi Gergely és Hermányi Marian játsszák a darabot. És innentől tiétek a szó. Miről szól? Én elmondtam a technikai részleteket.
3: Ez egy kortárs ősbemutató lesz most, ami végül is egy saját ötlet alapján, mert mint hogy így közösen saját ötletünk alapján készül. Igazából egy narcisztikus párkapcsolat van ennek a történetnek a középpontjában, de összességében, vagy amiről nekem leginkább szól, az egyrészt mindenfajta bántalmazó kapcsolatról, de ennél talán még fontosabb, hogy így a mentális egészségről és az önismeretről, hogyha egy kapcsolatban vagyunk, és annak nyilván mindenki ismeri annak különböző szakaszait, az elején lévő lángolást, és az aztán, ahogy ez valamennyire lecsendesedik, és aztán, hogyha egy kapcsolat megmarad, akkor az hogy alakul át egy mindennapi életté, és nyilván főleg az elején mennyire elborítja az ember agyát az a rettentő jó érzés, amit hoz egy új kapcsolat, egy új kapcsolati energia, de hogy milyen fontos az,

0: életében. Nagyon sokszor szerintem nem vesszük magunkat igazán benne figyelembe, vagy túlzottan csak magunkra koncentrálunk. Szóval, hogy hogyan lehet tényleg mindenfajta családi kapcsolatokban, baráti, kollegiális, vagy szerelmi kapcsolatokban, hogy hogyan tudunk egymásra jobban figyelni, hogyan tudunk kommunikálni, és ahhoz azt gondolom, hogy az legfőbb kulcs az, hogy magunkat ismerjük. Úgyhogy engem ez most nagyon érdekel, ez a darab is ennek egy állomása, hogy ezzel lehet foglalkozni. Átadom a szót Gergőnek, hogy egy picit magáról a történetről szerintem, ha mesélsz, azt tök
1: jó. Igen, mert hogy ezt hozzá akartam tenni, bocsánat, szóval, hogy ezt a laza könnyed témát így nyomjuk itt délelőtt.
0: Igen, szóval rögtön beleugrottam a közepébe.
1: De hogy szerintem azok alapján, amit én olvastam róla, mert hogy még látni nyilván nem láttam, azok alapján ebben ugye pont az a lényeg, hogy ez kibontakozik, tehát azért ez nem úgy van, hogy ezt kapásból tudjuk, hanem valaminek a hatására azért előkúsznak a személyiségnek azok a részei, vonásai. De mondjad te, Gergő.
2: Ez kicsit talán olyan is nekem eszembe jutott, mintha ez egy ilyen Netflix film vagy sorozat lenne, látunk egy fiatal párt, megérkezik egy adriai kis szigetre, ahol van egy világítótorony, nagyon romantikus az egész, minden rendben van, a fiú ezt kitalálta, aki egyébként egy műsorvezető, a nő pedig egy mérnök. És hát történik egy ilyen véletlen kis, hát hogy is mondjam, baleset, hogy a hajó nem jól lett kikötve, és elúszik, és hát ott vannak ezen a lakatlan szigeten, ahol egyébként a tengerészek talán hetente egyszer járnak, de ezt nem tudjuk pontosan, tehát az biztos, hogy néhány napot el kell ott tölteniük. Na, már ez ad egy olyan alaphelyzetet, hogy hát elvágva a külvilágtól, térerő nélkül, merülő telefonokkal, hát mindenkiből kijön az igazi énje. Azért ugye mi itt a városban nagyon viselkedünk. És ami ennek a színdarabnak az egyik erőssége, hogy levetkőzve ezeket a társadalomban felvett kis szerepeinket, ahogy az én karakterem Max is mondja, hát ő leveszi az állarcát, és akkor megmutatja magát valójában, hogy ki is ő. Ez egy ilyen vállalás is, van köztük egy játék, és hát itt a pár nap, talán három leforgása alatt történik ez a hétvége, ugye, és ez a legizgalmasabb benne, hogy emiatt a különös helyzet miatt sűrítve, hát nyilván színházban vagyunk, 1:20 lesz az előadás, hát meglátjuk, hogy honnan, hova jutunk el a love bombing fázisától egészen odáig, amikor annyira leuralom a másikat, hogy egyszerűen szinte már levegőt se kap, és hogyha tehetné, inkább átúszná az egész tengert, és kimenekülne a szárazföldre, mert annyira elviselhetetlen. És azt hiszem, hogy szépen végigkövethető ezek az állomások, ami egy ilyen toxikus esetünkben, pedig mondhatjuk egy ilyen narcisztikus kapcsolatban felfedezhető.
0: De amúgy, ahogy ez a kapcsolat is ebben a három napban, ugye, hogy valahonnan valahova eljut, azt gondolom, hogy ezt az előadás is nagyon jól használja, hogy az elején tényleg, ahogy Gergő is mondja, megérkezünk egy idilli helyre, egy lakatlan szigetre, egy romantikus hétvégét eltölteni, fel vannak töltve a borkészletek és a kaviár és gyertyafényes naplement és vacsora van tervezve, és iszonyú jó humora van ennek a Gergő által játszott Maxnak, és ezzel nagyon jól is lehet menni, és szerintem nézőként is azt fogjuk majd érezni, amit a Viktória, akit Hermányi Marian játszik, érez, hogy úristen, hogy lehetek ilyen szerencsés, hogy ezzel a férfival, ha most ez csak három napra fog szólni, hát akkor három napra, de életem legjobb három napja lesz valószínűleg, mert figyelmes, kedves, jó humorú, és még folytathatnám, szóval, hogy valahogy minden működik, és ez nagyon sokáig kitart, és csak egy-egy pici ponton lehet majd szemfüles nézőként, vagy esetleg újra nézőként, aki többször eljön megnézni, azt már észrevenni az elején, hogy esetleg van egy-egy mondat, egy-egy pillanat, ami egy picit már lehet, hogy árulkodó arról, hogy itt ez hogy mégsem lesz annyira sima, de hogy az első három jelenet az egyszerűen így magával ragad és beszippant, és még aztán is nagyon sokáig kitart, és nagyon sokáig azt is fogjuk szerintem érezni, hogy ennek a lánynak mi baja van, miért nem jó neki, miért nem hiszi el, hogy őt tényleg szeretik, hogy ő tényleg fontos. Ha meg ennek így a hátterét nézzük, akkor tényleg így működik egy ilyen típusú, nem egyenlő kapcsolat, nevezzük akkor akár egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonynak, hogy egyszerűen pont azt használja ki belőle, hogy először mindent ad, végre talán elhiszed, hogy te is számítasz, te is fontos vagy, és akkor onnan jön az, akár manipulációnak nevezzük, és akkor az tényleg minél általánosabb, vagy akkor nem kapaszkodunk bele feltétlenül a nagyon divatos szavakba, hogy jön alulról, és hogy kezd el belemászni az agyunkba. És ott meg azt gondolom, hogy nézőként meg át tudunk majd váltani egy ilyen kicsit egy krimi nézőbe, aki talán egy-egy lépéssel már előrébb van, és nagyon izgalmasan követi végig, hogy na, akkor ebből mi lesz, és mikor veszi észre ez a nő, hogy esetleg valami mégsem úgy zajlik, ahogy kéne, és aztán hát a végét meg nem mondom el, hogy ott mi van, de hogy szerintem végig kitart ez az izgalmunk, és végig tudunk szurkolni, és végig, amit amúgy csinál,

0: Max is Viktóriával a történetben ez a hintáztatás, azt szerintem az egész előadás és a színdarab is tudja a nézővel, hogy mikor kivel megyünk, mikor ki a szimpatikusabb, mikor kinek hiszünk, mikor hol sejtjük azt, hogy van valami kis zavar a történetben.
1: Közben meg pszichológiailag ennek a háttere jóval összetettebb, mert hogy ugye ez egy dinamika. Tehát, hogy ez a kvázi bántalmazó, és most nem akarom bármilyen kategóriába besorolni, de ez a fajta magatartás, én azt gondolom, hogy ugye ennek megvan. Megvan erre a válasz, illetve megvan erre a kezdeményezés.
0: És hát, hogy most ketten kellenek hozzá
1: ketten
0: mindenképp.
1: Kellenek, igen, ez dinamika, és akkor nyilván mind a kettőnek ott van a sérülése, nehogy valaki félreértse, tehát ez nem áldozathibáztató mondat volt, hanem az van, hogy ez egy tánc, amit így ketten
0: abszolút
1: járnak, és akkor ugye ez talán az élet az arra van, hogy észrevegyük a saját tánclépéseinket, észrevegyük, hogy mi egyébként hol vagyunk túlzóak, vagy hol vagyunk magunkról lemondóak, és akkor ezt tudjuk korrigálni. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ebben én mindig szeretem figyelni, hogy a másik karakternek mik az ő sajátjai. De hogy mennyire divatos most ezzel a témával foglalkozni, és ezzel nem azt értem, hogy elcsépelt, csak amíg te nem jöttél meg, mi a Gergővel beszélgettünk arról, hogy vajon miért is van, és most kérdezem tőletek, hogy vajon miért is van az, hogy ennyire jelen van, és hangos, és kimondódik, ami amúgy nagyon jó, de hogy megjelenik az ilyen jellegű személyiség jegyeknek a kimondása, miközben nem hiszem, hogy a régi társadalmakban másként volt.
0: Nagyon elkezdtünk beszélni dolgokról, ahogy te is mondod, tehát annak a korát éljük, amikor, és tényleg hála Istennek, vagy szerintem, és nyilván minden ilyen hullám először lehet, hogy túl nagyra nő, vagy lehet azt érezni, hogy minden erről szól, de ez szerintem normális, és aztán ez majd el fog rendeződni, vagy majd abban a mederben fog aztán tovább haladni, de az, hogy az életünk része legyen az, hogy dolgokat kimondunk, hogy erről beszélünk, hogy nem, és nem akarok most abba belemenni, hogy mondjuk a színházi életben, ahonnan mi jövünk, ott mondjuk akár még én 15-6 éve végeztem az egyetemen, akkor mi volt megszokott, vagy mondjuk egy rendezőről mit gondoltunk még akkoriban, hogy neki milyennek kell lennie, és mondjuk 15 év alatt mennyire sokat változott a világ abban, hogy most már nem kell azzal mondjuk szembesülni, hogy úgymond az elvárás, hogy egy vezető ember hogy kell, hogy viselkedjen. Szóval ez szerintem mindenképp pozitív, hogy erről ennyit lehet beszélni, hogy ezzel foglalkoznak filmek, sorozatok, színházi előadások, hogy rengeteg abszett podcastot meg lehet hallgatni ebben a témában. Mindenki szerintem megtalálhatja maga forrását, azt a formát, amit ő igazán szeret. És nyilván ebben a modern mai társadalmi berendezkedésben az, hogy az egyén az elkezd egyre szélesebben jelen lenni, hiszen nagyon sok mindenhez nincs szükségünk igazán társakra, vagy legalábbis azt gondolhatnánk, hogy nincs szükségünk, hiszen tele vagyunk mindenféle olyan technikai eszközökkel, amik azonnal kiszolgálnak minket, amik tényleg instant megoldást adnak egy csomó mindenre, és ez iszonyatosan el tudja szerintem az ember agyát és érzékeit másfele tompítani, vagy másfele hangolni, és talán emiatt is van az, hogy foglalkozni magunkkal, ami egyrészt nagyon jó, de másrészt magunkat még inkább valami fajta középpontba állítani, és ha azt tényleg mesterséges dolgokkal körül vesszük, akik mind minket szolgálnak, és a mi szokásainkból építkeznek, hiszen például a mesterséges intelligencia is úgy működik, hogy figyeli azt, hogy...
1: Persze, megtanítod magadra.
0: Persze. Akkor egyre távolabb fog kerülni mindenfajta emberi kapcsolódás, és ez az, amit szerintem nem szabad engedni, vagy ez az, amit valahogy nagyon tudatosan jó arányban kell tartani.
1: Gergő?
2: Én oda kapcsolnék vissza, hogy sokszor halljuk ezt, hogy színház, terápia, és hogy milyen jó, amikor... Igen, nekünk még az egyetemen mondták, hogy hát a színház az nem terápia, az ne erre használjuk, de azt gondolom, hogy, és volt szerencsénk már Danival máskor is olyan előadáson dolgozni, ahol valami olyan, azt hiszem, hogy társadalmilag fontos témát piszkáltunk meg, tavaly csináltuk Florian Zellernek a fiúját, először Magyarországon, a Dunajvárosi Színházban, és messzire is jutottunk az előadással, ami a tínédzserkori depressziót kapargatta, és ott is azt éreztük, hogy nem terápia ez, vagy én nem azért megyek be, hogy valamit megértsek a fiatal koromról, vagy egy fiatal unokatestvérem élethelyzetéről, de mégis valahogy annyira sokat épített, nyilván azt a közösséget is nagyon építette, akik mi ezen dolgoztunk, de talán pályám során először éreztem meg azt, hogy úgy jönnek oda hozzám utána nézők, hogy velük tényleg valami történt. Nem adtunk válaszokat, dehogy is, nem is szabad. De rengeteg kérdést tettünk fel, és talán kicsit tudtunk témákat fókuszálni, és itt most a Mi lenne veled nélkülem előadással is én abban hiszek, vagy azért is hiszek benne nagyon, amellett, hogy remek színészi feladat egy csodálatos csapattal, hogy az önismeret irányába még jobban tudjunk figyelmet fordítani. És valahogy megismerjük majd azokat a mondatokat, amiket akár egy kapcsolatban, akár egy párkapcsolatban, legyen ez tényleg igazából azt mondom, bármilyen kapcsolat, kihalljunk olyan szavakat, vagy ha valaki megnézi az előadást, eltegyen magának olyan kis csomagokat, hogy ha ez az életében előfordul, hogy valaki úgy szól hozzá, vagy ezt a mondatot hallja, akkor egy kis jelzőfény világítson, hogy hú, ez nem biztos, hogy rendben van. Vagy nézzem meg egy másik szemszögből, hogy most mi is ez a helyzet, amiben én kerültem, és próbáljon abba egy kicsi lépést tenni, máshonnan megfogalmazni. Nyilván nagyon nehéz, ez tényleg van egy szint, amikor persze már szakemberre lenne szükség, de ha már ennyit elérünk, akkor szerintem már jó úton járunk, hogy fontos, hogy tudd, hogy te ki vagy, mert utána tudsz csak olyan érdemi igazi kapcsolatokba belemenni, amit téged építeni fog, és nem lerombolni.
1: Igen, annyi minden jutott eszembe, csak nem akartak félbeszakítani nekem, és volt olyan már az életemben, hogy valamilyen kapcsolati dinamikának az egyébként a mienségét felismertem később mondjuk egy irodalmi műben, ahol az már amúgy ki is volt mondva, hogy ez mi, és utána elkezdtem visszakeresni ennek a kapcsolatnak akár az üzengetéseit, a csetjeit, hogy lássam, hogy fú, én azt ott jól éreztem, hogy valami nem jó, nincsen rendben, viszont mégis azt gondolom, hogy fontos az, hogy ne hozza ez azt az emberbe, hogy mindent túl kritizál, mindenre azt gondolja, hogy mi van, ha ez az, és ahogy ezt mondtad, hogy ez a mondat tipikus nárci mondat, ezt nagyon sokszor hallom, és közben meg szerintem az valahogy az egész kapcsolati dinamikát kell nézni. Tehát az önismeretnek az is része, hogy magadra rá tudj nézni, és megnézd, hogy neked ebben mi a szereped, mert azért hallottam én már olyan tipikus, mondom idézőjelben, narcisztikus mondatot, ami valamire reakció volt, ami meg nagyon nem volt rendben. Szóval azért mondom, hogy én ezt értem, és szerintem nagyon fontos is, csak én valahogy inkább úgy fogalmaznám meg, és nekem ezt azért engedjétek meg, mert én vagyok általában néző, hogy az az érzés, ha megjön, hogy aha, oké, csak oké, hogy nekem ez fáj. Csak oké az, hogy én ebben nem vagyok jól.
0: Hát azt szerintem, hogy nem vagyok egyedül. Igen. Érzése a nézőtéren, vagy én ezt nézőként ezt nagyon sokszor keresem, vagy nagyon, nagyon sok mindent ad, amikor azt érzem, hogy ezzel a problémával, örömmel, bármivel, de nem vagyok egyedül, mert mások történetén keresztül ezt meg tudom ragadni, hogy velük is így volt, ő is így érzi, érezhetem magam rosszul, ezek szerintem nagyon fontos jelzők.
1: Igen, és hogyha megnézzük, ugye a Varga Lórendnak az egyik, ott nála a karakterépítésnek az egyik fő terepe a beszéd, a kommunikáció, a végletekig elfojtott konfliktusok, amik aztán egyszer csak feljönnek, a függőségek, a manipuláció, és hogy a csendek. Szerintem benne van a beszéd mellett a csend is, és ez olyan érdekes kérdés nekem, hogy rendezőként mit tudsz a csenddel kezdeni?
0: Szerintem a csend az egy nagyon izgalmas dolog színházban. Én azt kifejezetten szeretem, ezt már meg is kaptam párszor, hogy talán néha túl sok csöndet tartok, vagy tartatok, vagy kérek a színészektől. De
1: pedig
0: szerintem
1: ott aztán a nézőnek van dolga a csöndben.
0: Van, meg szerintem színésznek is rengeteg dolga van a csöndben, mert nyilván az meg nagyon lebukik, és azt mindenki, tehát hogyha ott nem nincs gondolat, akkor a néző is hátradől, és neki sincs gondolata, és akkor unatkozik, de ha megvan, akkor viszont szerintem csodák képes egy-egy csönd, úgyhogy pont most egy előző, amin dolgoztam, egy szintén két szereplős darab, abban is rengeteg csend volt, jó, ott egy 35 éve tartó házasság történetét láttuk, de hát azt hogyan is lehetne másként megmutatni, miközben a két színész most találkozott először egymással, és mégiscsak sikerült a 6 hét alatt eljutnunk oda, hogy azokban a csöndekben tényleg képesek ők azt megmutatni, mint hogyha ott egy 35 évnyi együttélés lenne, és hát a színház egyik csodája szerintem ez, amikor nem kell más, mint két ember koncentrációja, meg azért a 10, 20, 40, 200, 2000, akik pedig őket figyeli, az is egy párbeszéd, és amíg erre nyitottak tudunk lenni, addig amúgy szerintem nincs nagy baj, mert mint most csak így egy picit előre szaladtam, csak itt gondolkodtam akkor ebbi gondolaton, hogy mennyi minden technikával vesszük magunkat körül, de hogy talán ezt a fajta élményt, amit ez a típusú együttlét, mint egy színházi előadáson ülni, ezt nem soha nem fogja tudni semmi pótolni.
2: És főleg úgy, hogy ugye az AI, a mindenféle technikai segítségek, hát ugye beszivárognak a színházba, és nagyon erőteljesen, és már sok olyan színház van itt Pesten, ahol azért azzal nyerik meg maguknak, sok esetben zene, kivetítő, labdákkal dekáznak, tudnék sokat mondani, és én is nagyon abban hiszek, ezt most színészként megfogva, hogy persze sokkal könnyebb, hogyha egy egész stáb van körülöttem, és mindenki alám dolgozik, és rengeteg akció, akrobatika, lezuhanok, felemelnek, verekszünk, stb. De az a pillanat, amikor tényleg ezt neked, ugye beszéltetek a csendről pár pillanat ezelőtt, hogy ezt te tényleg megtöltsd, és tényleg tudja másikból úgy dolgozni, hogy az ne lyukadjon ki, és közben érezd azt, hiszen ennek van persze egy technikai része, vagy ez is egy ilyen állandó beszélgetés, hogy most a színész mennyire van bent vagy kint, az talán kicsit ez is, ami miatt az ember ezt csinálja, vagy ami miatt én azt gondolom, hogy a színháznak lesz létjogosultsága így a mindenféle mesterséges intelligenciával terhelt világban, ahol folyton lehet hallani, hogy na majd a mozifilmekben majd már nem színészek játszanak, szinkronizálni majd nem kell, ki tudja, ugye, hogy a rádióba kiül majd. Na de viccet félretéve félig, hogy tényleg a színház lesz.
1: Van már ilyen.
2: De el is tudom hinni. Hogy talán, ha ezt megtaláljuk, ami miatt nagyon zsigeri a színház, és ezt a szintet meg tudjuk tartani, és nem csúszunk át abba, hogy mi ebből egy cirkuszt akarunk, vagy egy ilyen 4D-s filmet csinálni, akkor szerintem akkor járunk jó úton, és ez a produkció pedig az egyik ilyen vállalása lehet ennek a gondolatnak, hogy mi ott vagyunk ketten a Mariannal, lesz talán 8 doboz, rengeteg szöveg, és persze csönd, hát ugye Dani rendezi, meg lesz kiváló zene is, egyébként Bánki Mihály lesz a zeneszerző, akinek az édesapja Bánki György, ezt érdemes megemlíti, hiszen ő írt a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusról című kötetet, szóval így is van kapcsolódásunk, úgyhogy szerintem ez egy olyan utazás lesz, hogy kicsit mi is ott érezzük majd magunkat az Adrián, és hát nagyon várom, hogy majd ráereszessük ezt a nézőkre.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című darabja kapcsán beszélgetünk, aminek május 29-én lesz a bemutatója Óbudán a Kaszásdülői Kulturális Központ Tomposkátja színház termében. Zene és feles infók, és jövünk vissza. Rádió Café.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Aha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kubuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
8: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, és Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című darabja kapcsán beszélgetünk, aminek a bemutatója május 29-én lesz Óbudán, a 3K-ban, Kaszásdüllői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében. És hát nagyon jót beszélgetünk már arról, hogy miről is szól ez a darab. Tulajdonképpen tényleg laza, könnyed, párkapcsolati rétegek, nehézségek nek a kibontakozása, narcizmussal átitatva, miközben amúgy ez egy romantikus szerelmi darabnak indul, aztán majd mindenki megítéli, hogy végül is minek látja. Na de, induljunk ki abból, hogy honnan jött az ötlet, hogyan terveztétek ezt színpadra vinni, mi volt, ami motivált?
9: Hát 2 irányból indult talán az ötlet, egyrészt Gergővel sokat dolgoztunk már együtt, és ezek mindig, azt gondolom, mindkettőnknek elég fontos bemutatók voltak, és vágytunk rá, hogy legyen valami következő, mert tényleg mindig jó munkák voltak. Ez volt így az egyik oldalról, a másik oldalról pedig Porkoláb Gyöngyi, aki az előadás producere, Gergővel egy másik produkcióban már dolgozott együtt, innen jött annak is az ötlete, hogy ezt valahogy folytassuk így közösen, és Gyöngyinek van egy podcast sorozata, ahol amúgy narcizmus témájából 15 vagy 20 részen keresztül ezt nagyon mélyre.
10: Igen, Beke Sándor pszichológus.
9: Mélyrehatóan ők ketten beszélgettek erről. Elemezték ezt hosszan, és egyszerűen annyira Gyöngyinek is ott volt a fejében, és azt érezte, hogy erről rengeteg, tehát hogy annyi közlési vágy volt benne is, és hogy ezt fordítsuk át egy színházi előadásba is, és amikor nekem tökre emlékszem, hogy hosszan mesélt erről, hogy mi minden van ebben a témában, igazából a felismerés volt bennem, hogy hát úristen, én eddig is azt hiszem, ezt sejtettem, de hosszú éveken keresztül voltam egy ilyen kapcsolatban. És valahogy azt éreztem, hogy úristen, hogy ez ennyire meg, hogy azt gondolom, hogy foglalkozom önismerettel, meg saját magammal, meg próbálom, és ez régen volt, és próbálom, vagy mindig azt éreztem, hogy én nekem ezzel már túl vagyok, ezt feldolgoztam, és hogy egyszerűen mesélt fél órán keresztül arról, hogy mikről beszéltek ebben a podcast sorozatban, és azt éreztem, hogy rólam beszél, pont amit az előbb is már említettünk, hogy nem vagyok egyedül, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy nem véletlen, szóval, hogyha ez rám ekkora hatással van, akkor ezzel igenis a magam nyelvén, ami végül is a színház, akkor ezzel foglalkozni kell, és ennek meg kell mutatni egy verzióját, mert ha ez bárki másnak is ugyanilyen hatást tud elérni az életébe, hogy akár csak visszamenőleg valamit helyre rak, valamit megért abból, hogy igen, akkor ezért volt, vagy ezért lehetett, és persze, de erről is beszéltünk, már nem kell mindent egy-egybe ráhúzni a saját történetünkre, de azt az ember azért nagyon érzi, hogy igen, ehhez ebben vannak olyan elemek, amik nagyon igazak voltak rám, és onnantól meg, mert az agy ezt magától csinálja, és áttransformálja olyanná, hogy velem mi történt, és tényleg egyszerűen van egy jó leső felismerés, hogy nem, ez mással is megtörténhetett.
8: Gergő, neked van olyan személyes indítatásod, ami azt érzed, hogy ebben most ki tud fejeződni? Vagy neked ez a színészi feladat is kész?
10: Hát nekem soha nem volt semmi, de hogy persze.
8: Én meg ilyennel nem is találkoztam.
10: Igen, voltam én is, ezt is már megtanultam, hogy nem mindig az empata a jó kifejezés, mert az elszenvedő az nem mindig empata, de voltam én azon az oldalon, ami a nem a narcisztikus oldal, illetve egyre jobban, főleg amióta elkezdtünk így a darabon gondolkodni, elkezdtem magamat monitorozni, hogy na vajon bennem ez milyen szinteken van meg? És az egy nagyon huncut felismerés volt, hogy már másfél hete dolgoztunk a darabon, és elemeztük, és picit beleírtunk, hogy ezt én hogy mondanám, ez itt mit jelent. Próbáltuk feldolgozni még asztalnál a darabot, és volt egy nap, amikor hazamentem, és majdnem kisúszott a számon egy olyan mondat, amit ez a Max mondott volna valószínűleg a lánynak, hogy hát, ha szóltál volna, hogy kell venni, nem tudom, mosogató tablettet, akkor vettem volna, mert ott mentem el a bolt előtt, de hát nem szóltál. És végül is ezt a gondolat ez nem fogalmazódott meg valójában, nem mondtam ki, de fülön csíptem magam, hogy úristen, én akkor most én most narcisztikus vagyok?
8: Megijedtél,
10: vagy most akkor, és kicsit elkezdtem figyelni magam, ami egyébként nem biztos, hogy baj, de tehát most az a személyes érintettség, amikor én voltam úgymond elszenvedője egy ilyennek, ami egy, hát egy nagyon sűrű 6-7 hónap volt, és hát nem lettem tőle fiatalabb, de engem most jobban foglalkoztat az, hogy ez kibe mennyire van meg. Meddig egészséges?
8: Mert mind a narcisztikus,
10: narcisztikus
8: van.
10: A narcisztikusság,
8: hát
10: igen.
8: Ez, de meg kell, hogy legyen,
10: meg kell,
8: azt,
10: hogy legyen,
8: azt azért
10: kell
8: nem
10: hozzá.
8: Kell.
10: De például van olyan...
8: Csak a mérték.
10: Nemrég hallottam egy viszonylag ismert színház vezetővel egy beszélgetést, és ő kifejezetten mondta, hogy ő tudja magára, hogy a narcisztikus. És akkor azt így kimondta. Szóval ez nekem nagyon érdekes, mert egyrészt divatos is, ebbe úgy picit talán néha divatos beleállni, igen, ezt így kimondani, ez most ilyen sík, hogy én voltam egy ilyen kapcsolat, vagy én magam kicsit az vagyok. Szóval ezt olyan jó lenne pályára tenni, és nyilván egy előadás most nem fog itt megváltani világokat, meg embereknek a gondolkodását, de szerintem az nagyon jó, hogy már mi alkotók is ezen gondolkodunk, nyilván a mi környezetünk is ebből kap valamit, és aztán ez majd remélhetőleg lefolyik a nézőkre, egy ilyen beszélgetésen is most persze ezt próbáljuk fejtegetni. Én megint csak az önismeret felé kapcsolnék, nekem pár éve volt egy ilyen nagy váltás az életemben, amikor én ezt így kinyitottam, mert megfigyeltem, hogy van egy olyan séma az én kapcsolataimban, hogy valami mindig ismétlődik. Az nem lehet, hogy mindenki hülye. Vagy mindig valakiket olyanokat sodor elém, hogy egyszerűen mindig szenvedjek, mint a kutya. És aztán elkezdtem dolgozni magamon, és nagyon komoly felismeréseket tettem szert. Úgyhogy én valahonnan innen közelíteném meg, hogy bennem például ez mennyire van meg, és meddig természetes, és meddig egészséges.
8: Nyilván ez most nem egy pszichológiai podcast, de ezt azért már tudjuk, hogy mindenkiben van, és ez lehet, hogy erős, de én azt mondom, hogy valószínűleg kell a túléléshez, ugyanúgy, mint ahogy az ego. Itt a kérdés valóban az, hogy a mértéke, meg hogy egyébként főként, ha tudod magadról, én amúgy szoktam ilyet mondani, hogy bocsánat, de ezt már a narcizmusom nem fogja elviselni, mert hogy akkor tudom, hogy most még tudom-e kontrollálni azt az indulatot, vagy bármit, ami most jönne belőlem, vagy nem. Szóval persze.
9: De ez az egyik kulcs szerintem, amit mondasz, hogyha magamról tudom, és azt tudom féken tartani, vagy tudom arra figyelmeztetni a környezetemet, hogy tudom, hogy én most akkor inkább elmegyek sétálni egyet, és akkor majd mire visszajövök, addigra már minden működik, hát valahol ez az önismeret.
8: Igen, meg ez a persze az indulatkezelés, meg az önfegyelem, meg a egyáltalán együttműködés másokkal, persze. Igen. Ugye amikor ez kontrollálatlan, zabolálatlan, és egyébként folyamatosan és állandóan fájdalmat okoz a másiknak, na az a kemény, és az, amikor ezt a másik nem veszi észre, de hát, hogy az jelen társadalmi helyzettel éljek, azért éppen egy ilyesmit próbálunk kiheverni össznépileg.
9: Nagyon sokáig lehet úgy élni, hogy valamit nem veszünk észre, vagy valamiről nem akarunk tudomást venni.
8: Na, akkor nézzük meg, hogy milyen ennek a színpadra vitele a valóságban. Dani, rólad a kritikák azt mondják, hogy nem feltétlenül uralod a darabokat, tehát jó kritikáról beszélek, hanem inkább az van, hogy segíted a darabokat, tehát nem uralkodsz rajtuk, nem telepedsz rájuk, nem az a fontos, hogy te kézben tartsd, hanem inkább teremtesz egy olyan teret, ami nyilván neked fontos, hogy ez megteremtődjön, és itt lesz majd a kérdés, hogy mi is az, ami neked fontos, amiben aztán a színészeid csinálják az ő feladatukat. Na de hogyan is működik részedről a megálmodása a térnek?
9: Igen, tehát ez nekem mindig nagyon fontos, hogy egy történetet elmeséljünk, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy az mindenek előtt való, hogy azt a történetet az elejétől a végéig elmeséljük, átadjuk, mindenkinek meg legyen benne az igazsága, tudjon vele menni a néző. Ez szerintem nagyon fontos, meg én tényleg nagyon hiszek egyrészt a színészekben, én szerintem tőlük tanultam a legtöbbet erről a szakmáról, az eddigi pályám során, meg a csapatmunkában is nagyon hiszek, és akkor ez már amúgy össze is függ, tehát hogy nekem szerintem tényleg az a feladatom, hogy egy olyan közeget teremtsek, és egy olyan alapot tegyek le, egy olyan biztos alapot, ami megtart mindannyiunkat, ami ennek a történetmesélésnek az alappilléreit leteszi, és onnantól viszont szárnyaljunk szabadon együtt, de hát a színészek főleg, hát ők mennek majd be jó esetben nagyon sok estén a sok-sok néző elé, és működtetik, és viszik ezt, tehát hogyha ők ezt nem élvezik, ha nincs benne örömük, ha nincs meg bennük az, hogy közölni szeretnének ezzel valamit, akkor szerintem az egész nem sokat érhet, ezt azért csináljuk, hogy átadjunk valamit ebből a történetből a nézőknek. Szóval nekem ez a legfontosabb, és nyilván persze az, hogy köré rakjak, az meg már minden történetnél, meg minden előadásnál kicsit más, hogy mennyi mindent kíván meg szerintem. Díszletben, jelmezben, zenében, világításban, vetítésben, bármi egyébben. Én azt gondolom, hogy nagyon kell tudni, hogy hova készül az előadás, hogy ez egy kis utazó produkció lesz, vagy egy nagy színházban csináljuk, és lehet ez akár ugyanaz a drámai alapanyag, nagyon nem mindegy, és szerintem ez is a rendező felelőssége, hogy azt tudja, hogy hova készíti, és most nem csak az, hogy milyen anyagi források vannak, amúgy nyilván ez is nagyon fontos, hiszen bizonyos díszletek, vetítések, animációk és egyebek, ez mind súlyos pénzekbe kerül, de ez általában mindig a másodlagos, szóval sokkal fontosabb szerintem azt megtalálni, hogy ide most egy nagyon játékos teret szeretnénk mondjuk létrehozni, vagy az a fontos, hogy valami nagyon realisztikusan megmutasson valamit, mert ez abban fog jól működni, vagy minél jobban bízzunk a nézői fantáziában, vagy majd az hozza jól helyzetbe a színészeket, és aztán általa az egész darabot, hogy egy üres térben vagyunk, ahol rengeteg mindent kell tényleg a képzeletünkre bízni. Szóval én mindig ezek irányából indulok el, oda próbálom előre átgondolni az egész évadra, hogy melyik előadáshoz milyen alkotótársakat hívjak, kivel működne az igazán jól. Már említettük Bánki Miskát, aki zenét csinál, aki már állandó alkotótársam, de nyilván az is mindenhol egy fontos kérdés bennem, hogy ennek az előadásnak egy saját zenei világ állna jól, vagy esetleg pont az, hogy olyan dalokat hallunk, amit ismerünk az utcáról, vagy valami kort megidéznek, és a szüleink gyerekkorát hozzák be. Szóval ezek mind apró döntések, de azt gondolom, hogy mind nagyon-nagyon fontos döntések, és hogyha ezek vannak jól átgondolva, és megfelelő ízléssel, nyilván a sajátommal tudok menni, köré rakva, akkor az eddigi tapasztalatom az, hogy ebben általában a színészek bátran mernek fejest ugrani, és tényleg nagy játékkedvelés, és ilyen gondolati szabadsággal vannak jelen, és ez általában beválik.
8: Te színészből mit gondolsz erről? Mert hogy végig az jutott eszembe, hogy sokszor mondják, hogy nincs demokrácia akkor, amikor készül egy darab, és hogy akárhogy is, de valamiféle hierarchiára szükség van, de én például nem látom, tehát nem látok ellentmondást abban, hogy valamiféle hierarchia és irányítás.
9: Szerintem sincs, vagy abban, amit most elmondtam.
8: Nem, ez egy szemlélet.
9: Attól még azt gondolom, hogy a végén, és ez nem is szokott kérdés lenni, hogy az igent vagy a nemet azt kimondja ki, de általában nem ilyenek ezek a szituációk, de nyilván amikor el kell dönteni valamit, akkor abba, hogy megint divatos szót mondjak, bele kell állni.
8: Na de hogy milyen az ilyen jellegű szemléletben munka?
10: Hát csak ehhez kapcsolódva még, hogy hát végülis intézőjelesen is, meg nem is, hát erre szerződünk, hogy végülis ott van rendező, ez ki van oda írva. Ebben szocializálódunk is persze már az egyetemen is, de ez a fajta szemlélet, amit itt Dani felfestett, meg amiről beszéltetek, én például azt hiszem, hogy kifejezetten ilyen vagyok, én megéltem mondjuk 10 éves pályámon, eddigi pályámon elég nagy szélsőségeket a Vígszínháztól még Eszényi Enikő igazgatása alatt egészen egy vidéki színházig, alternatív produkciókig, tehát sok mindenben volt szerencsém dolgozni, nagyon különféle rendezőkkel, meg szemléletekkel, és arra viszont már rájöttem 33 évesen, meg ennyi előadás után, talán majdnem 1000, ami azt hiszem így sok ebben a korosztályban, hogy legjobban akkor tudok dolgozni, hogyha szeretet, bizalom árad lentről, és nem egyfajta olyan begörcsöltetés, ami való igaz, amit itt a beszélgetés elén egy picit megpendítettünk, hogy ezért egy rendező, hogy is mondjam, ez a színházi közeg azért nagyon máshogy működött, akár csak 10-15 évvel ezelőtt is, és az, hogy fejest tudjunk ugorni valamiben, én is akkor tudok a legfelszabadultabb, legrugalmasabb lenni, amikor egyrészt meg van támogatva gondolatilag, érzelmileg, rendezői szempontból, tudom, hogy mit akar, tudunk együtt gondolkodni, van helye annak, ha bejön egy ötlet, egy gondolat, de szeretem azt érezni, hogy igen, itt mind emberileg és mind színészileg is biztonságban vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem hagyom el a komfortzónámat, és nem tornáztatom meg magam, akár fizikálisan, de nyilván pszichésen elsősorban, hogy megjelenítsük ezeket a helyzeteket, de én valahogy az ilyesmi típusú színházba iszek, talán nem véletlen, hogy tényleg Danival nem ez az első munkánk már, és keresjük is a helyzeteket, persze amellett, hogy ne unjuk meg egymást, hát azért ez is fontos, hogy mindig tudjon az ember újat is mutatni, és persze ne ugyanazokat a sémákat vegye elő, akár színészi eszközökben is persze, de én valahogy ezt érzem, és nekem is volt szerencsém már a másik oldalon lenni, rendezhettem néhány előadást, azok is főleg ilyen kisebb létszámú előadások voltak, de én is valami hasonló szemléletet próbálok megközelíteni, amikor rendezőként állhatok ott, vagy tényleg olyan színészeket rendezek, akikkel, hát még kisgyerekkoromban, hát vagy úgy játszottam együtt, hogy épp hogy kijöttem az egyetemre, és nem gondoltam volna, hogy valahogy is hozzájuk szólok, mondjuk Serezs Zoli, Györgyi Anna, Hegyi Barbara, hát őket volt szerencsém rendezni, és valahogy tényleg ennek az őrült színháznak mégiscsak van egy olyan hangulata, hogy oda, hogy bemegyünk, és akkor ez nem kérdés, vagy nyilván hál' Istennek olyan személyiségű, már mondhatom, hogy mindegyikőjük kicsit a barátom is volt, nem csak a kollégám, hogy valahogy nem volt kérdés, mindenkinek az ügy volt a fontos, az, amire mi ott idézőesen felesküdtünk, és tényleg azt mondja, jó, nézzük meg. Ha volt egy ötlet, figyelj, Gergő, nem megnézhetem ezt? Persze, nézzük meg. És ez a csodálatos benne, és ezt keresjük, én is mindig ezt keresem. És ahol egy pillanatra is megszagolom azt, hogy itt valahogy nem ez az irány van, engem nem érdekel, hogy milyen kellemetlen, mit kell felrúgni, én abból kilépek. Volt is a közelmúltban erre példa, ahol egyszerűen nem tudtam ezt eléggé jól kiszűrni, nem voltak jók az érzékelőim, és azt éreztem, hogy ha én nem akarok emberileg, illetve színészileg akkorát sérülni, és egy olyan valamin átpréselni magam, ami nekem nagyon nem a világom, akkor meg kell tennem azt, hogy ki kell lépni, és ez is lehet, hogy már ilyen new wave, és ez valamennyire a generációmnak is már a sajátossága.
8: Igen, igen, én gondolok erre.
10: Hogy igen. Nem, én ezt nem csinálom. Nem, akkor most 2 évig mi nem találkozunk, vagy most nem fogok nálatok játszani, de ez nem fog működni. És én emellett kiállok, és képviselem magam, mert nem lehet ez, hogy én ebbe tönkre menjek.
8: Igen, igen, igen.
10: Úgyhogy én így valahogy ezt vallom, így tudtam összefoglalni talán.
8: Na, hát még körülbelül 2 hét van, vagy nagyon maximum 2 hét van.
10: Mondjuk igen, azt, hogy igen. Bő 2 hét.
8: Bő 2 hét.
10: Jobban hangzik.
8: Igen. Időnk viszont sajnos nincs, de azt tudom mondani, hogy drukkolok nektek.
9: Köszönjük.
8: És hogy akkor, akit érdekel, szeretné megnézni, május 29-én lesz.
10: És 30-án is leszünk, okay. Az a második.
8: És ez akkor ugyanúgy a 3K-ban?
10: Uh-huh.
8: És aztán utána arra lehet számítani, hogy majd megy ide-oda ez a darab, vagy hogyan tudja ezt majd a közönség monitorozni?
10: Igen, tervben van, hogy legyen egy állandó pesti játszóhely is, illetve hát szeretnénk az országban, ahova csak el tudunk ezzel a talán fontos témával jutni.
8: Igen.
10: Úgyhogy fogunk magunkról hírt adni, és meg lehet majd
9: és
10: találni.
9: Úgy találtuk ki az előadást, hogy könnyen utaztatható legyen, szóval, hogy sok fele el tudjuk vinni tényleg az országban, mert fontos szerintem nagyon, hogy ezt minél több helyen megmutathassuk a nézőknek.
8: Mi lenne veled nélkülem? Május 29-e bemutató a Kassás-Dülői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében, és vendégeim voltak Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező. Köszönöm szépen.
10: Köszönjük.
8: És ezzel már a Pont Jókor véget ért, nektek is köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással, sziasztok!
10: Sziasztok, itt a Molnár Tamás, ez pedig a Rádió Café 98.0.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Majdnem 78% a GDP-hez mért államadósság. Jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. Megbénult egész Olaszország. Általános sztrájk miatt. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben pedig 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az év első 3 hónapjában jelentősen nőtt az államháztartás bruttó adóssága, elérte a GDP 77,9%-át, egyben meghaladta 69 ezer milliárd forintot. 3 hónappal korábban csak 74,6%-on állt az államadósság, derült ki a Magyar Nemzeti Bank élesített adataiból. Ilyen magasan a magyar adósságarány több mint 4 éve nem állt. jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. A mostani a piacinál olcsóbb tankolás árát akár a következő 15 évben fizethetik meg az autósok, írja a g7.hu. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség piaci áron vásárolja vissza az üzemanyagot, majd olcsóban adja tovább a piaci szereplőknek. A szövetség hónapról hónapra jelentős veszteséget halmoz fel, és azt írják, a teljes visszapótlás már bankhitelek felvételét igényli majd. Ezt a költséget végül a fogyasztók fizethetik meg, mert az MSKS működését finanszírozó tagdíj beépül az üzemanyagárakba. Végrehajtást rendeltek el Balázsi Gyula állami milliárdokból dolgozó kommunikációs cégei ellen. A 24.hu azt írja, a cégeknek a jelek szerint lejárt határidejű fizetési kötelezettségeik vannak. Balázsi Gyula a Kontrollnak adott interjújában elmondta, hogy a vállalatai bankszámláit zárolták, amelyeken állítása szerint több 10 milliárd forint szerepel. 220 millió dollár értékben tőzsdézett az első negyed évben az amerikai elnök. Legújabb vagyonnyilatkozata szerint Donald Trump családja hatalmasat szakított a technológiai cégeken, különösen a mesterséges intelligencia hozott sokat a konyhára, számolt be az Euronews alapján az Economics. Az amerikai elnököknek ugyan nem tiltott a pénzpiaci kereskedés, de a saját ügyleteiket kötelesek nyilvánosságra hozni. Olaszország megbénult. Reggel egy napos országos sztrájk kezdődött. Közlekedési, az egészségügyi és az oktatási dolgozók béremelést, a szociális ellátórendszer megerősítését, valamint a fegyverkezési kiadások csökkentését követelik. A szakszervezet szerint a közegészségügy súlyos szakemberhiánnyal küzd, az iskolák pedig alulfinanszírozottak. Mindeközben a szociális háló folyamatosan leépül, a magas infláció, az emelkedő bérleti díjak és az üzemanyagok drágulása egyre elviselhetetlenebb terhet ró a családokra.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
9: Sziasztok, Nisa vagyok, és az apám

0: tanto io chitarra.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuzi szoros adatkábelei után. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Reggel 8:30-tól egészen 18 óráig fogadják holnap is az ügyfeleket a központi ügyfélszolgálaton. A rendkívüli nyitvatartási időben kizárólag az SZIA bevalláshoz kapcsolódó menüpontok érhetők el. Eddig 2.200.000 SZIA bevallás érkezett a hivatalhoz, akinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti. A visszaigényelhető adónál pedig csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kérjük a visszajáró összeget. Erősebb gazdasági együttműködést szeretne Lengyelországgal és Ausztriával a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ezért a héten mindkét országba elkíséri a kormányfőt. Facebook oldalán azt írta, több lehetőséget szeretne a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlétet Európában. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita a hétvégén egyeztetett ukrán kollégájával, és már holnap megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremtenek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Andrész Szibiha szerint készen állnak arra, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjenek minden kétoldalú kérdésben. Beleértve a nemzeti kisebbségek témáját is, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolataikat az országok között. A Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese szerint nincs szükség szülészetre minden kórházban. Belkei György János, aki a Betesda Gyerekkórház főigazgatója is, a HVG-nek azt mondta, a városi kórházak nagy részében évente 300 alatti születésszám van, ami azt jelenti, hogy egy-két naponta van átlagosan egy szülés. Így fölösleges akkora erőforrást biztosítani minden kórháznak, amellyel minden komplikációt képesek ellátni, ráadásul nincs elegendő szakember az országban. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuzi szoros adatkábelei után. A CNN beszámolója szerint Teherán tranzit díjakat vetnek ki a kábeleket birtokló és üzemeltető nemzetközi konzorciumokra. Ez olyan vállalatokat jelent, mint a Google, a Meta, a Microsoft és az Amazon. Az elmúlt 10 hétben Teherán gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy az olajszállítóhajók áthaladjanak a szoroson, amikor pedig egy rövid időre mégis átengedte őket, díjat kellett fizetniük Iránnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 18-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Új kiállítás nyílt Ópusztaszeren, különleges népi kincsek és pásztorfaragások várják a látogatókat. Az új időszaki tárlat a puszták rajzolói faragása a Délalföldön, amely a délalföldi pásztorvilág különleges tárgyi kultúráját mutatja be. A kiállítás középpontjában az alföldi pásztor kultúra áll, amelynek minden napjait hosszú időn át a rideg állattartás és a szabad pusztai életforma határozta meg. Ez az életmód nem csak az emberek hétköznapjaira, hanem a használati tárgyaik megjelenésére is erősen hatott. A tárlaton látható só és bicskatartók, pásztorbotok, kulacsok, tükrösök vagy dohányzacskótartók egyszerre voltak praktikus eszközök, és a pásztorok önkifejezésének fontos darabjai. A díszítésekből, motívumokból és formákból pedig kirajzolódik a 19-20. Század fordulójának alföldi világa. A kiállítás egyik legérdekesebb része, hogy nem csak magukat, a tárgyakat mutatja be, hanem azt a mesterségbeli tudást is, amely mögöttük áll. A faragó pásztorok munkái rendkívül gazdag díszítő technikákkal készültek, a domború faragás mellett megjelenik a karcolás, a vésés, a spanyolozás, valamint a fém, szaru és csont intarzia is. Ezek az aprólékosan kidolgozott részletek jól mutatják, hogy a faragás jóval több volt egyszerű kézműves tevékenységnél. Sokszor személyes alkotói kifejezésként is működött. A tárlat arra is rámutat, hogy a faragás kultúrája mennyire szervesen kapcsolódott más mesterségekhez. Az ácsok, asztalosok, bognárok, kádárok, hajóácsok és faragó molnárok munkái ugyanúgy hozzátartoztak az alföld tárgyi világához, mint a pásztorok faragott eszközei. A házak, bútorok vagy akár a szekerek díszítése mind ugyanannak a gazdag vizuális hagyománynak volt része. Az ópusztaszeri kiállítás külön figyelmet fordít a különböző fafajták bemutatására. Falap minták segítségével a látogatók azt is megismerhetik, hogy a hárs, a nyár, a szél, a dió vagy a tölgy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és miért volt egyik vagy másik alkalmasabb bizonyos faragási technikákhoz. A kiállítás a legelők és a pásztorok nemzetközi évéhez kapcsolódó programsorozat részeként valósul meg, és október 31-ig látható a Skanzenben, a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör épületében.
2: Fesztivál.
1: Májustól egészen október végéig sokszínű programokkal várják a közönséget a 20. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztiválon, közölte Adonyi Gábor, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnöke. A pandémiát követően a korábban az őszi hónapokban megszervezett fesztivál szinte egész évesre bővült. A Baumhorn Lipót tervezte, idén 123 éves új zsinagóga, a város legismertebb műemlékei közé tartozik, a Szegedre érkező turisták egyik fontos célpontja. A fesztivál egyik célja, hogy a szegediek is megismerjék akár egy rendezvény keretében a maga nemében páratlan épületet. Rendszeresen szerveznek az épületet bejáró sétákat, amelyek közül többhöz is kapcsolódik a Löw Immanuel elképzelései alapján kialakított biblikus kertet, a régi zsinagógát vagy a zsidó hitközség székházát bemutató esemény, tette hozzá Adonyi Gábor, aki kiemelte a július és augusztusi éjszakai rendezvényeket, hiszen az

0: tárlatoknak ad helyet. A zenei rendezvények közül kiemelkedik a Müncheni Zsidó Kamara Zenekar június 10-i Bella Italia című koncertje, amelyen Chen Reis, szegedi gyökerekkel rendelkező, izraeli szoprán is fellép. Október közepén kétnapos konferenciát is szerveznek, amelyen az alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 1973-as létrehozója, Váradi F. Péter életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Wellness kultúra kicsikkel. Így vezessük be az apróságokat a pihenés világába. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges életszemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ma már mi is tudjuk, amit a latin-európai népek régóta vallanak. A tudatos pihenés legalább annyira fontos, mint az aktív mozgás. Ha megfigyeljük, a gyerekek még ösztönösen jól működnek ebben. Ha elfáradnak, lelassulnak, ha inger éri őket, azonnal reagálnak rá. A mai túlingerlő környezetben viszont egyre kevésbé egyértelmű, hogyan kell jól pihenni. A wellness kultúra ebben segít irányt mutatni. Lényege a testjelzéseinek tudatosítása, a csend megélésének képessége és a regenerációra szánt idő fontossága. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárásként, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. Ahhoz azonban, hogy mindez valóban működjön, szükség van jól meghatározott keretekre. A gyerekbarát wellness nem azt jelenti, hogy minden korlát eltűnik, hanem azt, hogy a programok életkorhoz igazodnak. A rövidebb időtartamok, a fokozatosság és a szülői jelenlét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban mégis szabadon tapasztalhassák meg a pihenés különböző formáit. Legalább ennyire fontos, hogy a wellness ne váljon gyerekmegőrzéssé. A közös élmények adják az igazi értéket, amikor a család együtt lassul le. A Magyar Fürdőszövetség minősített fürdői között hatékonyan kiszűrhetők a baba és családbarát egységek, így könnyen megtalálhatjuk, mely fürdőkben érhetők el akár gyerekekre szabott wellness kezelések és szolgáltatások is. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutatómunkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudományi Tudományi Kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel? Vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás

0: alakulásáról. Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
1: Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokba abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszak. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás, csillagász növendék voltam, akkor még az adatínség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnök kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Róbertnek egy kutató csoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cukicicák fölismertetésére használunk, ugye, hogy cukicicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik, a mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani a ChatGPT-vel, mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy miközben már fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hibaüzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
2: Olyan.
1: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
2: Ahogy szokott, hogy nem vallja be, hogyha
1: nem
2: valami
1: vallja be,
2: nem
1: hogyha
2: megy.
1: Valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hibaüzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét, rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban két nyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő szuperuser felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó milyen podcastet, egy angol csillagász járt Amerikában, Princetonon, az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgettek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princetoni Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is az AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egyen meg itten vesződök ezzel a fickóval vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
2: Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
1: Igen.
2: És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, mely fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan választ témát, problémát?
1: Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató, ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalata alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora, vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom én, egy analitikus problémát oldjak meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntés is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
2: A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterületre szükség van, de az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
1: Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-6 évben a két fő területem volt, hogy amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására, ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódván, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, van-e máshol élet, van-e esetleg máshol értelmes élet, ez ennek egy nagyon erős előrevívő hajtóerő területe. Szóval ennél is, amikor felfedezünk egy bolygót egy másik csillag körül, mi csillagászok mérjük a csillagnak a fényességét, ha szerencsések vagyunk, akkor a bolygó minden egyes keringés során bemegy a csillag elé, kitakarja a csillagnak egy parányi fény részét, akkor elhalványodik a csillag. Mi csillagászok azt tudjuk értelmezni, hogy hoppá, na hát itt egy bolygónak lennie kell. A csillag fedésen, tehát bolygó átmuláson kívüli fluktuációiból, mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerbe, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves. 11 milliárd éves. 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például, amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgatóm, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek, de mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy na, ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatású kutatások azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninzsák formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában, mert van, aki ehhez ért, van, aki ahhoz ért, van, aki amahoz ért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
0: Kis László a vendégem, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Tartunk most itt a műsorban egy kis szünetet, azután folytatjuk.
3: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
0: A mikrofonnál Ola Andrea, témánk pedig a tudomány és a kutatók kreativitása, a csillagászat eredményeinek hatása a társadalmunkra, az eszközeinkre, amelyeket nap mint nap használunk, és a legfrissebb hírekről is kérdezem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kis Lászlót, ugyanis ő ma a vendégem. Már is folytatom a beszélgetést.
3: Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
2: Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valamin nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
1: Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány, és a csillagászati eredmények iránti érdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt 7 napban milyen kifejezésekre keresett rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt 7 napban a tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt, van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban a végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcs termékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a hold a föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a nap körül, hogyan keringenek az égi testek a nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádiójeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanaz a jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kitérdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A Föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy mi nekünk a tudományos kérdésünk, vannak-e gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán, vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a wifi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométer részdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen wifi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismok jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem 1-2 év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
2: Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fény derítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését?
1: Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó esélye semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillagokat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybe tartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ezt a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal, és ha az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. Elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez vad science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elmélethez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt. Térugrás, mit tudom én, vagy science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. Nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
2: Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodtam rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
1: Hát hogy a fenében? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységem, az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a Földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sáenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel Földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Persze, hogy be akarunk avatkozni.
2: Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem, nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek?
1: Ugye? Há, mindegyik.
2: Számos feladatot vállal a kutatóközpont.
1: Ugye a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 180 ember, plusz egy ilyen 50 diák, tehát kicsit több, mint 200, majdnem 4000 ember dolgozik valamilyen zászló alatt, vagy valamilyen mezben a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban. A főállású kutatóim száma nagyjából 140, 70 földtudós, 70 csillagász. Most meg fog ugrani a csillagászok száma jelentősen, több pályázati nyerés már látszik az eseményhorizonton, ami új emberek fölvételét fogja hát jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő félmilliárd, milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társ témavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugáró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe. De a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni, de például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazása is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik, és akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyébként ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységet folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben a Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben. Nem mindegy, hogy mennyi szanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a volt akadémiai kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatások zajlanak.
2: Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
1: persze, más lakók. Persze, hogy nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy kívülről nézve hunyorítva pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb, ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegő vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Ügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről hát megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
2: Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ez azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölérés. Épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek. Van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és önnek is van.
1: Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátteréről, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben, ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedezőről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán eltűnnek, csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sájnszi Krisztián és csapata a piszkést tette, ön a Mátrai Obszervatóriumban már több mint negyed évszázad rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolyókat, hogy így lett rólam is egy 113.202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időben velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kis bolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok meg, ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
2: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
1: Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol napunk felől érkező, földről fölfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat. Ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben. Szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planetary Defense mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
2: De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
1: Mert először fedezzük fel. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiszkutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyeztetheti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kisbolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett, emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et, Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a Göncöl szekér csillagaival összevethető fényességű pont végig halad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami három föld átmérő. Tehát mint hogyha egy alma mellett három almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklák, sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében, a naprendszerünkön belül is.
0: Kis László volt a vendégem, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez a beszélgetés is újra hallgatható, és szerintem érdemes is meghallgatni újra a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
8: Szevasztok, Bércesi Róbert vagyok a Hiperkarmából. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. csillagosvény.com.
1: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli 4 keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. Átlagosan 8%-kal emelkedett a diák munkások órabére. Oroszország Jemenben toboroz katonákat. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben pedig 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az év első három hónapjában jelentősen nőtt az államháztartás bruttó adóssága, elérte a GDP 77,9%-át, egyben meghaladta a 69 ezer milliárd forintot. Három hónappal korábban csak 74,6%-on állt az államadóság, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Ilyen magasan az arány több mint 4 éve nem volt. Jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. A mostani, a piacinál olcsóbb tankolás árát akár a következő 15 évben fizethetik meg az autósok, írja a G7.hu. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség piaci áron vásárolja vissza az üzemanyagot, majd olcsóbban adja tovább a piac szereplőinek. A szövetség hónapról hónapra jelentős veszteséget halmoz fel, és azt írják, a teljes visszapótlás már bankhitelek felvételét igényli majd. Ezt a költséget végül a fogyasztók fizethetik meg, mert az MSKS működését finanszírozó tagdíj beépül az üzemanyagárakba. Már ma elkezdődhet a Revolut magyarországi ügyfeleinek áthelyezése a litván bankszámlákról a magyar bankszámlákra. Petrás Gábor, a cég magyarországi vezetője, a Portfóliónak elmondta, a lépés egyrészt lehetővé teszi, hogy a Revolutos számlánkra kérjük a fizetésünket, másrészt elérhetőek lesznek a platformon az olyan magyar szabványoknak megfelelő fizetési formák, mint például a Quick. A tavainál többet kereshetnek idén a diákok. Sok cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak. Ez éves szinten 8-9%-os növekedést jelent. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10%-kal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma. Gyors és alapos vizsgálatot helyezett kilátásba az új agrárminiszter a mezőhegyesi ménes birtokot is ingyenesen megszerző Jövő Nemzedék Földje alapítványnál. Bóna Szabolcs egy hódmezővásárhelyi eseményen jelezte, hogy az alapítvány alá került állami cégek körülményeit is kivizsgálják. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Lázár János volt építési és beruházási miniszter, emeli ki az Economics. Oroszország Jemenben toboroz katonákat, magas pénzügyi juttatásokkal és orosz állampolgárság ígéretével igyekeznek meggyőzni a világ egyik legszegényebb országának lakóit, számolt be a Middle East Eye portál. Moszkva egyre súlyosabb utánpótlási problémákkal néz szembe az ukránokkal vívott háborúban, emiatt nő a külföldről toborzott katonák szerepe.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ennek az évadnak a vezérfonala a láthatóság, az észrevehetőség, és ma az különleges területre, félve mondom, kicsit és rejtélyes területre merészkedünk ebben a témakörön belül, és itt vendégül hívtam Áldott Gábor, az Arthur Hand Group ügyvezető partnere, fejvadász. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz Kornél, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszi a meghívást.
1: Fejvadászatról és ennek kapcsán a fejeknek a megkereséséről és beajánlásáról lesz szó, de abban maradtunk, és szerintem ez így is helyes, hogy először próbáljuk ezt körbelőni, hogy tulajdonképpen mi ez a nem sokak által ismert, csak sokak által használt kifejezés.
2: Igen, szeretném a misztikus jellegét ennek a történetnek, vagy ennek a misztikus élét elvenni a történetnek. Fejvadászat ez egy szolgáltatás. Üzleti szolgáltatás, fejvadászat alatt gyakorlatilag gyűjtőszónként sokféle szolgáltatási kört értünk. Mi ennek inkább a konzervatív, klasszikus oldalán állunk, ami azt jelenti, hogy felsővezetőket keresünk meg többnyire úgynevezett direktkeresési módszertannal, de ugyanúgy fejvadászatnak hívnak olyan cégeket, akik középvezetői, vagy akár belépő pozíció, vagy belépő kezdőszintű pozíciókat keresnek, más munkamódszertannal, hirdetéses kereséssel, klasszikus toborzási módszerekkel, mi más metodológiával dolgozunk, más jellegű az, hogy mi hogyan keressük a szakembereket.
1: És ez egy valóban nincsen megkülönböztető jelző, vagy ez a butik, nem butik? Tehát nincsen egy ilyen meghatározás, hogy volumen, nem tudom, hogy kéne hívni.
2: Én azt gondolom, lehet ilyen különböző elitista nézeteket behozni, ennek nem vagyok híve. Azt gondolom, hogy mindegyik szolgáltatást lehet megfelelően végezni magas minőségi igényel etikusan, és valójában ez az üzleti megkülönböztető. Rengeteg ilyen címkét lehet használni, a butik az egy, a másik, ami talán a legismertebb arra, amit mi csinálunk szolgáltatásként, az executive search, ami kifejezetten magába foglalja azt, hogy executive szinten, tehát felső
1: vezetői
2: megkeresés, magában foglalja sokszor magát a módszertant is, ami egy direkt megkeresés. Ebbe, ha gondolt, bele tudunk menni mélyebben, hogy ez pontosan mit akar.
1: Azért szeretnék csak belemenni, mert pont mert az előbb is használtad, és rá szerettem volna kérdezni, hogy mindenkinek lehet egy elképzelése, mi a direkt megkeresés, de hogy ugye ki keres meg kit, tehát ilyen értelme picit definiálhatjuk.

0: keresünk, azok a vezetők, akik általában egyébként más pozíciókban
1: Valahol
0: vannak. Ez lehet, hogy egyébként ők nyitottak az álláspiacon, tehát konkrétan most álláskeresők, de jellemzően a mi esetünkben vezetői keresések esetében 80-90%-ban más jelenlegi pozícióban ülnek, ahonnan mi elvadászuk őket, és talán a fejvadászatnak akkor innen, hogyha képletesen nézzük, akkor így nyer értelmet.
1: Hát, hogyha nem a krimi irodalom felől nézzük.
0: Igen, meg vagy a dajak törzsek irányából, meg az őserdei történetekből, de igen, alapvetően ez.
1: Azt mondtad, hogy nem mondtál százalékot, de gyakorlatilag megbízóknak dolgoztok, hogy odahozzatok pozícióra egy-egy jó jelöltet. Mennyire fordul az elő, mert én igazából ebbe is gondolkoznék, vagy ez is érdekes, amikor az ember maga keres meg azzal, hogy helyezzetek el valahol. Nem tudom ennek mi a neve.
0: Ott. Biztos van ilyen szolgáltatás, ahogy a vicc mondja, igény, az lenne
1: biztos,
0: rá.
1: Hogy lenne rá.
0: Én azt gondolom, hogy a piacon ez megbízói oldalról működik, tehát ügyfél keres jelöltet, vagy munkaadó keres munkavállalót, hogyha nagyon ebbe az irányba megyünk. Mi nevezhetjük pro bono-nak, szoktunk segíteni nyilván álláskeresőnek, vagy akár tanácstalanoknak, akik egy kis piaci információt szeretnének, mennyit érek én most az álláspiacon, akár gondolkodnék váltásban, milyen esélyeim vannak. Tehát erről az oldalról működik. Megint mi egy picit klasszikus, akár nevezhetjük konzervatív felfogásnak is, amiben gondolkodunk, és ez a szabály pedig azt mondja, hogy egy fejvadász jelöltől nem kér pénzt, vagy nem fogad el pénzt. Lehetséges, hogy vannak olyan szolgáltatások, ez más jellegű szolgáltatás, ami már inkább egyéni tanácsadás, ahol ezt meg lehet tenni, de ugye amíg egy ügyfélnek én tudom garantálni azt, vagy hát az a vállalásom, hogy én azt a pozíciót betöltöm, vagy valamilyen megoldást kínálok, én azt nem tudom mondani egy jelöltnek, hogy figyelj, üljünk le, fizetsz nekem egy X összeget, akkor én találok neked állást. Ezt én nem tudom garantálni.
1: Értem, és ez teljesen kerek válasz volt. Azon gondolkozom, hogy azért eléggé olyan a dolog, mint egy ilyen matchmaking, tehát összekötni pontokat olyan értelemben, hogy itt igény van, ott kereslet van, vagy kínálat van, kössük össze ezeket, és ilyen értelemben valaki bejön kvázi az utcáról, és azt mondja, hogy itt vannak a szabad vegyértékeim, hol keresnek ilyet, mint én, akkor ez tulajdonképpen ugyanígy egy ilyen win-win dolog tud lenni, csak értem, hogy ez a munkaadó oldaláról jelenik meg.
0: Abszolút win-win dolog tud lenni, tehát azért egy fejvadásznak azt gondolom, hogy abban van a legnagyobb értéke, hogy egyrészt megérti, hogy az ő ügyfele mit szeretne, másrészt pedig ismeri azt a piacot, vagy hajlandó megismerni azt a piacot. És egyébként egy fejvadász, én azt gondolom, hogy mind az ügyfele, mint a jelöltjei felé ugyanazzal a vállalással él. Tehát mind minőségben, mind tiszteletben, mind odafigyelésben ez két irányú utca. És ebben nyilvánvalóan egy fejvadásznak elemi érdeke, hogy ő a jelöltekkel, akit ő úgy mond, és ez csúnyán fog hangzani, tudom, de piac képes, az biztosan csúnyán hangzik, de egy olyan terület, ami azt mondja, hogy az én networkömben, az én ügyfélkörömben fogok tudni neki segíteni, ott szerintem kötelessége, vagy legalábbis jól felfogott érdek, hogy avval a jelölt kör előtt tartsa a kapcsolatot, nem csak akkor, amikor az a jelölt keres, vagy gondban van, nem csak akkor, amikor annak a jelöltnek érdekes, vagy számomra, mint fejvadásznak érdekes lehet a jelölt profilja, hanem gyakorlatilag folyamatosan és hosszú távon.
1: Ez egy kapcsolattartást is feltételez?
0: Ez egy kapcsolattartást feltételez, és ebben talán szintén különbözik az executive search. Mivel mi felsővezetőkről beszélünk, még egy kiegészítő gondolat, a mi jelöltjeink holnap az ügyfeleink, és fordítva a mai ügyfeleink a holnap a jelöltjeink lesznek. Úgyhogy már csak ezért is érdemes egy ilyen viszonylag kis piacon, mint Magyarország, vagy akár hogyha az egész régiót nézem, ebben tudatosan és előre mutatóan gondolkodni. Vagy ahogy egy korábbi főnököm mondta, van egy flamand közmondás, hogy csak a fák nem találkoznak. Ez nagyon igaz a mi piacunkra. Tehát, hogy mindenféleképpen akivel ma jelöltként így vagy úgy bánsz, az nagyon hamar ügyfeled lehet, és vagy egy híredet viszi a piacon. És ez a piac azért nem egy...
1: Fecseg.
0: Hát egyrészt másrészt nem egy végtelen piac. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy amerikai londoni, svájci piacon egy picit máshogy néz ki, azért egy magyarországi piacon ezek azért egy szemmel jól látható határolt piacon.
1: Hiszen előbb-utóbb szembe

0: jönnek azok, akikkel az ember más minőségében találkozott. Igen, azt hiszem, hogy mindenki, aki a versenypiacon, vagy akár a közigazgatásban
1: működik. Ez nem egy fejvadászati jellegzetesség.
0: Ezzel találkozik. Nem, azon csomolyogtam, mint a flamand mondás kapcsán, nekem volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy ha elég hosszan ülsz a Ganges partján, akkor egy idő után elúszik az ellenséget hullája előtted. Tudnék párhuzamokat találni a mondásban, még akkor is, hogyha az ég egy flamhand, másik lehet indiai kultúrának a terméke. Az előzetes beszélgetés alatt azt mondtad, hogy ugye a láthatóság kapcsán hívtalak el, és erről beszélgetünk, de hogy azért a fejvadászat és az a konzervatív megközelítésű fejvadászat, amit ti végeztek, azt mondtad, hogy ez ilyen rejtett üzemmód, ezt a kifejezést használtad, tehát hogy nem annyira a külső láthatóság az, ami ilyenkor elsőre eszébe jut az embernek, hanem inkább egyfajta, hát nem ismétlem a kifejezést, rejtett üzemmódban dolgoztok. Miért fontos ez, vagy hogy képzeljük ezt el?
1: Igen, talán egy picit kontraindikatív itt a láthatóság és a fejvadász üzemmód. Abból a szempontból, hogy magának a fejvadásznak nem feltétlenül kell nagyon láthatónak lenni. Tehát valószínűsítem, hogy a mi cégünket, vagy a versenytársainknak a nevét nem feltétlenül ismeri mindenki, akár csak a célpiacunkon is. De nyilván az a cél, hogy a jelöltjeink, vagy az ügyfeleink révén, ahogy terjed a hír, ez meglegyen. Viszont amivel mi foglalkozunk, az alapvetően egy bizalmi szolgáltatás, és sokszor egyébként bizalmas szolgáltatás is. Tehát maga a láthatósága az nagyon erősen függ attól, hogy éppen milyen pozícióba, vagy milyen körülmények között keresünk. Sokszor pont az a lényeg, hogy láthatóvá tegyük az ügyfelünket, sokszor radar alatt kell repülni. Ez mindig az ügyfél igénytől függ, hogy mi a helyzet. És egyébként ugyanez igaz valóla a jelöltjeinkre, hiszen, ahogy említettem, 80-90% a jelöltjeinknek pozícióban ül. Nekik nyilván nem érdekük, hogy az, hogy ők a piacon nyitottak, láthatóvá váljon, és ez a mi abszolút vállalásunk és felelősségünk is, hogy erről ne tudjon az, vagy...
0: A munkaadója, tulajdonos.
1: Senki más ne tudjon, mint akinek szüksége van rá, vagy akire tartozik. Tehát ezt a fajta diszkréciót mindkét irányba az egyik legalapvetőbb alapkövetelménye a mi szakmánknak. Ehhez persze lehet láthatósági pontokat illeszteni, és más megközelítésekből szívesen mondok is egy-két példát erre, de alapvetően itt látom én ezt a fajta, hát ellentétnek nem mondanám, de egyfajta olyan diszkrét láthatóság, ha ennek bármi értelme van is.
0: Most már mostantól van. Ugye csak amit most meséltél, ugye ez az a nagyon ismert neuralgikus pont, hogy ugye nehéz referenciát kérni valakiről, aki ott ül valahol.
1: Hát, hogyha ennyire technikai részletekbe megyünk...
0: A jelentebb technikai nem lehet felhívni azt, hogy mit gondoltok Orsolyáról, hiszen Orsolya ott ül pozícióban.
1: Egyrésztről a jellegi munkaadótól nem tudsz hivatalosan referenciát kérni. Másrészt jelöltről nem kérünk új referenciát, hogy jelölt ne tudjon arról, hogy kiről kérünk referenciát. Harmadrészt az ügyfél felé is tartozol egyfajta vállalással, hogy hát azért megnevezi Orsolya, hogy ennél maradjunk, három jó barátját, hát az milyen fajta referencia lesz. Tehát, hogy nyilván ennek megvannak a technikai követelmény, hogy lehet ezt etikusan, de azért, nem tudom, üzletileg is megalapozottan csinálni, hogy azért kapjunk referenciát, de nyilvánvalóan, hogyha azok a diszkréciónak az elveivel, vagy akár csak határterületét is sértik, akkor abban nem tudunk tovább menni, mert hogy a legfontosabb az, hogy mind az ügyfelünk, mind a jelöltünk felé mit vállalunk.
0: És... Hát ezek egy, bocs, de ugye ez egy brand kérdés is, tehát ha kiderülne, hogy mondjuk kikerül az adott cégtől a jelöltek neve, akkor egyúttal a brand vagy a reputáció is megy a kukába.
1: Gyakorlatilag igen. És nyilván itt mi sokszor az ügyfelünk, hogyha például egy bizalmas keresésről van szó, és a jelöltjeink esetében meg minden esetben az ő diszkréciójukkal foglalkozunk, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor holnaptól nem nagyon fognak minket megkeresni sem egyik, sem másik oldalról. Visszatérve az alaptézisünkre, hogy ez egy bizalmi szolgáltatás gyakorlatilag.
0: Ugyanakkor említetted, és a láthatóság szempontjából ez is nagyon izgalmas, hogy van, amikor azt, hogy egy pozícióra keres egy cég, annak van kifelé szóló üzenetértéke. Tehát van az a helyzet, azt mondtad, amikor láthatóvá teszi, kvázi marketing üzenetté teszi valaki, hogy ő keres.
1: Visszautalva, igen, tehát ez mindig az adott helyzet, az adott keresés. Ez egy nagyon széles spektrum, hogyha egy bizalmas keresésről, egy vezetői cseréről van szó, az nyilván ameddig hát kvázi titokban tartható, vagy megoldható, addig ez nem kerül ki az ügyfél neve, gyakorlatilag az egész folyamat során sehol. Ilyenkor nem lehet láthatóvá tenni az ügyfelet természetesen, sőt az az érdeke, hogy ne legyen.
0: Sőt, hát ilyenkor a leváltandó vezető sem tudja. Hát nyilvánvalóan. Nekem az a tapasztalatom, hogy hát az ő sem feltétlenül.
1: Az a cél, hogy ez addig ne kerüljön ki. Fejvadász technikai szempontból ilyenkor arra is kell figyelnünk, hogy a jelenlegi vezetőnek a ismeretségi körében is hogyan közlekedünk. Nem csak, hogy miket, kit szólítunk meg, hanem, hogy hogyan szólítunk meg.
0: Tehát ez nyilván... a kémi hasonlatom nem is volt olyan nagyon messze a valóságtól ebben a tekintetben.
1: Én azt gondolom, ez kommunikáció, és brandépítés.
0: És ráció.
1: És ráció van mögötte sok tekintetben. De hogy visszatérjek a kérdésedre, mert nem válaszoltam meg teljesen. Tehát, hogy ez a skálának az egyik vége. És aztán vannak olyan pozíciók, ami kifejezetten kívánja, hogy kvázi marketingeljük, vagy brandeljük a megbízónknak a helyzetét, pozícióját, cégét, az adott divíziónak a hátterét. Tehát, hogy sokszor egy fejvadász megbízás, vagy egy executive search megbízás, egy vezető keresés szól arról is, hogy hát kérem szépen, mi fejlődünk. Tudja meg az egész piac, hogy fejlődünk, de nem biztos, hogy ezt egy PR cikken keresztül, vagy egy nyilatkozatban fogjuk megtenni. Lehet, hogy még nem is tudjuk ezt megtenni, de el lehet kezdeni terjeszteni a piacon. Tehát ez egy üzenet amellett, hogy valójában tényleg keresünk egy vezetőt, vagy vannak-e között ilyen köztes értékek, hogy van egy rossz reputációjú időszaka egy cégnek, vagy az egész cég adott esetben rossz reputációjú, de hát éppen azért keresik az új vezetőt, hogy ez változzon. Tehát ez megint egy üzenet.
0: Ezek nagyon pozitív megfogalmazások. Az jutott eszembe, bocs, csak hogy a PRS mindsettel, hogy ugye azért az is van, amikor egy cél lesz, hogy ezek folyton hirdetnek. Igen, és ez nem pozitív előjelel, mondja.
1: Igen, és ez fejvadászatban is megvan. Tehát nyilván megvannak, de ez megint egy kommunikációs kérdés, hogy mit üzenünk a piacnak ebből a szempontból. Én azt gondolom a fejvadásznak, azon túl, hogy megértse, hogy az ő ügyfelének mire van szüksége, pontosan, milyen karaktert keresi, miért keresi, hová szeretne a vezető cserével, vagy egy új vezetővel, vagy egy szervezeti láb építésével eljutni, azon túl az is fontos megérteni, hogy mit üzen ezzel a piacnak. Azért tegyük hozzá, hogy nyilván minden keresés más és más, de nagy általánosságban egy fejvadász 50-100-150 releváns jelöltet kell, hogy megszólítson, hiszen ez a mi vállalásunk, hogy nem összegyűjtünk a LinkedIn-ről 5 CV-t és továbbítjuk, az is nevezhető fejvadászatnak, csak szerintem annak más a hozzáadott értéke. Mi azt vállaljuk, hogy mindenkit, aki lehetséges a piacon és szakmailag meg, tehát a pozícióra megfelelő lehet, őt megszólítunk, megkeresünk. Ezek 5-10-20 perces beszélgetések, először telefonon, utána interjúkban nyilván egy szakmai mély interjú, ez minimum 1 óra. Tehát az azért bőven elegendő ahhoz, hogyha az adott piacon megszólítjuk az 50-150 releváns szakembert, és eljutatjuk hozzá azt az üzenetet, függetlenül attól, hogy őt az érdeklenni fogja, 80%-át általában a jelöltjének nem érdekli az adott pozíciót, tehát hogy nyilván ez nevezhető meddőszórásnak ebből a szempontból, más szempontból a mi feladatunk, de az üzenet eljuttatása szempontjából ez egy 100%-os elérés.
0: Azon gondolkoztam, hogy mit kap az ügyfél. Ez nekem nagyon meggyőző volt, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen praktikusan minden elérhető embert, legalábbis ha azt mondod, egy pozícióra 150 releváns embert és vezetői pozíciókról beszélünk, tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy merítést néz végig a fejvadász ahhoz, hogy utána átadjon valamit az ügyfélnek. Az ügyfél neveket kap, vagy portfóliót kap, tehát milyen döntés előkészítési mechanizmus az, ami elé kerül aztán, amikor azt mondja, hogy ne ezt a hármat hívjátok be?
1: Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy egy 3-5 olyan embert, ezek nyilván számháborúzni lehet ezekkel, hogy 50 vagy 100 vagy 150, ez mindig attól függ, hogy mekkora a piac, mennyire nehéz megtalálni, tehát ez az adott esete válogatja, de a mi vállalásunk az, hogy megértsük, hogy mit szeretnének, elmondjuk nekik, hogy milyen a piac, elmondjuk azt, hogy az ő nevük, pozíciójuk, hírük éppen hogyan rezonál az adott piacon, bérsávok tekintetében, akár brand image szempontjából, nyitottság szempontjából. Tehát, hogy nagyon sok
0: tehát ezt a fajta visszajelzést is megkapja az ügyfél, hogy figyeljetek, nagyon nehéz hozzátok most találni, mert ez
1: én
0: is...
1: Én azt gondolom, ez feladatunk, igen. Tehát, hogy
0: de érdekes.
1: Egyrészt ez egy vállalásunk is. Tehát a mi vállalásunk az, hogy a legmegfelelőbb 3-5 szakembert vigyük. A legmegfelelőbbet akkor fogjuk tudni, hogyha tudjuk, hogy mi a piac. Tehát a piacnak egy, nem tudom, harmadából, negyedéből szemezgetve azt mondani, hogy szerintünk ők a legjobbak, az lehet, és lehet, hogy ez a három jelölt abszolút megállja a helyét, és minden jó, de arra nehéz rámondani, hogy egyébként ez az egész piac, és nem tudnánk több jó ember, szakembert találni. Ez az egyik vállalásunk. Tehát nyilván alapvetően nekik egy megoldás kell, egy megfelelő szakember. Én azt gondolom, hogy nagyon is tudnak mit kezdeni a többi információval is. Persze ügyfele válogatja, hogy ebből mennyit fogad be, mennyit kér. Én azt gondolom, hogy ennek mindig van értelme. Nem megkerülve a kérdésedet, persze kaphatnak neveket, kaphatnak cégeket, de alapvetően azt már az elején kapják. Tehát, hogy mi általában az, hogy hol fogjuk megkeresni a releváns szakembereket, azt az ügyféllel egyeztetjük egy stratégia alapján, és utána nyilván ott, hogy most GDPR szempontból már azért össze-vissza nem lehet neveket mondani, nem is célunk. Neki az a fontos, hogy általánosságban mi a piaci helyzet.
0: Ez a Krízisek és pofonok, Áldott Gábor fejvadásszal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Sziasztok, Miksa vagyok a Ladánybene 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász a vendégem. Az eddigiekben elég sokat beszélgettünk arról, hogy az ügyfél, vagyis a megbízó mit kap és mit vár, mik a vállalásaitok. Nagyon tetszik, hogy mindig vállalásként mondod, amit elvállaltok szolgáltatásként, mert ez egy elköteleződés nyilván. Viszont érdemes egy picit beszélgetni most a jelölti oldalról, aki értem, hogy nem ügyfél ilyen értelemben, vagy hát csak kiközvetített valaki. Jó, egyre inkább jobban ingatod a fejed. Nem ő a megbízó. Tehát, hogy ő mondjuk akkor a termék, vagy hát a
5: az egyre rosszabb. Egyre rosszabb.
4: Jó, ki a jelölt, és aztán akarok kérdezni az ő láthatásáról, mert az viszont biztos, hogy mindenkit, aki a piacon mozog, munkavállalóként, ezt biztosan mondhatjuk ezt a szót, vagy nyugdíjasként, aki mozog ezen a piacon, az őt érdekli, hogy az ő láthatósága egy ilyen keresés tekintetében hogy alakul. Tehát akkor először tegyük tisztába ezt a ügyféle vagy nem ügyfél, hogy ne hagyjuk így a levegőbe, és utána térjünk rá erre.
5: Abban az értelmében, hogy milyen vállalásaink vannak mindkét irányba, ügyfélnek tekinthető. anyagi ellenszolgáltatást nem várunk ezektől a jelöltektől, ebben az értelemben nem tekinthetőek ügyfélnek. Én szeretek erre az egészre úgy gondolni, és az eddigi pályafutásom során ez erősödött meg bennem, hogy mind akikkel mi dolgozunk, legyenek azok ügyfelek, vagy jelöltek, megbízók, vagy nem tudom.
4: Mindent mondtunk, úgyhogy nyugodtan.
5: Mindent mondtunk, igen. Ők partnerek. És ugye pláne felső vezetőknél, ahogy említettem, ez ma ügyfél, holnap jelölt, de mindenféleképpen partner. És én egyrésztről egy matchmaker vagyok, másrésztről egy harmadik partner vagyok. Ezek emberi kommunikációk, nem kell nagyon túlbonyolítani azért ezt. Ez egy szolgáltatás, matchmaking, persze emberi kommunikációk és hosszú távú emberi kapcsolatok. Azért mind az ügyfeleink, mind a jelöltjeink többségével mi 10 plusz éves viszonyt ápolunk sok esetben. Tehát ez nagyon, szerintem túlmutat azon, hogy termékként, vagy úgy nem működne ez. Tehát egy másik kollégám szokta mondani, hogy ez a fejvadászat nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha nem ember állna mindegyik oldalon, tehát ez adja a szépségét is, meg a nehézségét is. Tehát nincs két ugyanolyan keresés, nincs két ugyanolyan helyzet, nem tudhatod azt az elején, hogy lesz megoldás, azt tudhatod, hogy te mit fogsz azért elkövetni, hogy egy jó megoldás legyen, és hogyan tudod utána támogatni mindkét oldalt.
4: Most volt pont egy, hát nem is hír, inkább csak inkább cikk volt ez, hogy lényegében azt mondták, hogy tökéletesek lettek a CV-k, szakértők nyilatkoztak erről, lehet, hogy te is láttad, tehát, hogy alapvetően az AI használatról, vagy egyáltalán a szoftveres támogatásról, azt mondta, hogy igazából minden jelölt pontosan tudja hozni azt a motivációs levelet, ez még egyáltalán számít, meg azt a CV-t, ami alapján ugye még nehezebb helyzetbe kerül az, akinek jelölteket kell szelektálni, meg aztán kiválasztani, hiszen az alap beugró szintet azt a számítógépes technika segít. Arra jutott eszembe, hogy mondjam, de amúgy is akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy emberek vannak mind a két oldalon. Hát részben igen, részben nem.
5: Én szerintem itt két dolgot meg kell különböztetni. A CV, vagy a LinkedIn, vagy bármilyen platform, ahol a jelölt még nem személyesen szerepel, vagy nem telefonon, tehát nem a saját személyiségével szerepel, az arra jó, hogy eljusson addig a lehetőségig, hogy bemutatkozhasson. És ezt nem szabad alulértékelni, ez egy nagyon fontos dolog. De egy picit visszautalva arra, amit mondasz, azért már most ott tartunk, hogy AI profilok keresnek AI jelölteket. Tehát, hogy ebből a szempontból minden kerek. A valóság általában egyik oldalon sem az. Tehát mi feladatunk az, hogy ezeket aztán valahogy összegerebjézzük. Én kevésbé... De nagyon sokan foglalkoznak avval, hogy egy CV hogy kell, hogy kinézzen, egy LinkedIn profil hogy kell, hogy kinézzen. Én nem tartom ezt feladatomnak. Természetesen nagyon sokat tudok segíteni hozzám forduló jelölteknek, hogy én mit keresek egy CV-ben, vagy egy LinkedIn profilon, de az az én kvázi felhasználói megközelítésem. Nyilvánvalóan, mivel ebben foglalkoztam az elmúlt 25 évben, van egyfajta, tehát valószínűleg gyorsabban eltájékozódom, majd tudom, hogy mit kell keresek, vagy én mit keresek benne.
4: Most már muszáj lesz felfedni ezt.
5: De hogy ez az én perspektívám. Tehát azért vagyok egy picit gondban mindig, amikor tanácsadat adok jelölteknek, és válaszolva arra a kérdésed, hogy hogyan lehet látható ezeken a platformokon valaki, hogy erre nincsen egy standard válasz. Tehát ha én nézem azt az önéletrajzot, és én keresem egy aspektusból, akkor én azt szeretném, hogy nem tudom, látszódjon belőle a karrierív, látszódjon benne, hogy milyen aspektusokkal foglalkozott, milyen dimenziókkal foglalkozott. Nekem megvan az az előnyöm, hogy általában azok a cégek, amik ezekben az önéletrajzokban vagy LinkedIn profilokban szerepelnek, nagyjából ismerem, hogy ott mi történik, tudom korszakokhoz kötni. Tehát engem az jobban vezet, hogyha csak látom a történetet. Másnak megint másra van szükség egy CV-ben, és azt keresi benne. Nagyon extrém példa, legyen-e profilkép.
4: Na, ezt akartam
5: milyen
4: mondani.
5: Legyen a profilkép? Nem tudok rá válaszolni.
4: De azt, hogy számít, azt tudod mondani, vagy?
5: Azt tudom mondani, hogy van, akinek számít, és van, akinek nem. Csak ugye a probléma az, vagy nem probléma, hanem ez a szépség ennek a történetnek, hogy te nem tudod, hogy aki téged ki szeretne választani, vagy ahova te szívesen mennél. Ugye itt azért a mi jelöltünknek a többség az nem arról szól, hogy keres valakit a megbízó, és akkor majd ő válogat. Hát itt egymást keresik ezek a felek, sőt, sokszor ugye a jelöltek vannak abban a helyzetben, hogy majd ők eldöntik, hogy hova szeretnének menni, sőt. Tehát, hogy visszatérve nem tudod, hogy kinek számít. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ha amerikai céghez pályázol, nem lehet rajta fénykép, mert hogy az már egy pozitív vagy negatív diszkriminációra okot ad. Tehát amerikai cégeknél, hogyha fénykép érkezik, az azonnal kuka. Aztán mondták mások is, hogy ez nem igaz, aztán mondták amerikai cégek, hogy szerintük kifejezetten jó, ha van fénykép, a másik azt mondta ugyanannál cégnél, hogy szerinte nem. Van olyan HR-es vagy kiválasztó, aki azt mondja, hogy mindenképpen legyen rajta fénykép, mert ő az alapján emlékszik a jelöltre. Nagyon valid szempont.
4: Ez egy értelmes szempont, igen.
5: Nagyon sok értelmes szempont van ebbe. Az én problémám az ilyenkor tanácsadásban, hogy nincs egy ilyen golden standard ebben a történetben. Tehát nagy tisztettel csodálom azokat a szakembereket, akik kifejezetten LinkedIn tanácsadás vagy CV profilozásban adnak tanácsot. Nyilvánvalóan van sok általános tanács, hogy mit tegyél bele, hogy tegyed bele, mi szerepeljen benne, hogy szerepeljen benne, de alapvetően a láthatóságon nem biztos, hogy segít.
4: Olyan LinkedIn profilok is vannak egyébként, picit LinkedIn-ezzünk, ha már így szóba hoztuk közösen.
5: Nem ez a fő...
4: Tudom, de
5: most a láthatóság...
4: De a láthatóság szempontjából szerintem ez kulcsfontosságú, legalábbis a magyar piacon ez egy nagyon felkapott felület. Mondjuk, ha valaki, és sok ilyen van, mondjuk 99-ben alapított egy BT-t, és az van ott, mint létrehozott LinkedIn profil, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy azért az nagyon hiányos, mondjuk. Miközben nyilván dolgozott ezerféle helyen, itt, ott, amott, de neki az a cég, amiről számlál. Tehát ez nem ad információt.
5: Nem ad információt. Nagyon haladunk abban az irányban, hogy a LinkedIn az tulajdonképpen már egy önéletrajz. Ebben nekem egyébként nincsen gondom. Itt megint az a kérdés, hogy mire van optimalizálva. És akkor kettőt visszalépnék. A pozícióknak a 80-90%-a nem fejvadászaton, vagy fejvadászon, vagy recruitment cégen, vagy bárhogy nevezzük, kerül elhelyezésre. Tehát a LinkedIn egy nagyon fontos eszköz arra, hogy láthatóvá váljunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos is ezt megtenni, de önmagában nem fogja megoldani azt, hogy mi nyitottak vagyunk a piacon, és keresünk. Másrésztről a LinkedIn-nek is vannak korlátai. Például, hogyha csak egy nézetet nézünk, vannak olyan adatbázisok, amik azt képesek befogadni, amit éppen az adott view-ban látsz, most egy ilyen technikai apróság, és lehet, hogy ott az elmúlt két pozíciód van, mert annyira bőven írtál a pozícióidról, és ami meg igazából lehet, hogy lényeges lenne, az nem kerül be a rendszerbe. Ha túl hosszú, lehet, hogy az adott szakember, aki még nem AI, sok esetben azért nem fogja tudni végig böngészni. De mit tippelsz, hány másodpercet tölt
4: egy tapasztalt fejvadász, egy CV?
5: Tapasztalt fejvadász, vagy bárki, aki egy CV-t megnéz. Neked mi lenne a tipped? CV, LinkedIn profil.
4: Hát én csak egy 7 másodpercet mondanék.
5: 3-5.
4: Szerintem. Nagyon hamar le lehet azt vágni, hogy érdekes-e vagy nem. Tehát ez egy tragédia valahol.
5: Egyszer igen, másrésztről nincs is feltétlenül rá sajnos több idő. Hogyha azt vesszük, hogy 200 jelentkezés érkezik, mondtam egy számot,
4: amire
5: egy pozícióra, egyébként. Ami egyébként mostanában lehet reális, ott nem nagyon jut több idő, és onnantól nyilván az adott értékelőnek a felkészültségén múlik, hogy abból ő mit hámoz ki. Nyilván, hogyha ez megvan AI-jal támogatva, vagy különböző támogatások, ez működhet. De azért mondom, hogy itt azért nagyon szembeötlőnek kell lenni pozícióneveknek, cégeknek, karrierláthatóságnak.
4: De akkor mégiscsak számít, hogy milyen nagy betűtípussal, vagy mi a feature kép az.
5: Én azt gondolom, hogyha inkább úgy fogalmaznék, hogyha azt mondjuk, hogy mi a tartalma annak a profilnak, tehát mi a te valós háttered, és mi a formája, ez hogy néz ki, azért még mindig egy 80-20-at mondanék. Tehát, hogy lehet hogyha nem annyira erős a profilod, azt nagyon szépen lehet felturbozni. Lehet, hogy legalábbis nekem fejvadász szemmel az egy hasznosabb információ, hogy ott azt a kontentet látom. De nyilvánvalóan ez egy megint egy technikai kérdés, és hagyj menjek vissza arra a pontra, hogy itt arról beszélünk, hogy hogyan kerülsz el odáig. Ez egy nagyon fontos pont, hogy te bekerülj egy beszélgetésre, hogy valaki meghívjon egy beszélgetésre, vagy egy recruiter, vagy egy fejvadász rád írjon, vagy rád csörögjön, felvegye a kapcsolatot.
4: Hát ezt nagyon sokan panaszkodják teljes joggal, vagy hát átérzem ezt teljesen, amikor azt mondják, hogy ha bejutnék egy interjúra, ott meg tudnám mutatni, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan vagyok, de vagy a koromnál fogva, vagy mert nem tudom, olyan helyen dolgoztam túl hosszan, és egyszerűen nem jutok el az interjúkörig. Ez egy elég gyakori panasz tulajdonképpen.
5: Ez sajnos, és nagyon valid, és nyilván ezen lehet úgy segíteni, hogy önéletrajzban, LinkedIn profilon, vagy más platformokon ezen miket lehet változtatni, de attól tartok, hogy ez inkább egy... Sokszor ez inkább azon múlik, hogy milyen státuszban van az adott gazdaság. Általában under-resourced, ezt mondjuk
4: alul
5: szépen...
4: Tervezett.
5: Alul tervezett az, aki abban foglalkozik, hogy a kiválasztást hogyan valósítsuk meg. Ez azt jelenti az alul tervezettség, hogy kevesebb szakember foglalkozik a kiválasztással egy adott cégnél, mint azt optimálisan meg tudná csinálni. Nem ők az egyetlenek, sajnos, akik alul tervezett pozíciókban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy nem fognak tudni 3-5 másodperc, fél percnél többet az adott profillal foglalkozni, és már nem fognak tudni eljutni azokhoz az értékes emberekhez, akiket említettél, és sok felé lehet bővíteni, akár egy aging, akár a tapasztalat, behozok egy teljesen más aspektust, túl szenior vagyok arra a pozícióra, rengetegszer halljuk. Hogyan írjam át a profilomat úgy, hogy amit én szeretnék csinálni, arra behívjanak, hogy megfuttassák azt a kockázatot gyakorlatilag a munkaadói oldalon, hogy egy szenior embert veszünk egy jó pozíció, ami logikusan egy no-brainer, de a gyakorlatban mégsem ez működik.
4: Érdemes-e open to work-re állítani a LinkedIn-t, ha az ember keresgél?
5: Nyilván, nem tudom, nyilván ez az algoritmus befolyásolja. Mi a LinkedIn-t ugye a keresés egyik eszközének használjuk. Tehát nekem a LinkedIn egy eszköz, de nem értem, vagy mi nem azon élünk. Tehát máshogy fogalmazok. Mi nem csak azokat a jelölteket hívjuk be, vagy főleg nem azokat a jelölteket hívjuk be, nem azért, mert open to work-re van, hanem mert mi azokat is keressük, akik most pozícióban vannak. Tehát az én keresési módszeremen nem változtat. Nyilvánvalóan algoritmus szempontjából, vagy azok, akik olyan embereket keresnek, például akik azonnal be tudnak állni, ezt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy felmondási idő 30, 90, sokszor akár 66 hónap is lehet ezekben a felső vezetői pozíciókban, hogyha időszűkében van valaki, akkor nyilvánvalóan az egy első preferencia, hogy az open to work-eket nézi. Tehát, hogy sok aspektusa van ennek, én azt gondolom, hogy a LinkedIn-t nagyon jól használni, mindent elérhetővé tenni, az egy, avval erősíted az esélyedet. Megoldja ez az álláskeresésedet? Feltétlenül szerintem nem.
4: És mi a helyzet, hogyha személyes márkaépítésbe gondolkozunk kicsit, ez az évadára is kikacsint, nem is kicsit, a szereplések, konferencia előadások, jelenlét a itt-ott, ugye észrevehetőség, láthatóság témakörben, ez hoz, számít, nézik, vagy ez se az a tartalmi elem, amit te keresel a 80-20-ban?
5: Attól függ, hogy milyen pozícióról beszélünk. Én azt gondolom, és akkor megint egy lépést vissza, hogy az elhelyezéseknek a nagy, de ha keresel valakit, akkor az nagyobb előnnyel indult, akit valahonnan ismersz, vagy a kollégáid valahonnan ismernek, és egy pozitív referenciát adnak róla. Nyilvánvalóan, hogyha ezeket a networköket valaki jól használja, vagy tudatosan használja, és jól használja, és még olyan a karaktere is, hogy ezzel lehet tovább jól menni, ő előnyben van. De mondjuk egy PRS, egy régiós marketingvezető, akár egy gyárigazgatónak van platformja ezt használni. Egy pénzügyi vezető,
4: logisztikai vezető,
5: az adott szakmai körökben nyilvánvalóan igen. De azért vannak, tehát hogy ez nem minden pozícióról mondható el, hogy megvan az esélye nagy networkbe menni, és akkor ez már egy tanács is ebben a viszonylatban, sokszor halljuk, hogy hát amikor ők dolgoznak, akkor nagyon benne vannak abban, amivel ők foglalkoznak, őnekik nincsen idejük saját márkát építeni, hogy akkor fordítsuk ezt így, de amikor annak a munkának valamilyen okból vége szakad, és általában nem ők szeretnék, hogy ez vége szakadjon, vagy bármi előfordulhat, akkor viszont van egy ilyen, hogy lehet, hogy egy picit több időt kellett volna fordítani, és most itt nem arról beszélek, hogy valaki akkor kiáll és videókat forgat magáról, hanem egész egyszerűen ápolja a meglévő szakmai networkjét. Tehát ez inkább egy tanács, hogy picit tudatosabban foglalkozni volt kollégákkal, leendő kollégákkal, szakmabeli, hát az influencert én még nem használnám itt, de olyanokkal, akiktől lehet tanulni, akikkel jó kapcsolatban lenni, és nyilvánvalóan onnantól az egy segítség, hogy az embert a saját értékein, de támogatni tudják.
4: Hát ennyi fért a krízisek és pofonokba. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Hát azt hiszem, hogy itt a fejvadász elhelyezkedés jelölt találás témakörében még bőven-bőven lehetett volna lejjebb ásni. Most ennyire tudtunk ebben haladni, de azt gondolom, hogy még egy csomó érdekes kérdést kinyitottunk, úgyhogy adott esetben lehet, hogy újra előjön még ez a téma. Minden esetre most elköszön a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Szegál Viktor vagyok, séf. Hallgassátok ti is a Rádiókafét a 98.0.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádiókafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus 4 keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebookon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuzi szoros adatkábelei után. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjaira. Reggel 8:30-tól egészen 18 óráig fogadják holnap is az ügyfeleket a központi ügyfélszolgálaton. A rendkívüli nyitvatartási időben kizárólag az SZIA bevalláshoz kapcsolódó menüpontok érhetők el. Eddig 2.200.000 SZIA bevallás érkezett a hivatalhoz, akinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti. A visszaigényelhető adónál pedig csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kérjük a visszajáró összeget. Erősebb gazdasági együttműködést szeretne Lengyelországgal és Ausztriával a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ezért a héten mindkét országba elkíséri a kormányfőt. Facebook oldalán azt írta, több lehetőséget szeretne a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlétet Európában. Elkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita a hétvégén egyeztetett ukrán kollégájával, és már holnap megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremtenek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Andrész Szibiha szerint készen állnak arra, hogy az új magyar kormánnyal együttműködjenek minden kétoldalú kérdésben. Beleértve a nemzeti kisebbségek témáját is, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolataikat az országok között. A Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese szerint nincs szükség szülészetre minden kórházban. Belkei György János, aki a Betesda Gyerekkórház főigazgatója is, a HVG-nek azt mondta, a városi kórházak nagy részében évente 300 alatti születésszám van, ami azt jelenti, hogy egy-két naponta van átlagosan egy szülés. Így fölösleges akkora erőforrást biztosítani minden kórháznak, amellyel minden komplikációt képesek ellátni, ráadásul nincs elegendő szakember az országban. Irán védelmi pénzt szedhet a hormuzi szoros adatkábelei után. A CNN beszámolója szerint Teherán tranzit díjakat vetne ki a kábeleket birtokló és üzemeltető nemzetközi konzorciumokra. Ez olyan vállalatokat jelent, mint a Google, a Meta, a Microsoft és az Amazon. Az elmúlt 10 hétben Teherán gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy az olajszállítóhajók áthaladjanak a szoroson, amikor pedig egy rövid időre mégis átengedte őket, díjat kellett fizetniük Iránnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
0: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia, Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az egyik legújabb fejlesztésetekről lesz szó a következő percekben, ez a Mosaic Trust Network néven fut, vagy fog futni, ez is ki fog derülni, hogy hol tart ez a folyamat a következő percekben. Ugye sokszor beszéltünk az elmúlt hónapokban arról, hogy mennyire megváltozott a kiberbűnözés az elmúlt években. Ezt a változást elsősorban, ahogy én a szavaidból kivettem, az okozta, hogy a mesterséges intelligencia is megjelent a kiberbűnözésben, és itt sokkal hatékonyabb, sokkal gyorsabb csalásokat és veszteségeket tud végrehajtani, mint eddig a kiberbűnözés.
3: Tehát igen, nagyon jól mondtad, sokkal hatékonyabban, ugye sok csaló helyett tud dolgozni egy mesterséges intelligencia, és a csalónak nem kell hozzá annyira érteni, hiszen a mesterséges intelligencia ért helyette hozzá.
0: És akkor innen gondoltátok tovább ugye a problémára való megoldást, hogyha a kiberbűnözésben megjelenik a mesterséges intelligencia, akkor ugye a védekezésben is muszáj, hogy megjelenjen, mert talán az AI ellen AI-jal lehet védekezni a legjobban, ez igaz?
3: Valószínűleg elkerülhetetlen az AI ellen AI-jal védekezés is, viszont nekünk egy egészen más megoldásunk van. Egy abszolút új megközelítésből zárjuk ki a lehetőségét a csalásnak. Tehát ne csökkentsük a hatékonyságát, hanem zárjuk ki a lehetőségét. És ez azért is nagyon fontos, mert 2025-ben már 10,5 billió dollár, tehát ugye a magyar billió, ez az amerikai trillion dollár értékű kárt okoztak a kiberbűnözők, és ennek a nagy része azok nem profi hackerek, hanem mezei csalók, akiknek nincsen speciális informatikai tudásuk.
0: Csak jó eszközöket használnak.
3: Jó eszközöket használnak, és ugye sörétes puskával lőnek a piacra, tehát szórják, hiszen a mesterséges intelligencia által tudnak akár több ezerszeres hatékonysággal egyszerre nem egy-két ember támadni, hanem több ezer, tízezer ember támadni. És ezeknek a csalásoknak az értéke az 4-7 billió dollár, és körülbelül ez az, ami megfelelő módszerekkel kizárható lenne, tehát egész egyszerűen el lehetne lehetetleníteni a csalást. Van olyan szolgáltató, akinek az ügyfeleinek ezek a hamis számlák a 2025-ös évben meg ötszöröződtek, és ez csak Magyarország.
0: Most mondtál egy olyan problémát, ami magánembereket is érint. Hogyan néz ki ez cégeknél? Mik a legfőbb támadási felületek?
3: Ugye nagyon gyakoriak az ügyvezető csalások, ezt most nem tudtam szebben lefordítani, amikor az ügyvezető nevébe küldenek egy e-mailt, látszólag a megfelelő e-mail címről, de egyébként ez lehet akár egy WhatsApp üzenet is, vagy lehet bármilyen kommunikációs csatorna, és mondjuk azt kérik a pénzügyi osztályról, hogy elfelejtett egy számlát átadni, és hogy légy szíves utaljátok el azonnal ezt a számlát ide és ide. Ez egy nagyon gyakori csalástípus, és rengeteg kárt okoznak. De egyébként bármilyen helyzet lehet, amikor másnak adja ki magát a támadó, illetve hát valakinek a nevébe helyezi magát, és ez egészen ügyes tud lenni, tehát mondjuk ha kapunk egy e-mailt, akkor ezt akár láthatjuk úgy, mintha a megfelelő e-mail címről kaptuk volna.
0: Szóval Mosaic Trust Network mit tud akkor a jelenlegi megoldásokon túl, ha ti fejlesztésetek?
3: Matematikailag tudja garantálni, hogy onnan származik az adott üzenet, vagy az adott dokumentum, legyen az egy e-mail, vagy akár egy szerződés, akinek mondja magát a feladó. Egyszerűen matematikailag biztosítva van, hogy nem tud mást imitálni a támadó, tehát ezzel ki is vannak zárva ezek a lehetőségek.
0: Tehát akkor decentralizált blokklánc alapú, tehát a kriptográfiára építesz?
3: Az alapja a kriptográfia természetesen, de nem csak kriptográfia van mögötte, tehát az fontos elmondani, hogy ez a teljes EU-s szabványosított jogszabályi környezetbe tartozik, tehát az eIDAS 2.0-nak 100%-ban megfelel. Minden esetben van minden egyes adattípus mögött egy valós személy, ami minősített aláírással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egyszer be van azonosítva az, akihez tartoznak ezek a digitális adatok, és ez a beazonosítás, ez nem történhet mobiltelefon kamerán keresztül, itt valamikor személyesen kell, hogy valaki egyetlen egyszer azonosítsa magát. Mondjuk egy számlacsalásnál itt nem szükséges a fogyasztónak beazonosítania magát, mert a dokumentum az egy adott cégtől és egy adott személytől származik, tehát ő nekik éppen elég, itt ugye annak a közműszolgáltatónak, vagy telekommunikációs cégnek, vagy bárkinek, aki számlát küld, itt elemi érdeke, hogy az ő ügyfelei védve legyenek, ők elvégzik ezt az azonosítást, egyetlen egyszer kell elvégezni, és aki kapja a számlát, az pedig egyetlen egy kattintással le tudja ellenőrizni, hogy valóban onnan származik-e a számla, ahonnan mondja magát.
0: Na most itt a bizalom kérdése is felmerült, tehát egy potenciális ügyfélnek hogy mondod el, hogy magyarázod el, hogy benned bízzon, ne pedig a többi piaci szereplőben? Miért bízzon benned, miért bízza rád az adataid, hogy tartjátok ezt biztonságban?
3: Neki egyáltalán nem kell bennünk bízni, nálunk semmilyen adat nem kerül tárolásra, mi nem is látunk adatokat. Ez plusztán matematika, mi azt a bizalmi réteget biztosítjuk, ami ezt a működést lehetővé teszi. Tehát, hogy néz ki egy ilyen folyamat, és akkor vegyünk egy fantázia szolgáltatót, aki valamilyen szolgáltatást nyújt a lakosság felé. Ott ő elvégzi mondjuk a magyar államnál, vagy valamelyik bizalmi szolgáltatónál az azonosítást. Ugye vannak piaci szereplők, és van az állam. Tetszőleges bármelyik, ami megfelel az Európai Unió szabványnak. Ott beazonosítják magát a vállalatot, és beazonosítják a személyeket. Ezek kapnak egy digitális aláírást, ezzel a digitális aláírással létre tudja hozni az identitását a rendszerben. A rendszerben ő teszi publikussá, hogy az adott közműszolgáltató, vagy az adott szolgáltató kicsoda, de hát ez egy publikus adat, ebben semmilyen titkos adat nincsen. Ez azt a célt szolgálja, hogy a rendszeren belül megjelenjen, hogy ők azok a szolgáltatók, de ugye az aláírást maga a magyar állam, vagy egy harmadik bizalmi fél, egy piaci szolgáltató biztosítja.
0: Itt a digitális állampolgár alkalmazásra gondolsz?
3: Az abszolút alkalmas erre. Személy szerint én azt javaslom egyébként, mert a legbiztosabb, legjobb, és egyébként nagyon büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unióban először minden magyar állampolgár számára magánszemélyként ingyen biztosítja az állam ezt a szolgáltatást. Bármilyen szolgáltató vagy szolgáltatás csatlakozik a Mosaic Trust Networkhöz, hogy soha többet nem kell végigmenni azonosítási folyamaton, mert azzal az egyszeri azonosítással ő be tudja bizonyítani, ő az a személy, és ezt nem kell többször bizonyítani, hiszen ez egyetlen egyszer éppen elég.
0: Ott tartottunk, hogy létrejön egy digitális identitás, akár szolgáltatóról beszélünk, akár magánszeméről, és utána kerül hozzátok a Mosaic Trust Networkhöz.
3: Hogy tovább? De csak egy hitelesítő adat van, hogy az az aláírás valóban ahhoz a szolgáltatóhoz tartozik. Majd amikor ő kiállít mondjuk egy számlát digitálisan, akkor annak a számlának a tartalmát nem, csak annak a számlának a hitelesítő adatát rögzíti a rendszerben, de egy hitelesítő adat az semmilyen bizalmas adatot nem tartalmaz, az csak egy kriptográfiai hitelesítő adat, és hogyha megkapom azt a számlát, akkor egyetlen egy

0: látunk ügyféladatot, nem látunk szolgáltató adatot, nem látunk számlaadatot, csak hitelesítő adatok kerülnek rögzítésre.
1: Milyen szintű biztonságot tudtok ezzel garantálni?
0: Egész egyszerűen teljes mértékben ki van zárva az, hogy valaki másnak adja ki magát, mint aki valójában. Itt ugyanúgy történhetnek hibázások, kiállításra kerülhet tévesen egy számla, ezek ugyanúgy megtörténhetnek, de hogy egy rosszindulatú szereplő azt mondja, hogy ő ez is ez a szolgáltató, aki számlát állít ki, ezt teljes egészében ki lehet zárni.
1: Szóval Mosaic Trust Network, egy új eszköz, fogalmazunk így a kibercsalások ellen. Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Visszahallgatható ez az adásunk is YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
9: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
10: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
11: Én jól vagyok, köszi!

0: A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Május 31-e, Akvárium Klub. Zsebrádió live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Zsebrádió!
1: Gyereknap!
3: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskünk tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő.
4: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
5: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
6: 1507-ben, november 3-án, ez egy különleges nap, egy Leonardo da Vinci nevű festőt, egy gazdag firenzei polgár, Francesco del Giocondo, megbízta, hogy fesse le a feleségét, Lisa Gerardinit. Őf neki! Mindannyian ismerjük ezeket az alkalmakat, amikor óvodai vagy iskolai fotózás van, és zsuzsuba kell menni, úgy megfésülve, mert megörökítenek bennünket az utókor számára. Ezek általában azok a képek, ami mindannyian rettenetesen hülyén nézünk ki, ugyanis a fotós bácsi sokat segít, hogy hogyan pózoljunk például a játékgitárral a kezünkben, meg amikor föltámasztjuk az állunkat a összekulcsolt ujjainkra, és úgy nézünk, mintha éppen valaki elmondaná nekünk, hogy a szüleink igazából gumimacink, és ezentúl egy zacskóba kell lakni. Nehéz dolog ez az utókornak megmaradás, mert az összes gyerekkori képünk nagyjából arról szól, hogy ülünk az etetőszékben, és arccal bele vagyunk borulva egy csoki tortába. A szüleink persze imádják, hogy megzabálom. De azért valljuk be, nem ezeket a fotókat mutatjuk meg a haverjainknak, akik vendégségbe jönnek, nem? Az már a fent említett, mindegy, szóval ez a bizonyos Lisa Gerardini egy kicsit szerencsésebb volt, mint mi, mert őt Leonardo da Vinci festette le, és ezt a festményt, ami róla készült, ma Mona Lisa-ként ismerjük. Mázlista. Mondjuk, sokkal többet kellett a hokellin ülnie, mint nekünk az iskolai fotózáson. Valamit valamiért.
7: Na, ez az első jó hír, amit hallottam.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
1: Ki csoda, mi csoda, ki mit csinál és miért?
2: 1957-ben született Stephen J. Russell. Nem tudok semmi különleges találmányt a nevéhez kapcsolni, mert ő egy hírhedt amerikai csaló volt. Már kiskorától nagyon tehetségesen tudott színészkedni, de ezt a tulajdonságát a színpad helyett arra használta fel, hogy becsapjon embereket.
0: Az eszem megáll!
2: Persze a nagy csalások után, amikben egy csomó pénzt szerzett, mindig elkapták és dutyiba csukták, de ő rendszeresen megszökött. Például egyszer szerzett valami áruhát, majd kiadta magát egy bírónak, és kiengedte saját magát a börtönből. A szökések után mindig felvett egy álnevet, és új személyiségével megint becsapott egy csomó embert. És így tovább. Összesen 14 álneve volt. De főleg Houdiniként emlegették, mint a nagy magyar származású illúzionistát, aki mindenhonnan ki tudott szabadulni. De Stephen, aki egyébként az egyik legintelligensebb ember a Földön, most épp a dutyiban csücsül. És nem úgy néz ki, hogy valaha kiengedik, ha csak meg nem lóg megint. Jó mókának hangzik, de ne próbáld ki otthon. Pacak lehet egy életen keresztül menekülni a zsandárok elől.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium délután.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Az UFO egy rövidítés. Unidentified Flying Object. Unidentified Flying, mindegy, érted? UFO. Ami angolul van, és azt jelenti azonosítatlan repülőtárgy. Most hagyjuk azt a dolgot, hogy mindig mindent angolul neveznek el, amitől esetleg felületes szemlélődők, akik nem figyelnek oda, mert kibámulnak az ablakon, esetleg azt gondolhatnánk, hogy mindig Amerikában, Angliában szállnak le az UFO-k, és nekünk tojnak az UFO-k a fejünkre. Mert nem, mi nem vagyunk érdekesek nekik. Ez természetesen nincs így. Mert ha vannak UFO-k, akkor tuti, hogy mindenhova leszállnak, vagy ha egy helyre leszálltak, akkor elmennek mindenhova, mert a turizmus az már csak ilyen. Oké, hogy oda megyünk valahova, de azért mindig el kell menni templomot nézni, meg múzeumot, meg olyan régiségeket, amik már tök rég összetörtek, de felnőttek az ilyesmit úgy hívják, hogy antik, ami ugyanolyan, mint az idus, és az a lényege, hogy törmelék, de szép. Mondjuk azért azt meg kell jegyeznem, hogy a felnőttek lélegzet elállítva tudnak bámulni a múzeumban egy csomó összetört cserepet, hogy miért szép, meg mennyire antik. Pedig ez lehet, hogy egy bilie volt egy régi görög kisgyereknek, és szerintem sose gondolt a régi görög kisgyerek arra, amikor bilin üldögélt, hogy ezt a bilit később csodálkozva fogják bámulni, pedig a múzeumi bilik általában üresek. Na mindegy.
2: Na ezzel most még egyszer becsokiztam.
1: Na, megint elkanyarodtam, bontom a hívást, ugorjunk vissza az UFO-ra. Ugye azt jelenti azonosítatlan repülő tárgy. Tehát, ha kiszúrunk egy UFO-t az égen, az akkor már nem UFO, hanem csak fó. Ugyanis az UFO-ban az U jelenti azt, hogy nincs azonosítva, azonosítatlan. De ha például ti rohangáltok az udvaron, és egyszer csak a Júlcsi fölnéz, eltátja a száját, és elkiáltja meg, hát te béni, az ott egy UFO? Na akkor már csak fó, hiszen teljes mértékig azonosítva van. Ráadásul, nagy figyelj, ha ez a fó leszáll az iskola udvaron, akkor már csak O, mert az F meg azt jelenti a rövidítésben, hogy repül. De ha leszállt, akkor ugye, ugye? Na, ez a formál logika. Akkor már egyáltalán nem azonosítatlan, és nem is repül. Tehát marad az, hogy tárgy. És akkor azt kell mondani a riporternek, aki kijön a tévébe, hogy megnézik a maslakokat, hogy a maslakok kijöttek a tárgyból. Szóval furcsa dolog ez, mert amíg nem veszük észre, addig UFO. Ha meg észrevettük, akkor már nem UFO, hanem csak fó, mert észrevettük. Tiszta bolondokáza van ebben az emberiségben. Tiszta mázli, de komolyan tiszta mázli, hogy nekünk csak például egy holdunk van, és csak egy űrhajós nevét kell megjegyezni, aki a holdra szállt. Készüljetek föl arra, hogy ha elfoglaljuk a Marst, és oda költözünk, akkor már majd két űrhajós nevét kell megtanulni, mert a Marsnak két holdja van. De ha például az unokáitok majd elmennek az Uránuszra, na a totál szívás, mert az Uránusznak 27 holdja van, és 27 holdra szállás az 27 űrhajós. És akkor már nem lesz olyan egyszerű, hogy ilyen egyszerű amerikai nevű űrhajósok lesznek, hogy Armstrong. Egyébként Armstrong, de mindegy. Szóval, amikor már az Uránusznál leszünk, akkor lesznek kínai, indiai, indonéz, madagaszkári, laoszi, ugandai űrhajósok is. Az egy csomó nyelv és egy csomó név, amit nem is tudunk kimondani, és már a múltkor megbeszéltük, hogy minden nép máshogy hívja az űrhajósait, ráadásul az egyiknél astronauta, a másiknál meg kozmonauta, a harmadiknál meg tajkonauta. Szóval az tiszta szívás lesz, amikor mi leszünk az UFO-k a naprendszer más bolygói lakó gyerekeknek. Nos, mit van ezen, mint csodálkozni? Hát, ha az Uránuszról ide jön egy Uránusz lakó, akkor először UFO-nak néznénk. Nyilván fordítva is így van, az uránuszi gyerekek rohangálnak az udvaron, egyszer csak megérkezünk, nyilván egy uránuszi Júlcsi is fölkiabál, és azt mondja, uránuszi béni, nézd egy UFO! Na, csak az a mázli, hogy mi majd sokkal jobban nézünk ki, mint azok az UFO-k, akik hozzánk járnak.
3: Az interneten minden is kapható.
4: Vásároljon UFO-t! Az UFO kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
3: A műsorszám UFO megjelenítést tartalmazott.
2: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
5: felugró reklám.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
5: felugró reklám.
3: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Totális érdektelensége miatt nagyban hozzájárul a banner vakság kialakulásához.
3: 2.
5: A felugró reklám több kérdést is felvet. Ezek közül a legégetőbb, hogy mi az Istenért küldi ezt pont neked?
3: 3.
5: Egyszerűen képtelenség elhinni, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ezek a hirdetések neked szólnak.
3: 4.
5: A felugró reklám egyetlen esetben hasznos, amikor nyalósót hirdet. Feltéve, hogy nagyüzemi állattartással foglalkozol.
3: 5.
5: A felugró reklám valójában egy moldáv, internetes zsaroló levél, aminek sosincs vége. Miután megvetted a meccs közvetítést, rögtön utána megjelenik egy nyalósó hirdetés.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
2: Logika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Nem biztos, hogy láttátok már a svéd 20 koronást, ezért elmondom, hogy mi van rajta. Öreg hölgy, fura kalapban, egy bunda galléros kabátban. Nem egy skandináv krimi, lássuk be. Pénzre csak úgy kerül fel az ember, ha tesz valami fontosat. Ugyanúgy, mint a lovaggáütésnél. Hölgyet úgy hívják, hogy Selma Lagerlöf, és nem tett egyebet, mint írt egy könyvet. Egy igen nagyszerű könyvet. A magyar címe kiadásonként változott, de kb. Mindegyikben szerepeltek a következő szavak. Utazás, csodálatos, vadludak. Kedves próbálkozás volt mindegyik, de az eredeti címe ez. Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át. Ami svédül úgy hangzik, hogy Nils Holgersson Na jó van, Péter, légy szíves, mondd ki ezt helyettem.
3: Nils Holgerssons underbara része genom Sverige.
2: Kösz, nyáron jövök egyel. Na most, tanárunk, kérem, itt álljunk meg egy szóra. Azért ez a címe, mert eredetileg ezt a könyvet Lagerlöf kisasszony nem mesének szánta, hanem földrajztankönyvnek. Egy skandináv ember szereti a pragmatikus dolgokat.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Pragmatikus. Ezt a jelzőt használjuk azokra az emberekre, akik a rendelkezésükre álló feltételek mellett mindig a legcélszerűbb megoldást választják. Aki pragmatikus, az gyakorlatias és célra törő. Így egy pragmatikus ember számára jó megoldás, ha egy billegű asztal lába alá mondjuk egy arany zsebórát tesz, ha annak a mérete pont megfelelő, és ezzel megszüntetheti az asztal billegését. A pragmatikus ember olyan ember, aki szeret akár átvitt értelemben is légvonalban közlekedni, feleslegesen, kitérők nélkül. Nagy Sándor pragmatikus ember lévén nem vacakolt a gordiuszi csomóval, egyszerűen kardjával átvágta, ezzel a problémát megoldottnak tekintette.
2: Lagerlöf kisasszony 1906-ban írta ezt a mesét, és 3 évvel később irodalmi Nobel-díjat kapott. Ami azért sem semmi, mert ő volt a világon az első nő, aki megkapta ezt a díjat. Ez nem azt jelenti, hogy Selma Lagerlöf előtt egyetlen nő sem érdemelte volna meg ezt az irodalmi Nobel-díjat. Ez azt jelenti, hogy a sikeres férfiak nehezen viselik, ha van egy sikeres nő is a közelükben. Ez is azt bizonyítja, hogy azért, mert egy ember okos, attól még nincs mindig igaza, sőt, még marhaságokat is beszél. Szoktak is. Nekünk, zsebiseknek pedig az a dolgunk, hogy ilyenkor szóljunk neki, hogy legyen szíves okosnak lenni, ha már egyszer okos. Mikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, Selma Lagerlöf elküldte a finn kormánynak a Nobel-díjjal járó aranyérmét, hogy segítse Finnországot a szovjetek elleni harcban. Mondanom se kell, hogy a finnek tök jó fejek voltak, és visszaküldték Selma néninek az aranyérmet. Mert bár az arany mindig jól jön, erről majd Galamb bátyjától fog bővebben mesélni nektek a Revolut egyszer egy című műsorában, de azért annyira mégse kellhet, hogy egy Nobel érmet lőszerre váltson az ember. És ez így van rendjén. Jár a táncolónyúl a finneknek és Selma néninek is, a szovjeteknek meg 3 botos róka úgy általában bármi.

0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
1: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs, ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
2: Zsebrádió!
3: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
4: Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
1: 1999-ben Magyarország belépett a legnagyobb katonai szervezetbe, a NATO-ba. Tehát innentől kezdve nekünk is vannak egy kicsit repülőgép hordozóink, atomtenger alatt járóink, meg egy csomó mindenünk, amire nincs szükségünk. Nem is azért léptünk be a NATO-ba, mert nekünk szükségünk volt a hatalmas hadseregre, hanem azért, mert nekik volt szükségük ránk. Képzeljétek el, hogy ebben a NATO-ban annyira béna volt a menza, hogy amikor a NATO katonáknak kicserélték az acélból készült roham sisakjaikat műanyagra, akkor a katonák fellázadtak, hogy a műanyag sisak vacak, mert nem lehet benne főzni. Szegény lövészek a sapkájukba főzték a pörköltöt mindaddig, amíg kőszegi Mártonyi Károly feltalálta, nagy figyi, a gulyás ágyút. Na kérem, ez egy örömhír mindenkinek, de mi a bánat az a gulyás ágyú? Hát én gyerekkoromban azt hittem, hogy a gulyás ágyú egy olyan ágyú, mint a mozsár. Csak nem kavicsokat, meg szögeket, meg mindenféle szúrós hulladékot lőnek ki vele, hanem tűzforró gulyáslevest. Benne olyan egész kömény magokkal, meg fehérrépákkal. Mert azt ugye mindenki utálja. És akkor azt képzeltem, hogy kilövik a tűzforró gulyáslevest a nagy fehérrépákkal, meg azokkal a bazi nagy krumplikkal, meg azokkal a nagy rágós húskockákkal, és miután az ellenség is után ráharapni a kömény magra, meg a Vili bácsi macskapöcse paprikájára, megadja magát. Mi meg simán megesszük a csipetkét, mert azt ugye nem lőjük ki, mert az jó. Sajnos az én gyerekkoromban még nem volt Zsebrádió, ahol elmondták volna, hogy a gulyás ágyú, az csak egy bazi nagy kukta kerekekkel, és van rajta féklámpa. Szóval sajnos nem az, amire gondoltam, és erre magamnak kellett rájönnöm, a mai napig emlékszem. Egy pénteki nap volt. Mindegy, el kell fogadnunk, hogy vannak dolgok, amit csak később tud meg az ember. Nekem például már felnőtt koromban a legnagyobb gyerekem mondta meg, hogy az őz az nem a női szarvas, és a tyúk akkor is tojik tojást, ha nincs csak közelben kakas. Lényeg, hogy az ember mindig tanulhat valamit, ha figyeli a zsebit.

0: mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Hogy néz ki, elkezdenek végre valami látható kamatot fizetni a bankok? Azt mondom, hogy végre, mert emlékeim szerint nagyon hosszú ideig ilyen nagyon béna, sőt, sokszor semmilyen betéti kamatok voltak a jellemzőek, most pedig mintha lenne valami kis verseny, Tóth Leventével nézünk rá erre a piacra.
6: Biztos de remélem nem csak a zongorázó 1,95 fölötti heteroszexuális mongol bevándorlóknak adnak értelmezhető kamatot.
5: Mindjárt kiderítjük. Szóval Tóth Levente a vonalunk túlsó végén, a biztos döntés.hu vezető szerkesztő. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt nektek is, a hallgatóknak is.
5: Na, azt látjuk, hogy megmozdult a kamatpiac, betéti kamatpiac. Ez mikor történt? Mert most már egy komplett verseny közepén ülünk, hogyha majd mindjárt átnézzük, hogy ki hogyan próbálkozik friss forráshoz jutni a lakosoktól.
7: Vannak olyan bankok, jellemzően a kisebb bankok, amelyek már az elmúlt időszakban, vagy korábban is értelmezhető betéti kamatot adtak. Ők valóban így akarnak forrást szerezni.
5: Hát én egy elég kicsinél vagyok, bocsáss meg, de igen, adott kamatot, hogyha valami nagyon méretes összeget kötöttem le, minden mást mellőzött, úgyhogy én nem voltam nagyon megelégedve a kis bankomban.
7: De én azt mondom, hogy minden kis bank adott.
5: Ja, értem.
7: Csak hogyha az ember szétnéz most a piacon, akkor azt látja, hogy azért talál akár 6-7%-os betéti kamatot is. Természetesen meg kell nézni, hogy pontosan milyen feltételekkel, de nem okvetlen, sőt egyáltalában nem kötik sok helyen ahhoz, hogy csillió forintot vigyen be valaki. Jellemzően új forrásokat kérnek, de azért akár az elmúlt hónapokban is lehetett sok honfitársunk, akiknek így úgy jött egy nagyobb pénz, akár egy fegyverpénz, akár megkapta az otthon támogatást egy összegbe, vagy bármilyen más módon olyan összeghez jutott, amit nem akar elkölteni éppen, és tudja, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem is fogja. Tehát annál minden jobb, mint hogyha az ember 0%-on rohasztja a kamatot, és bizony, ahogy ti is mondtátok, ahhoz szokhattunk hozzá az elmúlt időszakban a nagyobb bankoknál, hogy egyszerűen nincs kamat. Tehát köszöni szépen, ha ott tartjuk a pénzünket, örülnek ide, kamatot, azt nem fizet érte, és éppen májustól most egy nagy banknál is azt láttuk, hogy különösebb extra elvárás nélkül már egy 7% fölötti kamatot adott. Természetesen ilyenkor meg kell nézni azt is, hogyha valaki megmozdítja a pénzét, hogy annak milyen költsége van, összességében hogy jár, de tényleg azt lehet mondani, hogy hagyjuk már a pénzünket legalább egy kicsit dolgozni, hiszen lehet, hogy nem ebből gazdagszik meg valaki nyilván, de azért 10-20 ezer forintot nem, vagy 30-50 ezer forintot nem szoktunk elégetni a kályhába, tehát ha úgy nézzük, hogy ez a pénz potyapénz, akkor azt a időt, amit ezzel tölt az ember.
6: Igen, csak az, csak az a baj ebben az egészben, hogy sokan azért nem kötik le, mert tényleg irdatlan összegek parkolnak lekötetlenül a számlákon, ilyen súlyos 1000 milliárdok, de azért nem kötik le, mert hátha kell, aztán kiderül, hogy már 2,5 éve nem kell hátha. Tehát, hogy elég nagy a bizonytalanság az országban, és ez nem segíti azt, hogy valaki azt mondja, hogy akkor én most biztos 3 hónapig nem fogok hozzányúlni ez a dologhoz. Ez az egyik, a másik, meg hát az adózása az nem túl vonzó ennek, hogy ugye azt mondták, hogy az állampapírba tessék tartani a pénzünket, és ne lekötött betétbe mondjuk.
7: Igen, ez így van, de én még azt mondom, hogy induljunk ki abba, hogy nulla a kamat. Tehát, hogy ott rohad a pénzünk hónapokig. Ehhez képest minden jobb. Van, aki azért az állampapírtól idegenkedik, nem tudja pontosan, hogy működik, hogy tud abból kiszállni, és ha még lekötöm a pénzemet, és utóbb kiderül, hogy tényleg kell. Tehát mit bukok? Maximum nulla lesz a kamat. Tehát rosszabbul nem járok, mint ahogy a parkoltatásra járok. Valóban az állampapírnak van egy óriási előnye, ez az adó előny, hiszen a kamatadó az a kamatnak elviszi csak nem a 30%-át, de ha még a mostani kamatokat megnézem, betéti kamatokat, leszámítom belőle 30%-ot, 28%-ot pontosabban, akkor is azt mondom, hogy hát még úgyis hozza a jelenlegi infláció dupláját, és hogyha rövid időtávot nézek, most ugye pontosan azt néztük meg, hogy akár már 3 hónapra is ez a 6-7% működhet, akkor azért mégiscsak egy milliós összegnél, vagy akár több milliós összegnél, ez már egy látható kamat, amire azt mondom, hogy érdemes bezsebelni.
5: Igen, ráadásul ugye, hogyha megkapható ez a 6-7 ilyen rövid távra, azt a rövid távú állampapírral, tehát diszkontkincstár jeggyel, vagy éppen kifutásnál álló állampapírral kell összevetni, ugye, ami szintén nem, hiába kamatmentes, de azok is ilyen 5% körül vannak, tehát éppenséggel lehet pariba a kettő akár.
7: Igen, és itt tényleg érdemes arra figyelni, hogy persze, aki tudja, mi az, hogy állampapírbefektetés, ismeri annak a működését, és sokan a nagy infláció idején, a prémium infláció követő állampapír idején megtanulták az állampapírbefektetést, akár olyanok is, akik korábban azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák. Én nekem is van olyan nyugdíjas ismerősöm, aki azóta megjön a nyugdíja és a plusz pénzt, azt már rögtön pakolja is be az értékpapír számlájára, a webkincsáron, de van, akik ezt nem tudják, nem akarják, hogy másba is fektetnek, tehát, hogy nagyon sok konfitásunk azért nincs ennyire kipatkolva, még most sem, hogy ez micsoda, és azt látja, hogy 3 éves lekötés, vagy 5 éves lekötésű állampapír, akkor ő majd nem fog hozzáférni a pénzéhez, tehát neki átláthatóbb, érthetőbb az, hogy betéti kamat, de annál tényleg azt mondom, hogy minden jobb, hogy ne hagyjuk dolgozni a pénzt.
5: Mi történik a 3 hónap után? Tehát tegyük fel, van egy friss pénzem, bedobom a bankba, megadja mondjuk a 6-7 között egy 6 felet, 3 hónapra, az lejár, és utána?
7: Hát az a kérdés, hogy mit akarok én kezdeni ezzel a pénzzel. Bizony látszik az, hogy ezeknél a 3 hónapos lekötéseknél is sokszor az van, hogy ez tulajdonképpen ez egy becsábító kamat, aha, és utána már ezt az a bank nem adja meg, tehát ha én ott tartom ezt a pénzt továbbra, akkor mondjuk 6 hónapra, már 1 évre nem ennyire kedvező a kamat, de hát akkor meg tudjuk mozgatni ezt a pénzt, ha éppen akarjuk. Nagyon, nagyon eltérő konstrukciók vannak, tehát hogy olyan is van, ez is mostanában már kimondottan elterjedt, és ezt nagy bankok jobban alkalmazzák, amikor azt mondják, hogy oké, hozd ide a friss pénzt, adok érte egy magas betéti kamatot, de úgy, hogy a másik felét ennek a pénznek azt meg tedd be értékpapírba, egy befektetési jegyet, vagy bármi, akkor akár egy 8%-os kamat is kijöhet. Tehát persze minden részét át kell nézni ennek a kamatnak, és sokszor az van, hogy 3 hónap után hirtelen beszakad a kamat, mert be akarta szippantani a friss forrást a bank.
6: Megkapta, hát akkor, viszontlátásra.
7: Igen, mennyire, akkor mozgatni kell.
6: Mennyire, igen, a mozgatás még egy elég erős kérdés, mennyire azt mondják, hogy a átlag magyar hamarabb válik el, mint hogy bankszámlát váltson. Sokszor ugye új ügyfeleknek kívánnak, vagy kínálnak jó kamatot, és ráadásul egy csomó mindent oda kell irányítani. Ez nem ilyen adminisztratív nehezítés ennek a dolognak?
7: Ugye ez is van, amikor a magas kamathoz, a friss pénzhez ilyen-olyan elvárások vannak, akár úgy is, hogy tulajdonképpen ez egy ügyfélszerzés, ez egy bankszámla szerzés ennek a módja. Tehát, hogy automatikusan senki ne szaladjon oda, hogy lát egy magas kamatot, és akkor oda szaladt, és rögtön minden megcsinál. Tehát valóban vannak bizony, hogy na, akkor így fogjuk lasszóval az ügyfelet, így igyekszünk a befektetési egy vásárlásra, vagy más típusú értékpapír vásárlásra ösztönözni. Ezt mindenkinek meg kell nézni, hogy ez neki megéri, nem éri meg, de vannak olyanok is, amikor tisztán adja a betéti kamatot lényegében extra nagy megkötés nélkül. Meg lehet, hogy csak rövid távra, de akkor is érdemes kihasználni. Teljesen igazad van, alaposan meg kell nézni, hogy ezt a 6-7-8%-os betéti kamatot pontosan milyen, milyen feltételekre is adja, mert lehet, hogy az jó, hogy összességében az már drága, vagy nem éri meg, vagy hosszú távon olyan kötelezettséget, az, hogy 3 hónapra megkaptam a kamatot, de aztán meg ott ragadtam valamilyen konstrukcióba, vagy valamilyen pluszköltségbe. Tehát nem automatikusan kell bedőlni annak, hogy megkaptam
6: jó, ezt a kamatot. Jó, a kamat, menjünk, de igen.
7: Igen. De azért nem árt szétnézni.
6: Jó, tehát köszönjük.
5: Oké, a lényeg az, hogy beindult valami a bankoknál.
7: Igen, és a nullánál minden jobb.
5: Így van, így van. Oké, Levente, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot. Szervusz.
7: Legjobbakat.
5: Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjével beszélgettünk a beinduló betéti kamat versenyről.
0: Belát nagyon éhes. Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus 4 keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A 3 ágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. Átlagosan 8%-kal emelkedett a diák munkások órabére. Oroszország Jemenben toboroz katonákat. Holnap a maihoz hasonló idő lesz, de mérséklődik a szél. Hajnalban 11, napközben pedig 21 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az év első három hónapjában jelentősen nőtt az államháztartás bruttó adóssága, elérte a GDP 77,9%-át, egyben meghaladta a 69 ezer milliárd forintot. Három hónappal korábban csak 74,6%-on állt az államadóság, derült ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Ilyen magasan az arány több mint 4 éve nem volt. Jelentős válságot okozhat a védett üzemanyagár. A mostani, a piacinál olcsóbb tankolás árát akár a következő 15 évben fizethetik meg az autósok, írja a g7.hu. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség piaci áron vásárolja vissza az üzemanyagot, majd olcsóbban adja tovább a piac szereplőinek. A szövetség hónapról hónapra jelentős veszteséget halmoz fel, és azt írják, a teljes visszapótlás már bankhitelek felvételét igényli majd. Ezt a költséget végül a fogyasztók fizethetik meg, mert az MSKS működését finanszírozó tagdíj beépül az üzemanyagárakba. Már ma elkezdődhet a Revolut magyarországi ügyfeleinek áthelyezése a litván bankszámlákról a magyar bankszámlákra. Petrás Gábor, a cég magyarországi vezetője, a Portfóliónak elmondta, a lépés egyrészt lehetővé teszi, hogy a Revolutos számlánkra kérjük a fizetésünket, másrészt elérhetőek lesznek a platformon az olyan magyar szabványoknak megfelelő fizetési formák, mint például a Quick. A tavainál többet kereshetnek idén a diákok. Sok cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak. Ez éves szinten 8-9%-os növekedést jelent. Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10%-kal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma. Gyors és alapos vizsgálatot helyezett kilátásba az új agrárminiszter, a mezőhegyesi ménes birtokot is ingyenesen megszerző Jövő Nemzedék Földje alapítványnál. Bóna Szabolcs egy hódmezővásárhelyi eseményen jelezte, hogy az alapítvány alá került állami cégek körülményeit is kivizsgálják. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Lázár János volt építési és beruházási miniszter, emeli ki az Economics. Oroszország Jemenben toboroz katonákat, magas pénzügyi juttatásokkal és orosz állampolgárság ígéretével igyekeznek meggyőzni a világ egyik legszegényebb országának lakóit, számolt be a Middle East Eye portál. Moszkva egyre súlyosabb utánpótlási problémákkal néz szembe az ukránokkal vívott háborúban, emiatt nő a külföldről toborzott katonák szerepe.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap a napos gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat majd elő kisebb eső, zápor. A szél már csak az ország középső harmadán lesz élénk. Korra reggelre 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Hát szervusztok, igen, hát lehetünk optimisták, hiszen végre valahára esett az eső, így 2026. 5. hó 18-án, bár nem akkor, hanem előtte, három napon keresztül, amíg a Kertfesztivál tartott, addig esett az eső. Nem tudom, hogy igen, ezt, ugye ez a kávézó a világ végén, de azért talán akik hallgatnak minket, tisztában vannak vele, hogy évente meg szoktuk szervezni a Kertfesztivált Pélis-Vörösváron a Kacsatónál. És
6: hogyha, hogyha nem esne eléggé az eső, akkor legalább azon a hétvégén essen.
5: Tehát, hogy mi ezt, igen, mostantól kezdve ez lesz a szolgáltatás, hogy ahol mondjuk asszályos időszak van, tehát lehet ez mondjuk a sivatag, akkor oda visszük a fesztivált. Igen, és akkor ott esni fog az eső. Mert tavaly is eléggé esős volt, és most pedig az, hogy tényleg két hónapja imádkozunk érte.
7: Kivágta azt a két hónapot szárazon.
5: Igen. Így, és akkor az volt, hogy így összegyűltek a kertészkék, és akkor azt mondták az égiek, hogy így, ó, hát szeretnétek esőt? Hát akkor persze, tessék, itt van egy nagy adag eső nektek.
6: Na várj, egyrészt az, hogy ez az égiek, vagy Kanada lézerfegyvereivel, azt azért majd még egyszer áruld el nekünk, légy szíves. A másik, hogy gondolom,
5: ezt
6: aki ott,
5: bocsánat,
6: ott volt.
5: Tudod, abban beszéltünk már erről, hogy ez megint fut nagyon ez a téma. Tehát, hogy de megint nagyon fut, és megint én is posztokban belefutok, de közben meg mondjuk az MCC egyik professzora tesz ki olyan videót, amiben azt hiszem, hogy nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azt mondta valaki, hogy ő az, erről, hogy hát na, Amerika, na most, hogy szétlőtték az Iránban lévő amerikai radar létesítményeket, na és rögtön elkezdett esni az egy, na!
6: Az Irán környékén lévő, mert gondolom Iránban amerikai létesítmény, nem annyira, ez az MCC, ez ilyen meteorológusok szultikus cöre? Ez valami ilyen boszorkány klub.
5: Ők azok, és akkor tudod, és hát akkor, és a, hát a tudjuk kiknek kedvez ez, a tudjuk kik.
6: És nem a Kertfesztiválra gondoltak, de hát hogyha jól sejtem, akkor azért ott összegyűlt egy csomó ember, akik szeretik a kerteket, tehát ha valaki esetleg panaszkodni mert volna, hogy mi ez a rohadék eső, akkor egyszerűen csak megütötted. Ahogyan rendezni szoktad a konfliktusaidat.
5: Igen, nem volt ilyesmi. Mi mindenki mosolygott és röhögött ezen a dolgon, és ezzel minden napot egy ilyen kis szeánszal indítunk, és akkor fölmennek a kertmuskétások, vagyis Borbás Marcsi, Szomorú Miki, Kostka Ernő és jó magam, és akkor mindig elmondtuk ezt, hogy igen, gyerekeket, ezt akartuk, úgyhogy örüljünk nekik.
6: A kertmuskétások?
5: Mi vagyunk a kertmuskétásai, így van. Mindenki a kertért, a kert mindenkiért. Ha eljöttél volna, akkor ezt meg, akkor láthattad volna. Mi egy kult vagyunk.
6: Na, igen. Kiveszitek a kultból. Igen. Ez rettenetesen hangzik, de nagyon örülünk, hogy ennek ellenére jól sikerült.
5: Örülök, hogy tetszik. Valakinek tetszik, jó?
6: És hogyha jól tudom, akkor viszont a technológia dolgozik azon, hogy ne kelljen az ilyen esőjellegű hülyeségeket már sokáig elviselnünk. Lesz ma valami víz alatti csöpögtetésünk, nem?
5: A víz alá nem érdemes csöpögtetni.
6: Jó, hát ez vélemény kérdés.
5: Kifejezetten ezt vallom, de persze van az iskola, hogy igen, a víz alatt is öntözni kell. Igen, tehát föld alatti öntözésről fogunk majd beszélni.
7: Mély öntözés?
5: Így van.
6: Mély öntözés? Ez a neve?
5: Mi elneveztük mély öntözésnek most.
7: Olvastam, de egy kicsit kitekintettem, hogy ez mi is ez, és néhol így is írták, hogy valami mély öntözés.
6: Mély csöpögtetés.
5: Hát igen, lehet majd ezt. Majd megkérdezzük majd Zsoltól, akivel beszélgettünk mi már korábban, ugye a Wienerberger sajtó referense, és ugye akkor a falazó robotról beszélgettünk vele, és hát a Wienerbergeréknél úgy tűnik, hogy tényleg így rajta vannak ezeken az innovációkon, és hogy van egy hozzájuk kapcsolódó cég, akik egy ilyen világszintű nagy kísérleti projektet, tehát Európa szinten is újdonságnak számít, ilyen föld alatti.
6: Magyarországon véletlen világhírű.
5: Igen, tehát a Pipelife Hungary Kft. Az, aki ezt csinálta, mindegy, de majd kitérünk erre. A lényeg az, hogy hát igen, ők elvileg ez egy nagyon jó megoldás lehet arra, hogy hogyan lehetne ugye az egyre égetőbb vízhiányt kezelni a mezőgazdaságban, ahol azt

0: Tud örülni, Márk?
1: Persze, de egyébként...
2: Ez hogy... pont ezt akartam mondani, most egy hétig nem voltam itthon, és már kezdett, tehát ilyen még sose volt, hogy már a környékünkön, tudod, a mezők, az útszélék már most sárgásod.
1: Hát olyan volt, mint augusztusban.
2: Igen,
1: kb.
2: Pontosan olyan volt, mint augusztusban, most nem voltam egy hétig, és éjszaka jöttem haza, ma meg újra autóba ültem, és mondom, azta, tehát ennyi kell neki, hogy újra visszazöldült.
1: Óriási felfrissülést hoz.
0: De akkor lehet, hogy ez a válasz egyébként, hogy a Marvinnak a repülőre kellett ülnie, hogy átmenjen ezeken a bizonyos felhőkön. A Márknak ugye meg kellett locsolnia a gyökereket, és kellett csinálni egy fesztivált, és az, hogy Irán körbe lövöldözött rakétákat. Tehát ez mostantól az eső receptje?
1: Lehet,
2: így van,
1: lehet,
2: és mindenki utólag neked ezt így össze kell rakni. Össze kell szálaznod, mert különben nem ér semmit az egész.
1: Hát meg a tudjuk, kiknek kell erről dönteni.
2: Figyeljetek, az biztos, hogyha ezt valaki finanszírozza, én repkedek.
0: Ezt akartam
2: az
0: pont mondani, hogy
2: ezen nem újjék. Ezen nem újjék, én csapom a felhőket.
1: Jó, én meg szívesen csinál a kertfesztivált, mert az is nagyon hangulatos, és jó, úgyhogy
2: te megbeszéltünk róla.
0: Jó, okay, megbeszéltük.
1: Megbeszéltük, jó. Na jó, de nem csak
2: forrás erről keresünk azért.
1: Jó, igen, keresünk forrást nyugodtan, hogyha szeretnétek felajánlani erre néhány milliárdot, akkor írjatok a 0636980980-ra, és megbeszéljük a részleteket, de fogunk még azért erről, ezen kívül is más dolgokról beszélni, hiszen AI asszisztensünk és Pőce Balázs barátunk segítségével megint csak összeáll.
2: A két jó barát.
1: Miben is maradtunk? Andi?
2: Andi. Egyelőre Andi volt.
0: Ti ezt mondtátok, én meg elfogadtam. Jobb híján. De szerintem mondom...
2: Nem te mondtad.
0: Nem. Rotálgatni kéne. Én egyértelműen nem
2: agnosztikus.
0: Igen, így van. Igen. Na mindegy.
1: Na jó, egyelőre
0: szóval ez a bizonyos
1: Andi.
0: Asszisztens gerebézett nekünk híreket, meg gerebéztem én is. Találtunk arról statisztikákat, hogy egyre kevesebbet beszélünk, és ez kvantifikálva van, és nagyon szomorúan hangzik.
1: Így különös itt a műsorban jellemző ez.
0: Megtaláltuk a legmenőbb hetedikest a világon, aki 13 ezer YouTube videót tudott végignézni néhány hónap alatt suliban, ami szerintem tényleg mindannyiunk hőse. Beszélünk arról majd, hogy lehet, hogy mégse vágja tönkre a tiniket a közösségi média, lehet, hogy valami más fogja őket tönkretenni, arról is, hogy egy csoki márka Faraday kalitkát gyártott a saját csomagolásából, de lesz itt még szó arról is, hogy hogyan automatizálódik majd az európai gazdaság, illetve a munkahelyeink, mert egy fantasztikusan izgalmas, átfogó kutatás született erről, és miközben mi ezt olvasgattuk, egyébként a Google volt vezérigazgatóját, amikor kiállt végzős egyetemisták elé az AI-ról beszélni, akkor kifütyülték az emberek a saját diplomaosztójukon. Szóval volt izgalmas hír bőven az elmúlt hetekben.
1: Úgyhogy bazsaváljunk egy kicsit, aztán jövünk is vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na hát akkor kezdjük első blokk témánkkal itt a Kávézó a világ végénben. Társadalom, egészség és pszichológia. Egyre kevesebbet beszélünk egymással, úgyhogy én csöndbe is maradok, mert ez már hivatalos.
2: Azt hiszem, hogy meg kell beszélnem az AI ügynökünkkel, hogy ez a blokk téma kettős pont dolgokat vegye ki, mert ez ennél hallgató-altatóbb megoldást nem tudok ebben az egész adás tükörben. De igen, a Virgin találtunk, vagy a számítógép, vagy én már nem emlékszem melyik, egy izgalmas hírt. Most jelent meg, igen, és ő áll nyerésre, ami most jelent meg ugyan, de 2005 és 2019 közti időszakot vizsgál, ez a kutatás, amiről most publikálták ezt a hírt, és a Kansas-i Egyetemen hajtották végre, ahol fogták magukat, és elkezdtek 22 különböző kutatást összevetni, amelyek összesen 2000 embernek a napi párbeszédeit elemezte. Tehát azt csinálták, én soha nem vettem részt ilyen kutatásban, amúgy egyszerre lehet ijesztő és menő, hogy rád raknak egy mikrofont és reggeltől estig rögzítik, bár lehet egyébként, hogy ezt hívják facebookozásnak, ezt ezen a ponton nem tudjuk.
1: Ezt hívják egy szerda délutánnak 2026-ban.
2: És hogy az a helyzet, hogy elég drasztikus csökkenést figyeltek meg ez alatt a 14 év alatt. Marvin, nem tudom, hogy nézted-e a hírt az adás előtt, én nem merném megtippelni, de tőled azért elvárnám, hogy tudsz egy ilyen tájékozott becslést végrehajtani arról, hogy egy nap úgy hány szó hangzik el a szájainkból, szerinted?
1: Kicsi szádból mennyi egy szó
2: nap
1: jön ki?
2: Egy nap, aha.
3: Várjál, mennyi.
4: Kérek egy kávét, ez három szó.
1: Ezt legalább háromszor elmondod, tehát az már 9.
2: Ezzel a módszerrel is lehet menni, de szerintem
4: még akár több is.
2: A nagyságrend tökéletes. Marvin professzor újra csak a bullseye közepén találta magát. Mert hogy az angol nyelvben, ami szerintem egyébként talán a miénknél ez egyel pazarlóbb, hiszen nem ragoznak. Igen, nem ragoznak, és szerintem mi szómennyiségben takarékosabbak kéne, hogy legyünk, de
1: I love you, én szeretlek téged fordítás, ugye?
2: Igen, azt hiszem, hogy igaza van a tanult kollégának, de én jártam nyelvészetre, viszont csak nem sikerült jegyeket szereznem.
1: Az nagyon jó, számít. A szószám, ugye?
2: Szószámot néztek.
1: Szószám.
2: És a szószátjárság az, ami lecsökkent, mert hogy 2005-ben még napi 16,500 szónál állt az emberiség. Úgy miről beszélgettünk 2005-ben? Én nem emlékszem, de biztos közte volt Eminem, vagy a Gyurcsány kormány, vagy nem tudom, mik voltak akkoriban.
1: Csak ezekről beszéltünk.
2: Erről a két dologról, és ez 2019-re ebből okulva le is ment szépen 12 000-re. Ami azért egy masszív, masszív csökkenés.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy egyébként persze biztos, hogy ez rossz. Tehát, hogy ez nyilván tükrözi azt, hogy sokkal többet fordulunk befelé, meg a hülye telefonunkkal vagyunk elfoglalva, nyilván azért beszélünk kevesebbet, meg ugye nagyon sokat pötyögünk a különböző appokban, de azért azt is tegyük hozzá, hogy iszonyú sokat tudunk fecsegni. Tehát azért ennek a 10 000 szónak a nagy része szerintem teljesen felesleges, úgy alapvetően. Nem?
2: Tehát az a három számít, amit a Marvin mond, a kérek egy kávét.
1: Kérek egy kávét, igen. Tehát néha nem kell.
4: Már békén.
1: Igen.
4: Tehát az a lényeg, hogy hármasokba kell gondolkozni.
2: Isten haza család, hagyjál már békén, kérek egy kávét.
1: Igen. Jó, de tényleg, hát hány ilyen embert ismerünk, aki tényleg non-stop be nem áll a szája, és gyakorlatilag alig van valami veleje annak, amit mond, csak egyszerűen csak meg ez a galaxis csutikaló stopposokban van, hogy a Ford prefekt, aki ugye egy földön kívüli, és így tél, és akkor gondolkodik rajta, ez ne okozza számára a legnagyobb fejtörést, hogy vajon az lehet-e az oka annak, hogy a földiek ennyit beszélnek, hogy egyébként benőne a szájuk, és akkor ezzel akadályozzák meg, de hogy valami oka lehet, mert hogy non-stop dumálunk.
4: Segítesz, hogy ez egész világon szedték össze a 2000-re?
2: Ez Egyesült Államok, amit vizsgáltak. Hát azért beszélnek kevesebbet, mert ugye lövöldöznek, és nem hallják egymást.
4: De hogy azért
2: ott tele a szájuk steakkel.
4: Simán lehet, hogy ott amúgy is többet dumálnak egyel, nem?
2: Erről fogalmam sincs, de...
4: Mert biztos, hogy vannak olyan régiók, ahol eleve nem annyira, tehát egy kicsit kevésbé beszélnek.
1: Az olaszoknál lehet, hogy ez egy kicsit magasabb az a szám.
2: Székelyföldön lecsökkent a napi kimondott szavak száma 10%-kal 10-ről 9-re.
4: Mondjuk.
1: Igen.
2: Mondjuk. És de azt mondják egyébként, hogy nem csak az a probléma ezzel, hogy ezt, ahogy a Márk is mondta, valószínűleg kitöltötte ezt az így képződött űrt, ezt kitöltötték a mindenféle okostelefonos, meg számítógépes alkalmazások.
4: Ez még egyébként nem lenne, ha Nem tudom.
2: Azt mondják, hogy egyébként az egyik következménye nem csak az, hogy magányosabbak vagyunk, hanem az is, hogy az úgynevezett párbeszédvezetési képességeink csökkenni látszanak. Mm-hmm. Azaz például nem tudjuk elviselni azt, hogy a másiknak mondani valója van, és nem kéne beleszólni, hanem meg kéne várni a végét.
4: Hát és igen, és amikor egymásra fed, egyszerre beszélnek, akkor valószínűleg ki se tudták hámozni, hogy most ki mondta.
1: Hát azt lehet, hogy azért megoldják, de a másik az,
4: de
1: amit
4: várjál,
1: szerint...
4: igen, bocsánat, ez 19?
2: 19-szel fejeződött. Aha. Be, tehát az adatok...
4: Azért érdekelne, hogy azóta mi van,
2: mert... Hát a szakértői becslés az az, hogy az ott lemehetett 10 000 szó alá azóta simán. Ami, amire egyébként azt mondjuk, itt számítottam valami nagy megfejtésre a kutatóktól, és hogy itt minden pusztunk össze,
4: és csak ilyen number dropping. Number dropping.
2: És az az érdekes, hogy azt mondták, hogy amúgy egyébként nem annyira drasztikus ez az egész sztori, és hogyha változtatni szeretnénk rajta, beszéljünk a babákkal többet.
4: Mi?
2: Ami ez egy tényleg egy eltett, ez egy olyan jelenség, amit ettől függetlenül vizsgálnak, hogy sajnos azáltal, hogy a fiatal szülőknek itt van ez a nagyon vonzó készülék a kezükben, nem jut annyi szemkontaktus a kisgyerek irányába, meg nem jut annyi beszéd a gyerek irányába. Ami a beszédfejlődésüknek, meg a különböző ilyen mindenféle társadalmi, meg közösségi képességeknek biztos vagyok benne, hogy nagyon jót tesz. Ezért azt javasolták, hogy esetleg beszélgessünk a babákkal. Tegyük le egy kicsit a mobilt, vagy, ezt figyeljétek, legyen otthon vezetékes telefon.
1: Ez a vezetékes telefon, ezt akartam mondani, ezt, de kicsit nehezen tudom megfejteni, hogy a vezetékes telefon miért segítene.
2: Hát biztos ebben a vezetékes lobby. Az, igen. Most már tudjuk, hogy kik rendelték, meg a tudjuk kik.
1: Igen.
4: Tehát, semmi, ennyi, csak
1: a vezetékes. Legyen vezetékes telefon, igen.
2: A vezeték lobby. Mert hogy a telefontársaságoknak valószínűleg mindegy, hogy min pofázunk, igen. De hát ugye a mobiltelefont valami mással nem köti, hát össze, egy vezeték, csak a tőtjük.
1: Igen. Hát és ugye az ott nem, a vezetékesen nem tudsz küldeni ezért SMS-t.
4: SMS-t. Ja, de akkor ez úgy lenne, egy vesző, és dobd ki a mobilodat.
1: Hát igen. Tehát valószínűleg igen. Hát vagy csomagold be csoki papírba.
2: Igen, erről is lesz szó, nem sokára.
1: Én még annyi nekem a visszatérve erre, hogy milyen képességeinket veszítettük el, hogy nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, mint tendencia, de én abszolút látom, hogy egyre több embernek okoz az nehézséget, nem a beszéd, hanem a másiknakra való figyelés. Tehát, hogy mindenki a saját maga buborékjában van, és csak saját maga akarja a saját mondani valóját mondani, és igazából nem várja meg, amíg, tehát, hogy ha meg is várja, hogy te befejezd a mondandódat, valójában nem is figyel, nem is reflektál, csak arra vár, hogy folytathassa onnan, hogy saját magáról beszéljen, és nagyon sok ilyen ember van. És
4: nagyon idegesítő.
1: Nagyon. Én egy idő után akkor így csöndben vagyok, és akkor mondjad.
2: Ezért csökkent le a szószám. Te húztad le.
1: Én vagyok.
2: Te húztad le, valószínűleg te vagy. Egyébként Pogi erről beszélt, valahol volt vendégségben egy podcast évfordulón, hogyha jól emlékszem. Sőt, lehet, hogy az ő podcastjének volt az évfordulója, és pont egy podcast stúdió vezetőjével beszélgetett, aki azt mondta, hogy szerinte a podcastek növekedésének a határa is az, hogy meddig ér a társadalomnak az a szelete, aki hajlandó félórányi vagy egyórányi beszélgetést követni. És hogy ennek is van egyfajta maximuma.
1: Igen, mennyi az, amit be tudsz fogadni, és nyilván persze, hát nem lehet csak befogadni, de hogy így ez nagyon zavaróak az ilyen beszélgetések. Úgyhogy na ott szoktam egy fejeléssel indítani, végül lebefejezni. Hallgatod, amíg majd bim!
2: És onnantól kezdve valahogy mindig meghallgatnak.
1: Igen, és akkor nem már igaz. Tudnak figyelni.
2: Voltak régi műsorvezető társaid, ők néha beleszóltak abban, amit mondtál, nem, és bim. Ők ott fekszenek hátul. És ezzel párhuzamosan, miközben a Virgin erről írtak, a HVG-n is megjelent egy izgalmas cikk egy bizonyos Egyesült Államok béli diákról, aki szerintem mindannyiunk példaképe lehet, mert hogy 2024 decemberre és 25 februárja között, ami legrosszabb esetben ugye 58 nap, legjobb esetben még egy 30-al több, de hogy 13 000 videó megtekintést produkált a YouTube-on az iskolai gépén úgy, hogy ebben az időszakban van, szerintem, a karácsonyi szünet is.
1: Aha.
2: Szóval olvastunk róla többször. Igen, olvastunk
1: tehát
2: róla többször az elmúlt hetekben. Nem.
1: Ha gyerekek hallgatják ezt a műsort, akkor a Balázs barátunk csak ironizál. Valójában nem példaképünk ez a gyerek, nektek se legyen.
2: Igen, hanem legyen például...
4: Hát ő biztos nem beszélt akkor sokat.
2: Ő nem, ő valószínűleg csöndben volt, de egyébként vannak még nagyon menő osztálytársai, például egy olyan kisfiú, aki napi 240 percet videózott, viszont ő neki utána már az orvosokhoz kellett fordulni.
1: Igen, függőségi kezeléssel kellett járnia. Igen, amit abszolút el tudok képzelni, tehát elképesztően addiktívak ezek a cuccok. Tehát, hogy tényleg, amikor így pörget, nyomod a doom scrollingot, különösen ha fáradt vagyok egyébként, ugye biztos az nagyon durván, és akkor így nyomod, és így, na jó, most már abba hagyom, hát tök fáradt vagyok, le akarok feküdni. És akkor na jó, most abba hagyom. És nyomom tovább. Na jó, tényleg abba hagyom. Tényleg. És csinálom tovább, és háromszor, négyszer neki kell futnom, és egy ilyen komoly, ilyen nagy levegővétel, és egy ilyen elszakadásra van szükség. Nagyon-nagyon ijesztő.
2: Ezt a fajta elszakadást javasoljuk akkor minden iskolásnak, aki azon gondolkozik,
4: ez gyakori, nem, hogy millió nap még egy utolsót.
1: Igen.
4: Most már tényleg várnak otthon.
1: Az útra még egyet.
4: És abból van az, hogy egy kicsit kígyózva érkezel haza.
1: Igen.
4: Ként ez tényleg szörnyű, mert ha fáradt vagy, ráadásul ez még jobban, tehát az alvás minőségem rovására is tud menni, mert az agyamat azért még csak stimulálja, és utána van egy ilyen káoszos álom.
1: És
4: meg.
1: Össze-vissza álmodsz mindenféle van, és egy idő után tényleg ez a rövid tartalmaknak, ez a teljesen random összetétele, tehát hogy még csak az sem egy bizonyos témában, ami régen volt, hogy akkor jó érdekelt egy téma, és arra rámentél, hanem tényleg az autóversenyzőtől kezdve a vicces állatoson át, a bizarr AI-os cucc, a tudományos kis színes, és csak így zabálod, és tényleg szinte érzem, hogy mintha így folyna le így a melkasomon, a zsíros kaja kb. Ezt érzem, csak mentális szinten.
2: De ezután a szép metafora után nem is tudom, hogy érdemes-e még megszólalnunk, hogy felhúzzuk a statisztikákat.
1: Nem.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hát ezt te jobban csinálod.
6: Mire?
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jó, kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
11: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
12: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
15: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
16: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Litkai Gergely vagyok, ez a kávézó a világ végén. Egyébként szerintem egy kávézónak nem túl jó hely a világ végén, inkább a belvárost javasolnám, vagy valami forgalmas útnak a környékét.
1: Képzeljétek, volt Litkai stand-up a kertfesztiválon is, hogy még egy kicsit kertfesztiválozzak. Egy ilyen kifejezetten kerti tematikára kihegyezett, hát illetve az egyik stand-upját arra alakított át, és nagyon, nagyon szórakoztató volt, vicces. Vicces ember ez a Litkai.
2: Ezzel kéne foglalkozni.
1: Én is mondtam neki, szerintem ezzel kéne foglalkozni, de azt mondta, hogy nem, marad az útépítésnél.
2: Én szerintem, hogyha megnézzük, hogy az ember a nagyvállalati vezető pozícióból hol a legjobb, ha kiköt, akkor szerintem a stand-upos színpad. Tehát ő megcsinálta mindenkinek az álmát, akinek valaha kellett öltönynadrágban és betűrtingben dolgoznia járni.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. És hát így beszélgettünk pont egyébként a környezetvédelem környékén a pozitív változásokról, de azért mondta, hogy azért ő biztos benne, hogy azért mindig lesz neki dolga, mert ugye ő ezeket azért elég jól ki tudja sarkítani. Itt is azért az van, hogy a Fertőtónál járt egy ilyen több milliárdos EU-s beruházásnak a építési minőségén élszelődik elég viccesen. És mondtam, hogy persze a felől nekem sincs kétségem, hogy nem lesz mind viccelődnie majd Litkai úrnak a jövőben.
2: És hogy tovább menjünk, beszéltünk ugye gyerekekről, akik galaktikus mennyiségű videót tudnak
1: elfogyasztani
2: az interneten. És ha már itt tartunk egyébként, az elmúlt egy-két évben, lehet, hogy háromban, újra és újra előjött az, hogy közösségi médiatiltás, hogy akkor 15 év alatt, 16 év alatt, Ausztráliában, Franciaországban, Ausztriában legfrissebben, tehát ez itt van körülöttünk, és nagyon érdekes, hogy ennek a gondolatkörnek az egyik legnagyobb nemzetközi szószólója, ugye egy Jonathan Haidt nevű ember, és különös összetűzésbe keveredett egy TechDirt nevű bloggal, ahol pedig egyébként alapvetően jogászok szoktak publikálni digitális kérdésekről, és egy-két érdekes számot hoztak most ki annak megcáfolására, hogy vajon a közösségi média tényleg annyira ártalmas-e a gyerekeknek. Nyilván nem akkora mennyiségben, mint ahogy YouTube videókat fogyasztottak az előbb tárgyalt HVG-s hírben, de azt mondják, hogy megkérdezve a diákokat a TikTok, a Snapchat és az Instagram használat következményeiről az életükben, mindösszesen 2-3% mondja azt, hogy rosszabbul érzi magát tőle. Miközben az volt ugye most a feltételezés, hogy bizony ezek az eszközök egy olyan önértékelési, érzelmi, közösségi válságot idéznek elő ebben a generációban, amit még évekig, évtizedekig nyögni fognak.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekek tudják. Tehát, hogy milyen hatással van. Tehát szerintem, igen, nem azt érzik, hogy most ettől érzem rosszabbul magam, de attól még átnyomhat rájuk valamiféle nyomást, szorongást, meg azért azt egyértelműen látom mondjuk a saját fiam esetében, aki azért ott van rajta, hogy milyen szinten befolyásolja az értékrendjét. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy azért egy eléggé ilyen ökotudatos, zöld környezetben egyik szülő sem azt tartja a legfontosabb dolognak, hogy akkor most kinek milyen van, de mégis azért az, hogy folyamatosan olyan feedeket néz, ahol nem tudom, milliós elképesztő autókkal flangálnak emberek, azért mégis az van, hogy az ő álomképe magáról perpina, jó most 19 éves, az, hogy egy nem tudom mennyire ultramenő autóval a nem tudom milyen kastélyába, és hát ez biztos, hogy onnan jön, hogy ezeket a tartalmakat fogyasztja.
2: Hát vagy a híradót.
1: Ez a másik lehetőség, szerintem. Igen, de ott olyanokat nem mutattak.
2: Az a különös egyébként, teljesen igazad, mert én is ezen akadtam föl, és ezen volt még egy adat, amit idéztek.
3: De, igen, meg az, hogy igazából ők jelentik ki, bocsánat.
2: Igen, ugyanerre pont ezt, igen, ezt szerettem volna mondani, hogy kapsz még egy jobbat, figyelj Marvin. Azt mondja, hogy nem is használják talán olyan sokat ezek a diákok ezeket a platformokat, hiszen ők maguk azt mondják, 30%-uk mondja azt, hogy túl sokat használja ezeket az appokat, de a szüleiknek a 45%-a. És a szerzők szerint ez a morális pániknak, a klasszikus morális pániknak az ismérve, hiszen a szülő jobban aggódik, mint a gyerek önmagáért, de hát, hogyha a gyerek rá van függve erre, akkor nyilván nem érzi, hogy annyira sokat nyomkodja, nem?
3: Sőt.
1: Igen, viszonylag kevés olyan heroinista, aki azt mondja, hát túl sokat tolok. Nyilván eljut egy olyan pontra, de azért...
3: Nyilván, igen, a heroinista is legbelül tudja, hogy Hát most már
2: meg
3: a papír
2: annyi,
3: de meg tudja ideologizálni, hogy ma még miért.
1: Meg azért nem is olyan vészes ez. Meg, ez,
3: tehát meg sajnos, abba tudom én hagyni bármikor.
1: Sajnos láttunk ilyet.
2: Igen, mint a márka scrollozás, nem?
1: Igen.
2: De bármikor abba tudnám, hogy csak most nem akarom. Most igen. Még folyjon egy kicsit ez a zsír a mellkasomon, vagy hogy fogalmaztál? Igen, ez volt a hasonlat,
1: igen,
2: ugye?
1: Így,
2: szerint igen. Nagyon, de azt hiszem, hogy, igen, azt hiszem, hogy Ricky Martin klippeket dobott neki a YouTube sort.
1: Az volt, honnan tudtad?
2: Szóval minden esetre én nem nyugodtam meg ettől. Amekkora nagy revelációként tálalták, hogy de hát nézzük meg, ők maguk nem is érzik, hogy akkora gondban vannak. Hát igen, valószínűleg ez egyébként hasonlóan működik a szerencsejátékfüggőkkel, a előbb említett heroinistákkal, igen, vagy akár a túlsúlyosakkal is.
1: Meg például, ha már ugye beszéltünk arról, hogy kevesebbet beszélnek, ugye erre is ugye milyen hatással van, a társ keresésükben is szerintem nagy befolyással van, tehát ismerek ugye pont a Félix által sok kortársát, és nagyon nehezen találnak maguknak partnert, és ott is ők azt állít, nyilván egyrésztről ugye kevesebb az olyan szociális interakció, mint ami mondjuk a mobiltelefonozás előtt volt, hogy valahova elmentél, és akkor valakivel tudtál csacsogni. Másrésztről meg az van, hogy azt mondja, és ez konkrétan egy kényszájban hangzott, hogy az elvárás sokkal magasabb. Tehát mindenki, mind a fiúk, mind a lányok részéről emiatt sokkal magasabb, és akár irreális elvárásaik vannak. És ez biztos, hogy nem tudható be.
2: Ezzel biztos mi is küzdöttünk, hogy a Popcorn címlapján, meg a Bravo címlapján sokkal vonzóbb emberek voltak, azért, mint a
1: az
2: már.
1: Valahova, igen, az valahova el
3: az egy dolog,
1: tenni,
3: igen, de az igen, nem sejtszinten, sejtszinten ivódott azért be.
1: Na!
3: De tényleg, hát amikor minden órában sok-sok percig nézed, az egy idő után az oda rakódik, gyűlik fel, és már
1: meg nagyon magadénak, igen, meg nagyon magadénak érzed. Tehát a Bravo azért mégis egy ilyen elidegenedett, valami messzebbi dolog volt, azért ezt tudtad, hogy jó, az egy ilyen csili-villi másik világ, de ezek a kis videók, a TikTok világa, ugye együtt vagy ezekkel az influencerekkel, az sokkal hát, inkább úgy érzed.
3: Pont ez azért nem is megrendezett, mert egy Bravo popokonot ugye beállított fotókat láttál, hogy az egy ilyen ténylegesen egy teljesen más képet adott, mint mondjuk amikor a tini lány egy jó zenére tök őszintén egy otthoni környezetben, hát hogy is mondjam,
1: Táncikál.
2: Hogy is mondjam, táncol.
1: Igen, hát vagy amikor követsz valakit, tehát hogy tényleg olyan szinten látsz bele az életébe, hogy mintha ott lennél benne.
3: Igen. Nem stock fotókat nézegetsz, hanem beenged egyel, sőt kettővel beljebb.
1: Igen, tehát ugye ez szerintem ez klasszikusan a drogdíler azt mondja, hogy nem, egyáltalán nincs gond, nyugodtan fogyasszon.
2: Olyan finom.
1: Igen,
2: olyan
1: jó, egy kicsit kienged, csak egy kis stressz.
2: Ha már finom, te az előbb említett megoldás a KitKat-től, csokoládétől, fantasztikusan szórakoztató ötlet, ők Faraday-k halitkát csináltak a csomagolásukból, ráadásul ami a legjobban tetszik nekem, hogy az anyagok, amelyek által ugye nem jutnak be a rádióhullámok, azok egy idő után lebomlanak, tehát egy év után be lehet dobni az újrahasznosító kukába a csomagolást, még erre is gondoltak. Nyilván ilyennel már találkoztunk, volt olyan sörmárka, ami úgy hirdette a sörét, hogy mobilokat rakott az asztalra, és a tetejére rárakta magát a sörös korsót. Talán volt is olyan hűtő, ami akkor indult be, hogyha mindenki belerakta a mobilját. De
3: hát
2: valahogy
3: volt
2: ettől...
3: az a korsó, az a pohár korsó, aminek a felénél, az alja az nem lapos volt, hanem felénél volt egy lépcső benne, és csak akkor tudtad lerakni az asztalra, hogyha oda tetted a telefonodat, és azt tartotta meg. Ezt lehet, hogy most rossz, nem túl szemléletesen magyaráztam.
2: De nagyon ügyes igen, vagy, igen. Nagyon ügyes vagy. Megérte azt a plusz 9 szót a mai 16 ezredből.
3: Igen, ez valamilyen étteremben, vagy kocsmában, vagy bárban találták ki, hogy akkor az, akkor biztosan az asztalon marad a telefon.
1: Igen.
3: És akkor beszélgetni kell.
2: De egyébként vannak ennél praktikusabb tanácsok is, hogy esetleg nem lenne a kéznél egy Faraday halitka, vagy egy csomagcsoki.
3: Ez a KitKat csinált ezt?
2: Igen, és igen, igen.
3: A szlogent is hozzárendelték?
2: Hát hogyne, hát ezért csinált.
1: Igen, have a KitKat, ugye igen. Ez a szlogenjük, a híres nevezetes szlogenjük, igen.
2: Igen, és hát teljesen indokolt. Igen, ők pár éve készítettek olyan sajtóhirdetéseket, fényképeket, amiken az embereknek a kezéből kiretusálták a mobiljaikat, és berakták a helyére a csokoládét. Tehát igen, úgy tűnik, hogy ők megtalálták ezt a kis helyüket. De egyébként...
3: És akkor hol terjesztik, hogy nem tehát hogy azért csinálják, hogy ne láthassák az emberek a telefonjukon?
1: A hirdetést.
3: Itt azért a...
2: Jó, kikeszthetetlen logika és a reklámvilága két eltérő kontinensen működnek, tudom, és csak néha integetnek át egymást.
3: Csak kicsit olyan.
1: Igen. Jó, de viszont tök jól így tükrözi, vagy jellemzi ezt az egész tényleg, hogy mindenki látja, hogy ez baromi gáz, de valahogy így mégse tudunk lejönni róla.
2: Van a...
3: Gáz, ez van.
1: Ez is jó szlogen.
2: Valamikor a jövőben egy kormányunk remélem, hogy bevállalja. A tigáznak se rossz, de én nekem azt tetszene, hogyha valahol a kormánynak... Hát ez jutott.
3: Ennyi. Van, aki egy szóval megoldja.
2: Legalább megpróbáltuk.
1: Igen.
2: Kormány, legalább megpróbáltuk. Szóval van a New York Timesnak egy szerzője, akit Brian X. Chennek hívnak. Egy nagyon, nagyon érdekes, hosszú ideje foglalkozik ezzel a témával. Én emlékszem, hogy olvastam, nem tudom, nagyjából 15 éve egy könyvét, okosabb, mint hinnéd, és az okos telefonoknak a ránk gyakorolt hatásáról írt. Akkor ugye az volt a kulcs téma, hogy elbutulunk-e attól, hogy állandóan ott van a kezünkben a Wikipédia, meg a mindenféle tudás, és ő amellett érvelt, hogy nem. Tehát hogy alapvetően egy techno-optimista ember azt mondta, hogy hasonlóan működik egyébként, mint a házaspároknál, akik megöregszenek egymás mellett, és megszokják, hogy az egyikünk ezért felel, a másikunk azért, és az azzal foglalkozó kognitív tevékenységet lejjebb eresztjük, visszavonjuk, és hogy a telefonok is valami ilyesmi szerepet töltenek be. Na, ő most elbeszélgetett szakértőkkel arról. Szóval elvált
1: kétszer.
2: És ide majd boldog házasságban ér egy mobillal.
3: Ehhez a felvezetésedhez majd beszúrnék egyet, hogy én is úgy érzem, hogy szerintem nem. Engem például nem tesz tönkre, sőt, de majd...
2: A házasságod?
3: Nem, a Wikipedia és társai.
2: Szóval összegyűjtött tanácsokat kutatókkal kinyerte a tanácsokat, hogy mit is lehet kezdeni azzal család szintjén, ha azt látjuk, hogy telefonfüggőségi probléma alakult ki kicsiny háztartásunkban. Mit gondoltok, mi az első feladat?
3: Hogyha azt látom mondjuk, hogy a feleségem?
2: Mondjuk nem te. Igen, persze, hogy nem te.
1: Nem.
2: A gyerek, mit vagy te. Mi az első?
1: Hát, nem tudom, bászt esetleg végre beszélni hozzá.
2: Az első...
1: A töltőjét eldugom.
2: Mérjük fel a problémát. Tehát azzal kezdik, hogy esetleg gondolkozzunk el rajta, hogy valóban függőségről van-e szó, vagy egyszerűen csak szereti használni a telefonját. Azt mondja, hogy kicsit olyan, mint az alkohol, hogy nézzük meg, hogy nem tud alkohol nélkül létezni, vagy időről időre szeret meginni egy sört. Mert ugye a kettő nem azonos.
3: Jogos.
2: A következő, következő feladat egy családi cselekvési terv kialakítása. Tehát nem az, hogy kisfiam mostantól nem nyomkodod ennyit a mobilodat, meg kikapsz.
3: Amit a telefonon fog megcsinálni.
2: Mert valószínűleg egyébként mindenről a telefonunkat kérdezzük, de hogy a legtöbb szülő abból indul ki, hogy majd szólni kell a gyereknek, és majd úgy csinálja, de hát nem biztos, hogy jó példát mutatunk. Tehát az látszik, hogy alapvetően a gyerekek úgy bánnak a mobilokkal, ahogy a szüleik. Tehát, hogyha nálad azt látják, hogy folyamatosan kiseesik a kezedből, akkor nagyon nehéz lesz tőlük elvárni, hogy ők megtegyék ugyanezt. Tehát ez a második lépés, hogy egy családi médiatervet alakítsunk ki. A harmadik.
3: Tartsuk be.
2: Igen, tartsuk be, az nem rossz.
3: Tervet egyébként már mikor csinálok.
2: De ugye ami a megoldó kulcs volt nagyon sok, annak tekintettük ez a bizonyos képernyőidő. És azt mondja a szerző, meg a neki nyilatkozó kutatók, hogy inkább a tartalom minőségével, mint mennyiségével foglalkozzunk, mert ugyanaz a képernyőidő valamilyen ostobasággal töltve nem ugyanaz, mint hogyha olvasná a híreket a telefonján, vagy épp a barátaival beszélgetne. Természetes ugyan, de a legtöbb, az elvágólagos válasz, hogy a reakció az, hogy kisfiam napi egy óra. És azt, hogy egy órát mivel tölti,
3: igen, része.
2: És az utolsó
1: és
2: meg...
1: És hogy fogod tudni ellenőrizni? Hát,
2: a appokhoz tudsz rendelni időt. Uh-huh. Tehát szerintem több operációs rendszer képes arra, hogy app szinten állítsd be.
1: Az oké, de mondjuk az van, hogy a YouTube-ot használja, ha YouTube-on is lehet nagyon értelmes tartalmakat, hosszú tartalmakat, meg ugyanúgy lehet brainrotos doomscrollingot
2: csinálni.
1: Ez már
2: szerintem onnantól kezdve családi megállapodás kérdése, és végül az utolsó, hogy találjatok közösen valamit, amit szerettek csinálni, és nincs köze a mobilokhoz. Ezt is sokan elfelejtik, hogy az űr, ami létrejön, azt lehetőleg valami minél szórakoztatóbb valamivel töltsük ki. Találjuk ki, mit tudunk együtt csinálni, mint család, amit majdnem annyira élvezünk, vagy ad abszurdum lehet, még egy picit jobban is élvezünk, mint hogyha nyomkodnánk a mobiljainkat.
4: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
4: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
6: A man says shoot, man.
4: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
4: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
12: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
13: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
14: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
15: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
16: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
17: Apu, anyu,
5: szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, PKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Rendezik a kárpátaljai magyarok jogait, nem kell tartani a hantavírus terjedésétől. Sok önkéntes segítene a meteorológusoknak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Ezt a külügyminiszter közölte. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű tárgyalásokba bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első alkalom online zajlik majd. A tárca vezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a találkozóktól. Ez nem Covid 2.0, így vélekedett közösségi oldalán az egészségügyi miniszter a hantavírussal összefüggésben. Hegedűs Zsolt azt írta, Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, nincs oka pánikra. A tárca vezető részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. A mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a kórokot. Tévhit, hogy összefüggés van az aszály és a jégkármérséklő rendszer között. Erre az Agrárkamara hívta fel a figyelmet. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be a generátorokat, így a jégesőben a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Hangsúlyozták azonban, az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudják befolyásolni. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak. Minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
8: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk.
7: Felhős napos időnk van, a csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb holnap alakulhat ki térségünkben egy-egy gyenge zápor, a szél napközben megélénkül. Délután 18, késő este 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap 21-22 fok köré melegszik fel a levegő. Szerdán sok napsütés ígérkezik, amelyet csak némi felhő zavarhat meg. Helyenként eső érkezik. Hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz Mac Menemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: és itt a kávézó a világ végénben, amelyet a most már 100 éves David Attenborough is ajánl nektek, aki folytatja a munkát egyébként. Ez is csodálatos, hogy még továbbra is esze ágában sincs visszavonulni a szőrnek. Szóval, hogy mi nagyon-nagyon nagy örömmel számolunk be mindig magyar fejlesztésekről is, és így fogunk most is tenni. A vonalban itt van már Nagy Zsolt a Wienerbergertől, aki beszámol egy olyan európai szinten is kiemelkedő öntözési projektről, amire hát ugye nagyon-nagyon nagy szükség van, hogy olyan öntözési megoldásokat találjunk, amivel tudunk vizet spórolni, mert bár most kaptunk egy nagy zuhét, de hát azért előtte 50 napig szinte egyáltalán nem esett, és ők most egy olyan föld alatti mikroöntözéses rendszert kísérleteztek, ami 330 hektáron mezőfalván került kiépítésre a Pipeline Hungária Kft. Szakmai támogatásával, és ezzel 30-50%-os vízmegtakarítást lehetett elérni a hagyományos öntözési módszerekhez képest. Ugye ez pontosan, hogy hogyan érték el, ezt most mindjárt el is mondja nekünk Zsolt. Halló, szia!
1: Üdvözletem, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ez így van, ahogy mondtad. Mezőfalván Fejér megyében kiépült ez a, hát mondhatjuk, hogy európai szinten is nagynak számító ilyen precíziós öntözési rendszer.
0: Meséld el, légy, ez oké, nyilván már magában az, hogy ez egy föld alatti rendszer, gondolom én, hogy ez azért is tud vizet spórolni, mert hogy sokkal kevesebb víz párolog, mint amikor ezek az óriási nagy általában a mezőgazdasági területeken látható nagy ilyen szórófejes öntözési rendszerek, amikből rengeteg párolog miközben használjuk, de gondolom ennél azért egy kicsit összetettebb dologra van szó, mint hogy egyszerűen csak leraktátok a föld alá az öntözőrendszert.
1: Így van. Tehát amikor az ember utazik autóval mondjuk valahol egy alföldi tájon, és akkor elnéz jobbra, és látja, hogy ott egy vízsugár a távolban, nagyjából ezt szokta általában az átlagembernek jelenteni az öntözéses technológia. Ugye ennek van többféle megoldása, van ilyen, hogy csévélődobozos, amikor egy ilyen nagy szerkezetet kigurítanak a szántóföldre, és aztán azzal elkezdik locsolni a területet. Van a lineár, amikor úgy képzeld el, mint hogyha egy vonalzót így elkezdenénk húzni egy papírlap fölött, tehát szépen egy egyenes vonalba halad, és locsol ez az eszköz. Ez egy esőztetős öntözés, amikor felülről éri ugye a növényeket a víz. Ennél sokkal-sokkal takarékosabb, amikor valamilyen csepegtetéses módszerre juttatjuk ki a vizet. Ugye a leggyakoribb ez ma Magyarországon a csepegtetéses, akkor az egy a felszínen elhelyeztetett csepegtető szalag. Ezen keresztül jut ugye a talajra a nedvesség, de még ennél is sokkal hatékonyabb az, amikor a talajban helyezzük el ezt a hálózatot, egy csőhálót képzelj igazából el, és ezen keresztül a gyökérzónába nagyjából 40 cm mélyen vannak ezek a kis csepegtető pontok, ezen keresztül juttatjuk ki a vizet, és hát vízzel együtt akár tápanyagot is, vagy más adalékanyagot, aminek a növénynek szüksége van.
0: Így laikusként ez így nagyon hát végig is egy ilyen logikus megoldásnak tűnik, de azért a végig gondoljuk, hogy azért ez mégse lehet annyira egyszerű, hiszen sajnos a legtöbb mezőgazdasági területen viszont zajlik valamiféle földmunka is, tehát ezeket a területeket fölszántják, tehát hogyan lehet ezt összehangolni a szántással, vagy esetleg ez egy ilyen no-till technikával egybekötött dologról van szó?
1: Hát abszolút, ugye hát az ember, mint minden ember, hogy az energia minimalizálásra törekszik a minél egyszerűbb megoldásokra, nyilván amikor nincs arra szükség, hogy túlagyaljuk a dolgokat, akkor a legegyszerűbb az, hogyha a vizet egyszerűen csak, tehát egyszerűen fogalmazva kispicceljük a területre. Most ahogy a klímaváltozás egyre inkább szükségessé teszi az öntözést, és ahogy egyre nagyobb kincsé válik a víz, úgy növekszik annak az igénye is, hogy egyre takarékosabban bánjunk a vízzel, és egyre inkább precízen vigyük ki a vizet

0: építése, tehát nem véletlenül nincsenek tömegével ilyenek, hiszen ez egy nagy szakértelmet igényel, a gazdával közös tervezés, amíg ezt szépen kialakítjuk, megfelelő eszközök az elhelyezéshez, illetve hát az üzemeltetés is megkíván egy magasabb figyelmet, és hát ugye hát akár 20 évig ott vannak ezek a csövek a szántóföldön, vagy ha
1: tehát nem kell évente újra leteríteni ezeket.
0: Nem, hát ezt nem, akkor ez nem is érni meg. Emiatt viszont ugye mélyszántást nem lehet alkalmazni, tehát egy más gazdálkodást is megkövetel.
1: Ami tök jó, mert igen, hát egyrésztről, hogyha valaki nincs ilyen képbe így a mezőgazdaság kihívásaival kapcsolatban, hogy azt gondolhatnak, hogy jó, hát most minek ezzel bíbelődni, hogyha egyszerűen lehet így locsolni, de ugye az a baj, hogy egyre kevesebb a víz, és ugye ezek mindenféle ugye kutakból vannak ellátva ezek az öntöző rendszerek, amik talajvízből kerülnek betáplálásra, és hát sajnos a talajvizeink is egyre jobban apadnak, tehát ezt nem lehet teljesen lenullázni őket, tehát muszáj, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amikkel lehet ezeket a vízmennyiségeket csökkenteni, meg ráadásul saját tapasztalatból tudom mondani, hogy az, hogyha valami mondjuk a gyökérzónában van öntözve, az a növénynek is sokkal jobb, nem csak a párolgás miatt, hanem ugye, hogyha fölülről öntözünk, az akár égetheti a növényt, meg sokkal könnyebben betegednek meg, mindenféle gombás betegségek is sokkal hamarabb elterjednek rajtuk, tehát hogy ez így egy nagyon-nagyon jó ötletnek tűnik. Mégis akkor miért van az, hogy mondjuk ezt eddig nem nagyon csinálta senki?
0: Hát azt gondolom, hogy itt elsősorban ez a magasabb kifinomultság a fő ok, ami ugye hát a valami kifinomultabb az általában drágább is. Uh-huh. Tehát ugye itt egy nagyobb beruházási igény van, és a különböző kutatások, amik végzünk, azok arra mutatnak rá, hogy nagy figyelmet kell szánnunk arra is, hogy edukáljunk, hogy a gazdáknak egyre több információja legyen erről a technológiáról, arról is, hogy ez milyen megtérüléssel jár. Hadd mondjak egy olyan példát, amit az egyik szakértő kollégám mondott, hogy egy hektár területen átlagosan 8 tonna kukoricát lehet termelni. Ha jön egy aszályos év, ez akár 2 tonnára lemegy, miközben a kollégám azt mondja, hogy 12-16 tonna között lehet hozamot elérni, akkor, hogyha ilyen technológiát használunk. Ez akár 20-ra is felmehet. Tehát, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy magasabb terméshozam érhető el, és a legfontosabb ugye a termés biztonság, tehát, hogy itt akkor nem kell attól tartanom, hogyha egy rossz év, akkor elviszi a profitomat, az időjárás, az aszály. Ez mind olyan előny, amit érdemes lesz a jövőben a gazdáknak megfontolni. Illetve hát az Alföld jelentős területein egyszerűen 2050-ig bizonyos növények termesztése el fog lehetetlenülni várhatóan, sajnos.
1: Hát sőt, hát igen, hát ha mondjuk most szerencsénk van, és volt némi égi áldás, de hát ki tudja, hogy aztán mikor jön a következő, valószínűleg a következő kertfesztiválon, az meg jövőre lesz. Szóval, hogy itt tényleg az van, hogy ez életbevágó, vagy létfontosságú, és lehet abban bízni, hogy akkor ezt igen, egyre muszáj lesz a gazdáknak is belátni, meg hát valószínűleg akkor állami szinten is, hiszen ezt gondolom, hogy egy ilyen beruházáshoz azért nem árt, hogyha mondjuk esetleg valamilyen támogatás is párosul, és pont ez is lenne a kérdésem, hogy milyen a vízhangja ennek a kísérletnek, van-e esetleg arra valami remény, hogy ezt mondjuk általánosabb szinten is át tudják venni mondjuk állami támogatással együtt?
0: Hát mindenképpen ugye nagy figyelmet számunk ennek a projektnek, azzal is, hogy egy egyetemmel lesz egy közös kutatásunk, ami vizsgálni fogja ennek az eredményességét. Illetve, ahogy említettem, nagy figyelmet szánunk az edukációnak, tehát sokat akarunk erről a témáról beszélni, hogy minél inkább bekerüljön ez a közbeszédbe. Ugye nagyjából olyan 400 000 hektárt lehetne öntözni Magyarországon, ez nagyságrendileg a 10%-a a szántóföldi területeknek. Ebből 2024-ben 130 000-et öntöztek mindössze. Tehát bőven-bőven van itt még lehetőség arra, hogy nagyobb területeken legyen elérhető az öntözéses művelés, És hát ugye a klímaváltozás

0: miatt, ugye nem lehet eleget hangsúlyozni, amikor mondjuk 2050-ig 0,7-1 fokkal nőni fog a középhőmérséklet, tehát nincs is más megoldásunk. Tehát erről sokat kell beszélni, szükséges hozzá egy állami akarat, kellenek pályázatok a gazdáknak, hogy ebbe bele tudjanak fogni egy ilyen nagyobb fejlesztésbe, és hát a vízgazdálkodásnak is ugye figyelembe kell azt vennie, hogy eljusson az öntöző víz a gazdákhoz, mert hát enélkül ugye nincs öntözés.
1: Miért? Tehát hiába van föld alatt a csepek, tehát hogyha nincsen víz, amit bele tudunk tölteni, tehát nyilván ez egy nagyon komplex problémakör, de hát az egyértelmű, hogy ezzel foglalkozni kell, különösen egy ilyen országnak, mint Magyarország, ahol ennyire jelentős a mezőgazdasági tevékenység. Még egy kérdés volt, hogy a Wienerberger alapvetően egy épülettechnikával foglalkozó cég, leginkább a tégláitokról ismerünk benneteket. Hogy jöttetek ehhez, hogy kapcsolódtatok ehhez a projekthez?
0: A Wienerberger egy nagy nemzetközi koncern, ugye bécsi központtal, de már régóta nem egy osztrák cégről beszéltünk, mert 28 országban vagyunk jelen, és való igaz, hogy építőanyagokról vagyunk a legismertebbek, de ugye egyébként a Debrecenben nagyon régóta nagy múlttal rendelkező Pipelife, az egy csőgyár, tehát mi csöveket is forgalmazunk, és hát ennek az üzletágnak része az öntözés is. Ebben egyébként nagy tapasztalatunk van nagyon sok országban. Magyarországon ugye a precíziós öntözésről még kevésbé vagyunk ismertek, de fog ez még változni pozitív irányban.
1: Na hát nagyon örülünk, hogy ilyen innovatívak vagytok, hiszen beszélgettünk mi már ugyanígy az adásban a robot falazógépről is, tehát az is tőletek származott ez az innováció és fejlesztés is, úgyhogy erre szerintem nem az, hogy óriási szükség van, hanem tényleg életbe vágó, hogy ezeket a megoldásokat megtaláljuk, megtanuljuk, meg kialakítsuk, mert különben igen, nem fogjuk tudni tovább az élelmünket megtermelni, és akkor hát valószínűleg viszonylag nagy gondban leszünk, én ezt gyanítom, hogyha nem tudunk élelmet termelni.
0: Hát igen, és azt gondolom, hogy most, hogyha mondhatok ilyet, hogy marketingvezetőként, hogy különösen jó érzés, hogyha az ember olyan témán dolgozhat, mint ez, ami tényleg több, mint üzlet. Tehát az, hogyha a magyar mezőgazdaság fenntarthatóságához tudunk ilyen módon hozzájárulni, az egy olyan örökség, amit hát szó szerint az unokáinknak adunk tovább. Mert 2050 után ez a fajta mezőgazdaság, amit ma ismerünk, ez nem lesz már jelen, sajnos. De a pozitív hír, hogy van megoldás arra, hogy mégiscsak lássunk szép kukoricamezőket majd.
1: Ja, hát vagy valami másfajta zöldség. Igen, erre is ugye sok szakember azt mondja, hogy nem biztos, hogy azt kell erőltetni, ami korábban ment, és mondjuk a kukorica lehet, hogy ahelyett valami kicsit kevésbé vízigényesek, de mindegy, ez egy másik beszélgetésre tartozik. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmesélted, és tényleg baromira örülünk neki, hogy vannak ilyen fejlesztések, és mindig örömmel számolunk be róla, hogyha van ilyen, akkor jelentkezz megint csak, és akkor osztjuk a jó hírt, hát ha eljut a megfelelő fülekhez.
0: Úgy legyen, és nagy örömmel. Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük. Tehát Nagy Zsolttal, a Wienerberger marketing igazgatójával beszélgettünk, és mint hallhattátok, egy föld alatti mikroöntözési rendszert mutatott be, amelyet a Pipeline Hungária Kft. Szakmai támogatásával dolgoztak ki. Ha szeretnétek erről még olvasgatni, akkor keressetek rá a interneten, biztos, hogy találtok róla még sok-sok információt. Zenélünk, és aztán megyünk tovább a kávézóval.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatjuk optimista hangulatban a kávézó a világ végén, Marvina, Pőce Balázssal és Megmenemi Márkkal, meg veletek, kedves hallgatók. Egy nagyon izgalmas, mindig nagyon izgalmas téma.
2: De ez
1: még a szokásos nagyon izgalmasságon felül is, még annál is izgalmasabb
3: témát találunk. Ezt én mondom, és akkor nagyobb súlya van, ez nagyon izgalmas.
1: És ha Marvin mondja, akkor tényleg
2: és akkor idén nem mondhatja többször. Van az évenkénti egyszeri Marvin izgalmasság.
3: Nem, egy éves.
2: Mennyi, havi?
3: Legyen havi.
1: Két havi. Leszállnak az UFO-k, és nem mondhatja, lehet, hogy ez nagyon izgalmas.
2: Olyan szókincse van.
1: Hát az mi, igen. Na,
2: ki nem
1: igen,
2: látott
1: szóval,
2: olyat.
1: Hogy genetika.
2: Igen, genetika. Genetikával ugye nem nagyon szoktunk foglalkozni, ez részben az én biológia kettesemmel, negyedik gimnáziumból függ össze, mert semmilyen ilyen hírt nem szoktam megérteni, és akkor meg olyan nehéz róla beszélni.
1: Én mondjuk kenem vágom az egészet. A biokémiában akkor kifejezetten erős voltam mindig is.
3: Na, hát akkor most akkor ez neked szólt.
2: Itt a lehetőség, hogy epigenetikai tudásodba beavass minket, hanem sajnálod tőlünk.
1: Nem akarom elvenni a kenyeret, Balázs.
2: Nyugodtan, parancsolj meg.
1: Nagyon sok szó hagytam el a számot már.
2: Nem akarod az átlagot fölhúzni. Szóval, hogy megint csak az arctechnikán találtunk egy olyan hírt, ami egyenesen a Nanjing Egyetemről jön. Ki nem találnátok, Kínában működik
1: ez mondod,
2: az egyetem.
1: Nem mondod.
2: Tudom, én látom a kerekedő szemedet, és egérkékhez van köze. Mégpedig olyan egérkékhez, akik között vannak gyúrós egérkék, akik sokat futnak. Hát, hogy nem is tudom, hogyha van mókuskerék, akkor ilyen egérkerék is kéne legyen. Tehát egérkerekeznek egész nap. És ugye...
1: Ki van a pattintva, mint az állat.
2: Én, aki nem nagyon figyeltem a gimnáziumi biológia órákon, valami olyasmi ragadt meg a fejemben, hogy van ez a DNS dolog, ami meghatározza, amit öröklünk a szüleinktől, és hogy ebben olyan belenyúlni nem lehet. Tehát amikor mindig mondták, hogy valahogy, valamilyen módon megöröklöd a apád mozgásszegény életmódját, szorongását, kutyafülét, akkor úgy voltam, hogy mind nagyon izgalmas hangzik, de biztosan van egy másik...
1: Transzgenerációs traumáját tovább öröklöd.
2: Igen, valahol. És én azt gondoltam, hogy nyilván van ennek egy olyan magyarázata, hogy ha család, hogy működik körülötted, miket hallasz, miket látsz, és na de hogy, ebben a laboratóriumban elkezdte kísérletezni azzal, hogy ezeket az egérkéket, akik a gyúrósabbak közül valók, azoknak az RNS-ét, illetve a mikro RNS-ét, ami egy része az ő kicsiny szervezetüknek, azt embriókba tovább fecskendezték.
1: Bocsánat, csak igen, hogy ez az nagyon-nagyon szegényes tudásomból azért próbálok villantani.
2: Na, gyerünk.
1: Inkább ugye a Covid környékén került ugye elő ez az RNS, mert hogy ugye a Covid vakcina is az RNS-re rehatott. Hogy igen, a DNS ez a nagyon-nagyon alapvető tervrajz meg váz, és az RNS az egy ilyen kisebb lokális változásokra reagáló, és akár nagyon-nagyon rövid távon is tud reagálni. Például a polipok tudnak, saját maguk meg tudják változtatni az RNS-üket, tehát hogy ez arra való, hogy valószínűleg így működik az evolúció, hogy sokkal gyorsabban tudjon valamilyen környezeti hatásra reagálni.
2: Igen, ez olyan maga az RNS felelős azért, hogy a következő generációnak a DNS tér, ez a bizonyos térképe, vagy tervrajza fölépüljön, és úgy látják most kutatók, hogy a pillanatnyi életmód, tehát ahogy egy adott helyzetben ez ugye egereknél bizonyított, messze vagyunk az emberektől, de a pillanatnyi életmód tud olyan az RNS-hez kapcsolódó mikroRNS-ben változásokat elérni, amelyek aztán befolyásolják azt, hogy milyen tervrajz mentén épül majd föl az utód. És ez ebben az esetben a feltételezések szerint az étrend és a testsúly, az alkohol és a dohányzás, a stressz, amiben élünk, a fizikai aktivitás, vagy a vegyszereknek való kitettségünk, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek férfiaknál is tudják ezeket befolyásolni. Mm-hmm. Ez egy fontos kitétele ugye a cikknek is, hogy javarészt nőkkel kapcsolatban vizsgálták ezeket, de nem. Az apuka, hogy a cikk fogalmazott, az, hogy apukán van-e futócipő, az bizony a gyermek sportosságát is befolyásolhatja.
1: Tehát gyakorlatilag az apa valamilyen életformát élt, annak hatása lesz már a gyerekére. Tehát rögtön, közvetlenül, és akkor igen, ez lehet pozitív is, meg lehet negatív is. Tehát
3: ha eddig nem
1: szorongtak,
3: hogy legyen egy gyerek.
2: Na akkor most.
3: Akkor most.
2: Hát, vagy szépen indítunk egy saját kis Megmenemi és társai, vagy Marvin és társai Kft-t, ami ilyen a nemzés előtti tisztító kúrát ad el, amikor a leendő hoppácska? Édesapákat uh-huh. elvisszük egy nem tudom milyen hosszú időre, de mondjuk egy hónapra.
1: Sperm spa.
3: Ez igen fontos lenne, hogy akkor mennyit kell nélkülözni.
2: Igen, hát nyilván otthon azt mondjuk, hogy egy fél évet, valójában lehet, hogy fél órát, de akkor így egy kicsi gyurmikázás, utána alvás,
3: szegény szerelem gyerekeknek, nincs több szerelem gyerek.
2: Nincs, de a szerelem gyerek az egy teljesen elavult történet, erre fel kell készülnünk nekünk férfiaknak, és ennek az elméletnek még mindig vannak korlátai, meg lehetséges buktatói, eleve mondják, hogy az a laboratóriumban lévő egér...
3: Csak azt nem mondják, több mint egy évig nem szabad semmit csinálni, mert akkor tényleg... Akkor tényleg vége a szerelem.
1: Írok neki, vége az emberi fajnak.
2: Szóval, hogy azt mondják, hogy az egér és az ember közti átmenet azért nem úgy működik. Van egy úgynevezett felhígulási paradoxon, amely szerint eleve a petesejt RNS állománya annyival nagyobb, mint ami a férfiból érkezik, hogy lehetetlenség, hogy az számítson. Kikérem magunknak ezúton is.
1: Fölmerül
2: az, hogy az embrió fejlődésben ott még zajlik egy kis tisztogatási tevékenység. Az is gyanús, de minden esetre úgy tűnik, hogy elkezdett alakulni egy olyan egészen kézzel fogható elmélet, hogy bizony a férfiaknak is nagyon-nagyon vigyázniuk kell közvetlen a gyereknemzés előtt arra, hogy hogyan élnek.
3: Na hát akkor vegyük át, nem, hogy mikre térnek ki.
2: Nézzük a szabályokat.
3: Na, hogy akkor veletek, velünk mi lehetett? És a gyermekeinkkel ez áll.
2: Ugye? Na várjál, az a jó,
1: a sport azért szerintem abban egyébként szerintem mindnyájan elég aktívan sportoltunk már a gyereknemzés előtt is, meg szerintem egész életünkben.
2: Meg hát ugye közben.
1: Közben is, igen, sem elékes. Mondjuk nagyon-nagyon tiszta életformát azért talán, de mondjuk...
2: Lehet, nem hogy éltünk. Ez magyarázza meg egyébként, hogy a második gyerekeknek miért sokkal jobb. Mert az első gyerek megszületett, utána muszáj egy picit stresszmentesebben élni, kevesebbet önpusztítani, stb.
3: Itt gyanús nekem az, és ez lehet, hogy igaz lehet, hogyha, tehát hogy a idősebb korban jön a gyerek, akkor azért feltételezhetően talán stresszesebb vagy, mint fiatalként.
2: Nem hangzik kizártnak.
1: Tehát, hogy ott azért kicsit gondtalanabbul éldegélsz.
3: Hát, vagy legalábbis semmiképpen nem figyelsz annyira, vagy nem veszed annyira komolyan a...
2: Az elhízás is később jelentkezik jellemzően, ahogy előre halad az idő. A mozgás szegény életmód is egy olyan,
1: viszont általában rosszabbul táplálkozunk fiatalon, mint ahogy azért később táplálkozunk. Tehát szerintem akkor azért összeeszünk mindenféle vackot, ami éppen ott volt. Én például szmetlevest óriás tetemes mennyiségben fogyasztottam.
2: Na akkor mi tartottuk el azt a céget? Mindig gyanús volt.
1: Igen. A tréfát kicsit félretéve, hogy a Balázs mindig képviseli a tudományos józanságot ebben a műsorban, én meg megmerem engedni magamnak a kicsit nagyobb kilengéseket, hogy ez azért is nagyon izgalmas ez a téma, és én mondhatom, mert hogy így azt mutatja megint csak, hogy nagyon sokszor vannak olyanok, amiket hogy mondjuk ilyen spirit körökben már nagyon régóta mondanak, meg ilyesmi, és arra legyintenek, hogy hát ezek csak ilyen eltúlzott őrületek, és aztán nagyon sokszor az kiderül, hogy azért ezek a megfigyelések igenis megalapozottak, csak mondjuk nem értettük még tudományosan, és szerintem ez az egész nemzés körüli dolog, meg egyáltalán, hogy mit örökítünk tovább, ugye ez erre legyintett mindenki, hogy ennek semmi köze nem lehet hozzá, de mégiscsak kiderül, hogy könnyen lehet, hogy azért mégiscsak van ennek akár tudományos alapja is.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
12: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
13: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
14: Dime bolt, 10,000.

0: Élete klasszikus.
1: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
2: És itt a kávézóban ugye már beszéltünk egy kicsit a transzgenerációs traumáról és szorongásról, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy mi az, ami től ez a jelenlegi generáció szorong, az pedig az, hogy nem lesz munkája, mert az AI jól elveszi aztat.
3: Mindent. És erről sokat szoktunk beszélgetni itt a műsorban, de most egy olyan átfogó kutatás jelent meg a McKinsey Global Institute-tól, hogy arra gondoltuk, hogy elővesszük ezt a kérdést, mert minél többet beszélgetünk róla, és minél kézzelfoghatóbbá válik, hogy tényleg mennyire kell tartanunk attól, hogy akár a mesterséges intelligencia, az ilyen generatív mesterséges intelligenciák, a fehér galléros munkákat, akár a robotok, a kék galléros munkákat elveszik. Minél több konkrétumot látunk, szerintem nekem most az a benyomásom, hogy annál jobban megnyugodhatunk. És ennek a kutatásnak egyébként a sarokpontja, ez úgy nézett ki, hogy fogtak 10 európai országot, a régióból egyébként Csehországot és Lengyelországot, de egyébként egy olyan tízest, ami azt hiszem, hogy az EU teljes produktivitásának nagyjából a 80%-át kiadja, tehát mondjuk, hogy majd, hogy nem az egész EU-t, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, és azt mondták, hogy a jelenlegi automatizációs eszközökkel a munkaóráinknak valahány százaléka kiváltható, van kedvetek tippelni? A most elvégzett munkaóráknak, amennyit ma dolgozik neki, mi az, AI és robotikával?
4: Pozícióktól.
3: Igen, a jelenlegi, tehát a nem a majd elérhetőekkel, hanem a ma elérhető technológiákkal.
2: És AI vagy AI és robotika.
3: AI és robotika,
4: de meg van a kettő külön. Tehát van, amit egy picit érint, és van, akit lenullázott.
3: Abszolút, ez a munkaóra, így van pontosan, ez az összmunkaórát nézi érzésre.
2: Hogy mennyivel változott? Hát mondjuk 30%.
4: Marvin? Csak 12 tippelek.
3: Na hát 60. Tehát 58%, és abból 44 a szoftveres, 14 a fizikai
2: robotok.
3: Mondjuk
2: szkeptikus vagyok, de oké. Okay.
3: Igen, tehát ez még mindig olyan dolog,
4: akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, és nem is értem.
3: Tehát ez lehetetlen. Ilyen nem fordult még elő ebben a műsorban. Nem. Uh-huh. Tehát amit ma itt mindenki dolgozott, igen, ebben a 450 milliós blogban, minden egyes órát egy egységnek veszünk, uh-huh, vannak közte call centeresek, újságírók, könyvelők, tehát jogászok, tanárok.
4: Annyit kell melóznia most, jól értem? Egy az, humánnak?
3: Az, nem, ennél szerintem összetettebb a helyzet, de minden esetre ezekről a jelenlegi eszközökkel, a jelenlegi eszközökkel ezeknek a munkaóráknak a 60%-át valahogy automatizáltan el lehetne végezni. Mindjárt mondom egyébként, hogy melyek igen, ezek
2: mondjuk,
3: a...
2: Igen, tehát csak mondjuk, hogy mondjuk a könyvelésből, az adminisztráció nagy részét, a nem tudom, a tanári munkából, a dolgozatok, nem tudom, ellenőrzését, az ügyvédi munkából, a szerződések megírását, tehát hogy minden munkakörben biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, és ez kb. Összesen átlagban, akkor ezek szerint egy 60%-ot is kiadhat, meg ugye a robotika is benne van, tehát hogy már lehet az, hogy ez mondjuk nem tudom, robot taxi, meg nem tudom, a gépsoron is dolgozhat már valamilyen robot, ami pontosan összeszereli az autót.
3: Itt nem az a kérdés, hogy most ez reális-e, hanem egyébként az eszközök megvannak rá elméletileg ezen a ponton, hogy ezt ki tudják váltani. És egyébként,
4: csak azért mondom, hogy ugyanilyen listát én is fel tudok sorolni, ahol viszont semennyire se tudja kiváltani.
3: Hát neki ők is felsorolják.
2: Igen, meg én is azért mondom, hogy én szkeptikus vagyok ezzel a 60%-kal, de ők ezt állítják.
3: Igen, mert hogy egyébként ők is egyszerűen, ahogy szokták ezek a nagy tanácsadó cégek, fogtak egy ebret és négy fele bontották, fölül van az, ami nem automatizálható, és abból van fizikai meg nem fizikai jellegű munka, lent pedig ami automatizálható, és van belőle fizikai meg nem fizikai, és egyébként ez a kettő, tehát az alsó része, ez az a bizonyos 58%, ami a jelenlegi eszközökkel automatizálható lenne, és itt szépen végig szaladtak az összes foglalkozás körön, uh-huh, hogy ott a munkaórák hány százalék a fizikai és nem fizikai, mondjuk, hogyha gyártásban, egészségügyben, vagy épp könyvelésben dolgozol, és egyébként, hogy összesen a lakosságnak hány százaléka foglalkozik ezekkel. Izgalmas példa, 13% van az irodai és adminisztratív támogatás rubrikában, és annak ugye a java fehér galléros, tehát hogy nem fizikai munka, tehát egy egészen pici töredéke az, és ugyanígy mondjuk szintén magas százalékot képviselnek, ha mondjuk nem is 13-at, hanem 8-at, azok, akik a menedzsmenttel foglalkoznak, vagy épp fuvarozással. Szóval ezek elvileg a jelenlegi ismereténk alapján a lehetőségek. Ők azt mondják, hogyha mindezt egy produktivitási lehetőségnek fogjuk föl, akkor a jövőben ez olyan lehet, mintha még egy olaszországnyi GDP dolgozna az EU-ban.
2: Tehát ők nem azt mondják, hogy oké, akkor 60%-a az embereknek nem fog dolgozni, hanem azt fogja mondani, hogy ezeknek az emberek idejének a 60%-a felszabadul, tehát produktívabbak tudunk majd lenni.
3: Még ezt sem mondják pontosan, de azt mondják egyébként, hogy tud olyan produktivitási pluszt elérni ez a technológia, hogy radikálisan ez az 1,9 billió dollár egy ilyen felfoghatatlan valami. Azért is néztem meg, hogy ez körülbelül mit jelentene. Ez azt jelentene, mintha még egy Olaszországot beejtenénk itt a közös kalapocskánkba, és ezek a derék kutatók elkezdték szétbontani az állásokat például olyan területekre, hogyha azt nézzük, hogy vannak ugye kevésbé meg jobban automatizálhatóak, hogy vannak az emberközpontú munkák, ami mondjuk a takarítót is tartalmazza, de a nővért is. Ez egyébként az európai munkavállalóknak a 31%-a, ez rengeteg ember. Ez rögtön egy olyan terület, amire azt mondjuk, hogy kevésbé automatizálható. Vannak a hibrid szerepek, ez is érdekes, amikor azt mondjuk, hogy hát nem fogja eltüntetni a munkámat az AI, de az biztos, hogy nagyon sokat kell majd AI rendszerekkel dolgoznom. Itt például, ha azt mondjuk, hogy ide tartoznak mondjuk az eladók, a tanárok, vagy a pénzügyi menedzserek, az megint csak az európai munkavállalóknak a 21%-a. Tehát most tartunk 52%-nál, és még nem azt látjuk, hogy itt akkor mindenki hirtelen el fogja veszteni az állását. Ezeket, az utóbbiakat hívjuk úgy, hogy ember-ágens munkák, javarészt ágensekkel fogunk beszélni. Az ember-robot munka az például sokkal kisebb, itt egyébként pont a burkolók merülnek föl.
4: Kik tartoznak, vagy igen, kiket írtak közé.
3: Ők a burkolókat írták ide, ez az 1%-a az európai munkaerőpiacnak, és vannak olyanok, ez is nagyon izgalmas, ez az ember-ágens robot típusú munkák, amik például döbbenet, vízvezeték szerelő, aztán orvosi asszisztens, vagy képzőművész. Imádom, hogy került ide. Ez a felsorolás soha semmilyen tanulmányban nem létezett előtte. Ők így már együtt 5%, még nem tudom, hogy vízvezeték szerelőből van-e több, vagy művészből, de nyilván ország a
4: válogatja. A burkolónál 1% volt, jól emlékszem?
3: Igen.
4: Tehát minden századik ember burkoló. Nem vagyok jó matekból, de ez dobta.
3: Ja, az nagyon jó. De szerintem egyébként, hogy most kiállnánk itt a Váci útra, elkezdeni, elnézést, ön burkoló, csak beleesne valaki. Sőt, ugye a statisztikai modellek miatt valószínűleg még hamarabb is század, bőven nem kéne kivárnunk. És egyébként azok, amik AI-centrikus szerepek lesznek.
4: Miért nem találok? Bocs, na mindegy.
3: Például a titkárnők, adminisztratív asszisztensek, a bizonyos könyvelési feladatokkal, vagy épp a szoftverfejlesztéssel foglalkozó emberek, ez viszont egy 30%-a az európai munkaerőpiacnak. Tehát az látszik, hogy valószínűleg nekik lesz a legtranszformatívabb a következő időszak.
2: Tehát összességében azt lehet, hogy ők egy kevésbé negatív vagy sötét képet vázolnak föl, ők egyszerűen csak azt látják, vagy azt vizionálják, hogy jelentősen át fog alakulni az egész munkaerőpiac, de hogy így azért többé-kevésbé megőrzik az emberek a munkájukat, csak lehet, hogy máshogy vagy máshol fogják elvégezni.
4: De ahogy már a robotika úton van, tehát, hogyha ez eddig most egy pozitív hír lenne, majd a robotok megjönnek, és akkor...
2: Már látjuk, hogy mennyire elképesztően jól tudnak működni ezek a robotok. Én ma egyébként pont egy állványt kellett, hogy összeszereljek, mert szét kellett szedni egy állványt, megint a kertfesztivál, ahogy jöjjek, ugye kipakolunk, bepakolunk az állványt, szét
4: jól
2: kellett szerelnem.
4: Jól elhelyezed a terméket.
2: Ugye? Hát, hogy ezt így kell csinálni. És össze kell szerelnem egy állványt. És azon gondolkodtam, hogy egy robot, egy nagyon egyszerű dologról van szó, ugye, hogy ott két ilyen gurulós oldala van, azt, hogy meg kell fogni, össze kell csavarozni, de mégis közben, amiközben csináltam, látom, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, amit nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy robot meg tudná csinálni. Ez fölméri, itt van ez az állvány, szét van szedve, így néz ki, és ez hogy kell egyszerre tartani, ott összecsavarozni, stb. Én nem nagyon látom, pedig ez egy nagyon egyszerű művelet, de nem nagyon látom, hogy ez például így csak így odaállítasz egy robotot, és ezt ő össze tudja rakni. kapni?
4: Úgy nem.
3: Nem, igen. Szerintem sem. És nem. Pont itt jönnek be ezek a példák, ez a hogyan dolgozunk majd együtt
4: de
3: velük.
4: Lehet rá készíteni egy robotot, aki viszont százszor jobban meg fogja csinálni, mint te.
2: Oké, na de igen, persze.
4: És innentől az egész
2: zsákutca. Oké, na jó, de viszont az van, hogy ez nem egy olyan művelet, amire pontosan megéri csinálni egy robotot, hát hanem ez valami, egy munkatársad van, akit figyelj, hozd már be a fesztiválról az állványt, szét van kapva, és rak már össze, és ugye ez nem kell egy külön munkatársad fölvenned ez, hanem ezt egy bármelyik minimális IQ-val rendelkező munkatárs meg tudja csinálni.
3: Ugye, ahogyan eddig erről sokszor beszéltünk, ugye robotikában látjuk, hogy először a nagyon-nagyon könnyen és jól automatizálható szerepek lesznek azok, amik itt értéket teremtenek, viszont amivel már most érdemes számolni, különösen azoknak, akik épp álláskeresésben vannak, hogy már most, tehát ez nem is feltétlen a jövő, amiről beszélünk, az az elvárás, hogy az AI-jal kapcsolatos készségeid, ismereteid legyenek, azok óriási nőttek az elmúlt években.
2: Logikus.
3: De figyelj az, hogy 2023 végétől 2025 végéig, tehát itt két évről beszélünk, Lengyelországban ez az elvárás mondjuk meg ötszöröződött álláskiírásoknál, az szerintem mindenképpen elgondolkodtató, és azt is megnézegették, hogy ezek a bizonyos értsen valamennyire az AI-hoz kérdések, felvetések, milyen jellegű álláshirdetésekben jelentkeznek, és pontosan a fele az, ami a klasszikus mérnöki foglalkozás. A maradék az teljesen más területeken várja el azt, hogy amúgy, hogyha jössz hozzánk állásinterjúra, akkor légy
4: szíves, tisztában ezzel. Köszönöm, igen, mert ugyanezt akartam kérdezni, és ez miben merül ki?
2: Igen, de mit jelent az, hogy értesz az AI-hoz? Mert hogy az AI ez annyira általános, az olyan, hogy értek a számítógéphez, tehát, hogy ez, sőt, még annál is, tehát az AI grafikákat tudsz vele csinálni, vibe kódolni tudsz, tehát azért ezek már egyre specifikáltabb területek, tehát hogy nem értek az AI, hogy tudok egy jó promptot írni, tehát egy kicsit ilyen neszes, értesz az AI? Persze, értem.
3: Hát nyilván ezek agregált számok, tehát ők egyesével nézték meg, de akkor mondom, hogy mi az, ami eltűnik, mint elvárás, és abból össze tudjuk rakni, hiszen ez ennek az ellenkezője. Nyelvi kompetencia, mint elvárás, 40%-ot csökkent azokban az álláshirdetésekben, amelyekben egyébként előjött korábban, tehát azokon a területeken 40%-ot. Mm-hmm.
2: Tehát mert hogy majd megírja a AI.
3: Hát ezek szerint.
2: Igen, amit egyébként megint csak ugye bejön a vita, hogy sokat dolgozunk AI-jal.
3: Azért valakinek illene ellenőriznie.
2: Tehát olyan még soha nem fordult elő, hogy azt egy az egybe át lehetett volna venni. Tehát, hogy ez egy tök jó alap volt, de mindig kellett valamit farigcsálni rajta.
3: Igen, de hogyha eddig mondjuk mind a 10 asszisztensnek tudnia kellett ehhez angolul, és mind a 10-nek meg kellett írni a anyagokat, azzal szemben most lehet, hogy elég, hogyha van egy angol felelősöd, aki szépen promptolva előállítatja azokat az anyagokat, és utána képes elolvasni, hogy jót kapott-e vissza. De egyébként az operációs rendszerekkel kapcsolatos tudás is ott volt korábban egy csomó álláshirdetésben.
4: Oké, de az egyből logikusabb történet volt.
3: És 20%-ot esett, hiszen kevesebb közöd van a rendszerekhez, és hogyha elboldogulsz a magad kis promptolandó szoftverével, akkor már az, hogy...
4: De Excel ismeret ott van?
3: Na, a B-típusú jogosítvány még egy ideig ott lesz.
2: Kedves hallgatónk írja a távoli Angliából, hogy mi kóderek tudjuk, mit kell tudni egy kódernek, tehát hogy ebben is benne van, hogy jó, de viszont lehet, hogy az elég egy kóder, hogy tudja, hogy mit kell tudni, és közben alá tud dolgozni 5 AI kóder, tehát hogy elég nem hat kóder kell, hanem csak egy, aki ellenőrzi az 5 AI-t.
3: Egy hatalmas szoftvercég, a Box.com elnöke adott erről egy interjút nemrég, aki ugye azt mondta, hogy az a bizonyos utolsó mérföld, pont amiről te beszélsz egyébként, hogy kirakja össze végül azt a posztamenst a helyszínen, ki az a futár, aki végül fölviszi a szekrényt a megrendelőhöz, ha már a robottaxi elvitte odaig, hogy ugyanez a kódnál is jelentkezni fog, és valóban lehet, hogy tudsz magadnak vibe kódolni valami szórakoztató rendszer, de el kell kezdeni megpiszkálni, ott bizony érteni kell hozzá, ezért az ő feltételezése az, hogy nem az informatikai cégek fognak nagyobbra nőni, hanem azok az emberek, akik ágenseket elirányítgatnak, és egyébként értik, hogy azok mit csinálnak. Ők fognak beülni a kereskedelmi cégekhez, az orvosi kutatóvállalatokhoz, és így tovább, de létre tudnak hozni programokat, és utána tudják azokat finom hangolni. Tehát ez a fajta informatikai tudás végig szivárog majd a munkaerőpiacon, legalábbis a Box.com-nak a vezetője szerint.
2: Hát mindig van valami izgalmas AI téma, úgyhogy biztos, hogy következő alkalomra is jut majd, de sajnos véget ért a mai adásidőnk. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy számotokra is érdekes volt ez a kis beszélgetés, amelyet Marvin, a Pőce Balázzsal és Megpremi Márkkal meg veletek folytattunk. Közben próbálom még gyorsan kinyitni a naptáramat, hogy nézem, hogy igen, tehát jövő héten nem lesz, csak ismétlés lesz, hiszen pünköst hétfő lesz, és aztán akkor majd jövünk majd megint egy ilyen jó kis hírszemlés adással, úgyhogy jó pihenés nektek, sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz Megmenemi Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az ipar napjai szakkiállítás ideje alatt. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban.
6: Május 22-én pénteken este 6-tól György Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó napot kívánok! A főváros 17. kerületében a Péceli úton kifelé egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az Óvónő utca előtt. Csak egy sáv járható, ez jelentős torlódást okoz. Balesetnél helyszínelnek a Fiumei úton a Dologház utca közelében, és továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Karolina úton és a Villányi útnál. Akadozik a haladás az M3-as kivezető szakaszán a Rákosbatak utcától, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, továbbá a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton egyaránt. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és telített a Bajcsy-Zsilinszky út, illetve az Andrássy út is a közös csomópont előtt. A Kiskörút forgalma is erős mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton is fennakadást tapasztalhatnak mindkét irányban a Blahalujza térnél, az Üllői úton pedig a Nagy útnál. Nehéz az előrejutás változatlanul a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, illetve a Műegyetem rakparton befelé, továbbá a Margit körúton is mindkét irányban és a Széll Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A NAP felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszi a bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő ideje május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők. Néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: 6 perc elmúltán, este 6 óra, és ez itt a talpon álló. Szia Zoli!
1: Hello, hello!
0: Szia Luca!
2: Hello, sziasztok!
0: Sziasztok, kedves hallgatók, jó, hogy itt vagytok. Hát nem a legfrissebb összetételben van itt azért ez a csapat.
2: Legalábbis... A Zoli talán még igen, ő még friss lehet.
0: Legalábbis így a csapat kétharmada, az nem a legnagyobb energiaszinttel érkezett most itt a Eurovíziós közvetítés után, de itt vagyunk ismételten, most már Pestről jelentkezünk. Zoli, viszont te reméljük, hogy azért most így tartod a frontot.
1: Én abszolút egyébként jól megvagyok, ez sűrű nap volt eddig. De most már megérkeztem, ez 2 óráig, tudjátok, ilyenkor ki lehet zárni a külvilágot, nem kell aggódni semmin. Ilyenkor ez beszélgetünk itt elég a műsorra figyelni, ez egy safe space valamilyen szempontból meg nagyon nem.
0: Engem a második jobban érdekel, mesélj kérlek arról.
1: De viccet félretéve egyébként nagyon-nagyon részletesen követtem a közvetítéseteket.
0: Na tényleg? De
1: persze, főleg az instásat.
2: Az egyetlen? Vagy a 3-ból az egyik?
1: Nem tudom, de néztem, hogy azért képbe legyek, meg tudjak majd kérdezni, hogy miket éltetek át. De őszintén szóval pont ezen gondolkodtam, hogy mennyire lehetne ebbe belekérdezni, hisz pénteken erről lesz egy teljes adás, úgyhogy így előre nem lelőni poénokat meg ilyenek, de így teljességében milyen volt. Engem leginkább az érdekel, hogy oké, hogy az Eurovízióra mentetek főleg, tehát egy adott eseményre mentetek, még ha ez több napos is volt, de hogy mondjuk Bécs mennyire alakult át ilyen Eurovíziós központtá, úgy értve, hogy ugye nyilván volt városnézős napotok is, ezt is láttam Instagramon, de hogy mennyire volt az, hogy akkor minden Eurovízió lázban ég?
2: Hát én amúgy egyébként azt mondanám, hogy azért nem a mindenre kiterjedt ez az Eurovíziós világ.
1: Tehát a Mária Hilfestrasszét nem nevezték el?
2: Ezért nem, meg azért nem
0: Darára,
2: is.
0: Darára, a bolgár győztes versenyző neve után.
2: De azért azt mindenféleképpen látni lehetett, hogy voltak ilyen szurkolói zónák, például a Práterben kialakítva, ott volt a finneknek, és egy ilyen szaunás létesítménye felépítve tudtak ott szaunázni igazi finn szaunával. Szóval azért azt látni lehetett, hogy egy-egy helyszínen a városban vannak ilyen kitelepülések, de én azt nem mondanám, hogy tényleg az egész város csak erről szólt. Illetve amúgy azért szurkolókat azért láthattunk, aki mondjuk mindegyik napra elment, vagy mindegyik finálén ott volt.
0: Elég sok ilyen molinó volt kihelyezve itt ott, szóval azért reklámozgatták, de amúgy egyébként azért a Wiener Stadthalle környékére korlátozódott ez inkább. Viszont ami nagyon érdekes volt, hogy volt iszonyatosan sok olyan program Bécs városában, ahova vagy kedvezményt kaptál, hogyha Eurovíziós rajongó vagy pedig konkrétan ingyen bemehettél, hogyha Eurovízión dolgozó sajtós vagy, szóval nekünk ez a nyakba akasztó, ami ott lógott rajtunk végig, hát ez tényleg egy ilyen világjegy volt.
1: Olyan volt, mint bármi. Amikor ilyen nagy sportesemény van Magyarországon, és akkor a metró nagyon sok ilyen embert látsz, aki a bilétájával megy, mert azzal ingyen utazik.
0: De itt is ez
2: pontosan
0: volt.
2: Igen.
0: Igen, határozottan ez volt.
2: Egyébként a jeggyel is ingyen utazhattak, most közben megnéztem utólag.
0: De hogy... nem csak aznap, amikor a versenynapja volt.
2: Tehát hogy meg volt szabva egy ilyen idő limit, hogy meddig a verseny előtt és a verseny után x óráig.
0: Igen. De úgyhogy összességében azért nehéz egyébként erre válaszolni, mert akkor érkeztünk meg, amikor már Eurovíziós hangulat volt, és akkor távoztunk, amikor még az volt, ergo nem nagyon volt összehasonlítási lehetőségünk, hogy milyen egyébként Bécs, már úgyhogy nyilván sok-sok évvel korábban voltunk, vagy jártunk már ott, de így
2: esős,
0: most.
2: Igen, esős, de leginkább esős. És fú, május második felében olyan idő volt, hogy azt hittem, hogy tél van.
0: De ilyen 12 fokok meg ilyenek voltak, úgyhogy döbbenetesen hűvös volt. Viszont igazából tényleg az a nehéz, most mondtad, hogy lesz ugye pénteken egy külön adás, ez való igaz, ez így van, úgyhogy pénteken nagyon megéri hallgatni bennünket, mert irtózatosan sok anyagot
1: lesz
0: vettünk föl.
1: Lesz hozzáadott tartalom is végre.
0: De irtózatosan sok anyagot vettünk föl Bécsben, és tényleg most még azzal fog küzdeni péntekig valahogy, le kell redukálnom ezt, nem tudom, 7 órányi nyersanyagot egy ilyen adásba kerülő mennyiségű anyagra. És ugye azért volt nehéz már a múlt pénteken is élő adást csinálni Bécsből, mert hogy nem akartunk mindent lelőni akkor sem. Most meg szintén, vagy most, hogy már ugye hazajöttünk, most pláne nem akarunk mindent lelőni, úgyhogy pénteken hallgassátok mindenféleképpen, de azt azért, hogy összességében el lehet mondani, hogy tényleg nekem életem egyik legszebb, legérdekesebb néhány napja volt ez most, mert tényleg annyi nemzetközi találkozás, annyi egymás nyakába borulás, annyi érdekes ember, akit megismerünk, hihetetlen hangulat, tényleg nagyon nagy élmény volt.
2: Igen, nagyon jó volt, meg egyébként nagyon profin meg volt építve ez a rendezvény, nem csak maga a Stadthalle, ahol maga a finálé volt, meg a semifinal, hanem egyébként az ilyen szurkolói zónák is, ahonnan lehetett mondjuk nézni a közvetítéseket. Komoly beléptetési rendszer, szóval tök profi volt az egész.
0: Hát igen, na de a hazaút, meg aztán az egész tegnapi napom. Tehát ha olyan szintű szenvedés, én nem tudom, hogy mi mikor értünk haza pontosan. Az biztos,
2: ilyen 10 körül.
0: De nem, még este, még éjszaka a buliból, ja. Mert hogy ugye a nagy döntő után nyilvánvalóan egy kicsit még azért csak kattogtunk ott az afteron, hiszen hát mi más tettünk volna, amikor tudtuk, hogy hajnalban jövünk haza. Na hát bőven 2 és 3 között értünk haza, 3-hoz közelebb volt már az, amikor lefeküdtünk aludni. Ezek után nekem ötletem nincs, hogy mikor keltünk, van egy képem, hogy 6 óra 17-kor ülök Luca mellett a metrón, én erre így nem emlékszem. Tehát, hogy konkrétan ott nekem még ilyen így hát, hogy is mondjam, szelektív volt a memóriám ott az esti buli után, és aztán szerencsére sikerült végigaludnom az utat így Bécstől Budapestig, így homlokkal levéve a kis asztalkát a RegioJet-en, úgyhogy utána még hazavergődni, és aztán szerencsére még dupla előadásom volt tegnap, ami meg aztán pláne egy ilyen elég komoly erőfeszítést igényelt, hogy ott emberként jelenjek meg, de végül ez is megtörtént. Úgyhogy ja, hát az nagyon nagy küzdés volt.

0: Tudod, milyen sokáig tartott kisminkelnem magam reggel, és utána még
1: és nem volt vizállós minket.
0: Nem.
2: Na mindegy. Veled mi történtek, Zoli, Budapesten? Mesélj kicsit
1: nagyon
2: erről.
1: Próbáltam rátok terelni a szót, mert azért Budapesten nem sok minden történt.
2: Én mi is az, hogy nem történt semmi? Hát dupla Manuel volt a parkba. Aztán
1: szóval nem sok minden történt.
2: Szóval semmi érdemleges nem történt.
1: Hát most az, amúgy, ha már Manuel koncertet felhoztat, szerintem arról egy kicsit beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogy valaki azzal promózza, hogy az egyik koncertjén nincs autótúny, és ez egyszeri alkalom. Tehát, hogy ez volt a fő selling pointot, hogy mondod magyarul.
2: Aha. Hát nem tudom, a fő olyan pont, amivel el akarták adni a jegyeket.
1: Az igen.
0: Köszönjük, hogy
2: szóval, talán így mondaná pontosan.
1: Nagyon érdekes, hogy találtam meg, ezen gondolkodtam is sokat, hogy szerintem az autotune alapvetően nem egy olyan ördögi dolog, mint aminek nagyon sokan beállítják. Tehát az lehet egy ilyen nem is stílus, hanem egy extra hozzáadott
2: kis fűszer,
1: igen. Értéket nem tudom, hogy akartam mondani, de valóban fűszer. Viszont amikor valakinek tulajdonképpen a teljes munkássága erre alapszik, és nélküle nem is énekel jól, tehát volt belőle részlet, azt hiszem, fent YouTube-on, én bele-bele hallgattam, hát azért nem volt annyira a célos, amennyire
2: nem tudom,
1: nekem lejött.
2: Nem hallgattam de... még meg, hogy ezen a koncerten hogy énekelt, én azt tudom, hogy korábban hallottam már Manuelt énekelni, úgyhogy nem autotunozik, és egyébként az alapján szerintem neki van hangja, még akkor is ez jól titkolja egyébként, de akkor ezek szerint ez most nem annyira sikerült.
1: Nem
2: jól.
1: Tudom, de nem.
2: Bár tényleg valahogy mindig ott vagyunk a parkban, és ezzel most nem voltunk, szóval igen, nem vagyunk felhúzítva, hogy kritizáljunk.
1: Abszolút. Én magán igazából nem is az előadáson, mert hogy nyilván, hogy láthatóan sokan elmentek, biztos tök jó koncert volt.
2: Tehát nem, duplázott.
1: Tehát én nem gondolom, hogy ebből lenne ezen vitatkozni kéne, hogy volt-e létjogosultsága ennek, mert így utólag láthatóan volt. Tehát, hogy így megtöltötte a parkot. Csak maga nekem ez a, hogy ezzel promózzuk ezt a dolgot. Számomra ez volt az érdekes, meg ezen gondolkodtam.
2: Ez szerintem pozitív, mármint az, hogy ő ezt így bevállalja. Tehát, hogy az, hogy ez egy esemény, és ezt be ő beleáll, mert vannak olyanok, akik ezt az autotune dolgot, ezt így nem tudom, a végletekig tagadják, vagy csak úgy csinálnak, mintha nem lenne, vagy bármi hasonló. És a Manuel meg azt mondja, hogy oké, rendben, srácok, én egyébként így szoktam zenélni, most nézzük meg, gyertek, nézzétek meg, hogy milyen, hogyha nem így zenélek. És ő ezt bevállalja, fölvállalja, elmondja, hogy azért van valamennyi hangom, ő is így mondta ezt a koncert előtt, és hogy ezért gondoltam, hogy akkor el tudom énekelni is ezeket a számokat, gyertek, nézzétek meg, hogy sikerül. Ebben szerintem van egyfajta ilyen önbizalom, hogy az ember azt mondja, hogy oké, rendben, kinyitárulkozom teljesen, ez vagyok én, nézzétek meg.
1: Én ezt el tudom fogadni, de azért nekem fura, hogy valaminek a hiányával promózzuk magunkat.
0: Igen, miközben mondjuk más előadóknál egyáltalán nem használnak autotune-t, és mégis milyen jó énekesek, vagy rapperek, vagy bármik, és mégse jutottak el olyan szintre, mint mondjuk a Manuel.
2: Hát nem csak ezen múlik azért, hanem elég sok mindenen.
0: De akkor... Persze, csak hogy nyilván azért a tehetségnek is közel kéne, hogy legyen ehhez.
1: Én szerintem azt nem lehet mondani, hogy Manuel ne lenne tehetséges.
0: Én sem ezt mondom, csak hogy azért vannak olyanok szerintem, akik azért mondjuk tehetségesebbek, vagy szebb a hangjuk, vagy nem használnak ilyen eszközöket arra, hogy jobban adják elő magukat, és mégse.
2: Szerintem Manuel egy király, nekem ez az álláspontom egyébként, és nem feltétlen azért, mert hogy ő egyébként Eros Ramazzotti, hanem azért, mert egyszerűen egy jelenség a srác, tök jó gondolatokat bele tud vinni a dalaiban, maximálisan megvannak azok a dolgok, amik miatt lehet őt kritizálni, és szerintem olykor kell is, ez például, hogy nem artikulál normálisan az karrierének utóbbi 2 évébe.
1: Na hát igen, az valóban sokkal nagyobb gond.
2: Igen, de összességében egyébként én nagyon kedvelem ezt a jelenséget, és egy igazi self-made srác, és tényleg a Magyarország X-faktorból talán az egyetlen olyan az utóbbi évekből, aki igazán nagyot ment, és mostanában kezd mellé fölzárkózni a Méringer Marci. De egyébként, ha az elmúlt, nem tudom, 5-6 évnyi X-faktort nézed Magyarországon, akkor azért nehéz olyat mondani, aki olyan magaslatokba jutott volna, mint a Manuel.
1: Hát biztos, hogy saját jogán van ott, ahol van.
2: Ja, persze. De akkor nem voltál halott pénzen se.
1: Nem. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a halott pénzből már ki, és még nem belenőttem. Én most pont abban vagyok.
0: És már nem is fogsz.
1: Ne, én el tudom képzelni, hogy egyszer így újra rám talál ez a halott pénz dolog, de most nagyon nem. Nyilván tinédzserként abszolút meg volt a halott pénzes korszak, nagyon szerettem, meg voltam csomó koncerten is, parkoson is, meg fesztiváloson is. Most úgy ilyen távolról.
2: Mai napig nagyon kedvelem őket, és hogyha most nem telibe most lett volna az Eurovízió, akkor én egy hatalmas Budapest parkozós hétvégét tartottam volna, mert egymás utáni napokon volt a két Manuel, majd utána jött a halott pénz, úgyhogy biztos, hogy egyik Manuelen és a halott pénzen ott lettem volna, de ez most így sajnos kimaradt. Van egyébként olyan előadó, aki, hogyha egy Budapest parkot jelent be, akkor nincs kérdés, és gond nélkül, kérdés nélkül ott vagytok?
0: Persze, tudjátok rá a választ.
1: Betonon filucok.
0: Természetesen.
2: Így van, neked régóta ilyen pápai oci, és ezt egyébként mindenki tudja róla.

0: nekem, én a klubikat szeretem a parkban, majdnem az összesen ott is voltam. Hirtelen más, most nem tudok mondani egyébként. Talán, hogyha jönne egy The Score.
1: Na, nem is tudom, hogy ki.
0: Én nagyon szeretem, egy külföldi zenekar, de én őket nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon jó zene. Konkrétan olyan minden számuk, mint hogy egy ilyen finálé szám lenne.
1: Aha.
0: És én aztán nagyon szeretem, nagyon jó a hangzásuk, úgyhogy ő rájuk mindenképp elmennék.
1: Az mondjuk már nő. Na, majd akkor lehet, hogy kicsit utána hallgatok, aztán még a végén egyszer megjönnek ők is a napzenéje rovatban. Ez nem most lesz, mert hogy most hallottam meg, hogy ők léteznek. A mai rovatban Loritól hoztam egy számot, ami nagyon-nagyon szórakoztatott engem. Nagyon jókat kacaráztam rajta. Ritka az, hogy így meghallgatok egy számot, és így végig vigyorgom az egészet már az első alkalommal. Van benne egyfajta ilyen nagyon finom, óvatos poénkodás, és egyébként nem olyan nagyon gyakori, tehát hogy nem olyan nagyon gyakori szerintem az, vagy legalábbis Magyarországon engem igazán elkerültek azok a hölgy előadók, akik úgy erőteljesen mondjuk így a humor irányából próbálják megfogni a dolgokat. Tehát ez valahogy csávóból sincsen sok egyébként, aki mondjuk a Mirror Glimpse az ilyen, aki így poénkodik állandóan, de hogy és a Lori nem mondom, hogy egyébként ilyen, mert ismerjük egy rakás olyan számát, ami nem ilyen, de ez a szám, ez engem már csak ezért is felüdülésként ért, mert egy számomra tök vicces és egyfajta ilyen öniróniával kezelt szám egy hölgy előadótól, akit egyébként is nagyon-nagyon kedvelek, úgyhogy szerintem Lori mindenféleképpen kuriózom a maga nemében. Elhoztam a Happy Hippo című számát, ami egyébként egy egészen váratlan témát dolgoz fel. Hallgassátok sok szeretettel, aztán pedig kiértékeljük.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: úgyhogy nem tudom. Volt, igen, hát az ilyen záróvonalat így érintettem egy kicsit, és akkor utána mondták, hogy akkor köszönjük szépen a részvétel, de hogy így akkor próbálkozzunk elközeledni, és akkor hát nem tudom, így lassan felkoptam, ugye, akkor most akkor én igazából megbuktam tulajdonképpen.
1: Lori és a Happy Hippo című szomorú dal, de közben pedig szerintem nagyon vicces az az önirónia, ami benne van. Hogyan értékelnétek ti?
2: Igen, valóban nem számítottam ebből a címből, hogy ez lesz a dalszöveg, és erről fog szólni, hogy nem lett meg a jogsia. Egyébként tökre tudok azonosulni veled, bennem is hatalmas traumát ejtett az, amikor elsőre nem lett meg a jogsim.
3: Abszolút átérzem. Mondjuk, mert nem traumát sem, de olyan rossz volt. Nem.
2: Azt nagyon kevés embernek lesz.
3: A Kressz az meg lett 100%-ra 15
2: nekem
3: perc alatt.
2: Kb.
3: De hogy utána az első megmutam, a második aztán meglett.
1: Nekem meglett elsőre. Aztán mégis jövök az egyetlen, aki összetört egy autót utána.
3: Szóval... Meglátjuk is, hogy vezet, na mindegy.
1: Az meg a másik. Hát az elején még jól ment, tudod, aztán azóta meg hát.
2: Na mindegy, szóval egyébként nem írnék én erről egy dolgot, de megértem ezt a problémát. Kicsit ilyen hétköznapi problémát próbál így elmondani a dalban, és ilyen kis lájtos zenével feltölteni, és így beragyogtatni másoknak a napját.
1: Úgy érezze mindenki, hogy oké, nem vagyok egyedül ebben a problémában.
2: Igen, amúgy egy hétköznapi dolog, nem mindennapos nyilván. De
3: reméljük. Én nagyon szeretem azt, amikor előadók így vesznek a saját életükből egy történést, és azt megzenesítik. Nyilván ezeknek a dalok nem feltétlenül arra, tehát ez olyan, mint a kicsit maguknak írnák az ilyen számokat. Lehet, hogy itt nem pont ez történt, de én általánosságban ezt érzem, és nagyon szeretem ezeket, mert ezekből tudnak előjönni az ilyen nagyon random téma feldolgozások. Tehát, hogy itt is most tulajdonképpen ez egy nagyon specifikus helyzetet ír le, és kifejezetten tetszik, hogy miközben hallgattam a számot, eszembe jutott, hogy van a Kárzon Komának is egy nagyon-nagyon hasonló száma, ami meg pont arról szól, hogy meglett. És hogy ez egy mennyire jó kontrasztot ad. És ott is éneklik, hogy hát igen, megjött ez a rózsaszín szerelem, vagy valami ilyesmi. És
1: Vezetői engedély című szám.
3: És szerintem így egybehallgatva a kettőt meg így igazán fun tud lenni.
2: Igen, meg ehhez könnyű igazából átérezni ezt a helyzetet.
3: Igen, mert ezben azért sokan voltunk.
2: Sokan bele tudják helyezni magukat.
1: Én annyira szeretném, hogy legyen egy olyan album a Lorinak, amiben mondjuk 12 számon keresztül csak ilyen problémákat dolgozott.
2: Nem lett meg a jogsia, oda égette a rántottát.
1: Előttem vitték el az utolsó kakaós csigát, pont nem működik a Mohure pont automata.
2: Na, az.
1: Egyébként én közben...
3: Ez lenne az új 13 Reasons Why.
1: Egyébként én közben készülök egy zeneszámmal, amit már így félig meddig megírtam, és szerintem nagyon szórakoztató lesz igazából. Egyelőre csak a DJ produkció részeként akarom előadni, de aztán még lehet, hogy valami többet is kezdünk vele. Az még belepasszolna ebbe a sorba, mert ennek az lesz a címe, hogy nem engedtek be a Heavenbe a gatyám miatt. Szóval igazából azt gondolom, hogy akár
3: beleillene.
1: Akár egy feat-re is jó lehetnek Lorival, hogyha majd a vezetője, vagy mi a nem lett meg a jogsim refrénű száma után még hasonlókat szeretne írni. 10-es skálán mit jelent a számotokra?
2: Én adok egy 5-öst.
1: Az komoly! Szegény Lori, nem elég, hogy busszal kell járnia még ez is.
3: Nekem 7.
1: Azt hittem, hogy ezt jobban fel fogjátok pontozni.
2: De ezt nem mondtam, rossz, hogy semmi. Jó. Azt nem mondtuk, hogy jó.
1: Na jó, hát akkor egy nagyon szomorú 10/6-ot be is írtunk Lorinak, aki ezzel becsúszan a középmezőnybe az idei évi napzenéje rovatban. Egyébként egy kedves előadó, képzeljétek, fölhívott engem nemrégiben, hogy az egyik számát szeretné beküldeni a napzenéje rovatba. Szerintem ezt maga se gondolta volna. Maga se gondolta komolyan, úgyhogy még aztán lehet, hogy ilyen jellegű dolog is van. Ha valaki hallgat minket, aki előadó, és szívesen bedobná ide a közösbe a zenéjét, akkor nagyon szívesen kiértékeljük, és megmutatjuk a kedves közönségnek. Már abban az esetben persze, hogyha hallgatható, bár nem mindig követelmény.
3: Vagy pont ennek ellentéte, igen.
1: Igen, nem mindig követelmény.
2: Ne legyenek benne csúnya szavak, annyi a lényeg.
1: Tippeljük meg Cyborg Templár mit mond rá. Szerintem azt fogja mondani, hogy menjem.
2: Szerintem, hogy ne.
3: Amúgy Lorit azt tudom, hogy szeretik itt a rádióban, szerintem maga itt kifejezetten az adott szám tematikájában lehetne általuk belekötni, nem tudom. Én azt mondom, hogy inkább ne. Tehát nem megalázós lesz, de az, hogy inkább ne.
1: Na, én azt mondom, hogy itt lesz.
4: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
5: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
1: Na mi van? Jól tippeltem.
3: Peti,

0: Sziasztok, Csáky László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió
1: Cafét. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén. meglepett ez bennünket, hogy kezdődik ez a rádió műsor. Föl se álltunk a székbe, beszélgettünk tovább egy húzamba, csak közben itt más dolgok mentek a rádióba.
10: Kitaláltuk Peti életét, minden rendben van.
9: Így van, a következő 10 évemre meg van tervezve minden, amit...
10: egy nagy Excelben.
9: Így van, minden, amit csak el lehet képzelni.
10: Nektek igen? Van olyan ismerősötök, aki így egy Excel tábla szerint él?
11: Persze, nagyon sok.
9: Ugye, de mire gond? Nem értem
10: az,
9: a kérdést.
10: Hogy konkrétan nekem van mindent egy barátom, aki mindent vezet Excelben, de például minden kiadását, de úgy, hogy amikor beül a kocsiba, leállítja a parkolást, egyből felviszi a mobilján, hogy ő most ennyiért parkolt itt és itt. És aztán, hogyha...
9: Szörnyen készen
11: lehet. De erre már az a bank alkalmazások is képesek.
10: De annál részletesebben, mert azon mondjuk 5 zsebbe osztja el neked, hogy igen, mondjuk járművek kiadása, igen, mondjuk élelmiszer, bevásárlás, ilyenek. De itt ő sok, tehát például meg tudja nekem mondani, hogy ő tavaly mennyit költött joghurtra.
9: Döbbenetesen szörnyű sivár élet lehet az
10: ilyen. De van, amúgy nagyon izgalmas életem, most jött haza két hete volt Ausztráliában.
9: Olyan mi is kellett újítani a Google tárhelyét.
11: Ilyen annyi... olcsó volt a joghurt.
9: De annyit írt a Google Drive-jába, hogy most muszáj volt egy nagyon csomagra
10: váltani. Ez az ő egyetlen hetje, de ezt vezet mindent. És hogyha bármilyen, nem is az, hogy probléma, de megoldandó helyzet gördül elé az életben, például most akar venni autót, akkor azt mindenképpen egy Excel táblázatban levezeti a különböző szenáriókat, hogy hogyan tudnak kijönni.
9: Az értem, de elmegy és megvesz 2 zsáknyi cuccot a valamelyik nagy üzletbe, és aztán fölírja, hogy erre ennyit költöttem.
10: Igen.
9: Hát ez...
10: De Luca, ugye, hogy van? Tehát ez egy...
11: Van ilyen sajnos.
9: Mondd a számát, most fölhívjuk, megkérdezem, hogy ez hogy gondolt.
11: Behívjuk interjúra, hogy ez mégis
10: miért. Szóval ezzel szerintem nincs baj, meg az, hogyha az ember vezeti, nekem például a nagymamám vezette azt, hogy nem az, hogy konkrétan tételesen mire mennyit költött, de egy bevásárlás után felvitte, hogy tényleg hogy állnak, és akkor sokkal jobban hát látta, hogy költést.
9: Nagy bevásárlás, 32 000 forint, azt úgy még értem, de az, hogy tételesen leírja a joghurtot meg a banánt.
10: Jó, most ez a joghurt, ez egy baráti társaságban is nagyon ritkán visszatérő dolog, meg ő minden nap horribilis mennyiségű joghurtot eszik. Tehát azt nem tudom, hogy olyan a sárgarépát is így vezeti-e, de nem is ez volt a lényeg.
9: Valami amúgy kellemetlen dolgot például vásárolsz, és akkor utána vissza tudod nézni, hogy ó igen, most látom, 2024 augusztusában durva lábkörönfertőzéssel küzdöttem, mert annyit költöttem arra a bizonyos gombaülőszerre.
10: Lényeget nem erre gondoltam, hanem hogy maga az, hogy van.
9: Ajaj, nem veszek több gumiószert, jobban megéri gyereket tartani.
10: Vannak olyan emberek, akinek van egy ilyen nagyon-nagyon bevett szokása, egy bizonyos élettörténés. Neki az, hogyha költ, akkor felviszi Excelbe. Te tudom, hogy vannak olyan emberek, akik komoly döntések előtt csinálnak egy Excel táblát a pró és kontra érvekkel.
9: Ez még úgy tetszik. Mert ott egy kicsit az van, hogy akkor ugye ezt úgy használod, és valóban haszna van annak a dolognak. Jobban, tehát egy kicsit olyan, objektívebben tudod nézni a dolgokat ezáltal.
11: Én ezt a rendszerességet, meg rendszer szeretőségét irigylem nagyon, mert én azt el nem tudnám képzelni, hogy minden egyes dolgot felvigyek, mindig ugyanoda, mindig megpróbálkozok egyébként ezzel, mert nekem is van egy ilyen alkalmazás, ami például a bevásárlásokat szoktuk rögzíteni, de már 3 hónapja nem írnám bevásárlásokat, szóval.
10: Pedig amúgy ez van, meg szerintem sokaknál, amikor azt mondják, hogy rendet teszik az életüket, akkor azt mondják, tudjátok, hogy azt mondják, hogy akkor január 1-től megváltozom, akkor ez is része neki, hogy igen, akkor most vezetek naplót, vagy legalábbis így tényleg az, hogy rendszert viszek az életembe azzal, hogy belekényszerítem magam a rendszerbe, hogy mindig jegyzetelem, hogy mit csinálok. Nekem ez egy nagyon erős emlékem, amikor egy január 23-a, 25-e körül sétáltam egy parkban Budán, és ott volt egy kukában egy ilyen nagyon szép jegyzetfüzet, és valaki elkezdte ezt írni, és kb. Január 20-áig bírta, és kidobta utána.
9: Szegény.
10: De hát mindenki megpróbálja ezt.
9: Egyébként igen, na ennek csak, hogy egy kis pozitívat is mondjak erről a dologról, egyébként azt a részét én is nagyon-nagyon tisztelem, hogy eldöntött valamit, és ezt tudja vinni sokáig. Tehát, hogy én elkezdtem ezt a naplóírás dolgot például januárban, nagyjából március elejéig, vagy február közepéig úgy írogattam, utána ilyen jó heti egyeket, aztán most mondjuk, hogy havonta egyszer azért beleírok egy oldalt, így összefoglalom tömbösítve, hogy mi történt, és akkor valószínűleg a, nem tudom, júniusi egyoldalas bejegyzés után a következő az, hogy nem tudom, november. Erős ez az év egyelőre, úgyhogy reméljük, hogy a továbbiakban is szép lesz. Tehát, hogy kb. Így ezt tudom elképzelni. Úgyhogy ez, hogy ezt végigvitte, ez mondjuk tetszik. Valamit eldönteni és kitartani mellette. Ez az egy dolog, ami, de úgy teljesen értelmetlen szerintem, amit csinál, de hogy az, hogy kitart mellette,
10: én
9: az jó.
10: Én el tudom képzelni,
9: hogy... Ugyanaz számomra, hogyha azt mondaná, hogy ő minden napot úgy indít, hogy megcsinál egy bukfencet, és ő ezt már 19 éve tartja folyamatosan. Semmi értelme, de felnézek a kitartására.
10: Én el tudom képzelni azt, hogy valakinek ez egyfajta elégedettség érzést ad a nap, a hónap vagy az év végén.
11: De ennek van is célja, hogy mondjuk spórolni szeretne,
10: persze, meg látni nagyon tudatos a pénzügyeiben. Tehát, hogy amblok tényleg befektetéseket kezel, meg minden, meg már tök fiatal kora óta folyamatosan félrerak, dolgozik 16 éves kora óta, mert neki ez így fontos, és ezeket vezeti. De igazából ami miatt ezt behoztam, ez csak az, hogy milyen érdekes, hogy egyébként az Excel-t mennyi fajta dologra használják emberek tényleg, tehát nem is gondolnánk, hogy van, akik abban festenek, vagy abban csinálnak képeket.
11: Hát ezt mondjuk valóban nem.
9: El is felejtettem, hogy az Excelből indultunk ezen. Igen. A ponton. Én már sokkolódtam itt a srác miatt, aki írogatja bele, hogy mennyit költött egy adott hónapban Zabkexre. Hát ez döbbenetes.
10: Nem mindegy, ennyit akartam mondani itt az elején.
9: Na, úgy van még viszont időnk, úgyhogy beszéljünk már egy pár szót erről a dömösi férfiről, akiről most itt olvastunk egy hírt, és nem teljesen értem a szituációt. Egy dömösi férfi katonai behívó levelet kapott, és nem tudta, hogy mire véje ezt a bizonyos helyzetet, és a levél természetesen felkerült az internetre, ahonnan a rendőrséghez is eljutott. És a levelet kapó férfit kihallgatták a rendőrök, ekkor derült ki, hogy egy baráti viccről volt szó, mert hogy a férfit egy barátja akarta megviccelni a hamis behívóval, a levél készhezvétele után a poénkodó férfi felhívta a barátját, hogy ő küldte, ne aggódjon. És ekkor viszont már zajlott az eljárás zaklatás végségében. Szóval most ez hogy is van egész pontosan? Mert azt mondják, hogy a levelet megkapó barát amúgy nem jelentette fel a levél küldőjét, ennek ellenére az ügy azért még így zajlott egy darabig. Most ezen a ponton végül úgy néz, hogy nem lesz belőle ilyen nagy elszámoltatás, vagy ilyesmi. De hogyan van itt? Mi a sztori? Nem is értem, hogy azt vágom, most ezt sok helyen olvasni, igen, hogy egy srác megszivatta a barátját. Oké? Okay?
10: Igen, de az történt, hogy az illetőnk, hívjuk A-nak, tehát A kapott egy behívót, megtalálta a postaládájában. Ő ezen nagyon megbotránkozott, felrakta az internetre, és ezt meglátta az esztergomi rendőrkapitányság, és ők zaklatás vétsége miatt hivatalban nyomozást indítottak.
11: De miért zaklatás egyébként?
9: Ez az, amit én nem értek tulajdonképpen. Én, ha kiteszek egy posztot Facebookra, benne van, hogy az esztergomi rendőrkapitány elolvassa az én posztomat, és ez alapján ő eljárást indít.
11: De meg miért zaklatásért, miért nem okirat hamisításért?
9: Már önmagában ez is egyébként. De számomra egyelőre még mindig egy kicsit félelmetesebb, hogy a rendőrség pásztázza a posztjaiban. Kirakok egy képet magamról, ahol nem tudom, mondjuk pucér vagyok, és akkor azt mondják, hogy közszemérem sértés. Mert véletlenül a családi nyaralós fotók közé a kijelölésnél egyel több képet rakok ki és kiposztolom. És azt mondják, hogy nem szabad így viselkedni, és rám szól az esztergomi kapitány.
10: Nagyon érdekes, hogy maga ez a hír úgy indult, hogy többen kaptak ilyet, kiderült, hogy egy ember kapott ilyet, és amikor ez alapvetően elkezdte felkapni a média is a hírt, meg minden, akkor utána az illető, aki meg akarta viccelni a barátját, egyből felhívta, hogy amúgy csak poén volt, és nem számított, hogy kirakja az internetre, és országos hír lesz belőle.
9: Magyarország honvédelmi minisztere nevében, és most mindenki, aki éppen most ide kapcsolt, éppen egy fake levélről beszélgetünk. Jó, mielőtt valaki pánikba esne. Magyarország honvédelmi minisztere nevében utasítom, hogy a honvédelemről és a magyar honvédségről szóló törvény alapján jelenjen meg a honvédelmi minisztérium székházában a megjelölt időpontban. Bevonulás helye, időpontja, behívott neve és címe, és ott van, hogy miket kell magával hozni, illetve tájékoztatom, hogy a parancs megtagadása büntető jogi eljárás van maga után. Elég professzionálisan néz ki.
11: Egyébként tudjátok, mi jutott eszembe? Milyen jó lenne, hogyha valakinek ez lenne a legény búcsújának a meghívója, és ő nem tudja, hogy hova kell menni, és valami
10: semmi
11: random helyet. Nem oda, valamit megadnak csak egy címet, és akkor oda megy, és akkor jön rá, hogy ez nem egy katonai behívó.
9: De jó, és oda megy, ha és nem, tényleg.
11: Egy legény búcsújának nekem
9: egy héttel korábban megkapja, egy hétig pánikba van, telefonálgat, de ilyen színészek be vannak avatva a telefonszám
10: meg, hogy a haverjai is megkapják, és mindenki elmegy, ők benne vannak a legény búcsúban, és oda, te is kaptál, Laci, persze, én is sikészülök.
9: Igen, és így megbeszélitek többször, hogy átsírtok éjszakákat, hogy nem akartok bevonulni katonának, majd utána a dolognak a végén pedig megérkeztek, és ott van 17 darab ilyen táncos lány, tudod, ilyen terepszínű ruhákban.
11: Igen, csak senki ne rakja fel az internetre, mert akkor éppen rendőrségi bejelentés lesz.
10: Fantasztikus meglepetés bulit tettünk rá a melyik rendőrkapitány, az esztergomi rendőrkapitányság, de egyébként őszintén szólva ebben a szövegben számomra az gyanús, hogy miért a honvédelmi minisztérium székházába kéne bevonulnom, tehát miért nem egy laktanyára?
9: Na igen.
10: Lehet, hogy én annyira speciális hát kommandóstak néztek ki, hogy Ruszi Szennyi Romulus személyesen szeretne engem behívni.
9: Ott ül a Romulus, így rácsap tenyérel a jobb combjára, hogy na, csicsennyire Zolikám, te leszel a jobb keze.
10: Hogy ez benne van, nyilván biztos hallgatott sok adást és tetszett neki, de hogy azért érdekes, és külön tetszik, hogy egyébként a levél keltezése az Budapest 26.4.20.
9: Ja, igen.
10: Lehet, hogy van benne valami turpisság.
11: Igen, meg van rajta ugye egy pecsét is. tehát én ezért mondanám, hogy ez inkább közokirat hamisítás, igen. Tehát, hogy nem, tehát hogy az végképp nem, hogy valakit azért jelentenek fel, mert hogy mi volt az ok?
9: Zaklatásért. Zaklatásért nyomták fel. Hát de egyébként,
11: miért?
9: Hát azért, mert hogy te küldtél neki egy olyan levelet, ami benne félelmet keltett. És hogy mivel ezt tetted, ezért gondolták,
10: nem lehet, hogy
9: ez egy
10: nincs
9: zaklatás.
10: Konkrét hát kategória erre, és ez áll hozzá legközelebb?
9: Valószínű egyébként ilyen gumitörvények vannak, hát vagy ilyen gumijogszabályok de... ilyen szempontból, hogy nyilván nincsen arra konkrét helyzetre, akkor úgy hajtogatjuk, hogy na erre végül is ráfogható.
11: Hmm. De szerintem a zaklatás gyanújával, tehát hogy maga a zaklatott személy tud feljelentést tenni.
10: Nem, hát pont ez, hogy hivatalból indított eljárást a rendőrség.
9: Hát most egy pillanatra történt. Komolyan én fordítjuk a szót. Amúgy a jelen helyzetben mennyire durva a katonai behívókkal viccelődni?
10: Én nem aggódnék, ha kapnék, mert ismerve a mai politikai viszonyokat, biztos, hogy Facebookon jelenteni be a miniszterelnök, és nem levélben kapnám meg. Úgyhogy én tudnám, hogy ez hamis.
9: Legalább ennyi. Szerintem azért nem szép. Tehát, hogy...
10: Nem, abszolút nem.
9: Azért ez kijelenthető. De én azt gondolom egyébként, hogy elég sok dologgal lehet így viccelni, de hogyha valaki mondjuk azért kap egy ilyen szivatást, mert mondjuk egyébként is tart ettől a dologtól, vagy nem tudom, pont ilyen plakátok alatt lakott az elmúlt években, és akkor így emiatt egy kicsit jobban tart a dologtól, azért ez nem egy szép dolog. Tehát, hogy ezért tud szerintem igen, morálisan kérdéseket felvetni.
10: Abszolút, viszont egy bocsánat mond.
11: Szerintem mindig addig menjünk el egy viccben, ameddig a másik fél számára is az vicces tud lenni. Tehát, hogy ez egy ilyen alapvető is.
10: Igen, viszont itt olyan szempontból a másik oldalra kell helyezkednem, hogy egy vicc az legtöbbször valakinek a kárára van, és pont attól vicces egyébként. Nyilván lehet
11: de te azon tudnál kétszer, röhögni?
10: Kétszer gondolkodni, mielőtt sütsz valakivel egy ilyet. Micsoda? Hogy?
11: Hogy te tudnál azon röhögni? Most nem feltétlen erre a dologra gondolok, hanem minden olyan helyzetben, amikor a te károdra tesznek valamit, és viccből.
10: Attól, ez de nyilván függ a dolog, miért.
11: Tehát egy kérdése, meg az, hogy milyen kapcsolatban igen, vagy igen. Az illetővel.
10: Én ilyen szempontból azon az véleményem vagyok, hogy semmire sem mondjuk azt, hogy nem lehet vele viccelni. Valamivel szerintem nem kell, és egyenesen ízléstelen, de ha már mondunk egy valamit, amivel nem kell, nem szabad viccelni, akkor utána rögtön lesz még egy, és tulajdonképpen oda jutunk, hogy mára meghalt egyébként a vígjátékipar a filmgyártásban például, vagy csak borzasztóan rosszak vannak. És én pont ezért vagyok azon az állásponton, hogy alapvetően mindennel lehet viccelni, nem mondjuk azt, hogy valamivel nem lehet, de érezni kell azt, hogy mivel nem ízléses viccelni.
9: Ezzel nagyon tudok jönni.
11: Ennek, hogy milyen kapcsolatban vagy azzal az adott emberrel. Nyilván ja, persze, egy bensőségesebb viszonyban több mindent megengedsz magadnak.
10: Nyilván én most ezt általánosan gondoltam, de persze egy baráti társaságban az, hogyha ismered dinamikákat, hogy valakinek minden belefér, tényleg valakinek
11: semmi, azt igen. Viszont tiszteletben kell
10: akkor
11: szerintem
10: tartani. Akkor kizárjuk a baráti társaságot.
9: Akkor miért barátkozunk vele? Alapból ezt nem értem. Mondok egy viccet, nem nevet rajta? Soha többé nem szólok hozzá.
10: Kirakod a messenger csoportban rögtön.
9: Abban a pillanatban, annyit tudod, egy ilyen messenger csoport, és csak annyit látsz a screenshot, hogy ez szerintem nem volt olyan vicces. Farkas Peti eltávolította a XY-t a csoportban.
11: Mindenki írt XD-t, ő meg nem.
10: Hogy csak két nevetős fejet küldött. Ugye mindannyian tudjuk, hogy nemzetközi jog szerint minimum 3-at illik írni.
9: Igen,
10: vagy
9: különben
10: az hogyha ne, ha kettőt vagy egyet írsz az át, az akkor az azt jelenti, hogy meg akarod alázni a másik
11: igen,
10: szemben.
11: Igen, a kettő az miért, az egy az meg túl kevés.
10: Igen, pontosan.
9: Így van. Úgyhogy kirakom az illetőt emoji, a csoportból.
10: Emoji gyors talpalunkat hallott.
9: Kirakom az illetőt a csoportból, majd beírom. Na, a többieknek hogy tetszett az iménti tréfa? Diktatórikus rendszerben működnek ezek a dolgok.
10: Mindenki küldjen egy hangüzenetet, ahogy hahotázik rajta. Minimum.
9: Egyébként szerintem az a, még így az általános helyzetre egy kicsit így vissza erre az egész ilyen mivel illik viccelni, meg mivel nem illik viccelni dologra. Szerintem amúgy az az oka ennek az egész ilyen nagyon durva pisziskedésnek az egyik oka, hogy egyszerűen így szépen lassan így ráébredt egy bizonyos embercsoport, hogy tulajdonképpen a nyilvánosságban sokkal több kreditet hoz az, hogyha áldozat szerepben tudsz tetszelegni, mint az, hogyha egy jót kacagsz azon, hogy valaki a károdra viccelődött. Tehát, hogy egyszerűen áldozati pózból valahogy így jobb krediteket osztanak, vagy egyszerűen úgy érezheted, hogy igen, te most a sajnálatkártyát kiátszva több szimpatikus, több embernek leszel szimpatikus, mint hogyha jó fej vagyok kártyát játszott ki, hogy röhögsz egyet magadon, és ennek volt egy ilyen nagyon erőteljes szerintem fordulata valamikor a 2010-es évek közepén.
10: Ez is benne van, valamint valahogy elfelejtettük azt, hogy attól, hogy még valakinek valami rosszul esik, attól még nem lesz igaza. Mm-hmm. És szerintem ez valahogy így kikopott, és hogyha valakinek valami rosszul esett, és érvelt az ellen a dolog ellen, akkor rögtön nem is az, hogy általánosan, de nagyon sokan úgy viszonyultak hozzá, hogy akkor biztos igaza is van. És szerintem itt is érvényesült az, hogy azok, akik szerint vicces volt, ők nem hallott, nem egy akármilyen dolog, nem hallattatták a hangjukat amellett, hogy igen, már pedig ez vicces, aki viszont szerint nem, ő kifejezetten.
9: Ezzel kapcsolatban Lucával volt egy pont egy idevágó beszélgetésünk, hogy amíg most Bécsben, hogy mi az, amivel illik viccelődni, mi az, amivel nem illik, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Csak most például pár dolgot azt mondod, hogy testsúly. Illik-e viccelődni testsúllyal? Vagy azt mondod, hogy persze nyugodtan, mert egy jó kacarászásért bármit feláldozunk, akár egy barátságot is, de hogy, vagy pedig az van, hogy ezzel nem viccelődünk, mert ebben például mi ellentétes pólusok
11: voltunk.
9: Igen,
11: de szerintem itt az a lényeg, hogy te mennyire ismered azt a szemét, hogy ez neki valószínűleg sértés lesz-e, vagy sem, vagy tud ezzel azonosulni, hogyha egy ilyen poént elmondanak, és ő azon nem fog megsértődni halálosan.
9: Vagy ott van mondjuk a kor, tehát koron mondjuk viccelődünk?
11: Szintén szerintem barátság, személyiség kérdése.
10: No, szerintem mindenen lehet. Tehát, hogy
11: szerintem is azért ezeken
10: az kérdés,
11: is lehet.
10: Az kérdés, kell-e. Tehát semmit ne tiltsunk explicite. Én azt szoktam mondani, hogy nyilván, hogyha valakinek specifikusan a kárára viccelődünk, ott fontos az, hogy ismerjük. Ha pedig viszont ilyen nagyobb csoportok kárára, akkor azt adott társaságban, nagyon fontos, de meg lehet engedni általánosságban.
9: Nektek volt már olyan, hogy valakit úgy rendesen sikerült megsérteni valami poénnál? Csak nekem...
10: De abban biztos vagyok, hogy neked igen.
9: Igen, tehát azt gondolom, hogy ezt én nem is válaszolom meg.
10: Százalék.
11: Lehet egyébként, hogy volt már ilyen.
10: Nekem is biztos volt olyan, hogy így... Én például, amikor mondjuk ezotériával viccelődöm, akkor tuti megbántottam már valakit, vagy amikor az olyan dolgokkal... Na igen, volt egy például egy olyan helyzet, amikor a vízszűrő kancsóval viccelődtem, de nem azzal magán, nem az emberekkel, akik ilyenből iszák a vizet, tudjátok, amiket lehet venni, hanem azokon az emberekkel viccelődtem, akik több százezerért vesznek ilyen vízszűrős kancsókat, vagyis inkább akik árulják, és hogy fú, igen, hogy elmennek egy adott háztartásba, hogy ők hoztak ilyen speciális port, ami megvizsgálja a víz minőségét, beledobják, és ilyen vörös lesz a víz, mert olyan festék van benne, aztán átszűrik a kancsó, beledobnak egy másik ilyet, és ott meg akkor szép kék lesz, és kitisztította a szűrő. Na, ezen volt, és kiderült, hogy a adott illető az 5 éves kora óta tulajdonképpen ilyen kancsós vizen él. Ilyen szűrős kancsós vizen.
9: Én olyanra szaladtam rá, most nehéz egyet kiemelni, de hogy... De nem, csak azért tetszett, mert mondtad ezt az ezotériát. Nekem például volt ilyen, hogy egy ilyen hosszabb és egészen parodisztikus gondolatmenetet előadtam arról, hogy egyébként, minthogyha én is ilyen ezoterikus ember kell lennék, már hogy olyan szempontból, hogy ilyen csillagképek, horoszkópok és minden egyéb, nem tudom, ehhez kapcsolódó dolog, ilyen nem tudom, félspiri dolog. És hát ezt így parodisztikusan előadtam, és kiderült, hogy az az ember, aki az egyetlen egy volt rajtam kívül a szobában, és aki ennek a célközönsége volt, ő kőkeményen benne volt ebbe az egészbe, és utána egy rendesen meg volt sértve, hogy akkor ezt most hogy érted? Miután így végigmondtam hosszan a magam által kifejezetten viccesnek tartott monológot.
11: Amúgy igen, ilyen nekem biztos, hogy volt, szóval most már kicsit korrigálnám magam, nem tudok most példát mondani, de egyébként még vannak olyan, mondjuk olyan nem vicc, vagy valamit így valaminek a kifigurázása, hanem egy ilyen vicces számodra vicces, vagy az elkövető számára vicces helyzet teremtése. Szerintem az is megint egy másik kérdés, hogy mondjuk, nem tudom, szétütök egy tojást a fejeden, ezt mennyire tartod viccesnek, tehát vagy azért nem. Ez is olyan dolog szerintem,
9: kicsit
11: hogy...
9: Kicsit kevésbé intellektuális tréfa talán, de egyébként nem viccesnek
10: tartod. Ez már szerintem egy más kategória, mert van
9: a metrón.
10: A pusztán verbális vicc, az egy teljesen mondom. Más, mint amikor meg már fizikai beteljesülése
11: is van. De szerintem igen, ez is olyan, hogy valaki ezt is mondjuk viccesnek tudja találni.
10: Persze.
11: Még nekem... akkor is, hogyha ő az elszenvedő, akin szétütöttek egy tojást, de valaki meg egyáltalán nem. Tehát, hogy ismerd azt az embert, akivel poénkolt.
9: Nekem sokszor megesett, hogy én azért vicceskedtem valaki előtt, mert fizikai beteljesülést vártam a nap végén, csak hát az másik típusú dolog volt akkor.
10: Na szép. Na de alapvetően szerintem amúgy nem szabad túlságosan komolyan venni magunkat sem. És akkor nekünk is sokkal
11: persze,
10: jobb lesz.
11: Igen.
10: Jó, mindig hogyha mindenki tudjunk magunkon nevetni.
11: Önirónián.
10: Így van.
9: Meg a kamu katonai behívókon.
11: Főleg, hogyha ez egy legény búcsúnak a meghívója.
9: Na jó, elmegyünk egy kicsit zenélni, hírezni, és minden hasonló, utána pedig innen folytatjuk. Maradjatok velünk, a hírek után jövünk.

0: veszteség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Megadás.
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a hagymatikum fürdő, exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye. Ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rágcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazó államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a Múzeumok napja, a nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: 4 perccel múlt el este 7-hez, pedig még mindig a talpon álló. Itt van velünk Zoli és Luca. Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello, Ka!
1: És ha már beszélgettünk itt az adás elején, illetve még az előző megszólalásba, nem, az adás elején azról a jogsi témáról, amikor ugye az volt a napzenének az egyik témája. Csak úgy ez egy kicsit kapcsolódik, most találtam egy hírt ezzel kapcsolatban, hogy feldobta nekem az internet, hogy ti azt tudtátok, hogy ezeken az e-rollereken is zéro tolerancia van alkoholfogyasztással kapcsolatban?
2: Igen, meg sisakot is hordanok.
3: Mert hányszor poénkodtunk ezen, vagy mondtam ilyen dolgokat, hogy nagyon vicces az, hogy például a Sziget elé folyamatosan kihelyezik ilyen csapdaként a rollereket, amit ugye úgy lehet használni, hogyha van jogosítványod, hogyha nem vagy ittas, és hogyha bukós is, akkor használsz. Ott van előtte egy csomó roller, nyilván egy kellően ittas állapotban lévő embernek, de vagy akár bárkinek is, mert ugye tömegközlekedés azonnal még rohadt messze van, meg tök sok idő, mire jön, körülményes, megfordul ez a fejében, hogy akkor felszáll egyre. És a rendőrök meg egyébként ott vannak mellette, ilyen hatalmas nagy csapda.
2: Igen, és sorozatban bírságolnak.
1: Én szerintem nagyjából 6 éve használok elektromos rollereket, és nem tudtam eddig, hogy van ez a szabály. Még szerencse, hogy sosem használtam ugye ittasan, tehát hogy ez azért
2: se bukósisak nélkül.
1: Tessék?
2: Se bukósisak nélkül.
1: Így van, tehát hogy 6 éve használom, és szerencsére mindig van nálam egy bukósisak, amit ilyen esetekben mindig felvettem.
2: Mekkora szerencse.
1: Igen, tehát ezért van az, hogy kevés dolog fér a táskámban, mindig benne van egy bukósisak, hogyha véletlenül úgy alakulna, hogy lime rollereznék, vagy nem tudom mi a másik tír, csak hogy dot, és mindent elmondtunk, ami csak van a piacon. Na mindegy, szóval ez nagyon-nagyon meglepő volt egyébként számomra, és amúgy logikus, mert amúgy tényleg nagy balesetet lehet vele okozni. Most csak azért jött föl, mert hogy itt van egy ilyen hír, hogy egy férfi nagyon komoly balesetet szenvedett el rollerrel Nyíregyházán, mert belehajtott egy úthibába, aztán egy hatalmasat esett, jó súlyos sérüléseket szerzett, bevitték a kórházba, majd aztán kiderült, hogy amúgy egy évvel ezelőtt pontosan ugyanilyen balesetet szenvedett, ugyanúgy részegen egy e-rolleren. De egyet sem féljetek, mert 2020, tehát azért rollerezik együtt, mert 2023 novemberében már ittas vezetés miatt kapták a rendőrök. Szóval gondolt, hogy akkor inkább rollerezik.
2: Meg amúgy a rollereknél is, tehát ez tipikusan az a kategória, hogy vannak ezek a bérelhetőek, amik most már azért sok városban vannak, tényleg egyre több agglomerációs helyen is, tehát itt Budapesthez közel, tehát például Dunakeszin is van, azt hiszem Veresegyházon is. Szóval egész sok helyen már lehet ilyeneket találni, de hogy ezek korlátozva vannak ugye központilag. Azt hiszem nem is tudom mennyi a max kilométer szám.
1: De 30 fölé biztos nem tudsz vele menni, hiszen ilyen 25.
2: Igen, de tudsz venni az interneten olyat, ami viszont nem így van korlátozva, és sokkal gyorsabban tudsz vele menni. Na és tehát azt nem hiába, akik olyat vesztek, azért többnyire már tényleg ilyen majdnem ilyen motoros szerkóban szlángáznak benne fel alá, mert hogy annyira
3: egyáltalán nem biztonságos, tehát hogy neki mész egy ilyen kis huppanónak, aztán elesel.
1: Amúgy igenis, értem amúgy ezt, és teljesen valid dolog, hogy nem szabad, mert hogy nagyon durva baleseteket lehet vele okozni.
2: Főleg önveszélyes egyébként.
1: Hát igen, de hogyha most belehajtasz oda a járókelők közé, az is. És én ezt tökre adom, de közben a biciklizésnél meg úgy van a szabály, hogy ott tehát biciklizhetsz úgy, hogyha van benned alkohol egyébként. Igen. Tehát ott nem a zéró tolerancia van, hanem ott az van, hogy hát vezetésre alkalmas állapotban kell lenned.
3: Igen, hogy a nem tudsz olyan gyorsan menni vele.
2: Azért lehet, tehát meg tudsz vele lódulni, nem is az, de hogy biciklinél pont az ilyen kisebb kátyúk maga a nagyobb kerékméret miatt kevésbé veszélyesek. Nem az, hogy egyáltalán nem, sőt lehet nagyot taknyolni biciklivel, ugyanúgy, de talán egy picit kevésbé veszélyesebbek.
1: Mondjuk igen, itt a kerék méretben ebben van valami. Igen, meg mondjuk azzal azért, hogyha lendületen mész, azért fölmész az útpatkán is adott esetben, ha kellően nagy a kereked, meg kellően kicsi a patka, míg tényleg a legkisebb apró szintkülönbség miatt is egy rohadt nagyot esel, hogyha elektromos rollerrel teszed ugyanezt.
2: Így van. Úgyhogy meg ugye a bicikliken alapból van talán, tehát tudom, hogy az elektromos rollereken is van lámpa, de ugye csomószor azok például a hátsó lámpa az egy a földfelszínhez közel van.
1: Igen, és ezért nem olyan nagyon feltűnő. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon durván kell vigyázni ezzel kapcsolatban, mert elképesztő baleseteket lehet. Tehát láttam egy-kettő híradás korábban, hogy milyen baleseteket szenvedtek emberek e-rollerekkel.
3: Igen, meg nagyon biztos mindenkinek van olyan ismerőse, aki már érte így baleset rollerezett.
1: Igen, úgyhogy óvatosan kell. Na, viszont nem erről akartunk beszélgetni, ellenben hát Magyarország végre valahára eljött az idő, és ismételten a legnagyobb hírportáloknak tulajdonképpen a címlapjára keveredett, úgyhogy csak hogy egy kicsit büszkék lehessünk magunkra, mint nemzet, arra gondoltam, hogy behozom ezt a hírt, mert hogy Johnny Depp, és itt még nem tudjátok, hogy hogyan kapcsolódik Magyarországhoz, Johnny Depp sorozatos hitelkártya csalások áldozata lett, több mint 720 000 dollárt, azaz kb. 220 millió forintot szipkáztak el tőle. A csalások 2024 januárja és 25 decemberek között történtek, 308 alkalommal húzták le őt valamennyi pénzzel, alkalmanként átlagban kb. 725 000 forintnak megfelelő összeggel. A pénzt az utazásokra és online szolgáltatásokra költött el a csaló, és Az lehet tudni, hogy a csaló egyébként így, hát ha lehet ilyet mondani, akkor okosan csinálta, ugyanis sose vett fel készpénzt, illetve kis összegeket emelt le alkalmanként, így a bank biztonsági rendszere sokáig nem találta gyanúsnak mindezt. Na igen ám, de itt jön a csavar, mert a szálak Budapesten, Angyalföldön, a Gömb utcában csipogott, egy jordán férfihez vezettek a szálak, de itt Angyalföldön történt Johnny Depp pénzének lenyúlása, és Johnny Deppnek a bankja az FBI magyar kirendeltségén keresztül elkezdett vizsgálódni, ami nekem meg a fura, hogy az FBI-nak van magyar kirendeltség. Ez egyre furább nekem. De lehet, hogy ők látták a katonai behívót is, az esztergomit.
2: Hát én egy szövetségi rendszerben vagyunk az amerikai, az Egyesült Államokkal.
1: Hát lehetséges egyébként, igen. És azt mondták, hogy igen, gyanús magyarországi tranzakciók, az még nem világos, hogy a férfi hogyan jutott hozzá a színész banki adataihoz, de sikerült neki minden esetre, és a Nemzeti Nyomozóiroda IP címek és egyebek alapján beazonosította ezt a bizonyos tettest. Mit szóltak a témához? Én egy kicsit azért büszke vagyok, hogy végre sikerült bejutni.
2: Kis hazánknak.
1: Sikerült bekerülni a legnagyobb híradásokba.
2: Számomra az egy nagyon érdekes aspektus, vagy hát igazából nem kéne rajta meglepődni, hogy Johnny, ez egyébként Johnny Deppnek ez nem tűnt fel. Tehát, hogy...
3: Igen, de szerintem tehát, hogy azért most összesen se emeltek le, nem olyan sokat, hogy ez neki feltűnő legyen.
2: Hát jó, ezért 721 ezer dollár azért szerintem már nála is pénz, tehát az nem szorja el egy nap alatt.
1: Tudom, 220 hogy... millió forintért azért lehajol a Johnny Depp is?
3: Szerintem nem, szerintem
2: de szerintem igen, főleg...
1: Hát de mennyi pénze maradhatott? Hát régen kalóz volt.
2: meg tényleg azért Johnny Deppnek volt egy olyan időszaka, amikor különböző francia kastélyokat vásárolgatott össze, tehát én nem azt mondom, hogy holnap már nem lesz mit ennie ezután a 721 ezer dollár
3: Amerika
2: után.
3: Azért Amerika egy másik világ, tehát hogy ott azért nem annyiba kerülnek az ingatlanára.
1: Jó, de... Ott nem annyira kerülnek Amerikában a francia kastélyok.
2: Itt most az a lényeg, ha 721 ezer dollárt egybe levettek volna, az neki is feltűnt volna, csak ugye pont az történt, hogy átlagosan, ha leosztjuk a tranzakciók számával, akkor ilyen 2300 dollárra jön ki per tranzakció, ami szintén azért szerintem, hogy tud egy tetemes összeg lenni, nem azért, mert hogy Johnny Depp az ne engedheti meg magának.
3: Csak hát a mondjuk... haverodnak biztosan, mert ő exzelteti mindenki, és gyanús lenne.
1: Az adás elején nem legetett haverod, az például ezt megúszta volna. Ő az első adott alkalommal észrevette.
2: Nem azért mondom, de itt még itt Magyarországon is, Közép-Kelet-Európában is a legtöbb magyar bank képes volt egy olyan applikációt fejleszteni, ami küld neked egy ilyen push notification, egy ilyen push értesítést, amikor költesz. De most Johnny Deppnek nem volt olyan fura, hogy amikor hajnal 3-kor ott fetreng Hollywoodban, hogy egyszer csak jön egy olyan, hogy nem tudom... rendelt valamit Voltról, és akkor ön sikeresen nem tudom, a kálitéri gyroszol sikeresen megterhelte az ő számláját.
1: Hamburgere úton van Budaöcsről, az Angyalföldi Gömb utcában.
2: De nem a Volt küldetesítés, hanem csak mondjuk jön a bankjának az, hogy levontak ennyit a számlájáról.
3: Szerintem annyi értesítés jön neki, hogy ezt már fel se tűnik neki.
2: Hát azért fura, és ugye tényleg nem neki tűnt fel, hanem a bankjának, és neki is csak egy idő után, hogy...
1: Johnny Depp így lézegette, hogy a héttel már harmadjára mi a tököm az a Fresh Corner, amiből jön nekem.
3: Szerintem ő nem ezt nézeget, hogy jó, oké, mi ilyen helyzetben vagyunk, hogy a revolútós követéseinket is folyamatosan megnézzük.

0: költ, hát Johnny Depp. Mi az, amire ő egyébként úgy rendszeresen pénzt költ?
1: Mindenre.
2: Igen, meg szerintem mi el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan élnek ezek az emberek. Ők valószínűleg nem járnak boltba, hanem van egy bejáró
1: férfi, főznek neki, van séfje, van takarítónője, van minden.
0: Tehát, hogy lehet, hogy Johnny Depp az egy nap egyszer csippad a telefonja, amikor a mindent elintéző emberének
1: simán
0: az időzített napi utalás kimegy, és akkor onnantól fogva...
1: Hogy kezelje a pénzügyét.
2: Meg valószínűleg ezt a könyvelője intézi, vagy a könyvelő iroda, akinél ő, az ő a pénzügyeit viszi.
1: Úgy lehet, hogy ő is benne volt.
0: Lehet
2: minden. Hát a Johnny Depp, vagy a könyvelő.
1: Nem, a könyvelő. Ja.
0: Johnny Deppben. Micsoda?
1: Nem, a könyvelő abban, hogy ellopták Johnny Deppnek a hitelkártya adatait.
0: Egyébként benne van a pakliban. De most így tényleg ezen gondolkodom, hogy akkor viszont fel kellett volna tűnni. Tehát most, ha azt néznénk, hogy oké, van egy hatalmas nagy világsztár, aki nem annyira figyeli, hogy mennyi pénze van, persze, akkor könnyű őt lehúzni. De viszont, hogyha már ezt így átveszük, hogy valószínűleg van egy intéző ember, vannak emberek külön arra, hogy az ő pénzügyeivel foglalkozzanak, akkor nehogy már nekik ne tűnjön föl, mert
1: hát
0: ők
1: elég rossz intéző emberek. Lehet, hogy ők is úgy vannak vele, hogy annyi tételt követnek folyamatosan nyomon, hogy egyszerűen már nekik se tűnt fel.
2: Amúgy én ezt tudom elképzelni, hogy tényleg egyszerűen csak az Excel táblában a nap végén elvesztek ezek a tételek. És itt is mondom, tehát nem is az, hogy a könyvelőnek tűnt fel, hanem a banknak tűnt fel, hogy valószínűleg gyanús volt az, hogy Johnny Depp, nem tudom, 10 óra 1 perckor még West Hollywoodban vásárolt, nem tudom, pudingot, és utána 10 óra 2 perckor pedig a Calvin téri gyroszosnál vásárolt tortillát.
0: Tehát, és hogy... ez nem tűnt fel az ő intéző emberének. Mondjuk egyébként se lehet egy ügyes intéző ember.
2: Lokációk, igen.
0: Egyébként se lehet egy ügyes intéző ember, mert azt se sikerült annó elintézni, hogy az Amber Heard ne gyalázza meg ezt a szerencsétlen ágyat ott a hálószobájában. Szóval ez már önmagában egyébként egy ilyen lehetett. Na, hogyan szerzett meg Johnny Depp kártyaadatait?
1: De ez egy nagyon jó kérdés.
2: Én két szenáriót tudok elképzelni.
1: Nem tudom, amúgy én szerintem ezt is online szerezte meg valahogy.
2: Vagy ez, vagy amikor itt forgatott Johnny Depp Magyarországon.
1: Oda ment és kilopta a zsebébe.
2: Éppen a Starbucksban dolgozott a Jordán úriember, és amikor Johnny Depp ugye még a lehúzós kártyával fizetett, akkor gyorsan így beszkennelte a szemével, hogy mi a szám, meg a háromjegyű biztonsági kód. Kétfaktoros autentikáció nem volt, úgyhogy utána mehetett a Hawaii.
0: Hát vagy volt nála egy terminál, és miközben Johnny Depp éppen a 32-esek terénén szállt föl a 4-es 6-os villamosra, akkor így a vászon táskami logó Johnny Depp oldalán, ahol csak így hozzáérintette a kártya terminált, és akkor az érintő és fizető sem már nem is volt.
2: Folyamatosan történtek ezek.
0: Hát ez egyszer megtörtént, és már le is húzta az adatokat. Esetleg ezt tudom elképzelni.
2: Értem.
0: Valami nagyon speciális módon. Kicsit azért csalódott voltam, bevallom, amikor kiderült, hogy Jordán. Tehát az, hogy angyalföldre vetetnek a szállat, hogy ezt sem tudtuk megcsinálni, ez elképesztő számomra.
1: De legalább itt lakik.
0: Mondanám, igen, hogy na, a magyar gógyi. De hát végül is nem sikerült.
1: Egy darabig, ameddig ki nem toloncolják.
2: Azért ezt nehéz lesz visszafizetni.
0: Igen, tehát ezt azért úgy azt mondod, hogy oké, rendben. Nos, van egyébként egy 12 éves Suzuki Swift-em. Például bedobom a közösbe. Szuper! Már csak 221 millió 400 ezer forintot kell.
2: Van egy 60 négyzetméteres panellakásom, meg is van a fele a 220 milliónak.
1: De kettő év alatt hogyan tud ennyit elkölteni, úgyhogy nem vesz ingatlant?
2: Utazott egy csomót. Az van benne, hogy főleg utazott. Hát, nagyon sok utazásra költött belőle.
0: Igen, igen. És valószínűleg nem volt már diák, tehát itt egy jó része valószínűleg az Elvira alkalmazáson keresztül folyt el.
2: Nem, mert abból visszakapott egy csomót a késések miatt.
0: Ja, tényleg. Hát akkor ez így már is megmagyaráz sok mindent. Na, mindegy, érdekes egyébként, és tényleg sok mindent elmond azért az ilyen szuper gazdagok életéről, hogy így fel se tűnik ez a 220 évekig. Millió forint évekig. Tehát 220 M, mire költött? Véletlenül Johnny Depp azt mondja, hogy oké, rendben, itt a kártya.
2: Vegyél maga, hozd nekem egy szódát, meg magadnak is valamit.
0: Igen. 220 millióval mit csinálsz?
1: Természetesen ingatlant vennék.
0: De egy új életet nem kezdesz belőle még.
2: Én nem ingatlant vennék, én inkább részvényeket vennék. Vagy
1: hát én
2: ilyesmi.
0: De Nvidia részvényekbe fektetek az összes pénzet?
2: Nvidiát azt már nem, tehát hogy nem olyan, egy részét az biztos, hogy ilyen idézesen kék papírba raknám, amik tényleg évtizedek óta nagyon biztosan nem sokat, de biztosan hoznak. Nem tudom, mint a Pepsi meg az IBM, ez nem pénzügyi tanácsadás, ez nagyon fontos. A többi részén meg olyan nagy növekedési potenciálra rendelkező cégekbe, amik 10-ből valamennyi biztos, hogy be fog bukni, de mondjuk, ha csak 10-ből egy bejön, akkor az nem 10-szereset fog növekedni, hanem mondjuk 100-szorosat az értéke.
0: Én szerintem visszabérelném belőle Johnny Deppet. Azt mondanám, hogy Johnny, tartsd meg, 720 000 dollárból, hát szerintem egy ilyen 2 órát azért úgy eltöltött, és akkor nem tudom.
1: Kalózként felöltözve.
0: Kalózként, mondjuk nem tudom, unoka testvérem születésnapjára Johnny Deppet felbérlem. Azt mondom, oké, figyelj Johnny, 720 000, tudom, neked nem olyan sok, nekem azért sok,

0: de ennek ellenére fontos ez számomra, nagyon szereti azt a kalózós mesét, amiben te voltál. Jó lenne, ha jönnél. És akkor nem tudom, például gyerekdalokat énekeltetnék vele, amúgy... vagy fölbérelném, és elindítanám egy Johnny Depp hasonlás versenyen, hogy kiderüljön, hogy megnyerje.
1: Amúgy az ilyen nagy világsztárok, főleg egyébként énekesek, szoktak vállalni ilyen privát bulikat, főleg ilyen nagyon gazdag ázsiai, meg indiai esküvőkön. Ahol tényleg ilyen dollár százmilliárdok.
2: Bazári majmok, olyanok, mint a bazári.
1: Én nem tudom, mondjuk 5-6 milliót valaki lecsengett egy esti fellépését, hogy én ott eléneklek 30 perc alatt pár számot, azért én vállalom a bazári majom kifejezést, sőt még a talpamra is tetováltatom, tehát, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a hajam. Szó se róla.
0: Akkor tudom, mit csinálnék. A 220 millió forintból 219-ért bérelném Johnny Deppet, egyet meg odaadnék Zolinak, hogy korpásodjon a
1: Na. Én azt mondtam, hogy pár millió dollárért.
0: Ja, mi? Nem, te sem elmondd meg, hogy 1 millió forintot adnék, hogy Zoli mostantól félig nem moshatsz hajat, akkor...
1: Amúgy utána beindul az öntisztítás, tudod mit? Jó, jövő hétre hozza a pénzt, és akkor mondjuk Erasmus alatt nem mosok hajat.
0: Jó, ez nekem nem tudom, hogy miért éri meg, de onnantól kezdve, hogy tudlak egy kicsit bullyingolni. Úgyis nagyon rosszul érintett, hogy lefogytál, és már nincs mivel piszkálnom téged.
1: Pedig úgy... pont most a szünetben fejtegette, hogy amúgy nem áll olyan jól anyagilag, de lehet az ilyen döntéseim miatt egyébként.
0: Nem, azért, mert ebben a hónapban vásároltam egy autót, illetve kimentem az Eurovíziós dalfesztiválra, kicsit ezért nem. Úgyhogy a következő 12 napban lehet, hogy meg kéne ismernem ez a jordán férfi. Jó, esetleg hallott. Egy falafelt ára, csak jó vagyok már nálad. Na, még úgy sem jöttek rád rúgni a szilvesztert, vagy szilveszterék az ajtót. Nem tudom, nemzeti vagyon visszaszerzési hivatallal.
1: Tényleg, csak nem csak a nemzeti vagyon szerzik vissza, hanem Johnny Deppét is. Igen, igaz.
2: International vagyon visszaszerzési.
0: Igen, és majd hívják a, nem tudom, a ügyintézők, Szabó Bence százados, majd csörög Johnny Deppnek, hogy na, volna egy jó hírem, Johnny.
2: És aztán egy ikonikus trió lesz belőle.
1: És a minisztériumi farsangi bulira viszont meghívják.
0: Tényleg,
1: azt mondják, hogy ha már visszaszerezték neki a pénzét, akkor jöjjön
0: be. Köszönetképp jöjjön el. És eljönne, de akkor
2: de
0: már...
2: kalóznak öltözve.
0: Hát vagy akkor már, ha már kifizetnek ennyit neki, akkor legalább legyen az, hogy valami teljesen más. Tehát egy komfortzónából kimozgató szerepet vállaljon.
1: Igen, és Ruth Bálint ott szomorkodna, hogy ő Robin Hoodnak öltözött, de csak második lett a zsűri szerint.
0: Mert Johnny Depp nyert Johnny Deppnek öltözve. De én azt képzelném el, hogy Johnny Depp mondjuk nem tudom valami, ha már így kibéreljük, akkor mondjuk magyar szerepet öltene magára. Mondjuk ő eljátszaná Vágási Ferit. Tehát egy ponton azt mondanám, hogy a következő egy órában nem csak Károlyt játszom el. Vagy bármi hasonló. Na mindegy, szerintem ebben ennyi volt. Menjünk el zenét.
1: Kibeszéltük szerintem is.
0: Kis zene, aztán reklám, és utána pedig innen folytatjuk, mégpedig az Ötös Fogat című rovatunkkal. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
3: Okay.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
4: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Aha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs
5: csak korra szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
10: 2 perccel múlt el 7:30, és a Talpon állót halljátok még mindig továbbra, és itt vagyunk Zolival és Lucával, én meg Peti vagyok. Hello.
11: Hello.
12: Hello, sziasztok.
11: Nem tudom nem észrevenni, hogy mennyivel másabb tónusúak a társadalmi hirdetések.
10: Mire próbált ezzel utalni, Zoli?
11: Csak úgy mondtam. Nem tudom. Olyan aranyosak, kedvesek, UNICEF, ilyenek.
10: Egyébként igen, ez számomra is szimpatikus. Na mindegy is, igazából ez csak ilyen kis színesként elmondtuk. Na viszont nem ez az a nagy változás, amiről beszélni szerettünk volna, hanem hogy 7 év után a Ferencvárosi Tornaklub nem nyerte meg a magyar bajnokságot.
11: De ne, ezt ne így mondjuk, hanem úgy nyerjük, hogy a Győr nyerte meg.
10: Jó, igen, igen, ez valóban így az igazán szép. 2018-ban volt bajnok a Videóton, és azóta minden évben a Fradi volt a bajnok, és most idén a Győrnek sikerült. És én számomra ez egy nagy felüdülés. Úgyhogy egyébként én ezt mindig el szoktam mondani, hogy én amúgy Újpest szurkoló vagyok, de ettől függetlenül tényleg habzó szájjal tudok szurkolni a Fradinak, amikor a nemzetközi szinten, nemzetközi mezőnyben játszanak, mert akkor igenis ők képviselik Magyarországot, még akkor is, hogyha viszonylag kevés magyar van a csapatukban. Ettől függetlenül nem beszél belőlem semmiféle Fradi iránti ellenszenv, vagy Újpest Fradi, nyilván soha nem volt kérdés, hogy kinek szurkolok, de nem nincsen bajom a Fradival egyáltalán, sőt mondom, nemzetközi szinten nagyon szurkolok nekik. De az, hogy most ez, hogy egy bajnokságot 7 éven keresztül mindig ugyanaz a csapat nyer, az egyszerűen nem egészséges, és az a projekt, ami pedig Győrben volt és fölépült, az valami csodálatos, hogy a Borbély Balázs a semmiből, ő lett ugye a vezetőedző, a semmiből fölépített egy mocskos jó csapatot, akik tulajdonképpen már tavaly is nagyon közel voltak ahhoz, hogy történelmet írjanak, pontosabban ősszel, mert hogy majdnem bejutottak a konferencia liga főtáblájára, egy pár harcon múlott ez a dolog, és már tavaly is nagyon jól játszott az a Győr, és tényleg szép focit játszanak, és jó nézni ezt a csapatot, ahogy küzdenek egymásért, és az, hogy az ennyivel több lehetőségből gazdálkodó Ferencváros meg tudta előzni a Győrt, az szerintem nagyon-nagyon jó a magyar futballnak, mert kell, hogy ne csak egy pólusú legyen.
11: Így van, szerintem összességében ebből azt vonjuk le attól függetlenül, hogy most Ferencváros vagy Győr szurkolók vagyunk, vagy Újpest szurkolók vagyunk, hogy a verseny az mindenképp jót tesz. Tehát, hogy nem jó az, hogyha mindig ugyanaz van az élen, mert egyszerűen az nem sarkalja fejlődésre a többit. Tehát, hogy kell az, hogy váltakozzanak az erőviszonyok, mert az összességében az fogja növelni az NB1-nek az összesített minőségét.
10: Igen, igen. Mondjuk a Fradi elnökének valószínűleg volt már erősebb tavasza. Na, viszont az ötös fokat rovatunk következik, ennek a szignálja jön most.
5: 5 kiadóhely, 3 műsorvezető, egyetlen toplista, 0 objektivitás, egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a Talponállóban.
10: Ötös fogat című rovatunkban minden alkalommal egy egészen random toplistát szoktam hozni, és aztán azt itt kiértékeljük a többiekkel, illetve hát én ismertetem, a többiek pedig elmondják, hogy mennyire értenek egyet, vagy éppenséggel mennyire nem. Egy kis kérdéssel vezetném fel ismételten ezt a kis hírt. Ti mennyire szoktatok tapasztalni olyat, hogy valami egyébként úgy önmagában, hát nem is az, hogy középszerű, de hogy nem váltja meg a világot, de valamivel párosítva viszont már egy mesteri dologról beszélhetünk. Ez lehet akár tényleg egy olyan duó, mint nem tudom...
11: Sült krumpli, ketchup?
10: Akár, vagy mondjuk...
12: Sült krumpli,
10: Azalia fagyi. És Des.
11: Na!
10: Nem, egyébként pont tök jók egyébként is, de hogy mondjuk nem tudom, olyanok, akik egyébként összeállva azért mégiscsak Josh és Jutta például, tehát volt-e már ilyen esetleg?
11: Mondom nekem, ez a... Szerintem alapvetően a sült krumpli így önmagában egy elképesztően száraz valami. Vannak nagyon jók, amik önmagában is tök finomak.
12: Nem szereted a sült krumplit.
11: Önmagában így egyedülálló, hogy elém tolsz a gyerek sült krumplit, megeszem, de sokkal jobb valamilyen... valamilyen olyan formában, hogy van hozzá valami szósz, nem muszáj ketchupnak lennie egyébként.
10: Na igen, igen. Luca, te mennyire vélekedsz így dolgokról?
12: Persze, vannak ilyen párosítások, akár ételben, akár mondjuk produkció terén. Például, hogyha megnézel egy színdarabot, és valaki ott van, mert egyébként nagyon nem szereted azt a színdarabot, de vele együtt megnéznéd, akkor már ez is ilyen.
11: De most személy, aki játszik a színdarabban, vagy személy, az aki elkísért téged a színdarabban?
12: Már mindkettő lehet. Uh-huh. És úgy már egy jobb párosítás, hogyha valamit nem kedvelsz, ez valami olyan párosítod, amit vagy akit nagyon kedvelsz, és lesz belőle egy tök jó élmény. akár.
10: Nos, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vannak ilyen dolgok, amik egyszerűen tökéletes, de olyan duókat alkotnak, hogy egyszerűen frenetikus, tényleg, tehát hogy kihozzák egymásból a maximumot. Uh-huh. És mivel jó pár ilyen dolgot föl tudtam írni, illetve fel tudtam idézni, arra gondoltam, hogy készítek belőlük egy listát, így hát elhoztam a mai listámban a top 5 tökéletes duó top listáját, amiben azokat a dolgokat hoztam el, amik egyszerűen valamiért egymással működnek tökéletesen.
12: És külön-külön nem, vagy külön-külön is az
10: el? Külön-külön azért? Ilyen, hát valami külön-külön középszerű, van ami külön-külön olyan, hogy hát oké, rendben, tényleg amúgy nem rossz, de így együtt egy itt nem is feltétlenül a minőségről van szó, hanem arról, hogy mennyire jól passzol egymáshoz az a kettő valami. Tehát, hogy itt azt szerint rangsoroltam a dolgokat, hogy milyen erős az a kötelék a kettő között, és mennyire csak egymással tudjuk a kettőt elképzelni, vagy éppen mennyire egészítik ki egymást. Nem azt mondom, hogy én nekem közel áll a szívemhez feltétlenül, viszont az biztos, hogy nagyon jól kiegészítik egymást, és jól működnek.
11: Na, ez engem kifejezetten érdekel.
10: Ötödik helyen végzett a top 5 tökéletes duó top listáján a takarítás és a podcastek duója. Mert hogy az a megélésem, hogy tökéletesen kiegészíti egymást a kettő. Ugyanis takarítás közben mit csinálsz? Csinálod motorikusan a dolgokat, amiket amúgy nem szeretsz csinálni, viszont közben intellektuálisan szomjazol, ki vagy tikkadva. Motorikus dolgokat csinálsz, amiket egyébként valószínűleg egy robotpilóta üzemmódban végzel, ergo minden, ami a környezetedben történik, is itt jobban megmarad. Ha szól a tévé, miközben takarítasz, akkor azért úgy megmarad, hogy mi van a tévében éppen. Ha zenét hallgatsz, megvan ez. Na de a podcastek az meg egy olyan dolog, aminél meg az agyad van kihegyezve teljesen, de egy picit talán 2026-ban már azért egy olyan feltornászott inger küszöbben élünk, hogy valamit közben azért jó csinálni. Tehát nem pusztán az, hogy leülsz és akkor hallgatod. És azt gondolom, hogy a podcastek világa tökéletesen betölti azt az űrt, vagy pontosan azt nyújtja, amire szükségem van takarítás közben. És fordítva, a podcast hallgatás közben jelenlévő űr, ahogy valamit motorikusan csináljak, az pedig maga a takarítás. Tökéletesen passzol egymáshoz, takarítani csak podcastekkel vagyok hajlandó.
12: Nem nagyon ismerek egyébként olyan példát, olyan precedenst arra, hogy valaki azt mondta volna nekem, hogy csak podcastet hallgatott, és ne csinált volna közben valamit.
11: Igen,
12: tehát, hogy ez... vagy nem tudom, mész valahova útközben vagy, és akkor hallgatod közben a podcastet, vagy bármi más. Tehát, hogy ezt szerintem nem arra találták ki, hogy...
11: dedikált podcast idő nem sok embernél van valószínűleg.
12: Igen.
10: Igen, de, és pont, de pont ezért, mert kell közben valamit csinálni.
11: Igen, és szerintem pont emiatt nem is kell feltétlenül a takarításra ezt leszűkíteni, simán lehet a főzéshez ezt hozzárendelni. A tanuláshoz nem annyira, de igen, akár a futáshoz, sportoláshoz egyébként, amikor tényleg ilyen valami olyan ciklikus dolgot csinálsz, ami nem feltétlenül igényel nagyon nagy összpontosítást, hanem sokkal inkább már ilyen magadtól mozogsz közben.
12: Szonyám. Szóval, hogyha valami új receptet próbálsz ki, és videóról nézed, ott nem biztos, hogy működik, hogy egy podcastet is hallgatsz, mert ott azért figyelni kell. Egyébként egy dolgot nem szoktam soha érteni, nagyon sokan azt mondják, hogy takarítás közben nézik a sorozatukat. Hogy?
10: Na, ez mondjuk fura. Igen,
12: én ezt nem tudom, hogy... mert ott figyelned kéne.
11: De ez attól függ, milyen sorozatot nézel. Tehát, ha például egy ilyen komfort sorozatot nézel, amit már láttál amúgy is többször, ismered a szereplőket már csak hangról is, hogy ki mit beszél, tudod, hogy nyilván valószínűleg nem egy hihetetlenül komplex sorozatot, tehát hogy
10: negyedjére nézed újra az Így jártam anyátokat.
11: Igen, az igen, de egy Trónok harcát, főleg ha először nézed, azt nem nagyon tudsz takarítás közben nézni, mert egyszerűen ott kell lenni, ott minden fél mondat számít. De igen, egy Így jártam anyátokkal, vagy
10: de
11: egy
10: akkor, hogyha már
11: barátok,
10: sokat gyára látod, és már így a szemmel legviszem egy előtt van, ami
11: egyébként a képernyőn van. Az, sokat gyár, de mondjuk megnézel egy-két év, ott lenne a harmadik év, ott már így megismered a szereplőket, akkor tudod így fél szemmel nézni, hogy mondjuk csak egy oldalsó monitoron van kint.
12: Jó, de hát azért érdekel, nem, hogy mi játszódik le, még akkor is, hogyha több egyére nézed.
11: Szerintem épp ez az, hogy nem, csomó embernél már nem is maga
12: de
11: a tényleges történés a lényeg.
12: Már inkább podcastként funkcionál.
11: Hát igen.
12: Szórakoztassa valami meg.
11: Igen, pontosan. Egy olyan...
10: Viszont... Bocsánat, ez még csak az ötödik volt, és közben hamarosan véget ér a műsor.
11: Jó, miért nem lehet ezt két részen átvinni?
10: Na jó, ebben igazatok van. Negyedik helyen végzett a top 5 tökéletes duó listáján az a pont, amelyet úgy hívnak, hogy a Mássery és a Welcome to Saint-Tropez című két szám. Egyszerűen tökéletesen passzol egymáshoz az a kettő. És amióta DJ-skedtünk a Hartival, azóta tulajdonképpen ez egy örök aranyszabály, hogy ha lejátszuk a Welcome to Saint-Tropez-t, le kell játszani a Mássery-t is egyből utána, ha lejátszuk a Mássery-t, le kell játszani a Welcome to Saint-Tropez-t is. És szerencsére készültem egy rövid bejátszással, csak hogy tudjátok, hogy mennyire jól passzol egymáshoz az a két szám. Welcome to Saint-Tropez. Hát nem tökéletes!
11: nem rossz.
12: Én meghallanám, kivonulnék.
10: Nem egy keverés volt, csak lejátszottam egymás után a számból.
11: Én nem ez a keverésem
12: ment el. Igen.
10: Ezek tökélete. Egy buliban, ha meghallgatod a máserit, egyből utána meg kell hallgatni a Welcome to Saint-Tropez.
11: Szerintem ez nagyon ilyen peti specifikus elem, amit te, meg valószínűleg a három nagyon jó haverod azt értékel. Nem mondja, hogy hú, igen, Peti, igen.
12: Ha van annyi.
10: Többenetesen optimista vagy, hogy kinézze belőlem három havert. Nem, sőt, többet hisz van a három legjobb.
11: Igen, de alapvetően így nekünk halandó embereknek ez így annyira sokat szerintem nem
12: igen, ad. Igen, nem mond túl sokat.
11: Egy buliban bejátszó, hogy ez egy ilyen peti pont, ami neki fontos.
10: Egy buliban, hogyha zenét raksz és rólad megy, akkor ha a Mássári tetszett az embereknek, akkor a Welcome to Saint-Tropez is tetszeni fog.
12: De miért?
11: Ez lehet így van. Miért nem, ez gondolod? Okay. Én ezt aláírom, de ez még sok másik számmal is így van.
10: Például ugyanez működik a Sikadim és a Sikirim című két számmal is, ha esetleg valaki...
11: És ez a harmadik pont?
10: Ezzel pedig a harmadikat is meghallgattuk. Nem, nem, ez volt a negyedik. Jó, ezt kevéssé adtátok, úgy érzem.
11: Hát ez határozottan.
10: Jó, jön a harmadik helyezett. A top 5 tökéletes duó listán harmadik helyen végzett a pálinkázás és a trianonfájás duója. Mert hogy miközben az ember pálinkázik, leültök és pálinkázni kezdtek, valószínűleg egy idő után fölmerül azért az, hogy elég szomorú, hogy így
12: alakulnak. De melyik van előbb? Elsőnek trianonról beszéltek. Igen, trianonról vagy.
11: És a háttérben pedig bekúszik a nélküled.
10: Igen, igen, vagy a Horthy Miklós katonája vagyok, de csak ha a nélküled és a székely himnusz már elhangzott.
11: Így van, és hajnal három van.
10: Iszátok, igen, igen, és egy ilyen furcsa fába belefaragott Nagy Magyarország van a pince falán, ahol éppen egyébként ültök. És egyébként a pince, ami egyébként garázsként és műhelyként is funkcionál.
11: Így van. Á, szóval azok a szép 11-es idők.
10: Iszátok a kerítés szaggatót, közben nagyon lelkiztek, és egy adott ponton megérkeztek a trianonról való beszélgetéshez. Illetve fordítva, ha a trianonról beszélgettek, és van pálinka a házban, akkor egy pont után az, na jó, ígyunk egyet erre. Szerintem igen, ez egy dynamic
11: de
10: duo.
11: Igen, dynamic duo, de ez sokkal inkább egy ilyen felketeges triónak mondanám tényleg a nélküleddel együtt.
10: Aha, tehát hogy a nélküled is hozzá kapcsolódik.
11: Igen, igen, igen, igen. Tehát ha az egyik megszól, akkor már a másik kettő sincs messze.
10: Tehát ez egy olyan hármas tényleg, ami így körben állnak, és tulajdonképpen igen, bármelyik irányba nézel, azzal a kettővel
11: ez
10: is megállnél, amiket
11: ez egy hárompólusú mágnes, és mindegyik része vonza az összes többit.
10: Ah, igen.
12: Gyönyörű, gyönyörű, szép.
10: És gyakran beszorulok közé. Tehát ez a...
11: Ez a mi magyarok Bermuda háromszöge.
12: Nem, ez a pókember, amikor egymásra mutogál.
11: Így van, vagy az?
12: Mém.
10: Igen. Luca, te ezt kevesebb szerélted át eddig életed során?
12: Hát, el tudjátok képzelni azt, hogy én és a barátnőjém mi lenne? Egyébként már az is kérdéses, hogy mi lenne hamarabb, hogy trianonról beszélnénk, vagy pálinkáznánk. Tehát, hogy viszonylag mind a kettő kevésszer szokott előfordulni.
11: De akkor biztos ennek is van ilyen női verziója. Tehát igen, az, hogy aperoltisztok, bráncsoltok, és nem tudom, miről beszéltek.
12: És a sexeinkről beszélünk.
10: Jézusom! Igen, igen, és ha jó barátnők vagytok, akkor jó esélye lesz mondjuk három ember, úgyhogy mind a hármatok volt vele együtt. Ez például akkor már is egy jó beszédtéma. Mondjuk ez így is való, hogy trianonhoz is mind a három fiút egyébként, aki ott együtt ül, mindenkit fűzi egyfajta érzelmi viszony trianonhoz is, tehát hogy nagyban nem különbözik a dolog.
12: Okay,
11: ezt kiveséztük.
10: Na jó, második helyet végzett a top 5 tökéletes duó listán. Nem tudom, feltűnt ez most egy ilyen szubjektívebb lista egyébként.
11: Igen, igen, határozott.
12: Már a második pontján elfeltűnt. Negyedik helyezett.
10: Jó, még csak most jön a második helyezett. A top 5 tökéletes duó listán második helyén végzett a rántott sajt és a tartármártás, ami szerintem fantasztikus, és nem tud létezni egyik a másik nélkül.
12: De várjál, tartármártást azt nem szoktak véletlenül ilyen harrudacskákkal is fogyasztani?
10: De. Szokták, de aki a harrudacskát tartárral eszi, az csak fel akarja idézni egy korábbi rántott sajt evésének az élményét. Ez a véleménye.
11: Azért is van nagyon igaza a Petinek ebben, mert hogy a tartármártás nem csak magával a rántott sajttal alkot egy fantasztikus duót, hanem bármi nemű étellel, ami a rántott sajt mellé köretként felszolgálandó, legyen az sült krumpli, legyen az rizs, és semmi más nem tudok elképzelni rántott sajt mellé.
10: Rizibizi, kukoricás rizs.
12: De az rizs alapja van.
10: Jó, akkor mindegy.
11: Na, de hogy értitek, tehát nem csak magával a rántott sajttal jó, hanem amit általában mellé adnak, ahhoz is fantasztikus.
10: Igen, a tartármártás egyszerűen csodálatos, és bármikor tartármártás eszek, kicsit akarok menni mellé inkább rántott sajtot enni, mint azt a dolgot, amit éppen eszek a tartármártással.
12: Igen, de miért ennél magában tartármártást?
10: Nem magában zabálom kanállal.
12: De nem úgy magában, hanem rántott sajt nélkül.
10: Hát hogy mondjuk, mit tudom én ezeket?
11: Rántott
10: egy,
11: hússal, mondjuk Peti nem.
10: Innen, de mondjuk egy rántott
12: gombával. De ezt
10: gombával.
12: Megcsinálod magadnak ezt a kis szószt hozzá, vagy...
10: Én nem nagyon szoktam főzni, de hogy ja. Mondjuk valahol eszek, és a rántott gomba mellé az van. Ha rántott gombát eszegetem, rántott karfiolt, rántott cukin, akármit eszem a tartármártással, az van velem, hogy igen, jó ez, de azért mennyivel jobb lenne, ha ez sajt lenne.
11: Igen,
10: és ugyanígy, hogyha rántott sajtot eszek, és csak ketchup van hozzá, vagy majonéz, akkor is elgondolkodom, hogy nem rossz, de azért egy tartár.
11: Igen, meg a tartármártás szerintem kifejezetten az a szósz, az a mártás, ami nagyon-nagyon, tehát egyik két helyen sem ugyanaz, de nagyon nehéz elrontani. Tehát tulajdonképpen még nem ettél rossz tartármártást, nem?
10: Nem nagyon, tényleg nem. Te és nagyon hozzá? Sok különböző...
12: Majonéz az alapja, szóval...
11: Tejföl, majonéz, mustár, cukor, citromlé és só.
10: De nem, egyébként ugye ez már egy ilyen felpimpeltebb verzió, mert alapvetően
12: majonéz,
10: olyan,
12: cukor
10: és tejföl.
12: Tejföl, ennyi.
10: Tehát, hogy van egy ilyen
12: nem,
10: ez
12: nem,
10: a...
12: bocs, mustár, azt nem szoktuk belerakni.
10: Hát van, aki rak bele, de ez a felpimpelt verzió, amit most az Oli mondott éppen. Szóval szerintem a tartármártás az tényleg egy csoda, főleg rántott sajta. És fordítva.
11: Ezzel egyet tudok érteni.
10: És végül első helyen végzett a top 5 tökéletes duó listámon az a pont, amire azt gondolom, hogy egyszerűen lehetetlen ellentmondani. Győzött Szellő István és Erős Antónia. Úgy gondoltam, neki kell az élen zárni. Náluk tökéletesebb duót elképzelni sem tudok. És nem azért, mert hogy személyesen Szellő Pista, vagy személyesen az Erős Antónia egyébként kinek mekkora kedvence, de ők együtt, ők tulajdonképpen összefortak, összenőttek, annyira szép dolog ez, ahogy ők a kezdetek óta támogatják egymást, és kiegészítik egymást minden fronton, én nálam kétségtelen, hogy ők a legtökéletesebb duó, amit csak el tudok képzelni.
12: Igen, valóban elég személyesre sikerült ez a lista.
11: De amúgy én azt megértem, hogy tényleg hát lassan hány éve nézi őket a országnak egy jelentős része minden este.
12: Külön-külön fel se ismernéd őket.
11: Tényleg, nézd, ő kicsoda, de ha megjelennek egymást, tehát ó!
12: Jó, persze!
10: Ott jön a Szellő, jön a Szellő Pista, ki ez az idős úr? Mellette kijön, nem tudom, a próba fülkéből éppen a H&M-ben Erős Antónia, mert ott találkoztatok. Ja, hogy ja! És így egyből tudod. Egyébként. Hát, szóval én nem tudom, hogy a kereskedelmi tévézéssel egy időben kezdték el, de láttam ilyen bejátszott, hogy például a 2001-es szeptember 11-i terrortámadásokról már ők ketten számolnak be az RTL-en. Tehát, hogy azért ez nem most volt. Úgyhogy én nem tudom képzelni, hogy a legeleje óta
11: 97 óta van RTL híradó.
10: És már azóta ők vannak?
11: Most ezt keresem nagyban. Hogy Szellő István 97 óta, Erős Antónia pedig 98 óta szerepel ott. Jó, tehát hát akkor nem együtt kezdték.
10: Fura is lett volna, hogyha elsőre eltalálják ezt a tökéletes duót.
11: Így van, de nagyon-nagyon régóta együtt viszik tényleg.
10: Nos, számomra ez volt a top 5 legtökéletesebb duó. Hogyan értékelnétek ezt a listát?
12: Kicsit szubjektív volt, én ennyit tudok rá mondani. Vannak olyan pontok, amivel azonosulni lehet. Ennyi.
11: Szerintem nem volt rossz.
10: Nektek van-e még esetleg így a listát végighallgatva olyan pontja ennek az egész listának, vagy olyan pont a fejetekben, amivel még kiegészítenétek a listát?
12: Hát, hogyha az élelmiszereket nézzük, akkor mondjuk van két olyan összetevő, egy fűszer és egy gyümölcs, ami nagyon jól megy egymással, szerintem a lime és koriander párosítása. Jól van, aki utálja a koriander.
11: Nem utálom, de szappan íze van számomra a koriander.
12: Igen, kettőféle ember létezik, egy, aki gyűlöli a koriandert, és szappan ízűnek tartja, a másik típus meg, aki imádja.
11: Én ezt sajnálom.
10: Még itt a kajákkal kapcsolatban, meg a különböző ízvilágokkal kapcsolatban, és még hozzá, én nem tudom, hogy ti ezt valaha hallottátok, de most egy kedves lányzóval beszélgettem majd néhány nappal ezelőtt, és így mondta, hogy tudod, vannak azok a fajta kaják, aminek olyan íze van, mint amilyen illata van valami másnak. És erről beszélgettünk, és mondta, hogy ő például gyerekkora óta tudja, hogy van egy aqua vördízű kifli. És akkor így gondolkodtam ezzel, hogy ez így hogy? És hogy ha már így az ízekről beszélgetünk, ti valaha kóstoltatok ilyen jellegű kiflit, aminek aqua vördíze volt?
12: Nem aqua vördízűt, hanem uszoda ízű ilyen pogácsát, mondjuk fornettét.
10: De akkor ez ugyanaz, akkor ez létezik.
12: Hasonló,
10: akkor
12: igen.
10: Ez egy valid dolog, ez engem most megdöbben. Nekem egy ilyenem volt a mézes negró, aminek olyan íze van, mint amilyen illata van egy bizonyos típusú horgászetető anyagnak.
11: Kihagytunk egy nulladik pontot szeretnék erre a listára felvinni. Na. A bubis víz és a fehér bor. A száraz fehér bor.
10: Tényleg, de szép gondolat ez is ráadásul.
12: Csönyörű gondolat.
10: Na jól van. Hát akkor azt hiszem, hogy ez volt már a talponálló. Nagyon szépen köszönjük,
12: is
10: hogy...
12: volt ebben.
10: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma. Találkozunk legközelebb. És kövessétek a talponálló rádió Instát, ahol most már highlightban elérhető az összes létező sztori, amit kitettünk, több mint, tehát ilyen 180 sztorit kb. Azért megejtettünk Bécsben az Eurovízió alatt, úgyhogy ha szeretnétek képileg megnézni a kalandjainkat,
12: és akkor ha van ezt, időtök természetesen.
10: Igen, akkor ezt mindenféleképpen ott megnézhetitek, de ami még ennél is fontosabb, hogy most pénteken, azaz na most átmúlt akartam mondani, jó, belevittem magam ebbe ezzel a csőbe. Szóval mindegy, most pénteken, május 22-én, így van, este 6 órakor érkezik a talpon álló Eurovíziós Dalfesztivál külön kiadása, mert ugyan voltunk már élő adásban Bécsből, ott tulajdonképpen az interjúkészítésekre helyeztünk nagyobb hangsúlyt, most viszont adásba fog kerülni majd az adás, ami a velünk végig magunkkal vitt diktafonra került rögzítésre, és tulajdonképpen egyfajta road movie jelleggel a kelenföldi vasútállomáson indítjuk a dolgot, és az Eurovíziós Dalfesztivál eredmény hirdetésén van vége, úgyhogy abszolút velünk átélhetitek az Eurovíziós Dalfesztivált. Nagyon rég nem csináltunk már ilyen anyagot egyébként, ami konkrétan ilyen kis diktafonos road movie jellegű, pedig régen majdnem minden fesztiválról ilyet toltunk, úgyhogy rég nem készült már ilyen, de most arra gondoltunk, hogy így lehet a legjobban átadni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a pénteki adásunkba, meg persze a Spotify-ra is fölmehettek, mert ott meg visszahallgathatjátok a múlt adásbeli interjúinkat, illetve a mai adás részleteit is hamarosan. Múlt adásban egyébként Kálai Szanders András, Bayer Friderika, Wolf Kati, illetve Freddy szólalt meg Eurovíziós élményeiről, úgyhogy egy ilyen kis Eurovízió aftert, hogyha szeretnétek tartani, akkor minden adott hozzá itt a talponállóban.
11: Sziasztok!
12: Sziasztok!
10: Akkor tudtam, mondtam még valamit, ja. Ez vagy nem tudom, de jó, akkor elmondtunk mindent. Sziasztok!
13: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
2: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
8: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Idén Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit. Az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tabaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha elolvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző a könyv alapötletéről.
2: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
1: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
2: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartsák a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
1: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
2: Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
1: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
2: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
1: Uh-huh. Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is. Szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest szerintem. Furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
2: igen,
1: benne, ugye?
2: Igen, abszolút. Ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát, hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmai szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv, olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
3: Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul. Szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
2: Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Tehát ez szerintem nagyon fontos, nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűg, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van, de hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
3: Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert ír a légzésről, a légszennyezésről?
2: Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát, hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogógázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedés.

0: például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzés technikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
1: Mindjárt tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy amit az oxigénről megtudtam ebben a fejezetben, az számomra lenyűgöző volt. Ahogyan ír róla, és csak azért, hogy értsék a hallgató, hogy tényleg ez egyáltalán nem egy szokványos megközelítésű könyv, azt írja, hogy az oxigénre a káosz a jellemző, de hogy ő csak mindig kapcsolódni akar mindenhez. Amikor pár oxigén molekula a tüdőnkbe jut, eleinte céltalanul bolyonganak, ám nem sokára változik a helyzet. Amint az első úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
0: Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok minden megmagyarázott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
1: Hogy melyik a legősibb igen, része igen, az van, agynak, és van, hogy hogyan van, rakódott van, rá.
0: Tehát ugye több például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van, és talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
1: A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
0: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk. A gazdasági nyelvből.
1: Amikor testről beszélünk.
0: Igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
1: Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
0: Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk, az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Úgyhogy ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek és ugyanaz

0: akkor az életburka, tehát ugye az életbőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
1: Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap, mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A kézfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést, anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
0: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és hát nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
1: Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
0: Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma, az orsprének a használata.
1: Igen.
0: És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer, az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony, vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk, ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg ez egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk a rossz dolgokat. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a figyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
1: A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonaim. Ez a fertőzés tette lehetővé jellemző, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
0: Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ez nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
1: És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
0: Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
1: Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen a bőr témakörével folytatjuk.

0: This is Quackersmack, and you're listening to Radio Café.
1: A felhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
8: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, mégpedig az emberi szervezet legrejtettebb zugaiba. A könyv, amiről beszélgetünk, Julie Anders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete, Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is, segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket? Majáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julie Enders Testünk jelzései című könyvét, ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
9: Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
8: Belgyógyász, gasztroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szakszerű benne.
9: És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
8: Bőr, a bőr kapcsán nem tudom, neked mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
9: Az egyik a bőröregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamatoknál, meg kezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőröregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény, nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, hogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
8: Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
9: Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést, az, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ugye elmondja az, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát hogy nagyon vastagon kell bekenni a testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy ez pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
8: Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
9: Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
8: Volt, ami különösen megmaradt?
9: Hogy mennyire fontos az érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintést, náluk hosszú távon milyen kihatásai vannak ennek a betegségek tekintetében, ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Mégis egy szép rész volt.
10: Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós, édes, savanyú, keserű a négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
9: Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villóznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak erről is majd szó lesz a könyvben, nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
10: Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a seb gyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
9: Nem csúszik el egy ilyen ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
10: Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
9: Többször is ugye előjön a szerelemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget, másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanaz van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
10: Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább. És olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol, az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
9: Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszélnek arról, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a düh érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
10: Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
9: Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ez egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak, tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
10: Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon érdekes
9: az
10: volt.
9: Igen, az is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy én fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. Ugye itt két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, vagy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempoznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, ez milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
10: És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első, hogy melyik a legerősebb?
9: Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban, hogy jött rá erre.
10: Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk a mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam én speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen, azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen. kifejtünk, hogy az honnan jön.
9: Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyosok izomnak, milyen iszonyosok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
10: És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
9: Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót, és hogy ez is mennyire érdekes, hogy ez egy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek, és egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egészről, tehát hogy együttműködésben mennyire jó a test.
10: És az a jó, hogy nem csak hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval az ember meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
9: Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen. hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
10: És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijeszti el az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen. ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
9: igen, a minden. Igen, pont a függőséget igen. akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgyis tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
10: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is. Ez az adás is újra hallgatható a Könyvben utazom podcast csatornáján, a Spotify-on. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallott.

0: Sziasztok, Péter Bence vagyok, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
10: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelő kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja. Továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt. Tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
2: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
2: Hát ezt nem tudom. Hát hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de nem tudom még, nem fogalmam sincs.
1: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
2: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebbe a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát ezzel én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
1: Egyébként, hogyha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ring, ez egy ilyen körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
2: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, ez a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk. A Föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá, persze.
1: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
1: Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
2: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen minden kor, a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval éve nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedésre, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. Amit csinál a világban, annak legyen valami értelme, az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
1: Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
2: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. Egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
1: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
2: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem egy össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi közel ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
1: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
2: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
1: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
2: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik.

0: Sötét van, mindig nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy ne, egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentesség? Na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a néző a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a szín énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúra. Ja, hát akkor más.
1: Szokta követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
0: Járok operába, meg a televízión nézem a különböző opera előadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom, múltkor láttam a televízió egy közvetítést, ahol a bohém élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghívásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra semmi értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekben számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, ami nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó is minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
1: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
0: Igen, az tetszett, meg most az operába ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
1: Az ön tanítványa rendezte.
0: Igen, igen.
1: Szabó Máté.
0: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
1: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolta a darabban?
0: Én nem tudom, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg minden, és ilyenkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözés, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivé, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
1: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj, alkalmas arra, hogy politikai világnézet

0: társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
1: Hát, abszolút.
0: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
1: hát
0: egyébként.
1: Abszolút, hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már három inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. Mm-hmm. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a Fontainebleau-i képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. Ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem. Akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
0: Igen.
1: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
0: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
1: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell a Don Juannak. A Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges volt. Az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
7: Mai vendégem Szinetán Miklós, rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzés pont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ. Olyan szinten 1000 szállal kötöttek hozzá a szereplők.
8: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. Ő a Don Giovanni számomra, egyszer rendeztem növendékeknek a Zeneakadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja. Már tapogatja, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát, ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerű, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
7: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
8: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. és a grófnő is észre. Ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy
7: rajta van, hogy ez... Méricskéri a szobát.
8: Egy méricskéri a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abba a pillanatba, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
7: Igen.
8: De mégis. És igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de kelcse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél tökéletesebbet. Igen. De ez, én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érde, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyre jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát
7: szerintem a Figaro házassága és a Kosszivántutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú rész, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
8: abszolút
7: vagyunk, de azért
8: jó.
7: Nyomjuk.
8: Ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
7: Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
8: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
7: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
8: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, játsz az opera, a Tannhäusert, amelyet egy remek darab. Ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszög. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy legyen férfi vécé és női vécé, hanem akkor is ebbe erőszakosan, mert amikor ezt az egész gender ügyet agyonforsz, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszorra, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. és semmiképp se hiszek abba, hogy fülre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fülre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van egy az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannheiserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a magam ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannheiser egy remek darab.
7: Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfére, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
8: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenki volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tisztán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkorházakat, és akkor másnap fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a város részét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatot a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algirt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog, hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Uh-huh. Ez a Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókon meg. Ezért, de hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én korszak. Azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, kell szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. Nem lehet ráfogni.
7: Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kiveszett az etikai igazodási pont, akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
8: Hát igen, de hát, hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetnek. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnökjelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénz sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és azták, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorít, nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokráciáról, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, érzelmes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos komputer szakértő. Azzal foglalkozik, hogy komputerrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a komputer szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt véleményes, egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partnerem, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztő, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
7: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgetünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
8: Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Hát megírtam a könyvet, vagy az én véleményem szerint, az én hangsúlyozom, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha, semmikor, sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen? Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött. De hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok bozzató, bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnába. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
7: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
8: Hát Vladimir stopp, és nem állt meg.
7: Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jobb fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem, és beszélgetünk.
8: Bízunk a jövőbe, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát. Igen. Hogy és mégis jó.
7: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
8: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára kövre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye. Ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
3: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
2: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszi a bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bristoli trip-hop zenekar, a Portishead neve esszelejtendő. Névadójuk egy Nyugat-Bristoltól 13 kilométerre fekvő tengerparti település, amelynek eredete a római korba nyúlik vissza. A kikötővárost az idők során hívták Portsheadnek, Portshootnak, Portshevnek és Possetnek is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A francia alternatív rockbanda, a Phoenix egyik alapítója és gitárosa, Laurent Brankovic, egy Darlin nevű csapat harmadik tagjaként indul.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Trinidad és Tobagóban a rabszolgák énekelve beszélgettek egymással, mivel máshogy nem lehetett. Ebből született az 1900-as évek elején a kalipszó, amely a 30-as évektől kezdett terjedni a nagyvilágban, és a 70-es évekig nagyjából ki is futotta magát. A kalipszó számok tulajdonképpen három témáról szólnak. Iszom a rumot a tengerparton, miközben jaj de jó, hogy süt a nap, és mindjárt meg is fogdosom a fenekedet, baby.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Farrokh Bulzara a zanzibári Stone Townban született 1946-ban párszi indiai szülők gyermekeként. A zanzibári forradalom elől menekült Angliába, ahol 1970-ben megismerkedett Roger Taylorral és Brian Mayjel. Így lett a Queen zenekar énekese.

0: Rádió Café. Pasaréten az FM 98-as frekvencián.
1: Robi, baby, Robi!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. James the Seventh, azaz 7. Jakab a skót királyság királya volt 1685. február 6-ától 1688. december 11-ig uralkodott. Angliában és Írországban második Jakab néven foglalta el a trónt. Uralkodása előtt több alkalommal is kinevezték az angol flotta főparancsnokának. Uralkodása alatt több mint 300 felkelőt végeztetett ki. Uralkodása előtt, alatt és után első feleségétől 8, másodiktól 7, törvénytelen további 6 gyereke született. James the Seventh, philadelphiai énekesnőt nem a nem éppen tétlen Stuart házi király ihlette meg, hanem saját atyai ági felmenői. 6 generációra visszamenően mindegyiküket Jamesnek hívták. Így kinevezte magát a 7.-nek. Egyszer kihallgatta két ittas ember beszélgetését, akik azon vetekedtek, hogy melyikük rosszabb. Erről írta a 2025-ös Trauma Olympics szövegét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Túl hangos koncert miatt perelték be a Smashing Pumpkins zenekart 1999-ben. Peter Jeffrey muzikológus korábban kerülte a rock műfajt, sokkal inkább a Gregorian énekek álltak közel a szívéhez. Az akkor 44 éves professzor mégis elkísérte 12 éves fiát a banda 1997. január 25-i New Haven-i buliára. Állítása szerint még két évvel később is csengett a füle, pedig az esemény alatt végig füldugót viselt. A felháborodott koncertlátogató nem csak az együttest óhajtott a bíróság elé citálni, hanem annak összes tagját külön-külön, az előzenekarokat, a koncert helyszínéül szolgáló arénát, New Haven városát, a Virgin Records lemezkiadót, a füldugó gyártóját, valamint az üzletet, ahol a füldugót vásárolta. Összesen 15 ezer dollár kártérítést követelve. Az ügy kimenetele sajnos titok. Azt viszont tudhatjuk, hogy a csapat nem játszotta a Today-t a szóban forgó fellépésen. Így ezen dal miatt Jeffrey úr biztosan nem indított pert. Ki tudja, talán még tetszett is volna neki.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
7: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

kockázz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe, könnyű az egyedül lét, az egyedül.

Rádió Café. Pasaréten, az FM 98-as frekvencián. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.